0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

Sajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

0: ki ledobd a rádiót.
1: Rádió Café 98. Pont, vagy, mindegy is. Megtalálom.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Most sehonnan nem látszom, hová is bújhat.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetne. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk, hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
3: Egy korszak zárul le idén nyáron a Magyar Állami Operaházban. Július 11-e és 22-e között utoljára látható Kerényi Miklós Gábor rendezésében Puccini egyik legismertebb operája, a Pillangó kisasszony. Az előadás 26 éven át volt az operaház repertoárjának meghatározó darabja, ez idő alatt pedig összesen 178 alkalommal került színpadra. A produkció nem csak Budapesten aratott sikert, hanem Japánban, Bangkokban, Dubájban, Szangájban és Tajvanon is nagy közönség előtt szerepelt. A búcsú előadásokon Csocsoszán szerepét Létai Kis Gabriella alakítja. Az utolsó estén pedig Ferenczi Orsolya is bemutatkozik a tragikus sorsú Gésa szerepében. Pinkertont Boncsér Gergely és László Boldizsár kelti életre. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. A látványvilág is különleges, hiszen Kenta úr díszletei és Vágvölgyi Ilona jelmezei több mint két évtizede meghatározzák ezt a nagy sikerű előadást. A történet a hűségről, a szerelemről és a csalódásról szól, Puccini zenéje pedig ma is ugyanolyan elementáris erővel hat, mint a bemutató idején.
0: Kiállítás.
3: Különleges művészeti szenzációval készül a nyárra a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Július 22-én nyílik meg a Halhatatlanság forrása című nagyszabású kiállítás, amelyet a Strobl emlékév egyik legfontosabb eseményeként rendeznek meg. A tárlat nem csak a magyar szobrászat egyik legnagyobb alakja, Strobl Alajos életművét mutatja be, hanem olyan alkotásokat is, amelyeket a nagy közönség még soha nem láthatott. Több szobor ugyanis több mint 100 éven rejtve maradt. A kiállítás összesen 45 szobron keresztül enged betekintést az alkotó pályájába, köztük ritkán látható gipsz és terrakotta szobrokkal, valamint újra felfedezett portrékkal. A művek múzeumokból, magángyűjteményekből és a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből érkeznek. A kiállításhoz egy látványos kortárs installáció is kapcsolódik. Az Andrássy úti főépület lépcsőin egy közel életnagyságú 3D nyomtatott szobor alak fogadja az érkezőket, amely egy a II. Világháborúban elpusztult Strobl emlékmű részletét idézi meg. Már a helyszín is különleges, hiszen a művek abban az egykori műcsarnokban kapnak helyet, ahol Strobl Alajos annak idején több alkotását is először mutatta be a közönségnek. A szobrász művész nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István lovas szobor, a Mátyás kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű. A kiállítás szeptember 19-ig látogatható, és nem csak a művészet történet iránt érdeklődőknek ígér különleges élményt, hanem mindenkinek, aki kíváncsi arra, milyen érzés, amikor egy több mint 100 éve elveszettnek hitt mű újra a reflektorfénybe kerül.
0: Könyv.
3: Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el Dragomán György. A kortárs magyar irodalom egyik legismertebb regénye, a Fehér király most már perzsa nyelven is megjelent. Így a kötet immár közel 30 nyelven olvasható világszerte. A fordítást az elismert iráni műfordító Abolfazl Al-Ahdadi készítette, aki korábban a Mágia című regényt is eljuttatta az iráni olvasókhoz. A fordító szerint Dragomán történetei olyan kérdéseket vetnek fel a szabadságról, az elnyomásról és a túlélésről, amelyek ma is sokakat megszólítanak. Az író arról beszélt, különleges érzés számára, hogy regényét most már Teheránban vagy éppen Iszfahánban is olvashatják. A Fehér király 20 éve jelent meg, azóta pedig a kortárs magyar irodalom egyik legsikeresebb nemzetközi regényévé vált. A mostani perzsa kiadás újabb bizonyítéka annak, hogy egy jó történet valóban nem ismer országhatárokat.
0: Színház.
3: Szeptember végén ismét Szentes lesz a független színházi élet egyik fontos találkozó helye. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a vidéki független színházi fesztivált, amelynek ezúttal is a Tóth József Színház és Vigadó ad otthont. Az ötnapos rendezvényen az ország különböző pontjairól érkező független társulatok mutatják be legújabb előadásaikat, és így a közönség rövid idő alatt sokféle színházi stílussal és alkotói szemlélettel találkozhat. A fesztivál azonban nem csak az előadásokról szól. A program része lesz több szakmai beszélgetés és kerekasztal is, ahol a vidéki független színházak jelenéről és jövőjéről cserélnek gondolatot az alkotók és a szakma képviselői. A szervező célja, hogy a fesztivál egyszerre legyen kulturális élmény és közösségi találkozóhely. A vidéki független társulatok sok településen pótolhatatlan szerepet töltenek be. Nem csak színházi előadásokat visznek a közönség elé, hanem közösségeket is építenek, és a fiatalokat is megszólítják. A Szentesi Fesztivál jó lehetőség arra, hogy a nézők olyan előadásokat is megismerjenek, amelyek ritkán jutnak el a nagyobb színházak színpadára. Aki kíváncsi a magyar független színházi élet legfrissebb alkotásaira, annak tehát érdemes szeptember végén Szentes felé venni az irányt.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A tihanyi visszhang Európa szerte ritkaság számba ment, ugyanis a feljegyzések szerint az apátság faláról visszaverődő hang akár 12 szótagot is elbírt, vagyis ennyit lehetett elkiáltani, mielőtt az első szótag visszaérkezett. Nem illett csak úgy bármit oda kiáltani az apátságnak. A visszhangozásnak megvolt a maga etikettje. Generációkon át Kisfaludy Károly Mohács című versének első sora számította a legméltóbb próbatételnek. Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek. Ha a visszhangdom tetejéről az apátság felé tekintünk, jobbra a fák között feltűnik egy sárga tornyos villa. A hírhet visszhangrontóház. 1893-ban épült, ez volt Tihany első villaépülete. Amikor a visszhang halkulni kezdett, hamar gyanúba keveredett, pedig ha alaposan megnézzük, látjuk, hogy nem esik a hang útjába. Ahogy a visszhang ereje egyre gyengébb lett, a vízház tetejére kilátót építettek, és szolgálatba állt a híres kiabáló ember is, aki hatalmas gramofon tölcsérrel segített a látogatóknak megszólaltatni a visszhangot. Mi maradt már a híres tihanyi visszhangból? Régen bár nehéz volt felkapaszkodni a visszhangdombra, ám a visszhang bárkinek megszólalt. Ma viszont bárki eljuthat oda, mégis egyre nehezebb életre kelteni a hangot. Ennek több oka is van. Például a turisták zsivaja, a falu zaja és az autók moraja, amelyek gyakran elnyomják a visszhangot. Az sem mindegy, hogy honnan kiabálunk. Régen a visszhangdomb szinte bármely pontjáról működött a visszhang, mert nem állt annyi fa és bokor az útjában. Ma, ha ki akarjuk próbálni, érdemes felmenni a domb közepén kialakított kis parkba, és a kiabáló kő mellől az apátság fala felé fordulva próbálkozni, ügyelve arra, hogy semmi se akadályozza hangunk útját. A legjobb, ha este felé teszünk kísérletet, amikor már elcsendesedett a falu. Olyankor szinte garantált a siker. Ha kíváncsiak vagyunk a kecskekörmök történetére, Garai János versét a tihanyi apátsághoz vezető 4. Károly lépcső aljában olvashatjuk el. Érdemes ellátogatni a Tihanyi Turinform irodába is, ahol térképeket és hasznos tippeket kaphatunk a félsziget felfedezéséhez. A pult üveglapja alatt pedig valódi kecskekörmöket is láthatunk. A Levendula látogatóközpontban többet is megtudhatunk az ősi fosszíliák történetéről, és arról is, hogyan alakult ki a Tihanyi félsziget különleges tája.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Gellért és Szabja a stúdióban, sziasztok!
7: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, mielőtt még ránk telepedik a hőkupola.
6: Hát már ránk telepedett.
7: Mind.
6: Igen, hát ilyen viccesnek szánt ez a kezdés, de igazából nem vicces, mert sajnos itt hagyott bennünket ismét valaki, akiről szeretnénk megemlékezni, leginkább Gellért, Nyakó Júli.
7: Igen, Nyakó Júlia színészről beszélünk, aki 62-63 évesen hagyott itt most minket, és hát ő azzal együtt egy kultikus figurája volt a magyar filmnek, meg hát a magyar színjátszásnak is, mert nagyon-nagyon sok színházi darabban játszott, nagyon sok színházban, hogy azért, hogy viszonylag kevesen ismerték őt szerintem a legtágabb értelembe vett nagy közönségből. Talán a neve, de leginkább az arca az többeknek eszébe juthatott. Egy nagyon, nagyon érzékeny és különleges eszköztárral bíró színész volt, aki egyébként 1980-ban, 79-ben, tehát a 70-es évek végén végén, 80-as évek elején, tehát még nagyon-nagyon fiatalon ismerkedett meg a filmezéssel, mert hogy a Vasárnapi Gyerekek című filmre választotta ki Rózsa János, és aztán utána ő az SFV-vel is próbálkozott, de igazából alternatív, úgynevezett alternatív vonalon lett ő igazán ismert, és hát többször is megküzdött már a betegséggel, a rákkal, tehát jó néhány éve, még egészen fiatalon is volt egy kör, amiből így kijött, aztán úgy tűnik, hogy ebből már nem. Valóban, én egyébként fiatalon rettentően izgalmas nőnek is tartottam már, mint a kamera előtt, amit láttam belőle, és hát nagyon-nagyon szomorú ez a dolog, többszörösen, ugyan mindig szomorú bármikor elveszítünk bárkit, de hogy ő azért eléggé fiatalon, tényleg 63 évesen ment el.
6: Következzen akkor a mai műsor tartalma, amiben lesz mindenféle.
7: Igen, ez egy ilyen eléggé vegyes felvágott lesz. Jön a Supergirl, mármint Supergirl, aki berepül a kánikulába, ahogy ezt neked leírtam, de ezt már nem tudom így kimondani adásban. Aztán jön egy film, a Zongora hangoló, amiben például Dusty Hoffman is szerepel, de nem ő a főszereplője.
6: Hanem az egyik új felfedezett kedvencem, akit először én a White Lotus, nem tudom, második évadában láttam.
7: Leo Woodellre gondolsz?
6: Simán lehet, tehát aki a főszereplője a filmnek.
7: Igen, ő a Zongora hangoló, vagy hát Dusty Hoffman is Zongora hangoló, mert ők ketten üzemeltetnek egy ilyen céget, ugye a Dusty Hoffman a doyenje ennek a cégnek, vagy hát az ő nevét is viseli, és hát ennek a fiúnak különleges képességei vannak, abszolút hallása van, amellett, hogy a nagyon erős zajokra rettenetesen érzékeny, tehát üvölt.
6: Halláskárosult.
7: Igen, halláskárosult, de hogy mégis van egy ilyen kvázi szuper képessége, de hát ez egy ilyen realistább film. Itt úgy mutatkozik meg, hogy neki különleges a képessége, hogy olyan emberek is kérik az ő szolgálatait, hát akik nem zongorát akarnak hangolni, hanem széfeket kinyitni.
6: De hát ez majd, amikor odaérünk.
7: Akkor így van, így van. Majd de akkor is majd csak annyit, amennyit ugye spoilermentesen lehetséges. Aztán elnézést kérek, az RTL Pluszon már jó néhány hete látható a Birodalom című sorozat. Minden csütörtökön jön, azt hiszem, új rész. Ez ugye Kovinak a pornó birodalmáról szól. A Zambó Jimmy sorozat stílusában van elmesélve ez a több évtizedes történet, és egyébként a szerkezete az nagyon izgalmas. Amikor még láttam, még a filmszemlén az első két részt, én úgy emlékszem, hogy akkor néhány mondatot mondtam el erről a sorozatról, de most már ugye fönt van, azt hiszem, 4 vagy 5 rész, tehát most már azért úgy bővebben ki lehet tárgyalni. Annyit így előre elmondanék, hogy ahhoz képest, amennyire én kíváncsi voltam, meg kíváncsi vagyok egyébként hétről hétre erre a sorozatra, nekem egy picit csalódást okoz, de majd elmondom, hogy miért. Aztán a végén szintén egy sorozat, de egy másféle sorozat, egy dokumentum sorozat következik, a világháború Tom Hanks-el.
6: Nem tud kijönni ebből az öreg.
7: Igen, ő rendkívül szereti ezt a témát, ugye nem csak a Ryan közlegény, meg a Elit alakulat, meg a nem tudom én milyen másik sorozatai miatt, hanem ő már egyébként dokumentum sorozatot is csinált ebben a témában, de ez most a History Channel-nek egy ilyen igazán nagyszabású sorozata, amiben olyan felvételeket is fölhasználtak a világháború elmesélése céljából, amelyeket eddig nem igazán találtak, vagy nem volt kéznél. Természetesen, hogy mondjam, új fordulatokra ne számítson senki, tehát a második világháború még mindig úgy zajlott, ahogy eddig, tehát semmi ilyen igazán forradalmi állítás nincs benne.
6: Még egy Trumpot nem hallottuk megnyilatkozni erről a dologról, lehet, hogy lesznek változások.
7: Igen, ő nagy tudósa minden témának, úgyhogy lehet, hogy majd ebben is lesznek változások. Szóval ez lesz a mai kínálatunk.
6: Így van, rövid kávészünet után jönk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük Supergirl-lel, vagy a Supergirl-lel, akinek villámot vett a szembe, legalábbis a fotó alapján, amit átküldtél.
2: Igen, villámot meg ilyen...
1: Hát, lézernyalábot.
2: Az ilyen lézernyaláb, igazából ő ugyanazt tudja, mint az Uncsi tesója, mert hogy ő Supermannek az unokahuga, hogyha én jól emlékszem a filmre, amit néhány napja láttam.
1: Annyira kíváncsi lennék egy kutatásra egyébként, hogy vannak ezek az univerzumok, hogy a Marvel, meg a DC, meg a jó ég tudja micsoda, meg egyébként a Harry Potter univerzum. Is. És ahogy jól hallottam, akkor van egy olyan betegség, vagy egy olyan ilyen jelenség, hogy pszichológiai jelenség, hogy

0: cikk jelent meg ebben a témában, ott ugye azért egy valamilyen módon egy ilyen mesésen idealizált bolygót mutat ez a Pandora. Ugye hát a, nem tudom, hogy nyilván másoknak is eszébe már jutott már, hogy nem véletlenül ugye Pandorának hívják, hogy a Pandora szelencéje is nyilván szimbolikusan belefolyik ebbe a történetbe. Igen, biztos vannak olyanok, akik nagyon benne vannak ebbe a világba. Hát ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle menő cosplay találkozók, ahol az emberek beöltöznek, és hát ezek a beöltözések, ezek azért nagyon komolyan vannak véve, és nem csak abból a szempontból, hogy mondjuk részletgazdag egy jelmez esetleg, egy komikkonon, vagy bárhol, hanem máshogyan is eléggé komolyan megélik ezt a fajta dolgot. Hát nem tudom egyébként, hogy ez a film, a Supergirl, vagy úgy alapvetően a még mindig egymás után érkező ilyen szuperhősös képregényfilmek, akár DC, akár Marvel, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az embert elrepítsék egy ilyen másik világba. Ezt nem tudom, mert az elsődleges érzelem, ahogy én viszonyulok egyre inkább ezekhez a filmekhez, az nem tudom, hogy érzelem egyáltalán, de kicsit ilyen érdektelenség, vagy
1: hát de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a szót.
0: Vagy alapvetően unalmat szoktam én már érezni, és igazából a Supergirl alatt is ez volt, azzal együtt, hogy nagyon látszik rajta szerintem, hogy egy igazi filmrendező csinálta, tehát, hogy nem egy olyan pali, aki tud filmet csinálni, de egyébként meg hát azt csinálja, amit mondanak a producerek, hanem hogy így van valamiféle filmrendezői elképzelés is, meg ilyen apró finomságok, amiket én még azért észreveszek ezekbe a filmekbe, és például a film úgy indul, egyébként Millie Alcocknak hívják a hölgyet, aki Supergirlt alakítja, aki nem tudom, 20 pár éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, és hát egy kicsit ilyen galaxisőrzői hangulata van egyébként az egész filmnek, részint azért, mert hogy nagyon sokszor vagyunk ilyen galaktikus kocsmákba, ahol éppen Supergirl ilyen fiatal lányként nem találván hogy mondjam, az életének az értelmét, így elég sokszor elmegy, és így hát igen, sokat iszik ilyen mindenféle gyanús dolgokat, mert hogyha bizonyos helyekre megy a galaxisban, akkor ott hat rá az alkohol, más helyeken meg nem. Mit tudom én, azt hiszem attól függ, de ezt pontosan már nem tudom felidézni, hogy milyen színű a nap a bolygón, hogy vörös, aha, vagy zöld, vagy nem tudom mi. Szóval az elején van egy ilyen, hogy mutatják egy ilyen szellemes montázsban, hogy minden estét hát ilyen dajdajozással tölt, és akkor van egy ilyen bunyó, amit másnaposan prezentál a Supergirl, és van egy egyszer-kétszer, amikor így arrébb tolja, vagy nem tudom én, az ellenfelet, vagy üt, vagy rúg, vagy repül, vagy valami, akkor így megenged magának egy-két szolid büfit. És ilyesmi szerint, te tudod, ezzel másnaposságnak vannak ezek a tünetei. És
1: állítólag.
0: Igen, és ez így egy elég vicces dolog szerintem, hogy ilyen jól ábrázolják a másnaposságot is egy szuperhős filmben, meg egyébként is nagyon jó színészek vannak benne, például van ez a srác, a Matthias Schoenaerts, akit te is láttál már biztos sok filmben.
1: Már nézem is.
0: Ő is föltűnik benne. Hát alapvetően nem képregény filmekben szokott szerepelni, meg hát ennek a filmnek az ilyen sztárja igazából alig több a szereplése egy erősebb cameónál, a Lobo nevezetű karakter, akit Jason Momoa alakít, és hát őt nagyon várták a rajongók, hogy ő majd hogy fog megjelenni a filmben, és mi lesz a szerepe. Ugye ennek a Superman mostani etapnak ugyanúgy a főnöke, egy bizonyos James Gunn, tehát nem véletlenül jutott eszembe szerintem a Galaxis őrzői, azzal együtt, hogy ez ugye egy Marvel franchise, de a James Gunn az a csávó, akinek így megengedték, hát van ennek egy története, hogy hogyan. Igazából egy ilyen botrányból jött az a dolog, hogy egyszer csak a pali ott találta magát egy DC film, meg Marvel filmek rendezőjéket. Ő az egyetlen, azt hiszem, aki mind a két márkában dolgozik, vagy mind a két márkának csinál filmeket, és hát ez a hangulat jön vissza ebből a filmből is, de én tényleg végig azt éreztem, hogy minek. Tehát azzal együtt, hogy találtak egy tényleg egy karizmatikus kis csaj, de igazából ez egész film arról szól, ezt még így nem mondtam, hogy ugyanúgy, ahogy a Supermannél, itt is fontos szerephez jut ez a kutyus, amiről azt hittük a Superman filmben, hogy az a Superman kutyája, de aztán végén kiderült,

0: hogy igazából szupergördlé, és hát ennek a filmnek tulajdonképpen rendkívül egyszerű az alaphelyzetem, megmérgezik a kutyáját, és meg kell szereznie az ellenszert. Igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor erről szól. Ez még így tudna is működni, meg vannak is olyan jelenetek a filmben, amiben ez működik, de azt hiszem, hogy valami kiveszett már ezekből a dolgokból, vagy valamit nem találnak meg, vagy valamit túl sokszor mondtak el ezekben a filmekben, túl sokszor ábrázoltak, akár csak a tulajdonképpen fölcserélhető CGI akciókat nézzük, akár az úgynevezett történetet. Szerintem az látszik most, hogy amit így sokan is jósoltak, akár én is, hogy így fogy ki nagyon erősen a szufla. És igazából már nem is attól függ ez, hogy ki rendezi, vagy hogy mit próbálnak megújítani, hanem lehet, hogy egy kicsit már elhasználták az utóbbi évben, évtizedekben ezeket a karaktereket. Én minden esetre nem vagyok annyira szigorú ezzel a filmmel, mint akár csak a külföldi kollégák, vagy olvasom az itthoni kollégákat is. Én nem gondolom azért ezt egy rossz szuperhős filmnek, de egyértelműen jobbat és többet vártam.
1: Hát ameddig a pénztáraknál jól szerepel, gondolom, addig nem ússzuk meg ezeket a filmeket.
0: Igen, és hát most már azért mutatja a piac, hogy nem mindegyik film tud olyan óriási siker lenni, mint amilyen volt mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát a kérdés az, és ezt nyilván Hollywood üzletemberei fogják eldönteni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amikor már le kell állítani ezeknek a filmeknek a gyártását, és ki kell valamit találni, de szerintem ez azért még nem most lesz, még azért próbálkozni fognak.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallott. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt, szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: A Zongora hangoló című filmmel folytatjuk a filmszerészt, üdv a későn ébredőknek. Most mondanám a színésznek a nevét, aki nem a Dustin Hoffman, hanem a másik.
0: Leo Huda.
1: Igen, nem, valamiért nem éget be az agyamba az ő neve.
0: Még nekem se.
1: Nekem egyébként nagyon nagy kedvencem az utóbbi időben. Lehet, hogy az is hozzátesz egyébként, hogy a White Lotusban nagyon fura volt a magyar hangja, és valamiért megjegyezhetővé vált számomra ez a figura. A magyar hangja az olyan egyébként, hogy mint hogyha véletlenül rossz helyen szállt volna le a csávó a buszról, mert annyira furán hangsúlyoz, és annyira fura a hangszíne, hogy nem is értettem, hogy mit keres szinkronban az ember.
0: Érdeklődve hallgatlak, mert bár én elég jó képzett mindjárt vagyok mondom, szinkronból, mondom. Elég jó vagyok szinkronból, de a Fehér Lótuszt azt szerintem én az első rész óta eredeti nyelven felirattal.
1: Ja nem, én szinkronozom, lusta vagyok már olvasni, úgy, nem látok tudom, el a képernyőig, szóval.
0: Úgyhogy ehhez nem tudok most csatlakozni.
1: Mindegy, különlegesnek mondanám inkább a hangját, nem idegesítőnek, és ezért valamiért nekem beégett a srácnak az arca, és a játékának a minősége is, ami szerintem egyébként egészen jó.
0: Igen, most erősen fut befelé, mármint, hogy igen, sok filmben látható, tehát 2025-ben forgatott 4-5 dologban, filmekben és sorozatokban is. Legutóbb egyébként azt nézem, hogy nálunk a Nürnbergben volt látható. Nekem egyébként egy ilyen szerethető Ryan Phillip ugrik be róla, de meglehetősen felületesen csak az arcvonásaim.
1: Ja, hát ha emlékeztet, ezt az, amit a lányok nem képesek megérteni, és nem akarok itt nagyon szexista lenni, de hogy általában nőkkel szoktam olyan vitákba keveredni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy emlékeztet az arca valakire, tehát egyáltalán nem hasonlít, jön a válasz, nem mondtam, hogy hasonlít, hanem csak emlékeztet rá. Tehát van benne valami, amitől eszembe jut a Ryan Philip, nem pedig azt mondom, hogy tök ugyanúgy néz ki.
0: Igen, de közben ezzel én is szoktam így lenni, hogy azért ez, hogy ki emlékeztet kire, hát ennél szubjektívebb dolgot így elképzelésre nagyon tudok, mert nagyon sok minden befolyásol abban, hogy összepárosítasz a fejedben bizonyos arcokat,
1: igen,
0: meg
1: igen, személyiségeket. De az a baj, hogy ez a fél, azért jó, szerintem a magyar nyelvet, mert lehet finomítani, egészen le lehet hozni a finomságot egy olyan szintre, amikor tényleg már nem tudod félreérteni. Nem azt mondtam, hogy tök úgy néz ki, hanem azt mondtam, hogy emlékeztet rá. Tehát beugrik róla, erről az arcról egy másik embernek az arca, vagy személyisége.
0: És általában nem
1: köszönöm, hogy kiventilálhattam.
0: Nagyon szívesen, bármikor, de általában egyébként ez nálam úgy szokott működni, hogy ez egy ideig van, mármint egy ideig jut eszembe mondjuk Gerard Butlerről Russell Crowe, csak most mondok egy másik egyetemt. Teljesen off-topic, csak hirtelen eszembe jutott.
1: Nincs off-topic ebben a műsorban.
0: Ja, jó, de ez mégiscsak az valamennyire, hogy néztem tegnap este a meccset, a Skócia-Brazíliát.
1: Este? Megengedő vagy ez,
0: igen,
1: a
0: éjfélkor kezdődött, azt hiszem.
1: Meghatározás.
0: Igen, és azt figyeltem meg, hogy a mostani kommentátorok, a Hajdubé egy picit kivétel, bár ő se a legjobb ebben, hát így persze mindenféle statisztikára figyelnek, meg próbálnak érdekességet mutatni, de amikor ilyen celebeket mutatnak,
1: nem mondják be.
0: És tudod, miért nem mondják be? Tegnap a Gerard Butler miatt jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ki az. Ugye ő skót, és nézte a meccset a helyszínen, a feleségével, vagy hát egy hölgyel ült ott, és legalább 10 másodpercig mutatták a nemzetközi szerkesztők, hogy ő ott ül, és ilyenkor nem az van, hogy hát nem tudom ki ez, megnézem, vagy bármi, hanem egyszerűen csak így csöndbe marad a kommentátor, és nem mondja, hogy ő Gerard Butler.
1: De gondolom, ebben egy ilyen stábban egyébként dolgoznak páran, hogy nem sugnak a fülére, hogy ez a Gerard Butler, mond már be.
0: Lehet, hogy ők se tudják.
1: De az van például, Shakirát mutatták valamikor, és konkrétan én se is, nem tudtam, hogy ez ő. Tehát egyáltalán nem hasonlított rá, még csak nem is emlékeztetett rá.
0: Aha.
1: Azért is nem hiányoltam, hogy bemondja, hogy Shakirát látjuk a képen, mert hogy szerint felülem bárki más is lehetett volna, hiszen annyira nem volt meg az arca.
0: Jó, egyébként meg tehát azt a részét, hogy mondjam, abszolút megértem, hogy ott miközben megy a meccs, ezer dolga van egy kommentátornak, nyilván nem az a legfontosabb, hogy most akkor egy számára ismeretlen arcnak utána nézzen, hogy ez ki volt, de nagyon föltűnő, hogy nem tudom én, 5 arcból 4-et nem ismernek.
1: Oké, de amikor a Forma 1-nél megjelenik, Forma 1 egyik istálójában Johnny Rotten megjelenik, akkor azt, hogy bemondják. Pedig hát a Johnny Rotten, ha valaki, akkor ő egyáltalán nem hasonlít saját magára most már, és mégis be tudja mondani a Weber Gábor, hogy ez a Johnny Rotten.
0: Hát mert ő tudja. Szerintem tényleg ez a titka,
1: oké, de,
0: hogy fölismeri.
1: Jó, de akkor 27 másik emberről is tudja, hogy ő kicsoda. Mondjuk ott ki is írják.
0: Itt mondjuk pont a tegnapi brazil meccsén volt az, hogy rengeteg régi játékos ott ült.
1: Igen. Mennyire jó volt látni a Ronaldinho-t meg a Ronaldo-t, hogy vigyorognak.
0: Na, őket felismerte természetesen a kommentátor, és hát végül is őket kell elsősorban felismerni.
1: Szóval na, ennyire jó volt ez a film, amiről beszélgetünk.
0: Egyébként, ja. Szóval, hogy... Igen, ez tipikusan az a film, és tulajdonképpen így is történt, hogy egy ilyen kibírhatatlan kánikulai nap el akarsz menekülni a légkondiba, nézni valamit, aminek így értelme is van, de azért olyan nagyon nem vesz igénybe, meg nem kavar föl.
1: Ez egy krimiről beszélünk.
0: Igen,
1: ez mondjuk be.
0: Tulajdonképpen egy ilyen romantikus kriminek nevezném én ezt. A megközelítése az eléggé romantikus, meg a történetnek a lekerekítése is az. Ugye, hogy a bevezetőben már ezt így megelőlegeztem, mármint, hogy néhány szót mondtam a történetről. Ugye egy olyan srácról beszélünk, aki egy öregebb doyennel hangol zongorákat, ilyen mindenféle drága zongorákat, olyan helyeken is, ahol értékelik a zongorát, meg olyan helyeken is, ahol csak így dísztárnak van. Ebből egyébként vannak vicces jelenetek, amikor a zongorák tulajdonosával beszélgetnek, és hát ő egy nagyon-nagyon jó zongorahangoló, akinek van egy ilyen speciális betegsége, amit foglaljunk össze úgy, ahogy te már megtetted, hogy halássérült, de egy ilyen
1: halláskárosult,
0: de egy ilyen speciális halláskáros hangsága van neki. Együtt jár az abszolút hallással, de van is egy ilyen jelenet, amikor... amikor
1: lefogják a legbonyolultabb akkordokat.
0: És elmondja, és hogy elmondja, mi az. Melyik, igen, ez már az előzetesben igen. is. Ugye,
1: én onnan tudom.
0: Ugye van ebből részlet. És hát persze van egy szerelmi szál, tehát természetesen zongora művész lánnyal összeszűri a levet. Ez adja igazából a romantikus részét a romantikus megközelítésnek. A másik pedig, hogy hát ő elég nehéz helyzetben van ez a cég, és a Dustin Hoffman is, aki alakítja ennek a hangoló cégnek a, hát tulajdonképpen a főnökét, és hát egy véletlen folytán kiderül az több ember számára, hogy ez a srác a képességeivel alkalmas arra, hogy kinyisson széfeket, hogyha tökéletes csend van körülötte, és tudja hallgatni, ahogy ott kattan, ugye, amit ott igen. teker, és egyébként vannak is ebben ilyen teljesen elvárható szuperközeli jelenetek ezekről a zárakról, hogy pontosan mit is az a, mi is az, amit ő keres, amikor tekergeti, és ezek egyébként elég izgalmasan vannak megcsinálva.
1: Tehát egyfajta ismeretterjesztő filmként is felfogható.
0: Úgy is felfogható.
1: Közhasznú tudást tartalmaz.
0: Igen, igen, és aztán persze, akik felfigyelnek rá, hát azok bűnözők, és arra veszik rá, hogy vegyen ki olyan gazdagoknak a széfjéből dolgokat, tehát erre specializálódik a banda, akiknek annyi mindenük van, hogyha egy-két dolgot, ez a föltételezés a banda részéről, hogyha egy-két dolgot kiveszel, amiből van neki 80 a széfbe, és nem az a legfontosabb dolog, akkor talán észre se veszi, és nem jelentik föl, blablabla, és hát természetesen eljutunk egy olyan tárgyig, amire ez nem fog vonatkozni, amire azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, amit hát így simán le lehet nyúlni, és hát ebből lesz igazából a bonyodalom, de maga ez a, hogy mondjam, ez a mackós szál, ez sajnos nem annyira izgalmas, és nem is annyira komolyan vehető ebben a filmben, hogy igazán átvegye a drámát. Meg valahol az egész, ez egy olyan film, amiben így végig lehet azt sejteni, hogy ennek a filmnek a készítője az nem egy ilyen kegyetlen valaki, hanem ő alapvetően egy ilyen kedves, puha filmet akar csinálni egy ilyen zongora hangoló srácról, normális fényképezéssel, meg tök jó színészi játékkal, de hogy mintha az is lett volna a szándék egyébként, és ha ez volt a szándék, akkor sikerült, hogy ne emlékezetes filmet csináljunk, hanem egy olyan okésat. És ez annak szerintem tökéletesen elmegy, tehát hogy nagyon sok hasonló, vagy nem hasonló filmmel ellentétben én nem éreztem azt, hogy ezt nem moziban kéne néznem, hanem mondjuk otthon, de nem tud igazán fontos film lenni abban az értelemben sem, hogy mondjuk így nagyon-nagyon sokáig emlékezz arra, hogy mi volt benne, de a stílusa az igen érzékeny, meg elegáns, úgyhogy lebeszélni senkit nem beszélnék le róla.
1: Szuper, fölírom a másik két film mellé, aminek már címére sem emlékszem, de otthon föl van írva. Amivel folytatjuk, az egy sorozat, az RTL Pluszon tekinthető, meg jól mondom, nézem cserfesen, hogyha jól mondom.
0: Abszolút jól mondom.
1: Ez pedig a Birodalom címet viseli, és Kovi felnőtt filmes munkásságát dolgozza fel. Ami nekem a kérdésem volt mindig is, és lehet, hogy tök tévúton járok, nem mondom, hogy sohasem fogyasztottam ilyen jellegű tartalmakat, viszont hogy itt mi értelme van a dramaturgiának. Ezt sosem értettem, hogy jó napot kívánok, ön is a doktor ura, bár nem, én a feleségemre, tehát mindenféle átmenet nélkül következik, amit ugye ebben a filmben oda tekerünk általában. Jó, nyilván nem. De hogy ezt én sose értettem, hogy miért nem csak a lényeget hagyják benne, hiszen a dramaturgia az mindig béna. Tehát én egy olyan filmet sem láttam, amit érdeklődéssel a sztori miatt néztem volna meg. Nem tudom, emlékszel rá, hogy volt a nem tudom melyik tévé adta, a Csillagos Ötös című hasonló kategóriájú, nagyon kőkemény tartalommal rendelkező, szerintem nem fogsz találni semmit róla, tehát tartalommal rendelkező felnőtt filmes sorozatot láttad-e? Ez a kérdés. Na hát ott voltak olyanok, hogy olyan párbeszédek voltak benne, mint hogyha egymással interjút készítettek volna a szereplők. Tehát teljesen tehetségtelen és tulajdonképpen oda nem illő, tehát színészként bemutatott, vagy alkalmazott emberek voltak, de hát nem az volt az ő szerepük.
0: Ez egy magyar erotikus sorozat.
1: Hát az erotikus, beszélsz. Az egy nagyon megengedő.
0: Az első magyar erotikus teleregény.
1: Igen. Borzalmas. Internet. Borzalmas dramaturgia van, és azt akartam ebből kihozni, hogy hogy van-e értelme egyáltalán dramaturgiát belevinni az ilyen jellegű filmekbe, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek nem ez a fő vonzerejük.
0: Alapvetően annyit mondanék ki előjáróba a birodalma kapcsolatban, hogy ez alapvetően egy krónika. Tehát, hogy igazából arról szól elsősorban, hogy hogyan alakította ki a Kovi az ő pornóvilágát, és aztán majd elmondom, hogy van egy speciális szerkezete, jó, ahogy mesél.
1: Megtudjuk ebből a sorozatból, hogy Kovi mitől volt jobb, mint a többi hasonló kategóriájú. Ha volt egyáltalán.
0: Beletrafáltál a közepébe a dolognak. Nekem alapvetően, bár nem feltétlenül a beszélgetés ezen pontján akartam ezzel előjönni, de ez a legnagyobb bajom vele, hogy alapvetően izgalmas, amit vállal, és provokatív is, tehát még 2026-ban is kapok olyan kommenteket az interneten, hogy miért kell a pornóról filmet csinálni, mert hogy az megrontja az embereket, meg a szereplőket, akik benne vannak. Ez nyilván egy nagyon izgalmas téma, ezen el lehet vitatkozni, de alapvetően ugye igazából arra se ad izgalmas választ, amiről az előbb beszéltünk, tehát ugye az, hogy a pornó, mint film, az egy zsánere, tehát hogy létezik-e az a műfaj, hogy pornó, és lehet-e a filmművészet részeként tekinteni a pornóra, az igazából amióta van a pornó egy kérdés, tehát ugye nagyon nagy rendezők foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mondjuk a Boogie Nights, ugye Paul Thomas Anderson filmje, az nagyon keményen erről szól, hogy lehet-e ezeket az embereket, nem tudom én, menő filmeseknek tekinteni, akik úgy használják a műfajokat, ahogy kedvük tartja, és a krimiből, az akcióból, a skifiből, mindenből kihozzák a pornót, és ennek van egy ilyen...
1: Bénán, teszem hozzá, én nem láttam
0: bénán,
1: még olyat,
0: vagy viccesen, vagy nem tudom én, de hogy... Ez nyilván ebben a sorozatban is fölmerül, hogy ez most forgatás, vagy ez most filmművészet, vagy nem filmművészet, de ezzel igazából nem kezdenek úgy különösebben semmit. Szóval az a szerkezete, amit majd többször belebegtettem, hogy a pilot, az, tehát hogy mindegyik rész igazából egy karakternek a története. Viszi előre magát a nagy sztorit is, de alapvetően híres pornósztárok alakítják, vagy hát pornósztárokról szólnak az egyes részek, persze színészek alakítják a pornoksztárokat, és ott Michelle Wilde, és itt Monique Cuvée, és itt tovább. És hát az első, az ugye maga Kovi története, hogy hogyan kezdett el egyáltalán pornófilmeket forgatni, és szerintem az első dolog, amiben így beletörik a vicskája ennek a sorozatnak, az pontosabban az, hogy nagyon nehéz egy ilyen karaktert megfogni, mint amilyen a Kovi. Ugye alapvetően a pornóhoz azt kötjük, hogy ez egy ilyen, meg a legtöbb történet is, ami leleplező erővel bír, ugye arról szól, hogy emögött ilyen egészen borzalmas biznisz van, és hogy nem foglalkoznak az emberrel, meg kihasználják, meg akármi. Na most a Kovi-ról azt lehetett hallani évtizedek óta, hogy amit csinál az pornó, de hogy ő egy nagyon rendes és kedves ember. Tehát róla soha nem olvastál botrányos dolgokat, nem voltak körülötte balhék, és hát ez a való életben nyilván rendkívül kényelmes, meg jó dolog egy ilyen emberrel forgatni, vagy egy ilyen ember körül lenni, de hát a filmen ez azért elég uncsi, hogyha valaki ennyire klassz, hogyha valaki ennyire gondol mindenre, nyilván ahogy majd megyünk előre, azért árnyalódik ez a dolog. No, és hát úgy van, hogy mindegyik rész egy-egy ilyen pornósztárnak az eredet története igazából, és hát ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar sorozatokban milyen szexjelenetek szoktak lenni, ebben ilyen elég explicit dolgok vannak, de ettől még nem lesz jó a sorozat. Tehát, hogy attól se lesz jó, hogy mondanak esetleg vicceseket, vagy ironikusak, vagy tényleg a legutolsó mikrofonos embert is a Zörkény Színház egyik vezető színésze alakítja. Tehát úgy, ahogy mondjuk a korábbi ilyen RTL sorozatoknál ezt megszokhattuk, tényleg rendkívül jó színészek vannak benne, de én azt hiszem, hogy még mondjuk a királynál valószínűleg nagyon erősen megvolt az, hogy mit is akarnak elmesélni Zsámbó Jimmy történetének apropóján. Itt megelégedtek azzal, hogy majd ez valószínűleg elviszi a hátán, hogy egyáltalán, hogy erről szól, hogy a magyar pornóvilágról. Ez szerintem kevés ahhoz, hogy igazán érdekfeszítő legyen, mert míg mondjuk a második rész az azért dobott valamennyit az elsőn, azzal, hogy a karakterekről kezdett el szólni, már mint a pornosztárokról, de igazából már a harmadik, negyedik résznél már szerintem az is érződik, hogy ez is tud ilyen repetitív lenni, de kíváncsi vagyok, mert még nem vagyunk a végén, de arra aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor fogják majd az RTL-en így rendes on-air sugárzásba bemutatni.
1: Délelőtt.
0: Nem, hát, amikorra nem a napszakot értettem, hanem hogy majd mikor jut el egyetlen odáig, de egyébként ja.
1: Röviden tudunk még beszélni Tom Hanks művészetéről, már ami a dokumentumfilmes művészetét és narrációját illeti a második világháborúval kapcsolatban.
0: Igen, ezt azért szerkesztettem be, mert úgy álltam neki megnézni az első két részt, ez a világháború Tom Hanks című history sorozata, hogy te is mondtad az előbb, hogy jaj, meg itt Tom Hanks, meg a világháború, meg nem olyan rég néztem végig egy elég jó spektrumos sorozatot, mondom most megint világháború, és hát az a helyzet, hogy tök jó, mármint, hogy izgalmas is. Nyilván Tom Hanks narrátorként van jelen, igazából meg az elején, meg így időnként megjelenik ilyen stúdió körülmények között, de alapvetően itt ugye nem ő a főszereplő, nagyon sok történész, sok vlogger, csomó ember megszólal, és hát nagyon sok archív felvételt is használnak, és nagyon alapos. Tehát azt hiszem, hogy az első három rész az igazából még a világháborút megelőző különböző történetekkel foglalkozok. Jó. Tehát azzal, hogy mi jutott odáig.
1: Itt is a szövetségesek nyernek?
0: Képzeld, igen. Igen, spoiler. Spoiler, viszont bár tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy igazából arról beszélnék, ami így a legjobban foglalkoztatott, amikor néztem, még nem láttam az egész sorozatot, de szerintem végig fogom nézni, hát az pedig az úgynevezett Kőszegi Ákos probléma. Hogy most már eljutottunk odáig, hogy...
1: Ez veszélyes.
0: Nem, igen, pontosan erre gondolok, hogy egy ideig még ment az, hogy az agymosó reklámokban, kormányzati hirdetésekben, fideszes hirdetésekben hallottam a hangját, meg elmentem a Víg Színházba, meg hallottam máshol szinkronizált, és egy ideig még nekem ment az, hogy nem jutott eszembe a propaganda a hangjáról, főként, hogy a Tom Hanks-et szinkronizálta, de most már eljutottunk odáig, hogy sajnos eszembe jut. Tehát nézem ezt a sorozatot, és eszembe jut, hogy az, aki most szinkronizálja itt Tom Hanks-et, mert ugye ebben az a bonyolult, vagy érzelmileg szerintem egy ilyen helyzetben, hogy mi mondjuk egy fikciós filmben ugye a Tom Hanks mutat egy akármilyen karaktert, nyilván a Kőszegi Ákos egyébként szerintem zseniális színész, tehát fantasztikusan szinkronizál. Nyilván ott megteremtődik egy karakter, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy kicsit eltold magadtól ezt a propaganda hasonlatot, tehát ott megtörténik azért szerintem könnyebben az átalakulás, míg itt tényleg csak a hangját hallod egy csomószor, amíg ugye mennek a felvételek, és hát ott a Kőszegi Ákos hangját hallod, nem a Tom Hanks-et látod közben, és ez szerintem azért probléma. De nem tudom, hogy ez majd elmúlik-e, tehát ugye azért most minden jel arra mutat, hogy viszonylag kevés ilyen propaganda üzenet lesz majd az életünkben, ahol a Kőszegi Ákos szólal meg. Szóval lehet, hogy majd ezen felül tudunk kerekedni egy idő után, de nekem ez egyre kevésbé megy. És azért én ezért eléggé szomorú vagyok, meg egy kicsit mérges is.
1: Hú, de bonyolult ez így.
0: Ugye?
1: Igen, mert nem is tudom, hogy belekezdjek ebbe, nem, mert nincs annyi időm, majd a következő
0: oldalon. De valamit még azért...
1: Böfögjek ide? Hát,
0: mondhatsz belőle.
1: Nem tudom, én szeretek egy idő után megbocsátani embereknek.
0: De én nem haragszom rá.
1: Én haragszom mindenkire haragszom, aki rosszat tett, vagy hozzájárult a rosszhoz. És tudod, azt szokták azt mondani, tényleg én megbocsátok nagyon szívesen bárkinek, csak szokták azt is mondani, hogy akkor kérjen is bocsánatot. Szerintem...
0: Mondjuk Kőszegi Ákos pont nem kért semmi ilyesmiért.
1: Nem. Szóval azért mondom, hogy bonyolultam az egész helyzet, és akkor ide beszúrnám azt, kedves hallgatók, nagyon okos gondolat, hogy a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megváltoztatja a jövőt.
0: Igen, igen. Hát csak közben meg tényleg az van, hogy szóval szerintem ez azért nagyon szomorú, mert istibiszti, hogy én úgy álltam neki ezt a sorozatot nézni, hogy ez a problémám nem jutott eszembe. Nyilván
1: jó,
0: tudtam,
1: mondjuk azért
0: hogy
1: az
0: majd...
1: istibisztiért bocsánatot kérhetünk.
0: Szóval, hogy... Szóval,
1: bocsik, bocs, igen.
0: Esküszöm, hogy eszembe se jutott ez a dolog. Azt nyilván ösztönösen is tudtam, vagy hát sejtettem, hogy Kőszegi Ákos lesz a hangja Tom Hanksnek, de úgy kezdtem el nézni, hogy ez engem nem zavar, vagy nem gondoltam rá, hogy ez majd milyen hatással lesz rám. És amikor már nem tudom, negyedszerre, ötödszörre éreztem azt, miközben néztem, hogy eszembe jut, az, hogy...
1: Ez veszélyes.
0: Igen, hogy ez veszélyes, meg akármi más, meg akármi, amiket mondott, most majdnem idéztem, de inkább nem. Szóval, hogy akkor igen, akkor így kicsit keserűvé válik az ember.
1: Jó, hogyha gondolom. Valakinek megvan az a képesség, hogy eltekintsen ettől egy kicsit erőteljesebben, mint ahogy te, akkor ettől függetlenül jó az a sorozat?
0: De ezt mondtam jó. is az előbb, hogy tök
1: de
0: szuper.
1: De akkor szögezzük le még egyszer.
0: Meg hát ami...
1: Meg feliratosan is hozzáférhető.
0: Akár, egyébként nem. Azt hiszem, hogy sajnos nem. De hogy ezt talán mondtam az előbb, de most mondom még egyszer, hogy pont az ebben a számomra a fájdalmas, hogy nagyon jól csinálja Kőszegi Ákos még mindig. Tehát, hogy ő tényleg fantasztikusan jól szinkronizál.
1: Hát akkor legyen
0: akkor,
1: az.
0: Akkor legyen. Legyen az, hogy nem vállal egy ilyeneket.
1: Örüljünk együtt.
0: De az akkor, a helyzet,
1: hogy, nem kell hallgatni.
0: Hogy ő aztán tényleg mindent elvállalt, és akkor ezt tényleg hagyjuk is.
1: Ja, igen. A jövő hétről akarsz valamit mondani?
0: Annyit, mert ha már eszembe jutott, hogy mindjárt vége van, akkor kinyitottam a jövő hétnél, és jön az új Minyonok film, ugye szinte minden nyáron jön egy Minyonokhoz kapcsolható film, a Minyonok és Szörnyek című, és jön az új Álmodóvár film, aminek az a címe, hogy Keserű karácsony, de ez senkit ne tévesszen meg, mert hogy nem egy
1: nem
0: karácsonyi
1: lesz
0: történetről van szó, szóval abban az értelemben, hogy nem csinglingling meg ilyesmi, de hát karácsony az nyilván szerephez jut ebben a filmben. Meg lesz egy film, amit nagyon várok. Az a címe, hogy Meghívás, és Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton szerepelnek
1: Olivia
0: benne.
1: Olivia Wilde és Edward Norton előkerültek valahonnan?
0: Hát olyannyira, hogy az Olivia Wilde rendezte ezt a filmet.
1: Bepróbálkozott már rendezéssel.
0: Már volt neki, igen, két-három rendezése. És az állítólag ez a Meghívás című film, ez elég jól sikerült. Hát két pár találkozik egy este, és ott történnek dolgok.
1: Ezzel lesz tele a következő heti műsor.
0: Reméljük.
1: Köszönjük szépen a mai figyelmet, a filmszerelést hallottátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor pedig fönt lesz a Spotify-en. Istibiszti.
0: Istibiszti. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
2: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
5: nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok, mindent bevet a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
8: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
7: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet, késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, önök az egészségkódot hallják, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mi történik akkor, amikor egy orvosnak másodpercek alatt kell döntést hoznia? Mit jelent valójában a sürgősségi betegellátás, és hogyan dől el, hogy egy osztályra érkező beteg vagy betegek közül kit látnak el először, és hogyan kerül egy magyar sürgősségi szakorvos a Forma 1 világába, a világ leggyorsabb sportágának közvetlen közelébe? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Hetzman László, sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora, emellett a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, légimentő főorvos. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig be tud hozni egy-egy újabb érdekes kérdést, meglátást, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
3: Köszönöm szépen a felkonferálást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük onnan, hogy orvosi hivatás és sürgősségi ellátás, mert hogy ez teszi ki az életedet. Sokan ismerik a nevedet a Forma 1 kapcsán, ezért is hoztam be, mások pedig sürgősségi orvosként találkoznak veled. Melyik feladatkör és miért áll közel hozzád? Nyilván átfedés van a kettő között.
2: Hát abszolút átfedés van, igazából egyikből fakad tulajdonképpen a másik. Hát hol is kezdjük, a orvoslás hogy jött? Orvoslás úgy jött, hogy a gimnázium, ahova jártam, szokás volt elsősegély nyújtó versenyeket rendezni a nyugsi megszerzéséhez kapcsolódó elsősegélyvizsga kapcsán, és ezeken az elsősegély nyújtó versenyeken tulajdonképpen én beleszerettem ebbe, hogy lehet rövid idő alatt nagyot segíteni embereknek.
1: Itt dőlt el?
2: Hát innen evolválódott a dolog, és aztán jött a vészhelyzet sorozat. Az is sokat segített. Erre van egyébként egy vicces történetem, egy jó pár évvel, lehet, hogy most már 10 fölött van. Voltunk egy chicagói sürgősségi orvos konferencián, rengeteg ember egy nagy arénában, 3-4 ezer orvos, többnyire sürgősségi orvos, és az egyik előadó megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki a vészhelyzet miatt van itt, és hát nagyjából a csarnoknak szerintem a 95%-a feltette a kezét, úgyhogy ez is egy nagy...
1: Te is?
2: Azt hiszem, igen, én is.
1: Tehát ez egy meghatározó dolog volt, de nyilván, igen, azt mondtad, hogy nem mindegy, hogy miért választottad az orvosi pályát, hivatást. Mi vonzott ebben?
2: Igazából engem tényleg mindig az vonzott ebben, és azért is választottam először baleseti sebészetet, aztán sürgősségi orvoslást, ott is kiemelten a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslást, mert itt a rövid idő alatt lehet nagyot segíteni, és ez nagyon látványos, és ez nagyon sokat ad egyébként vissza annak is, aki ebben részt vesz. Nyilván van benne rengeteg kudarc élmény is, de ez a rövid idő alatt nagyot segíteni, az kárpótolja az embert ezekért a kudarcokért és rossz történetekért is.
3: A rövid idő alatt nagyot segíteni, ebben azért alapvetően az is benne van, hogy nagyon rövid idő is áll rendelkezésre.
1: Iszonyatos
3: amennyi
1: teher,
3: idő alatt
1: gondolom.
3: Nektek dönteni kell egy ilyen helyzetben. Ezt hogyan lehet egyébként mentálisan, meg lélekkel bírni, hogy másodperceim vannak akár eldönteni valakinek az életét?
2: Ugye alapvetően mi abban hiszünk a klinikán is, meg a légimentésben, meg nyilván a Forma 1-ben is, hogy mindent gyakorolni kell rengeteget, tehát rengeteg eljárásrendünk van, azokat a beavatkozásokat a végletekig gyakoroljuk, amiket nagyon rövid idő alatt kell jól elvégezni, tehát ezeket a kvázi életmentő beavatkozásokat, és innentől kezdve ez izommemóriává válik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az űrrepülésben egy órányi űrsétát, hogyha jól tudom, akkor 50-szer annyi ideig gyakorolnak. Ideális lenne, ha nekünk is lenne erre mondjuk ennyi időnk, de ha nem is 50-szer, de legalább 10-es nagyságrendben mindent legyakorolunk előre. Ami egyébként szintén egy nagyon érdekes része ennek a hivatásnak, az pont az, hogy ráadásul nem csak a rövid idő alatt, de általában limitált információkból is kell jó döntéseket hozni, úgyhogy mindig keressük a puzzle kirakósait, és akkor igyekszünk azt gyorsan és jól összerakni, és aztán abból valami jót szintetizálni.
1: És oxiológusként mutattalak be, és nem biztos, hogy a hallgatók ezzel tisztában vannak, hogy mit jelent ez.
2: Igen, pontosan. Ez tulajdonképpen a mentőorvosnak a latin és görög neve egyszerre. Ugye Magyarországon óriási történelme van a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslásnak, a mentésnek. Ez most már több mint 130 éves történetre tekint vissza hazánkba, úgyhogy ebben mi azt gondolom, hogy mindig is jók voltunk, és most is nagyon jók vagyunk, úgyhogy visszük tovább ezt a nagy múltat.
3: Amikor nem odabent a sürgősségi klinikán dolgozol, hanem kint a pálya mellett egy autóversenyen, akkor nagyon más a szakmai megközelítés, mint amikor bent vagy, és kollégák vannak, és segítség van, és műszerezettség van, mert kint azért a pálya szélén meglehetősen limitáltak az eszközök, amelyek rendelkezésetekre állnak. Nagyon más az a világ, nagyon más ott döntéseket hozni, mint bent. Nyilván ugyanúgy stressz alatt, de mégiscsak egy másfajta háttérrel.
1: Igen.
2: Hát ugye mi szeretnénk azt gondolni, hogy ugyanazt csináljuk, tehát azt szoktuk mondani, hogy a kórházon kívüli sürgősségi ellátás az tulajdonképpen ugyanaz a sürgősségi ellátás, csak falak nélkül, de nyilván, ahogy ti is mondjátok, infrastruktúrában azért nagyon meghatározó az, hogy milyen környezetben dolgozik az ember. Ráadásul, hogyha egészen a versenypályáig lapozzuk ezt a könyvet, akkor ott még az is rálapátol erre, hogy egy egész más kultúrkörnyezetbe kell ezt csinálni minden hétvégén, teljesen más mondjuk egy olasz mentalitás, egy spanyol, egy japán, egy kínai. Hogyha csak itthon gondolok bele, hogy milyen mondjuk az árokparton dolgozni versus mondjuk bent a klinikán, akkor ez már kulturálisan mondjuk ugyanaz a nívó, de ahogy ti is mondjátok, infrastruktúrában egy picit más, azért hozzáteszem, hogy az eszközparkot, azt pontosan ugyanolyan eszközparkot viszünk ki a helyszínre, mint amit a kórházban is használunk. Nyilván egy műtő sterilitását ezt nem lehet reprodukálni kint, de az eszközök és a beavatkozások azok, amennyire csak lehet, azok ugyanolyanok, mint a kórházban egy legjobb minőségű ellátás.
1: Miért áll közel a szívedhez a légimentés? Mert hogy légimentő orvos is vagy.
2: Hát a légimentés azért egy különleges dolog számomra, mert hát egyrészt egyesíti ezt a két dolgot, amiért világéletemben rajongtam, a repülés és ugye a sürgősségi orvoslás. Másrészt meg a légimentésben megvan az a kiváltságunk, hogyha úgy tetszik, hogy általában kiemelt feladatokhoz járunk, tehát feladatainknak több mint fele az súlyos sérült ellátásról szól. Ugye én nagyjából az egyetem eleje óta súlyos sérült ellátással foglalkoztam, már a szakdolgozatommal, aztán gyakorlatilag az egész pályafutásom során, most a PhD-met is ennek szentelem, és ilyetén módon ezek a válogatott esetek, ezek egyrészt nagy kihívást jelentenek, másrészt, amit itt az interjú elején mondtam, ugye itt tényleg rövid idő alatt lehet óriásit segíteni, tehát hogy ez egy nagyon sikerekben is gazdag terület.
3: A Forma 1-es pályákon gyakorlatilag ott a Box utca környékén van valahol egy mini klinika, ahová beviszitek a sérültet, és akkor ott próbáljátok meg az első ellátást nyújtani, és hogyha bonyolultabb, komplexebbre van szükség, akkor pedig onnan nyilván vélelmezem, egy helikopterrel valami közeli klinikára repül az érintett.
2: Igen, a hallgatók nem látják, de itt bólogatok közben, minden így van, ahogy mondod. Az előírásoknak megfelelően megvan szabva, hogy mennyire kell közel lennie a háttérkórháznak a pályához, illetve hogyha az bizonyos távolságon kívül esik, akkor valóban a pályán is kell, hogy legyen egy ilyen medical center, gyakorlatilag egy kis trauma centrum, hogyha úgy tetszik. Ebben a jelen szabályozók szerint két trauma teamnek kell folyamatosan készen létbe állnia, hogyha bármilyen esemény zajlik éppen a pályán, és igen, a nulladik lépcső, hogyha úgy tetszik, az maga a pálya menti ellátóegységek. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy egy hétvégére kb. Attól függ persze, hogy milyen hosszú a pálya, de nagyjából egy olyan 70-100 ember dolgozik egy ilyen hétvégén az egészségügyi biztosítással, csak a pályán belüli részen, tehát akkor meg nem beszéltünk a nézőkről és az őket biztosító mentőerőkről.
1: Beszéljünk erről majd még részletesebben, de előtte engedd meg, Robi, még visszatereljem a beszélgetést a mindennapokhoz, hiszen ezek a hétvégéid, de ott vannak a hétköznapok. Egyébként hány éves képzés és milyen út vezetett odáig, hogy sürgősségi szakorvos lehess?
2: Hát én a hosszabb utat választottam, hogyha lehet ilyet mondani, de ennek igazából örülök. Amikor az egyetemet befejeztem, akkor nagyon hezitáltam a között, hogy traumatológiával foglalkozzak, vagy éppen akkor az anesztézia volt a másik befutó nálam, mentőzni már akkor mentőztem, és azt tudtam, hogy azt szeretnék is, azt is tudtam, hogy ezzel a két szakirányjal, tehát a baleseti sebészettel, illetve az anesztéziával ezt fogom tudni majd folytatni. Nyilván opció volt az is, hogy mentőorvosnak megyek, de akkor sajnos a sürgősségi szakvizsga, tehát a kórházi része ennek a dolognak, ez meg nem volt Magyarországon elérhető, amikor én végeztem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az innovatívabb szakmát választom, az akkor innovatívabbnak tűnő szakmát. Ez a baleseti sebészet volt, és aztán ez is gyakorlatilag összebútorozott az ortopédiával, és első között voltam, akik közös ortopéd baleseti sebész szakvizsgát szereztek. Mindeközben, amíg csináltam ezt a szakképzést, persze töretlenül mentőztem, aztán légimenteni is kezdtem, és aztán a szakvizsga megszerzése után jött egy lehetőség a légimentésben, akkor ott 3 évig voltam, volt szerencsém a Magyar Légimentésnek az orvosigazgatója lenni, és ez idő alatt megcsináltam a sürgősségi szakvizsgámat is, és akkor így van jelenleg ez az ortopéd baleset és a sürgősségi, illetve a mentő orvos szakvizsgám, ez az oxiológia szakvizsga.
1: Egyébként ez gyakori, hogy ezt az utat járja be valaki, vagy ez egy egyedi út volt szerinted?
2: Ez érdekes, mert akikkel a pályám során találkoztam, meghatározó emberek, ő nekik volt ilyen mixük, tehát voltak sebész, mentőorvos, illetve baleseti sebész, mentőorvos, például a korábbi főnököm Goróve László, aki egyébként mind a Forma 1-ben több mint 20 évig volt a Hungaroringnek a pályafőorvosa, ő ugyanígy baleseti sebész és mentőorvos volt, illetve most is vannak ilyen kollégáim, és amikor egyébként a később a Forma 1-es pályázat jött, ott is ezt, hogy úgy mondjam, nagyon jó néven vették, hiszen pont ilyen mixet kerestek, aki baleseti sebészben és sürgősségi ellátásban is járatos.
1: Tehát egyfajta versenyelőny volt ez ebben a feladatkörben.
2: Igen, igazából az lett, és nem bántam meg a mai napig, hogy mind a két szakmában van.
1: Azt akartam kérdezni, hogy milyen egy átlagos napod, de most ebből már úgy érzem, hogy átlagos napok nincsenek.
2: De vannak? Átlagos napok, persze. Tehát azért az élet az nem olyan, mint a vészhelyzetben volt annak idején.
3: Hanem onnan sokkal durvább.
2: Hát minden napra jut nyilván érdekesség, ami nekünk érdekesség.
3: Bocsánat, hány beteg fordul meg a mondjuk 24 óra alatt a Semmelweis Egyetemnek a sürgősségi klinikáján?
2: Azt szerettem volna erre a kérdésre mondani, hogy átlagban olyan 150, de sajnos, ha csak az elmúlt heteket nézzük, akkor nem egy olyan napunk van, amikor ez most már 200 fölé tehető ez a beteg létszám, ami hát egy óriási kihívás elé állítja azért a klinikát, illetve azt merem mondani, hogy a fővárosban az összes sürgősségi osztályt is. Csak már maga ez az emelkedett szám is, hogy az előbb visszautaljak, az érdekessé teszi a hétköznapokat kifejezésre, tehát hogy ez tényleg egy óriási kihívás, ami minden nap dolgozunk, hogy lehet jobb betegáramlást csinálni.
3: Ez nagyjából kiszámoltam fejbe, hogy ez ilyen 6-7 percenként érkezik egy beteg.
1: És amiről beszéltünk, a döntést nagyon gyorsan kell, akkor ténylegesen meghozni.
3: Mekkora tím kell le mögé ott a klinikán, aki ezt kezelni tudja?
2: Alapvetően a tím az adott, és a tím az jó. Ami a nagy kihívást jelenti jelenleg, az sokkal inkább az, hogy már azok a sürgősségi osztályok, amik működnek, és most itt megint merem mondani a főváros szinte összes nagyobb sürgősségi osztályát, infrastruktúrában, tehát már négyzetméterben kinőtték ezt a beteg létszámot. Ezzel küzdködtünk mi is az elmúlt években a klinikán, de egész komoly átalakításoknak köszönhetően sikerült optimalizálni a beteg áramlást, mi egy angol 100 modell bevezetése mellett döntöttünk, és így most nézve a számainkat, mert ugye mindent auditálunk, és figyeljük folyamatosan a mutatóinkat, gyorsabban tudjuk ellátáshoz juttatni ezt a 220 beteget, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt a 120-130 fős beérkező létszámot.
3: Ennek az esetszám növekedésnek alapvetően mi az oka? Egyre több a probléma, vagy egyre türelmetlenebbek vagyunk, és hamarabb megyünk be az SBO-ra kisebb problémákkal is?
2: Azt szeretném mondani, hogy egy picit mind a kettő, de ugye a Sóti Ákos barátomat kérdezem, akkor adat nélkül nem szívesen mondunk semmit. Nyilván erre szubjektív benyomásaink vannak, illetve látjuk azt a készmix változást, hogy mennyivel vannak rosszabbul a betegeink, akik bejönnek ma, mint mondjuk 1-2-3 vagy 4 évvel ezelőtt. Az tény, és ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az tendencia, hogy a COVID-nak a, hogy úgy mondjam, ezt a nem is leállási hullámát, de a COVID után tapasztalható beáramlás, mintázat, megváltozást, szép egyszerű szó, azt még mindig nem heverte ki a rendszer, tehát az emberek akkor nagyon nagy számban fordultak a sürgősségi ellátás felé, és ugye az alapellátásból picit átterelődtek a sürgősségi osztályok irányába. Ez a mai napig uh-huh. észlelhető, illetve nyilván, amit itt már beszélgettünk a műsor előtt is, hogy mindenkinek teljesen érthető módon a saját problémája a legnagyobb, és nyilván oda megy, ahol azt várja, hogy ezt a leggyorsabban megoldják, és ezt nagyon hamar megtanulták az emberek, hogy a sürgősségén nagyon sok mindent meg tudnak oldani, csak ugye ezáltal belekeverték saját magukat is, meg az egész rendszert is egy olyan ördögi spirálba, amivel pont, hogy megnyúlnak a várakozási idők, és megnehezítik nekünk is, hogy kiválogassuk, hogy ki az igazán súlyos paciens, és ki az, aki kevésbé.
3: Milyen osztályozási rendszer alapján dönti ezt egy ilyen sürgősségi fogadóhelyen az orvos, hogy a beérkező beteg az nagyon sürgős ellátásra szorul, vagy kevésbé, hogy hogyan néz ki ez a valóságban?
2: A kanadai triázs rendszer mintájára most már szerintem több mint egy évtizede bevezették Magyarországon a magyar sürgősségi triást, ami egy alapvetően nagyon jól működő rendszer. Itt valóban 5 perc áll rendelkezésére a triás nővérnek, vagy bárki, aki ebben képzett, hogy megítélje azt, hogy az éppen beérkező beteg egy 1-től 5-ös skálán milyen ellátási prioritásba tartozik. Az 1 az azonnali ellátásra ítéltetett, az 5 egy picit várakoztathatóbb kategória. És hát ez egy picit ugyanaz a történet, mint amiről beszéltünk, hogy rövid idő alatt, tehát 5 perc alatt kell egy olyan döntést hozni limitált információkból, ami aztán eldönti, hogy az a beteg, az most mennyit fog várakozni, ha még először ellátóval találkozik, illetve ez alatt az 5 perc alatt kell nagyon jól megítélni azt, hogy mennyire súlyos az ő állapota, és aztán persze, hogyha állapotváltozás van, akkor ezt egy új triásvizsgálattal kell majd felülvizsgálni. A nehézség az az, hogy ennek, mint ez a triás rendszer sem egyik sem tökéletes, nagyon sokan kerülnek a 3-as triás kategóriába, ami egy alapvetően sürgetőbb ellátás, de mivel ugye nagyon sokan 3-as kategóriába kerülnek, így a 3-ason belül nagyon nehéz tovább rangsorolni azt, hogy akkor most kivel is kéne folytatni, illetve hát ugye a másik nehézség ennek a rendszernek az, hogy aki 4-es, 5-ös kategóriába kerül és megvárakoztatja a rendszer, az nyilván nem lesz elégedett ezzel, hiszen ő a saját problémáját hozta, mint a legfontosabb, és azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kell várnia.
1: Vannak emlékezetes esetek, akár a te praxisod során, amit úgy nem felejt el az ember, ami úgy kísér?
3: Vagy kísért?
2: Rengeteg igen. Emlékezetes eset van. Sajnos az a baj, hogy ahogy a jó esetekre is, ugye a nagyon rossz esetekre is emlékszik az ember. Amik ilyen tényleg megrázó esetek, azok mindig a gyerekekhez kötődő esetek, vagy az értelmetlen tragédiák, halálok, amik könnyen megelőzhetőek, vagy elkerülhetőek lettek volna. Hát sajnos ilyenből mind a légimentésben, mind a sürgősségi orvoslásban rengeteget látunk.
1: És mennyire viszed haza magaddal ezeket a gondokat, vagy nehézségeket?
2: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy nem viszem haza. Aztán, amikor megszületett a kisfiam, akkor rájöttem, hogy nagyon, mert őt pont úgy óvom azoktól a dolgoktól, amiket láttam, hogy néha már talán túlóvom, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy tényleg a gyerek ellátások kapcsán ott sajnos nagyon sok tragédiát látunk.
1: Mit tanított meg neked a sürgősségi ellátás az emberekről?
2: Hát arra kevés lenne egy műsor. Alapvetően azért nehéz erre a kérdésre jól válaszolni, mert amikor mi találkozunk ezekkel az emberekkel, akkor tényleg ők krízisben vannak, hiszen azért keresték fel a sürgősségit, azért hívtak mentőt, azért szállt le a mentőhelikopter, mert valami olyan nagy baj van, vagy valóban, vagy legalábbis szerintük, ami az ő gondolkodásukat is megváltoztatja, és ezért is van az, hogy a sürgősségi ellátás egy nagyon konfliktusos zónája az egészségügynek, tehát ez nem egy elektív időre jöttem, be volt tervezve már egy hónapja típusú ellátás, hanem senki nem készül arra, hogy eltörik a bokája, senki nem készül arra, hogy sztrókot fog kapni ma, senki nem készül arra, hogy egy autóbaleset történik vele, és nyilván nem a valódi énjüket mutatja meg ezeknek az embereknek, hanem egy rendkívül türelmetlen, általában beszűkült, a probléma fókuszú gondolkodásukat mutatja meg, és pont azért van az a rengeteg konfliktus, amiről lehet hallani a sürgősségi ellátás kapcsán.
3: Egy olyan területre, ahová naponta 200-an érkeznek be, és tényleg percek vannak eldönteni az eset súlyosságát, meg elkezdeni az ellátást. Ott a kollégáidnak a hosszú távú kiégése, kiégettsége, az mondjuk más területekkel összehasonlítva milyen

0: ezeket úgy használni, hogy ne jégesse ki az erőforrást is, tehát az egészségügyi szolgáltatót gyakorlatilag legyen az éppen ápoló, beteghordó vagy orvos, szakorvos. Az egyetem ilyen szempontból azért egy szerencsésebb hely, mert ugye az egyetem működése az három lábon nyugszik, ugye van egy kutatási részünk, van egy oktatási részünk, és van maga a betegellátás részünk. Ezért itt tudunk olyan portfóliót kínálni a kollégáinknak, ahogy nem csak betegellátással foglalkoznak, hanem emellett oktatnak, kutatnak, és így egy picit ez maga kiégés protektív, illetve rengeteg olyan egyéb dolgot igyekszünk a hétköznapokban lehetővé tenni, legyen az éppen egy pszichológus segítsége, vagy különböző csapatépítések, vagy olyan munkakörülmények, amik egyrészt megelőzik a kiégést, vagy nagyon hamar elcsípik, és igyekszünk akkor ezt visszakorrigálni.
1: Nálad nem is említettem, hogy tudományos főtanácsadó vagy, tehát ez a láb nálad is megvan.
0: Igen, nagyon igyekszem. Nekem ez a láb, ez egy picit későn jött, ugye ez a mi hivatásunk, tehát ez a mentőorvos, meg a sürgőségi orvos sose arról volt híres, hogy nagy cikkeket írjon, meg PhD-vel rohangáljon, és sokat publikáljon, de azért az utolsó, hát olyan 10-10 pár évben, amikor a minőségbiztosítás összes elemét helyre tudtuk rakni, azokon a helyeken, ahol dolgoztam, és beindult egy jó minőségű adatgyűjtés, utána igyekeztünk ezt publikálni is, és most már több kollégánk van, akik PhD-vel rendelkeznek, a klinikán is rengeteg PhD hallgatónk is van, úgyhogy ez a láb is most
1: változik
0: már
1: a szakma.
0: Igen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. A folytatásban pedig a sürgősségi betegellátáson túl beszélgetünk arról is, hogy milyen érzés és felelősség a forma egyben mindezt megtenni, mert hogy ígértük, hogy erre is kitérünk. Dr. Hetzman László sürgősségi szakorvos, oxiológus, Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, emellett légimentő orvos, és ahogy említettem korábban, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora tart ma velünk. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az egészségkód. Folytatjuk a beszélgetést dr. Hetzmann László sürgősségi szakorvossal, oxiológussal, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettesével, légimentő orvossal, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátorával, és hát akkor forduljunk is rá az autósportra, a Forma 1-re, mert hogy beszélgettünk eddig általánosságban a sürgősségi ellátásról. Hogyan került először a látóteredbe a Forma 1, mert hogy korábban említetted, hogy azért ez egy szerelem volt az életedben.
2: Hát ez nagyon érdekes lesz, mert itt a hugom volt, aki engem ebbe belevitt. Ugye nyilván magukat a versenyeket azt én is követtem már kisfiúkorom óta, vasárnap délutánonként, de a hugom lett a nagyobb Forma 1 rajongó kettőnk közül, és neki vettem egyszer egy jegyet ajándékba születésnapjára, a Magyar Nagydíjra, akkor kimentünk, és akkor ott bele szagoltam a levegőbe, és még abban az évben volt szerencsém, akkor még mentőtisztként részt venni, akkor még a nézőtér biztosításában, és akkor gyakorlatilag összekapcsolódott ez a motorsport iránti szeretet, meg a mentés iránti szeretet, és aztán gyakorlatilag az elmúlt, hát most már neki nehéz kimondani is, de 20 évben végigjártam azt a ranglétrát, hogy először a kerítésen kívül nézőkre vigyáztam, aztán a pályán belül, először a pálya mellett, aztán a helikopteren, aztán a pályakórházban, háttérkórházban is dolgoztam egy időben, és aztán végül így jutottam el a Medical Car jobb belső ülésébe.
1: Hát az egyrészt egy hosszú út, de gondolom nagyon nagy a konkurencia. Tehát mindenki szeretne ide eljutni, vagy nagyon sokan.
2: Hát azt nem tudom pontosan, hogy hányan jelentkeztek arra az együlésre, ami megnyílt 5 évvel ezelőtt a Nemzetközi Automobil Szövetségnél, de igen, feltételezem, hogy sokan.
1: Ez mit jelent, hány versenyen vagy ott egy szezonban?
2: Ez minden évben változó volt, de nagyjából a kiindulási alap az a versenyeknek a fele, és akkor hát sajnos minden évben egy-egy verseny vagy így vagy úgy, de törlésre kerül. Ugye most éppen a közel-keleti helyzet miatt töröltek egyelőre 2 versenyt, úgyhogy nekem ez a szezon ez úgy néz ki egyelőre, hogy 10 verseny plusz a hazai. Tavaly, jól emlékszem, akkor 6 verseny plusz a hazai csináltam, úgyhogy ez mindig szezon függő, de így alakul.
3: És akkor váltogatjátok egymást valamelyik kollégával, és 10 versenyen, ő 10 versenyen te.
2: Így nagyjából. Van, egy amerikai kollégával váltjuk egymást a kocsiban. Uh-huh. Ő is hasonló.
3: Ki a sofőr?
2: Ők is ketten vannak egyébként, ugye ez a redundancia miatt vagyunk minden pozícióban ketten. A 2 kiváló sofőrünk van, mind a ketten volt autóversenyzők egyébként. Karl Reindlernek hívják az egyiket, ő egy ausztrál kollega, és Bruno Correának hívják a másik sofőrünket, ő egy portugál kollega. Ők egyébként amellett, hogy kiváló autóversenyzők, így a évek alatt igyekeztek beletanulni abba is, hogy nekünk hogy tudnak segíteni, hogyha nagy baj van, úgyhogy jó csapatot alkotunk.
3: Ti ugyanolyan autóban ültök, mint ami a kisebb-nagyobb baleseteknél bemegy a pályára, és vezeti fel az autókat ideig, óráig?
2: Az FIA-nak, tehát a Nemzetközi Automobil Szövetségnek minden hétvégére van 2 dedikált autója, az egyik az a safety car, a másik a medical car. Mi a medical carban ülünk, és a safety car ugye az autó, ami bemegy, hogyha egy picit, hogy úgy mondjam, biztonságosabbá kell tenni a versenyzőknek a tempóját, vagy egy picit lassabban vezeti őket körbe a pályán. És hogyha baleset van, akkor a medical car, tehát a mi autónk az, ami először beküldésre kerül a pályára.
1: Viszont akkor ti siettek.
2: Hát itt mindenki siet.
1: Egyébként ez egy állandó feladat, vagy évről évre újra eldől, hogy ki ülhet be arra az ülésre, amiről beszéltél?
2: A szerződés fajtája az általában úgy van, hogy ez egy néhány éves szerződés, de ez változhat, tehát attól függ, hogy kinek éppen mikor jár le a szerződése, de a szerződések túlnyomó többsége az több évre szól, úgyhogy ez azért általában ennyi ideig biztosan fix. Aztán, hogyha az ember jól végzi a munkáját, akkor ezt meghosszabbítják, hogyha nem, akkor nyilván.
1: És vannak speciális nemzetközi követelmények, vizsgák, amiket ilyenkor le kell tenni, vagy az a tudás és szakmai tapasztalat, ami megvan, az elegendő?
2: Ugye itt a szelekciós kritériumrendszer az, hogy úgy mondjam, elég magas volt. A Nemzetközi Automobil Szövetség nem arra hajtott, amikor embereket keresett, hogy ők képezzenek valakit, aki erre alkalmas, hanem nyilván igyekeztek lehalászni. Szeretném azt gondolni, hogy ennek a szakmának tényleg a tetejét. Olyan orvost kerestek, tehát a pályázati kiírás is úgy szólt, aki sürgősségi orvoslásban, mentésben, illetve baleseti ellátásban járatos, és előnyt mutatott az, akinél helikopteres munka is volt a szönélet rajz. 2010-ban, ugye nekem ebből most már lassan van egy 20 éves múltam légimentésben, ebből 7 évig dolgoztam Cambridge-ben, Angliában, az angol légimentőknél, ott részt vettem az éjszakai repülésnek a megszervezésében, ez egy nagyon jó kihívás volt, és egy nagyon érdekes kaland volt. Rengeteget tanultam ott is, és hát azóta különböző kapcsolatrendszereknek köszönhetően volt módom a londoni légimentőktől egészen a Sydney légimentőkig átlátni a különböző rendszerek működését, és mindkét helyen tanulni, aztán később tanítani.
1: Mi volt a legsúlyosabb eset, ahol a medical carral jelen voltál?
2: Hú, hát ugye, hogy mi a súlyos eset, tehát az igazság, hogy az F1-ben, F2-ben, F3-ban minden baleset nagyon rosszul néz ki. Tehát óriási lassulások vannak. Eleve a riasztási kritériumunk az, hogy 15 G-nél nagyobb lassulás éri az autót, amikor falnak csapódik, vagy egymásnak, vagy éppen felemelkedik a levegőbe és leesik. Tehát, hogy úgy mondjam, ezt mondjuk, ha egy személyautóra vetítem, akkor egy ilyen lassulás egy személyautóban az minden esetben bizonyosan csonttöréseket és súlyos sérüléseket idézne elő. Az autóversenyzésben, főleg ebben a single-seater kategóriában, tehát ezekben a Forma 1, 2, 3, 4-es autókban, az autók is a végletekig biztonságosra vannak mérnökileg tervezve.
1: Azt a túlélő cella,
2: már a neve is mutatja, hogy tényleg túlélő cella, tehát hogy olyan erőbehatásokat bírnak ezek az autók, és úgy vannak megtervezve az üléspozíció, a nyakvédelem, a sisakok, maga a pilótafülkének a párnázása, a kiképzése, az, hogy ül benne a versenyző, tehát már ezek is tökéletességig vannak tényleg megtervezve, és aztán akkor még nem beszéltünk arról, hogy maguk a pályák is szuper biztonságosan vannak megépítve, tehát nagy bukóterek, fékezési területek, kavicszónák, maguk a becsapódási zónák is különböző speciális anyagokkal vannak ellátva. És hát az, hogy rendelkezésre áll nagyjából minden pályán 30-40 másodpercen belül kiemelt orvosi segítség, hogy úgy mondjam, az a védőhálónak az utolsó eleme már.
3: Minden ilyen balesetnél nektek kötelezően meg kell nézni az érintett pilótát?
2: Hogyha ez a becsapódás, ez 15 G-nél nagyobb lassulást hoz létre, akkor igen, a jelenlegi szabályrendszer szerint akkor a pilótát mindig meg kell vizsgálni alaposan. És hát itt teljesen megoszlik az, hogy ezt ki milyen sérüléssel úszta meg. Nagyjából azt látjuk az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy tényleg a biztonság kimaxolásával, hála Isten, nagyon kevés igazi súlyos sérülést látunk.
1: Egyébként mit jelent úgy dolgozni, hogy közben az egész világ figyel?
2: Hát mondhatnám, hogy ez egy ilyen nagy nyomás, de amit itt az előző részben is már beszéltünk, tehát a szakma az ugyanaz. Uh-huh. Ugyanazt csinálom ott is, mint amit a légimentőknél, vagy éppen mondjuk a kórházban.
1: Ugyanazt várod el saját magadtól, azt a maximális hozzáállást, gondolom.
2: Másképp nem is mehetne, uh-huh. Így van. Ami más, az, hogy itt egy más csapatban kell dolgozni, és ezt a csapatot, ezt nagyon hamar kell megismerni. Tehát nagyjából itt egy napunk van arra, hogy megismerjük a helyi erőket, azokat az embereket, akik az ottani kimentő tímben, az ottani gyors beavatkozó autóban, vagy az ottani mentőautóban ülnek, vagy éppen a traumatímben csinálják a pályakórház biztosítását. Tehát ezeket az embereket gyorsan meg kell ismerni, és nyilván az nagy előny, hogyha újra és újra ugyanoda megyünk vissza, és ugyanazokkal az emberekkel találkozunk. De alapvetően a szakma az ugyanaz. A nyomás az nyilván amúgy is óriási, hiszen ez a Forma 1, itt a nyomás mindenkin óriási.
3: A pályán kívül, vagy a verseny után, vagy akár a versenyek előtt van valamilyen kapcsolatotok a pilótákkal?
1: Tudtam, hogy ezt a kérdést te fogod.
2: Igen, ezt a kérdést általában felteszik, hogyha erről beszélgetek bárkivel. Alapvetően a versenyzők nem örülnek, hogyha engem látnak, mert ez éppen azt jelenti számukra, hogy beleálltak a falba.
1: Kiestek,
2: vége lett a versenyüknek, nagy Isten, még tényleg meg is sérültek. De a másik oldalon meg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon úriember módjára viselik ezt általában. Alapvetően a mi feladatunk az nyilván egy háttérmunka, és mi nem is szeretünk, hogy úgy mondjam, az előtérben lenni, nem is ez a dolgunk. Ha kellünk, akkor ott vagyunk, ez a feladatunk, de hogyha nem kellünk, akkor mint egy ilyen jó tenger alatt járó, mi szépen elmerülünk a víz alá, és onnan várjuk, hogy mikor kellünk legközelebb.
3: Viszont az én kérdésem az nem csak ilyen bulvár kérdés volt, hanem arra akartam igazán egy picit ráterelni a szót, hogy volt itt Budapesten pontosan a Massának egy komoly balesete 15 éve, nem tudom már pontosan mikor volt, de szerintem egy évtizede biztos
2: nagy,
3: volt.
2: Igen, körülbelül akkor.
3: És akkor őt gyakorlatilag bevitték, ha jól emlékszem, a Honvéd kórházba, és egy nagyon súlyos koponya műtétje is volt, és a legendák szerint ő utána ahányszor még itt járt Budapesten, akkor mindig elment a kórházba, és megkereste azt a tímet, amelyik műtötte, szóval erre akartam csak rákérdezni, hogy ilyen típusú kapcsolat vagy ragaszkodás az alakul-e ki a adott esetben a pályán kívül, vagy a verseny után.
2: Igen, ezt a médiából én is így tudom, ahogy mondod. Nyilván ugye konkrét esetről így nem beszélhetek, de azt általánosságban elmondhatom, hogyha valamilyen nagy baleset van, vagy valamilyen sérülés, akkor a pilótáknak a nagy része az igen, meg szokta keresni utána az ellátó tímet, és ezt meg szokták köszönni nagyon úriember módjára, tehát ez valóban benne van a gentleman's agreementben.
1: Egyébként mennyire más egy Forma 1-es pilóta egészségügyi szempontból, mint egy átlagember?
2: Hát olyan szempontból más, hogy ezek a versenyzők, ezek tényleg top atléták, tehát nem azok a fajták, akik mondjuk egy bodybuilder versenyen elindulnak, mert egy teljesen más testfelépítésük van nyilván, de az, amit ezek a versenyzők az alatt a vasárnapi verseny alatt kibírnak, azt azért átlagember nem igazán bírná ki, tehát tréning nélkül azt gondolni, hogy ez egy technikai sport, és beleülök a kocsiba, és majd vezetem. Erre egy nagyon-nagyon eklatáns példát szoktam elmondani, hogy amíg volt ez a Forma 1 Experience nevű dolog, amikor kétüléses, és azok nem is F1-es autók voltak, talán F2, F3 lebutította, sokkal lassabb autók. Kétüléses autó, kivitte őket egy profi versenyző, és azt lehetett látni, a box utcába ültek be. Beültek, mosolyogtak, fotózkodtak, és akkor az egy körről visszajöttek, akkor általában egy ilyen lesápat, lezöldült, lehajtott fejű ember már nem annyira boldogan szállt ki ebből az autóból. Tehát iszonyú lassulások, gyorsulások, nagyon megterheli a szervezetet. Az csak egy példa, meg lehet nézni az összes versenyzőnek a nyakát, hogy milyen vastag. Azok a G-erők, amik egy kanyarba ott oldalra húzzák a fejüket a sisakkal, a legtöbb embernek egyszerűen csak így eltekerni oldalra a fejét, tehát hogy már az nehézség.
1: Téged vittek így?
2: Engem így nem vittek, mi a medical carral csütörtök délután minden pályát kötelező módon letesztelünk, ez egy egyórás körözés, egy high speed track testnek hívják, ott elég gyorsan megyünk mi is, de az nem forma egy gyors, tehát mondjuk 250-280 km/h megyünk, már ott is nagyon érezni, és a helyi orvosok, akik a kocsiban hátul ülnek, egy picit kevesebb kilátással van, hogy pár kör után kikéreckednek, mert már ők sincsenek ettől jól, de egy F1-es autóban ez tényleg egy másik kávézó, így van.
1: Mit adott neked emberileg ez a pálya? Hogyha így most összességében, és nem csak a Forma 1-ről, a légimentés, a sürgősségi ellátás, az egész.
2: Nekem rengeteg jó barátot adott. Ez tényleg egy ilyen nagyon jó bajtársias közeg. Nagyon jól összekovácsolja azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk, mind a kórházi vonalon, mind a mentés vonalon, és egyébként ez a Forma 1-re is jellemző, tehát ott is. A Forma 1 része az adott rengeteg olyan kulturális élményt, meg utazást, amit egyébként szerintem, nem tudom, 50 évig kéne utazgatni az embernek, hogy ennyi helyet bejárjon, és ami nekem szintén nagyon-nagyon hasznos, ez persze így a rádióban nem cseng annyira jó az embereknek, az, hogy különböző országoknak az egészségügyi rendszerét is megismerhetem, tehát én nagyon sokat tudok szintetizálni abból, amit látok. Látok egy szingapúri kórházat, látok egy kínai kórházat, egy japán kórházat, látom a legjobb Miami Trauma Centrumot, és ez rengeteg olyan jó inspirációt, meg ötletet ad, amit esetleg itthon is tudunk használni.
1: Hazahoznál,
2: igen.
1: Vagy haza is hozol. Van olyan?
2: Nagyon-nagyon sok mindent hoztunk haza a kollégáimmal annak idején az angol munkánkból. Gyakorlatilag a magyar légimentést nagyon sok szempontból az ottani standardok köré építettük itthon, és ez a fejlődés soha nem áll meg, tehát ez folyamatos, legyen az épp a kórházi vonal, vagy épp a sürgősségi, az utcán lévő sürgősségi a mentés.
3: Ezek között, a kórházak között, a te nézőpontodról mi az igazi különbség? Kérdezem ezt elsősorban azért, mert vélelmezem, hogy mindegyik top felszereltségű, top szakemberekkel, modern, tehát abszolút kikezdhetetlen szakmai szempontból, de mi ad végül különbséget egy szingapúri kórház, vagy egy japán, vagy egy kínai között?
2: Két dolgot mondanék ide. Az egyik az, hogy hogy teljesen más betegpopulációt lát el egy szingapúri szuperkórház, meg mondjuk egy Miami traumacentrum. Tehát Miami-ban, ahol mondjuk napi rendszerességgel vannak különböző ilyen banda-related késelések, lövöldözések, ott rengeteg penetráló trauma, tehát hogy késelés-lövöldözés van, ami egy sokkal gyorsabb megközelítést kíván meg, egy gyors kórházba jutást, egy gyors műtéti ellátást, egy nagyon gyors vérpótlást, míg mondjuk Szingapúrban, ahol szinte ilyen szempontból zéró bűnözés van, ott ilyet meg nem is látnak. Uh-huh. Ott is nagyon jók, de ebből mondjuk kevesebbet látnak, a rendszer nem erre van rápörgetve. És akkor még sorolhatnám, hogy nyilván melyik kultúrában, melyik betegcsoportból van több, de nekem például az egy óriási lehetőség, hogy ezeket mind láthatom egyrészt. A másik dolog az meg az, hogy ugye magának a Nemzetközi Automobil Szövetségnek van egy elég magas standard rendszere. Tehát mi nekünk ennek a magas standard rendszernek kell megfeleltetni, hogy úgy mondjam, a pályamenti ellátást, a pályakórházat és a háttérkórházat, és ha valaki még e fölött tud még jobb lenni, akkor azt nagy örömmel látjuk. Nyilván vannak olyan helyek, amik szuper top helyek, és vannak olyan helyek, amik pedig hozzák azt az elvárt, egyébként magas színvonalat, amit mi persze kérünk.
3: Ha csak a pályákat nézzük, melyik a kedvenced?
2: Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert több fajta pálya vannak a városi pályák, vannak ugye az épített pályák, van mindegyikből igazából kedvenc, és ez teljesen szubjektív. Én személy szerint nagyon szerettem a Suzuki pályát Japánban, nagyon szerettem Imolába járni, az sajnos most idén lekerült a versenynaptárról, ez is egy óriási múltú pálya, egy ilyen igazi old school pálya, és hát természetesen a Hungaroring az is egy nagy kedvenc, úgyhogy nem is lehetne máshogy.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy bendülsz a Medical Car-ban, és a nézők eközben ugye egy közvetítést néznek a versenyzőket, te mennyit látsz, vagy ti mennyit láttok a versenyből?
2: Hát az a helyzet, hogy én is közben nézek egy közvetítést. A Medical Car-ban van előttünk két monitor, és az egyik monitoron folyamatosan azt látjuk, hogy a pályán hol vannak a versenyautók felcímkézve, illetve hogyha valamilyen baleset történik, akkor arról kapunk arra a képernyőre információt. A másik képernyőn pedig az élő közvetítésnek egy ilyen olyan változatát látjuk, ami a mi felhasználásunkra van optimalizálva, pont azért, hogy lássuk, hogy nagyjából hol tart a mezőny, és milyen helyzet a pályán. Úgyhogy igen, mi is nézzük közben a versenyt, meg a különböző kvalifikációkat, gyakorlást.
3: Ki adja meg nektek a zöld lámpát, hogy kimehettek? Vélelmezem, hogy nem saját döntés, hanem valami.
2: Ez így van.
1: Tehát ha baj van,
3: igen,
1: amikor
3: persze.
1: Ott a baleset, akkor...
2: Egy elég népes létszámú csapat dolgozik a versenyirányításban minden hétvégén, minden pályán. Ez hát általában minimum egy olyan 25-30 fő. Van egy helyi pályaigazgató, és van egy FIA igazgató is, aki felelős gyakorlatilag minden döntésére, ami a pályán történik, és ők adják meg a zöld lámpát nekünk. Ők is nyilván támaszkodnak arra, hogy milyen fajta mechanizmusú a baleset, tehát azt ugye gyorsan látják, ők vissza is tudják pörgetni, nagyon gyorsan meg tudják nézni, akár több nézőpontból is, és látják azt a lassulásmérőkészüléket, amit mi is látunk a kocsiban, hogyha ez megüti a kritériumrendszert, akkor azonnal pályára küldenek minket.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye felsoroltam hosszasan, hogy mennyi mindennel foglalkozol, milyen titulusaid vannak, milyen kihívásokat ugrottál meg eddig. Mi van még a bakancs listádon? Tehát milyen terveid vannak? Mert egyébként meg még nagyon fiatal vagy.
2: Ja, köszönöm. Ezt nagyon köszönöm. Amúgy sajnos már nem vagyok annyira fiatal, mint szeretnék lenni, de köszönöm. Hát... Igazából ez a jó pap holtig tanul válaszom van mindig erre a kérdésre. Én egy 10 évvel ezelőtt megfogadtam, hogy minden évben csinálok valami olyan új dolgot, megtanulok valami új dolgot, ami mozgásba tartja az agyamat. A legutolsó ilyen vállalásom az volt, hogy elvégeztem az orvos közgazdász szakot a Corvinus Egyetemen, amit szintén nagyon élveztem, mert imádok tanulni, meg ilyen új dolgokba belefogni. Ebbe volt már buvárkodás, meg mindenfajta ilyen egyéb dolgok is. Szóval nem tudom, hogy a következő pár évben mit fogok majd kitalálni magamnak, de valamit biztosan kifogok.
1: Még egy kérdés eszembe jutott, hogy másképp tekintesz-e ma az egészségre, az életre, vagy akár a saját határaidra, mint pályakezdőként?
2: Szerintem buta dolog lenne azt mondani, hogy nem változik az ember gondolkodása ebben az egész dologban. Amit nagyon hamar megtanultam, azzal együtt, hogy rövid idő alatt lehet nagyot segíteni a mi szakmánkba, az az, hogy nagyon-nagyon törékeny is az élet meg az egészség. Tehát tényleg egy pillanat alatt egy rossz döntéssel lehet olyan csávába keveredni, amit aztán az ember egész életébe bán. Úgyhogy ha lehet valamit innen üzenni, és ezt általában el szoktam mondani, amikor kapok lehetőséget, akkor a prevenciót azt mindenkinek el szoktam mondani. Tehát a legjobb baleset az, ami nem történik meg. És egyébként, ha van egy üzenete amúgy a Forma 1-nek is, meg az egész az ott felépített, és tényleg a tökéletességig mérnök ilyen kidolgozott biztonság technológiának, akkor pont az, hogy az a legjobb baleset, ami vagy nem történik meg, vagy olyan védőhálók védik azt, aki beleesik a csávába, mint a Forma 1-ben. Úgyhogy aki csak teheti, ha motorozik, akkor vegyen protektort, sisakot, a gyerkőcre adjanak rá mindent, könyökvédőt, sisakot. Igen, már a orsolások miatt is. De igen, tehát, hogy egy legutóbbi szörnyű légimentő baleset, megint csak egy banális apróságból egy apró huplin elesett egy biciklis, aki nem volt éppen sisak, és szörnyű koponyasérülés szenvedett. Tehát, hogy ezek mind-mind megelőzhető dolgok. Úgyhogy tényleg, ha egy üzenete lehet ennek az egésznek, akkor prevenció, és ami védőfelszerelés, meg biztonságot csak lehet, azt érdemes használni.
1: Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és hogy itt voltál ma velünk.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Hetzman László sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgatóhelyettese, légimentő orvos, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősíteni a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetne. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
3: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Szia, Zoli!
2: Hello, szia!
1: És boldog új évet, hiszen ez a 2026-os első adásunk. Pont azt beszéltük így az adás indulása előtt, vagy a felvétel indulása előtt, hogy ez is jól indul ez az év.
2: Igen, bár ezt valószínűleg már minden év elején elmondhatjuk itt az utóbbi években, hogy hú, ez hogy indul ez az év. De ugye ez kapcsolódik is a témánkhoz egyébként, mert azt gondoltam, hogy egy kicsit beszélhetnénk erről az extrém centralizációról, vagy a centralizáció csapdájáról, ami úgy jutott eszembe, hogy ugye itt van ez a Venezuela ügy, amiről én csináltam egy videót, Horváth János volt kubai nagykövettel, ahol részletesen szétszedjük Venezuelát. Közben csináltam egy másik videót Iránról, mert ugye Irán is pezseg, ott is nagy változások előtt állunk, vagy nagyon úgy néz ki. Ott pedig Sárközi Miklós Irán szakértővel csináltam egy beszélgetést, és hát ugye, ahogy ezeket az országokat így boncolgatjuk, baromira különböző országok, tehát hogy itt ugye Venezuela az egy ilyen bolivári szocialista, Isten tudja mi, Irán meg egy ilyen síta teokrácia, de hogy egy dolog nagyon-nagyon összeköti ezeket az országokat, és ez az ilyen centralizált gazdaságirányítás. De egyszer leesett egy bizonyos ponton, hogy ami egyébként Magyarországot, Iránt, Venezuelát, Kubát és egy csomó hasonló országot összeköt, az az, hogy valahogy az ottani és az itteni hatalmak úgy képzelik, hogy egy gazdaságot úgy kell irányítani, hogy mindent a központból kell kezünkbe venni, és nem megbízni minél több aktorban, hanem egy ilyen centralizált gazdaságirányítás. És én azért vagyok ezen elképesztően meglepődve, mert azt gondoltam, hogy ez egyszer már megbukott. Tehát, hogy a 20. századnak a tapasztalata volt a centralizált gazdaságirányítás bukása, úgyhogy azért javasoltam ezt a témát, hogy erről beszélgessünk, mert valahogy ez így megint előkerül, hogy ezek az országok elképesztő bajba jutnak, és egy olyan modellt próbálnak erőltetni, amiről én személy szerint már azt hittem olvasmány élményeim alapján, hogy az emberiség elkönyvelte, hogy a 20. század nagy tapasztalata, hogy az ilyen típusú centralizáció az nem működik.
1: Oké, akkor szerintem az első dolog, amit meg kell beszélni, az az, hogy mi is pontosan a centralizáció. Mert amikor ezt mondtad, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy én ugyanarra gondoltam. Lehet, hogy részekben igen, de egészében nem. Tehát, hogy mert én Magyarországon is észreveszek jelentős centralizációt, és nem csak mondjuk, ha olyan folyamatokat nézel, mint mondjuk a kórházaknak, vagy a különböző gazdasági intézményeknek egy irányítás alá vonása, de egyébként az ország kormányzása is ilyen, de ha már itt tartunk, akkor ugye itt van például Szingapúr, ami azt lehet mondani, hogy én szerintem egy nagyon centralizált modell, ami viszont pont ellentétes ezekkel az országokkal, amit említettél.
2: Az biztos, hogy nem fogom azt mondani, hogy hagyjunk mindent a piacra. Tehát, hogy én leszek az utolsó, aki egy ilyen piaci fundamentalista krédót fog itt erőltetni, hogy minden állami beavatkozást felejtsünk el, és majd a piac mindent megold, ezt egyáltalán nem gondolom, hanem valahova oda szeretnék eljutni, hogy szerintem az volt a nagy tanulsága a 20. századnak, hogy valahogy egy ilyen balansz, még azt sem mondom, hogy arany középút feltétlenül, hanem hogy a piac és az állami koordináció között egy ilyen egészséges egyensúly. Mert hogy azért azok a példák, amiket említesz, Szingapúr, de említhetjük mondjuk Kínát is, vagy tulajdonképpen bármilyen távol-keleti országot, az ottani fejlesztő államokat, azért ezek nem ilyen egyszereplős, tervutasításos rendszerek voltak, tehát nem a szovjet típusú extrém centralizáció, és nagyon-nagyon sok szereplőnek az együtt dolgozását koordinálták. Tehát nekem az a az én olvasatom ennek az egésznek a történetéről, hogy a 20. században az volt a elején, az volt a nagy tapasztalat, hogy hát önmagában a piac az nem fog megoldani mindent. Tehát, hogy a piacot akarjuk megtartani, akkor csak piac, akkor abból nem fognak felzárkózni, és az összes felzárkózás állami segédlettel történt. Tehát, hogy a Bismarcki Németországtól kezdve, gyakorlatilag a Hamiltoni Egyesült Államokon keresztül a fele másra sikeredett szovjet iparosításon keresztül, meg az olyan országokig is, mint Japán, ahol elképesztően egy állami irányítás, ugye a Meiji restauráció után, később Dél-Korea, Tajvan, Szingapur, de még Izrael is egyébként, ezek mind-mind-mind állami irányítással zárkoztak fel, mert hogy ugye a piac az nem fog felzárkóztatni senkit, tehát hogy az is egy illúzió, hogy semmit ne csináljon az állam, de hogy ezek nagyon sokszor túlfutottak, ugye erre a legszebb példa a szovjet típusú rendszerek, és én azt képzeltem, hogy hát főleg itt nálunk ebben a térségben azt megtanultuk, hogy ezek a szovjet típusú rendszerek, ez az extrém centralizáció az nem működik, csak ha tényleg menjünk bele a konkrétumba, hogy mit is centralizálunk. De az látszik, hogy még mindig vannak országok, amik ezzel próbálkoznak. Tehát, hogy Venezuela gazdasági összeomlása, vagy Kuba gazdasági összeomlása, az szerintem teljesen egyértelműen arról szól, hogy az ottani vezetők egész egyszerűen túl sok mindent akartak irányítani, és túlságosan centralizáltan. Nincs ezekben az országokban kommunizmus vagy szocializmus, tehát, hogy ne legyenek illúzióink, semmifajta szocializmus nincsen Venezuelában, magántulajdonban van a gazdaság, tehát amikor arról beszélünk, hogy nem tudom, nincs kaja és nincsen WC-papír, ugye a Jánossal a beszélgetésünkben is az előkerült, hogy ezek nem állami cégek nem tudnak elég WC-papírt termelni, vagy nem állami cégek nem tudnak elég kenyeret termelni, ezek magáncégek, csak az állam olyan szinten rátelepedik egy kapitalista gazdaságra egyébként, és olyan szinten akar, és akkor itt előkerülnek ilyenek, hogy mondjuk árstoppok kérdése.
1: Bocsánat, te most Venezueláról beszélsz, mert így kicsit áthalásaim
2: vannak. És ez az, ahol Magyarország bejön a képbe, ugye Iránról beszélgettünk Miklóssal, ugyanez, tehát minden ár Iránban elképesztően torz. Kezdve onnan, hogy mondjuk a valutának, az ottani valutának nincsen reális értéke, mert van egy fekete piaci árfolyam. Kubában ugyanez. Tehát, hogy amikor az állam próbál meg megállapítani árakat, árfolyamokat, amikor az kamatszintet, amikor az állam akar gazdasági szereplők helyet csinálni dolgokat, az általában gazdasági stagnáláshoz, összeomláshoz szokott vezetni. És azok a példák, amelyek sikeres példák, tehát mondjuk Japán, meg az egész Távol-Kelet, az nem arról szól, hogy az állam helyettük csinál dolgokat, hanem kifejezetten arról, hogy magángazdasági szereplőket segített az állam. Tehát ezek a zaibatsu, keretsuk, tehát ezek az ilyen holdingok voltak, ugye Mitsui, Mitsubishi, aztán később az összes autógyártó, az összes elektronikai gyártó, ezek magáncégek voltak.
1: Ez nagyon jó, hogy említed, mert erről külön csináltunk egy podcast epizódot, talán 2 éve, ahol ez bőven ki van fejtve, hogy ez hogy működik, és hogy történt történelmileg.
2: Persze, ezek többségében a 19. század vége felé, 20. század első felében létrejött nagy holdingok, némelyik közülük a II. Világháború után, de ezek nagy magán társaságok, akiket az állam segített technológiával, segített, ha kellett, akkor nem tudom, kimentette őket, szóval van az államnak szerepe, de az állam nem akarta átvenni. Tehát nem ismerünk igazából, tehát most megkérdezném, hogy mondjon valaki egy híres nagy japán politikust, egy híres nagy japán vezetőt, tehát ki volt a japán Orbán Viktor, vagy ki volt a japán Maduro, vagy Chávez, vagy ki volt a japán mondjuk Castro, akkor nem tudnának ilyet mondani, mert hogy nem akart az állam átvenni az irányítást. És Szingapurban valóban volt egy Lee Kuan Yew, de Lee Kuan Yew, aki így a hosszú időn keresztül államelnök volt, de ő egyrészt nem csinált saját szakállára cégeket, tehát hogy nem arról van szó, hogy a saját rokonai, barátai, üzletfelei váltak a szingapúri gazdaság tulajdonosaivá, hanem ő lehetőséget teremtett, mint miniszterelnök arra, hogy a szingapúri magángazdaság szereplői érvényesüljenek. És ugyanez igaz, én azt gondolom Tájvánra, ugyanez igaz még bizonyos értelemben Hongkongra is, mindenképpen Izraelre, ahol az államnak, ez egy gyakorlatilag államközpontú fejlesztő állam volt, egy ilyen szocialista valami az elején, de hát a technológiai szektort is az állam hozta létre. Tehát a ma nagyon híres izraeli tech szektor, az nem piaci alapon jött létre, hanem egy állami programnak az eredménye.
1: Hát igen, de az egy kimondottan, hogy is mondjam, tehát annak az állami programnak a stratégiája az az volt, hogy létrehoztak olyan inkubátorházakat, olyan startup központokat és rendszereket, amelyekkel folyamatosan investáltak cégekbe, azoknak a 90%-a vagy 95%-a bedőlt, de a maradék az rendkívül sikeres lett.
2: És semmiképpen nem az volt, hogy mondjuk az állam létrehozott volna tech cégeket a piaci szereplők helyett, hanem piaci szereplőkkel, már létező piaci szereplőkkel, vagy organikusan létrejövő piaci szereplőkkel dolgozott, azokat segítette. Én azt gondolom, hogy az már egy ilyen túlzott szerepvállalás az állam részéről, amikor ő akarja létrehozni az elitet. Ennek nagy része korrupció lesz, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen haveri kapitalizmus alakul ki belőle, és egyébként nem hatékony. Tehát, hogy ezek...
1: Kérdezni, hogy amiket említettél, az önmagában, hát most mondjuk szét lehetne cincálni azt, hogy mennyiben szabad kapitalista modell Kína, mert abban a szempontból igaz, amit te mondtál, de azért a másik szempontból pedig tudjuk, hogy aki nem lép egyszerre, az nem rétest nem kap, hanem eltűnik egy pár hónapra, és amikor visszajön, akkor teljesen máshogy gondolja a dolgokat.
2: Ez igaz, de ez igazából szerintem inkább a Xi Jinpingnek a problémája, és szerintem Xi Jinpinggel ez is a probléma, hogy egy kicsit ő már túl centralizál. Tehát, hogy az a típusú fejlesztő állami modell, ami Kínában megvalósult Deng Xiaoping után, mondjuk a 80-as évek végétől, 90-es évek, 2000-es évek, ott hagyták a magánszereplőket kibontakozni, az állam segítette őket mindennel, de nem helyettesítette őket. És akkor jöttek létre azok a nagy szereplők, amelyeket mind ismerünk, tehát ezek az elképesztő történetek, a Huawei-ek, a ZTE-k, a BYD-k, ezek magánszereplők elképesztő versenyben, tehát amikor azt az olvashatot mondják Magyarországon, hogy itt az állam teletömte pénzzel ezeket, igen, de hogy arról elfeledkeznek, hogy több ezer versenytársa volt a BYD-nak, mire ő belőle lett a nagy szereplő, elektronikai cégből is, hát komplett Shenzhenek nőttek fel, és akkor ott van egy írtózatosan erős verseny, tehát megkockáztatom, hogy erősebb verseny, mint Európában vagy Amerikában, és akkor a championokat támogatja az állam, és a Xi Jinping az bizonyos értelemben egy visszalépés, ő túlságosan rá akar telepedni a gazdaságra. Nekem az az érzésem, hogy ezt ő is kezdi egyébként észrevenni itt az elmúlt időszakban, mert pont az Alibabás történet, meg a tech szektornak a megnyírbálása, az szerintem őt rádöbbent, hogy ő túl rátelepedett erre a magángazdaságra, de hogy ez egy ilyen nagyon delikát egyensúly, hogy ha nem vagy, akkor önmagában a piac az nem lesz elégséges, ha viszont túlságosan ott vagy, akkor pedig rátelepedsz, nem leszel hatékony, torzításokat viszel bele, haveri kapitalizmus lesz. Tehát, hogy valahogy úgy kell megtalálni azt az egyensúlyt, ez egy nagyon érzékeny egyensúly, hogy legyél ott ezeknek a cégeknek, támogasd is őket, de ne akard helyettük csinálni a gazdaságot, és én azt gondolom, hogy Magyarország nem jó helyen van ebben az egyensúlyban.
1: Igen, ahogy ezt említetted, mondjuk gondoljunk át egy olyan modellt, ami az izraeli startup modell, hogy ott hogy történik mondjuk a kockázati tőke beszállás, állami szerepvállalás. Amikor kint voltam jó pár évvel ezelőtt, és bemutatták ezt a modellt, hogy hogy működik, Akkor nagyon érdekes volt, mert az egyik első kérdés az volt, hogy mi van azokkal a cégekkel, meg azokkal az emberekkel, akiknek nem jön be az ötlet. Tehát ugye átmennek egy ilyen kvázi cápák közötti jellegű sztorin, tényleg megvizsgálják, tényleg mentorálják őket, stb. Becsődöl a cég, pénz az ablakba, és mondom, mi történik az emberrel, meg a csapattal. És azt mondták, hogy semmi, nyugodtan próbálkozhat megint. És mondtam, hogy akárhányszor próbálkozhat megint, igen. És ez egy olyan érdekes dolog, ugye, hogy ott föl van állítva az a stratégia, hogy meghatározták, hogy milyen szintű befektetés kell ahhoz, hogy sikerre vigyék ezt az egészet. És benne van az a sikertelenségi ráta, ami bele van kalkulálva. Szemben egy olyan modellel, ahol mondjuk állami tulajdonban van a kockázati tőkebefektető, aki irreális módon beárazza a céget azzal, hogy azt mondja, hogy ő megvesz 5%-ot vagy 10%-ot a cégből, és azért ad X millió forintot. Ezzel ugye kiderül, hogy ennek a cégnek milyen értékeltsége van, még mielőtt piacra lépett volna, még mielőtt történt volna bármi. És különböző jogokat gyakorol, és itt inkább az a probléma szerintem, hogy a pénznek a folyása az inkább egy ilyen korrupciós jellegű sztori, hogy ahonnan kimegy a pénz, és ahova bemegy a pénz, amilyen zsebbe, az igazából mintha átfolyna ezen a cégen, valójában a fene tudja, hogy mire volt szükség eredetileg a cégre, vagy pedig arra, hogy át legyen folyatva a pénz.
2: És hogyha ennél az izraeli példánál maradunk, itt ugye nem azt csinálja az izraeli állam, hogy ő maga hoz létre tech cégeket a piaci szereplők helyett. Ezeknek a tech vállalkozóknak egy része Amerikából települt haza Izraelbe, mert kettős állampolgár, vagy adott esetben a hadseregből jött, ugye nagyon sokan a hadseregben gyűjtöttek tapasztalatokat, és aztán magáncégeket alapítottak, amikor idősebbek lettek. Vagy egész egyszerűen csak teljesen a nulláról bottom-up csináltak egy céget, de amit az izraeli állam viszont számukra rendelkezésre bocsátott, az azt gondolom, hogy egy input tényező és egy output tényező. Ez input tényező az a tudás, tehát hogy elképesztő sokat költenek oktatásra, kutatásfejlesztésre, az izraeli oktatási rendszer az egyik legjobb a világon, a GDP-üknek 5%-át költik kutatásfejlesztésre, és a másik az pedig egy ilyen output dolog, amit az rendelkezésükre bocsátanak, ez pedig a felvevő piac, ez meg ugye a hadiiparhoz kötődik. Tehát, hogy ha ott egy startup, egy ilyen technológiai startup vagy, akkor nagy valószínűséggel szinte azonnal van vevőd a termékeidre, mert az izraeli hadsereg, meg a titkos szolgálat, meg a nem tudom ki, ez meg fogja neked, ez a hadipari komplexum föl fogja vásárolni és használni fogja, hogyha jó dolgot csinálsz. Persze ez kell egy jó termék, egy jó szolgáltatás, tehát hogy hülyeséget nyilván nem vesznek meg, amit nem tudnak használni. De hogy ugyanez a minta, ez újra és újra ismétlődik. Tehát, hogy amikor, mit tudom én, Dél-Koreában megcsinálták a hajógyártást, akkor ugyanez volt, hogy a parktábornak azt mondta, hogy megvásároljuk, tehát csak koreai hajókkal lehet Dél-Koreába importálni.

0: adunk kell minden technológiát, tőkét, felvevő piacot is, de elvárjuk, hogy ti nemzetközileg versenyképesek legyetek. És azt hiszem, hogy ez az, amit Magyarországon, Venezuelában, Kubában, Iránban nem csinálnak. Nem várják el, nincsenek ezeknek az országoknak nemzetközileg versenyképes termékei, szolgáltatásai.
1: Jó, nagyon érdekes, közben eszembe jutott még egy dolog, amit szeretnék ide behozni, mint az a dolog, az a fogalom, vagy az a, nem tudom, folyamat, ami miatt nem sikeres egy ilyen, végül is ilyen állami szerepvállalás ezekben az országokban, úgyhogy a következő részben szerintem kezdjük ezzel. A túlzott centralizációról beszélgetünk, maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
3: Ez a sajátos pogácsa továbbra is, témánk a túlzott centralizáció, és ahogy itt az imént említetted az előző blogban, hogy

0: mik a ennek az a kényes egyensúlynak a pozitív részei, hogyan lehet tényleg hozzáadott értéket előállítani úgy, hogy okosan investálunk cégekbe, akik aztán kitermelik azt a nem csak ők lesznek sikeresek és a tulajdonosaik lesznek gazdagok, hanem sok mindent hoznak egy ország számára. Például egyébként a niche, vagy pedig upscale, vagy tech iparágokban olyan fejlesztéseket hoznak, amikkel nem csak piacképes lehet, hanem akár ebben az új világban ugye hát konkrétan stratégiai előnyt kovácsolhat magának egy cég, vagy egy ország. Mert hogyha mondjuk nincs AI cége Európának, vagy nem csak Európának, de egy országnak, ami tényleg valós, akkor ugye lemarad ezekben a folyamatokban, amiket látunk. Na de eszembe jutott valami, korábban olvastam egy cikket még akkor, amikor az Orbán-Simicska rendszerről volt szó Magyarországon, aztán 2018 vagy valahogy 19, vagy valahogy így, nem tudom már, valahogy így született a cikk, ami arról szólt, hogy a hübrisz, mint fogalom bejött, ugye ez a görög fogalom, a kevésség, a gőg, és hogy ez a magyar centralizációs modell, ez a alapvetően erre a hübriszre épül fel, ami azt jelenti, hogy az irreális centralizáció és a nepotizmus és a korrupciónak a kiteljesedése, nem is tudom, hogy mi volt még, azok a cégtulajdonosoknak az előnybe részesítése, akik a körhöz tartoznak, és mindez az lerombolja az összes olyan dolgot, ami egyébként jó is lehetne, mert mondjuk nemzetközi példákból merít.
1: Van egy ilyen ellenfogalom, amit itt bedobnék ez a beszélgetéshez, és ez a képessétevő állam fogalma. A képessétevő állam az azt csinálja, hogy nem ő maga akar gazdaságot csinálni, nem akar cégeket csinálni, nem akarja kijelölgetni, hogy kiből legyen a champion, hanem azt csinálja, hogy gyakorlatilag egy alulról nyomja a gazdaságot, és a gazdaság szereplőit próbálja meg képessé tenni. És ez nagyon sok mindenkit jelent, nem csak cégeket. Ez jelenti például az önkormányzatokat. Tehát ugye Magyarországon azon, hogy elvették az önkormányzatoknak a költségvetését, a kompetenciáit, és mindent magához húzott a központi kormányzat. Központi kormányzaton belül meg egy személyben Orbán Viktor. Régiók, szakmai kamarák, szakszervezetek, tudásgeneráló intézmények, ezeket mind Magyarországon egy személyben Orbán Viktor akar igazgatni. És ez valahonnan onnan jön, hogy tehát, hogy valami fajta bizalmatlanság a gazdaság és a társadalom szereplőivel szemben. Ő valahogy úgy képzelheti, hogy hát, hogy ő jobban tudja ezeket. Tehát, hogy ilyen hatékonytalanságok vannak, elmismásolnak dolgokat, nem elég dinamikusak, korruptak, mit tudom én, miket gondol, és akkor ő átvesszük, és akkor majd helyettük csináljuk. Tehát ez ugyanaz, mint amikor ugye mindenre az a válasz, hogy nem tudom, nem jól működik a gyermekvédelmi rendszer, akkor kiküldünk oda katonákat, és akkor vagy rendőröket, vagy mit tudom én már mi volt, és akkor átvesszük. De hát, hogy ez nem így megy. Tehát, hogy a gyermekvédelmet azt jó gyermekvédelmi szakemberek tudják csinálni, ott képessé kell tenni a gyermekvédelmet, hogy jól működjön, nem lehet katonákkal helyettesíteni, nem lehet az egészségügyet ilyen katonai szemléletben működtetni, ahogy ugye megpróbálja Pintér Sándor.
0: Hát igen, ez akkor a poroszos rendszer, ugye, hogy egyrészt miért ugattok bele, ez az első, másrészt pedig minden van, tehát az nem igaz, hogy nincs, és itt trend lesz, oda lesznek vezényelve, meg lesz oldva.
1: De hogy ez így nem működik, ez egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk a gyerekednél azt látod, hogy valamit nem jól csinál, és akkor nem az van, hogy akkor tanítod, segítesz, adott esetben megengeded neki, hogy mondjuk kudarcokat éljen meg, és akkor a maga bőrén tanulja meg, hogy kell ezt jól csinálni, hanem hogy így mindig helyette akarod csinálni az ő dolgaid, tehát felnőtt emberként nem tudsz egy gyerek helyett az ő életét élni, és ebből előbb-utóbb nagy baj lesz, hogy te nem képessé tetted őt valamire, hanem mindig helyette akartad megoldani, és akkor ugye mindig meglepődsz, hogy hát ő továbbra is milyen kis béna, de hát azért béna, mert nem hagyod, hogy kudarcokat éljen meg, és tanuljon, hanem hogy te akarod megoldani, és ez egy kicsit ugyanilyen, hogy ha nem hagyjuk, hogy a társadalom szereplői felnőttként felcseperedjenek, és intézzék a saját dolgukat, akkor állandóan az lesz, hogy mindent az államnak, a központi kormányzatnak kell megoldania. És szerintem Magyarországon itt elértünk egy extrém szintet. Tehát, hogy amikor az állam csinál otthon start programot, amikor nincsen az, hogy az emberek a saját piaci bérükből piaci áron meg tudjanak venni lakásokat, hanem az állam kell ahhoz, hogy lakáshoz jussanak. A vállalkozó nem tud a kereskedelmi banktól piaci alapon felvenni vállalkozói hitelt, hanem az államilag támogatott hitelek kellenek ahhoz, hogy ez működjön. A háztartás nem tudja piaci alapon kifizetni a rezsijét, hanem az állami rezsicsökkentés kell ahhoz, hogy a háztartások ki tudják fizetni a saját rezsijüket, és ezt folytathatnám ezt a sort. Tehát, hogy ilyen állami inkubátorba van téve a gazdaság, ami ideig, óráig működik, tehát nyilván, amikor azt látod, tehát ez nem azt akarom mondani,
0: inkubátor-e, vagy pedig inkább egy ilyen kísérleti modell, amit így mindannyian a bőrünkön tapasztalunk, tehát, hogy én inkább azt érzem, hogy itt, ahogy egyszer beszéltünk erről az amortizálódó ország kapcsán, hogy hiába foltozol meg egy vízvezetéken egy részt, amikor konkrétan abban a pillanatban, hogy ezt megfoltozod, olyan nagy a nyomás a vízvezetékben, hogy egy csomó más minden el fog romlani. Tehát, és akkor ezokat egyre többet kell szerelni, ahelyett, hogy az egészet kicserélnéd az elejétől a végéig. Tehát, hogy
1: hogy az inkubátor példánál maradjunk egy pillanatra, hogy én nem nyilván az inkubátort valamiért kitalálták. Ezt azért találták ki, mert vannak olyan csecsemők, akiket a legelején segíteni kell. Nyilván a 3 éves gyerekedet nem engedett ki a forgalomba a városba. De ha egy 40 éves gyereket továbbra is kézen fogva vezetsz a városba, akkor ott valami baj van. Tehát, hogy neked az a feladatod, hogy ne kelljen mindig kézen fogva vezetni a gyereket a városba, hanem tanuljon meg közlekedni. És ugye ez nem segít, hogyha az állam mindig át akarja venni a szereplők helyett. Ez ugye részben azért van, mert azt gondolja, hogy a szereplők bénák, és ő jobban tudja, ez a hübrisz, amit említettél. Részben ez politikai hatalommal is jár, tehát hogyha nálam van a kontroll, akkor nálam van a hatalom. Ez pénzzel is jár. Én osztom a pénzeket, így tehát hogy ez nagyon sok minden...
0: Én osztom a pénzeket, akiknek én mondom.
1: Hát ez hatalom, pénz, hübrisz, nagyon sok minden, de hogy azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak a példája, ez pont azt mutatja meg, hogy az nem fog működni, hogyha Maduro mond meg mindent, az nem fog működni, hogyha az iráni ajatollák mondják meg, ha a Castro testvérek mondják meg.
0: Hát de most ott tartunk, hogy Donald Trump mond meg mindent. Tehát átneveznek kulturális központokat, meg olyan dolgokat, meg konkrétan Grönland elfoglalásáról posztolgatnak, szóval, hogy meg hát konkrétan bemennek egy országba, és kiemelik onnan a vezetőjét, ami talán nem is volt a történelemben ilyen, lehet, hogy legutoljára az ókori civilizációknál volt ilyen akció, nem tudom.
1: Szóval az a Noriega egyébként az 50-es években, de, okay. De hogy az Egyesült Államokon belül is egyébként egy ilyen visszafejlődés van, mert ugye régen azért ez nem volt, hogy tehát akkor is volt, a korábbi elnökök alatt is volt, hogy nem tudom, jelentős kormányzati pénzeket kapott a Boeing, meg a Halliburton, meg ilyenek, tehát sosem volt az a típusú totális piac, amit itt a piaci fundamentalisták hisznek az Egyesült Államokra.
0: Na jó, az egy másik folyamat, tehát ott
1: lobbiztak ezek a cégek. De azért annak volt egy jogszabály, igen, annak volt egy jogszabályi kerete, de az, amikor még Donald Trump reggel fölkel, kitvitel valamit, és akkor most éppen jóba vagyok Elon Musk alapú, kap állami megrendeléseket, ráér szabályozunk mindenfajta intézményeket. Hogy nem vagyok jóba Elon Musk-kal, akkor nem kap állami megrendeléseket, és akkor megbüntetjük. Tehát ezért ez egy autokrácia.
0: De hol ment akkor félre Magyarországon? Tehát a 90-es években volt egy teljesen organikus és logikus decentralizációs folyamat. Ugye az államosításnak a liberalizációja ennek az egész folyamatnak.
1: Akkor az a baj, hogy nem volt.
0: Szerintem nem volt szerinted?
1: Szerintem nem volt. Tehát, hogy nagyon rövid 5 percre odaadtuk az önkormányzatoknak a jogköröket, 3500-nak, és a legelső pillanattól kezdve elkezdtük azokat visszaszedni. Hát, ha valaki megnézi az önkormányzatiság történetét, akkor azonnal az összes pénzt, már az Antal kormányzattól kezdve az összes adót elkezdték szépen visszaszedni az önkormányzatoktól, és lefelé testálni a jogosítványokat. Ugyanez volt ugye a privatizációval, hogy ott ültek ilyen emberek, Szacsman Tamás, akit mi csak úgy hívtunk egyetemen, hogy Szacsman, Zuchman Tamás. Egy ilyen hivatalban, és ő mondta meg, hogy ki fogja kapni az állami eszközöket. Ez nem volt egy meritokratikus, áttekinthető. Ezért van az, hogy a magyar társadalom ezt egy ilyen összeesküvés elméletnek gondolja, rózsadombi paktum meg ilyenek, hogy nem érezték azt az emberek, hogy itt bárki meggazdagodhat, hanem kvázi a hatalom jelölte ki az első pillanattól. Nem csinálták meg a régiókat, bármennyire is az EU-s pénzeket.
0: És amit nem említettünk egész végig, az az, hogy az állatorvosi ló esete, amikor a rendszer hibái látszanak, az, hogy a civil szektor próbálja megoldani. És ez minden esetben látszik, az általad említett gyermekgondozásnál, a betegápolásnál, ugye a magánegészségügy felemelkedése az egészségügyben, az oktatási rendszerben, a magánintézményeknek
1: nem csinálták meg rendesen az oktatási rendszert, nem csinálták meg rendesen az egészségügyi rendszert, hagyták elamortizálódni a MÁV-ot, és akkor igazából, amikor jött az Orbán, és ezt extrém szintre emelte, akkor a magyar társadalom nem mondta azt, hogy ácsi, mi itt ilyen vívmányokat akarunk megvédeni, mert nem érezte magáénak ezeket a vívmányokat. Ezek sose voltak rendesen működtetve, sose voltak igazából az övék, önkormányzatokat nem hagytak csődbe menni, nem hagyták, hogy itt bukjanak politikusok helyben, hogy igazi érdemi helyi politika legyen, de hát a kamarákat is, tehát hogy nem találta meg a helyét igazából a vállalkozók kereskedelmi kamarája, nem találta meg a helyét a szakszervezet. Tehát azok az aktorok, akik Nyugat-Európában nagyon fontos szerepet visznek, egyeztetés van, tervezés van, ezek nem voltak, hanem mindig az volt, én tökre emlékszem arra, hogy az összes ilyen híradó a rendszerváltás utáni évtizedekben, az úgy, megkérdeztük a civilt, hát ez egy bárgyú hülye, megkérdeztük a kamarát, hát ugye nekik úgy sincs hatalmuk, a szakszervezet is, ezt meg se kérdeztük, mert ezt nem tudjuk mire jó, és akkor a végén megkérdezzük a politikust, mert ő majd megmondja a tutit, és akkor nagyon hosszan a politikus mondja meg, hogy akkor hogy lesz, és az összes többi az ilyen biodíszlet volt, miközben Nyugat-Európában ez nem így működik.
0: Oké. Ehhez még hozzátartozik, hogy ha a civil szférát így beemeltük itt a vége felé, az, hogy egy ilyen irreális centralizációval elkerülhetetlen, hogy egyre jobban eltolódjon a periféria a teljesen kiszolgáltatott irányba, sőt, egyre nagyobb legyen a periféria. És egyébként ezt is lehet látni, akárhogy nézed, tehát mondjuk ingatlanpiaci szempontból nézed, munkaerőpiaci szempontból nézed, oktatás, stb., hogy ezek a szegény régiók, ezek szerintem így egyre nőttek. És ugye ezzel kialakult egy olyan vízfej, ami szintén nem jó. Erről is beszéltünk, hogy több erős központ kéne, hogy legyen, nagyvárosi és körülépülő központ, ami nem igazán van meg.
1: Hát én abban reménykedek, hogy itt azért az erős ember mítosza az azért ez így megdőlt. Tehát, hogy ahogy ugye a rendszerváltással megdőlt a piac mítosza, ugye a Kádár rendszerben az extrém centralizációval szemben az volt az utópia, hogy akkor hagyd a piacot érvényesülni, és akkor majd minden rendben lesz. Ebben elég hamar csalódtak az emberek, hogy nem, a piaci folyamatok nem fognak rendbe rakni dolgokat. És akkor jött, na jó, akkor legyen egy darab erős ember, és ő majd rendbe rak mindent. Én abban reménykedek, hogy ez az ilyen inga, ami így a utopisztikus piaci fundamentalizmus, meg az utopisztikus ilyen túlcentralizált, hát egyszerre látni kell, hogy ezek az emberek, én azt a képet szoktam használni, hogy vizet markolnak. De vizet nem lehet megmarkolni. De egyszerűen túl sok kifolyik a kezed közül, és azt hiszem, hogy itt Magyarországon is, de Kubában, Venezuelában, talán Iránban, egy csomó ilyen helyen, szerintem azt kellett megtanuljuk itt az elmúlt évtizedekben, egy-másfél évtizedben, hogy ez sem megoldás, nem lehet mindent egy emberre testálni, aki reggel 6-kor föl kell, éjjel 2-kor fekszik le, saját bevallása szerint 5-6 órákat alszik, és neki kellene arról is döntenie, hogy építsünk-e atomerőművet, meg arról is döntenie, hogy a Zalaszentgróti iskolában legyen-e szappan, vagy nem, és alig túlzok egyébként. Tehát, hogy így nem lehet működtetni.
0: Oké, legyünk önkritikusak is ebben. Tehát, hogy ugye a decentralizált rendszernek az alapeleme az, hogy van az egyén, aki maga vesz részt a döntéshozatalban, és akkor így szépen lassan így fölépül egy olyan, hogy az egyén után jön mondjuk a különböző koordinált szervezetek, együttműködések, stb., és ez megy föl, ezt hívják manapság abban az illiberális államban, amiben élünk, mi is ez a neve, amikor kapunk egy levelet, hogy most egy vitára
1: konzultáció.
0: Nemzeti konzultáció. Hogy felejthetem el?
1: Mindenki tudja, hogy ez egy áltevékenység.
0: Na, hát ez az. Szóval, hogy azt mondom, hogy legyünk önkritikusak, hogy valójában a magyarok többsége lemondott arról, hogy egyénileg részt vegyen a döntésekben, és nem is fogja meg magának ezt a dolgot. Nem veszi magához a kezdeményezést, és a jogot sem harcolja ki, hogy részt vegyen benne.
1: Abban nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy nem csak az egyén és az állam van. Tehát, hogy azt is észre kell venni, hogy ugye nem úgy, az nem fog működni megint, hogy vannak az egyének atomizáltan, és van az állam. Hanem a kettő között ott kell lennie egy csomó ilyen köztes intézményeknek, amelyekben az embereknek részt kell vennie. Tehát, hogyha megint az lesz, hogy egy politikai szereplőtől várjuk a megváltást, az ellenzék vezére fogja rendbe rakni Magyarországot, az nem fog működni. Az embereknek részt kell venniük a különböző... Tehát én azt gondolom, hogy amíg nem értik meg, hogy a kamarát nem lehet 30 éven keresztül egy embernek vezetnie, főleg, hogyha nem jól vezeti, a szakszervezetbe be kell lépni, az egyházakba be kell lépni, ha az ember vallásos, a civil szervezetekbe be kell lépni, hogyha az ember javítani akarja a környezetét, az önkormányzatokat ellenőrizni kell, az önkormányzatok életében részt kell venni, helyi politizálásban részt kell venni, nehogyisten a többi pártban is részt kell venni, hiszen a pártoknak sem nagyon volt tagsága Magyarországon. Tehát, hogy alig tudok mondani, ezek az ilyen mezzó szintű szervezetek, amik a közösség, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, annyian ügy van, tehát, hogy az állam, a központi állam, a központi kormányzat és az atomizált egyén közötti ilyen formák, azok elképesztően fontosak a nyugati európai világban, ahhoz, hogy egy társadalom működjön,
0: igen, és van
1: akár
0: súlyuk.
1: Gazdaságilag politika, és van súlyuk, igen.
0: Igen. Itt pedig, ahogyha már például említetted a fogyasztóvédelmet, vagy a versenynek a figyelését, ez mind állami központosított szerepben van már.
1: De közben Nyugat-Európában nagyon komoly fogyasztóvédelmi szervezetek vannak, ami képviselik az Egyesült Államokban is volt egy Ralph Nader nevű ember, aki elnökjelöltnek indult azon a bázison, hogy ő fogyasztóvédő volt egyébként. Szóval, hogy itt szerintem elképesztő mentalitás, hogy meg kellene érteni az embereknek, hogy sem az nem fog működni, hogy ilyen atomizált, individualizált piacot tételezünk fantazmagóriaként, mert ez ilyen nincsen, ez egy mítosz, meg az sem, hogyha azt gondoljuk, hogy át tudjuk adni az egésznek az intézését egyetlen egy omnipotens embernek, aki lehet bármennyire tehetséges és strapabíró, még akkor is, ha nem korrupt, akkor sem fogja jól intézni helyettünk, pláne hogyha korrupt, tehát, hogy valójában én azt gondolom, hogy meg kellene érteni, hogy a sok szereplős, harmonizáló, egyeztető, potens sok-sok szereplő, képesített szereplők, az állam tegye képessé ezeket az intézményeket, az azokban lévő szereplőket, és akkor egy organikusabb gazdaságot, társadalmat, politikát tudunk csinálni.
0: Hát legyen így. Ez egyébként ilyen pozitív kicsengése van ennek, nem gondoltam, hogy a beszélgetésben ez lesz.
1: Igen, szóval hogy annyit foglalkozok itt mostanában ilyen másik országokkal a világpolitikai események nyomán, hogy az embernek óhatatlanul így a párhuzamok megjelennek, hogy mit tudunk mi tanulni Venezuela, Irán, stb. Országokból, és szerintem rengeteg tanulni valónk van Magyarország szemben is.
0: Oké, na, kíváncsian várom a kommenteket a Pogi Podcast Facebook oldalán, és természetesen folytatjuk, hogyha van ehhez kapcsolódóan még. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszi szépen, sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Módosítanák az alaptörvényt, már védekeznek a kabócák ellen, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetne. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Sziasztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok a Rádió Cafén. Nács Gábor vagyok, és beszélgető társam. Ma is Andonov Alexi, okos utas társunk. Szervusz!
2: Szia!
1: Nem bírom magamban tartani a legfrissebb folyami hajózós tapasztalatokat, élményeket, egyszerűen átadnám mindenkinek, hogy ezt tényleg érdemes kipróbálni. Hajóztunk már Alexivel, tehát te sok felé, tehát az egész világon, melyik sok kontinensen? Hányan voltál?
2: Hát
1: azt talán nem, de nem. Az Európa nagy részt.
2: Közel-Kelet, Karib térség, Norvégia, meg itt földközi tenger, meg Kanári-szigetek.
1: Alaszka?
2: Nem, az még...
1: De az tervben van, ugye?
2: Az tervben van, de még egyelőre nehéz volt összehozni minden.
1: Igen, amikor már az odajutás drágább, mint maga az egyhetes, vagy akár tíznapos út, akkor az kicsit megnehezíti. Aztán beszéltünk a norvég postahajójáratról, ami egy külön műfaj, ami a part mentén halad, tehát nem a mélyen benyúló fjordokba megy be, mint az óceánjárók, hanem a part menten halad, és naponta több megállással egy külön adást nyilván szenteltünk neki, és őt még utána a híreket is összegyűjtöttük többször. De a folyami talán az ahhoz képest, hogy itt mennek, itt állnak, meg ráadásul nagyon nagy számban Budapesten ezek a hajók, valahogy nem ismertek. Szinte senkivel nem találkoztam, aki kipróbálta volna az ismerősök között, még a legnagyobb utazók között sem. Arról beszéltünk, hogy végre sikerült egy dunai programot megcsinálnom, de aztán eljutottam a Rajnára is. Egyébként a Rajnán gondoltam kezdeni, a dunai volt egy hirtelen utolsó pillanatos last minute leárazásban, éppen sikerült úgy az időt kiszakítani, hogy a Duna összejöjjön. A Rajna volt az, amit sokkal korábban terveztem, és azóta egyébként már látom, hogy drágán is foglaltam, mert olcsóbban is lehet, de most majd a kettő összehasonlításra próbálunk egy kicsit nagyobb képet adni, hogy hogyan is működik a folyami hajózás. Tehát ránézel kívülről egy ilyen hajóra, akkor mit látsz?
2: Hát nem tudom, engem 20 éve beszélt le egy ismerősöm, pont azért volt, hogy volt ilyen ismerősöm, aki ment, és ő igazán azt mondta, hogy olyan volt, mint egy nyugdíjas klub, ahol...
1: Ez az állandó sztereotípia, amúgy igen.
2: De hogy ő nem sztereotípiában, hanem ő elment gyakorlatilag egy ilyen útra, és ő neki nem tetszett. Tehát ő pont azért, hogy nem volt elég dinamikus, meg a társaság se.
1: Én öregettem bele ezek szerint.
2: Hát vagy lehet, vagy más szemen keresztül nézett, tehát hogy nyilván az a kérdés, hogy most ki mit vár el egy ilyen úttól.
1: Hát figyelj, én egyedül voltam, nekem pont teljesen mindegy volt, hogy melyik asztalhoz sorsolnak. Még annál kevesebbet is voltam hajlandó kommunikálni németül, mint amennyit valójában tudok. Úgyhogy jó, inkább értek, mint hogy tudjak beszélni. Tehát a régi sulis maradványokból élek gyakorlatilag. Arra kiváló volt, hogy a bemondásokat értsem. Ennek majd lesz jelentőség egyébként, mert egy ilyen alapszabály Dunán-Rajnán, hogy a német-osztrák cégek, ahol a német a fedélzeti nyelv, azok olcsóbbak és sokkal jobb árérték arányban vannak, mint a legnagyobb szolgáltatók, akik elsősorban a amerikai meg a tengeren túli utasokat hordják itt ezeken a folyókon, de erre majd később. De amúgy meg igaz. Tehát amit felvetettél, való igaz, és valóban én lefelé húztam a magam 54 évével az átlag életkor, tehát ez kétségkívül. De azért nem annyira durva. Tehát én az átlagot azt olyan 60 környékére satszoltam, tehát valóban 40-től 80-ig minden volt, fiatalok nincsenek. És mondjuk tényleg a legegyszerűbb az, hogy oké, nincsen színház, nincsenek fürdők, nincsen uszoda, nincs pezsgőfürdő, az van, az mondjuk van a tetején. Medence van-e, az hajója válogatja egyébként, de azért na, szóval hogy néz ki egy hajón, és mi az, ami elfér egy ilyen hajóra, és akkor is általánosságban beszélhetünk, hogyha ránézel kívülről, akkor látod, hogy hosszú és lapos. És A felső szinten ott van, ott gyakorlatilag napágyak vannak, és kilátó terasz az egész a legteteje. Azon kívül van gyakorlatilag egy éttermi szint, meg kettő vagy három szállás, kabin szint. Most nagyon leegyszerűsítve. Van egy közösségi tér, kocsma, nem így hívják nyilván, bár, vagy nem tudom, ahol a közös események vannak, ott lehet iszogatni, nézelődni onnan is persze minden irányba, meg van az étterem, ami ettől teljesen külön van, ott vannak ugye a főétkezések. És ezen kívül a kabinok nyilván azok adják magukat, kisebb, hát szauna szokott lenni, meg ilyen nagyon kicsi wellness egység. A konditerem az sokszor fönn, tehát ilyen nagyon strapabíró szobabiciklik a tetején, és akkor úgy tudsz tekergetni. De ami a legfontosabb és érdekes, az a kabinok, hogy ami a nagy nyaralóhajókon az inside-outside balkoné, tehát ugye a ablak nélküli belső kabin, a ablakos tengeren néző, illetve a teraszos, az majdnem itt is megvan, de itt azért az inside az hiányzik, tehát az a, itt lényegében mindenki, a minimum az, hogy kinézzél. Viszont, és ha megint csak ránézel a hajóra, akkor látsz egy alsó szinten, gyakorlatilag a vízszint fölött egy picike ablakot. Itt az az outside. Tehát ami fölötte van, az vagy balkonos, vagy francia balkonos, ez az új találmány, és nekem egyébként sokkal jobban tetszik, mint a balkon, amikor nem ülsz ki, de a hatalmas ajtót eltolod, és gyakorlatilag a víz fölött vagy. A szobában, a szoba szélén, de a tolóajtót eltolod, és akkor lényegében rögtön a víz fölött vagy, valahol még a szobában, de nem kin a teraszon. Ezt hívják ugye French balkoninak, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Főleg, amikor még kicsit hűvösebb volt benne a szoba, azért meleg, tehát akkor is ott tudtam ülni. Kiülni lehet, hogy már hideg lett volna, vagy nagyon föl kellett volna öltözni, így még benn voltam félig a szobába, és nyitott, eltolt ajtó mellett tudtam ott ücsörögni. Szóval ez full.
2: És itt az ilyen hajók, azok többnyire nappal mennek, vagy éjszaka mennek? Vagy hogy megy be mondjuk a tengeri hajóhoz képest?
1: Nagyon jó a kérdés, teljesen más a menetrend, mint a tengeri, vagy az óceánjáróknál. Ott ugye nagyon leegyszerűsítve, nem mindig, mert azért van benne változás, de reggel megérkezik, egész nap a városba császkálsz, és este tovább megy. Ez az alapverzió, nyilván nem feltétlenül így van, amikor ott alszik, van, amikor később érkezik, korábban indul, félnapos megállás van, másfél napos megállás van, meg vannak tengeri napok, amikor egyáltalán nem látsz ugye szárazföldet. Itt ugye folyamatosan városok mellett mész el, de hogy éppen hol állsz meg, az teljesen változatos. És az, hogy éppen melyiket akarod kiválasztani, tényleg ez nagyon fontos döntési szempont, hogy éppen hol áll meg, mennyi időt tölt ott. Hogyha most így nekem a Rajna a friss élmény, és nagyon érdekes volt, a Rajnán is el tudom mondani a városokat, hogy hol szoktak megállni, de mondjuk a Duna talán egy ismerősebb nekünk. A Dunán a Passau Budapest a klasszikus szakasz, amin a legtöbb hajó jár. Van, amelyik nem jön el Budapestig, van, amelyik már megfordul Pozsonyban vagy Bécsben, tehát gyakorlatilag abból a szempontból az a koncepció hasonló az óceánjárókhoz, hogy a nyári főszezonban lényegében csak egyhetes utak vannak. Viszont főszezonon kívül vannak a négynapos rövidebbek is. Ugye a Földkövi tengeren is gyakorlatilag kikopnak a négynaposok a nyári csúcsra, akkor mindenki egyhetesben van. És az egyhetesbe kényelmesen belefér Budapestig és vissza. Az egyhetesbe belefér, egyébként valamelyik lemegy még Mohácsig is, sőt valamelyik lemegy talán még Újvidék is, még úgyis belefér az egy. Minden azon múlik, hogy mennyit áll a hajó, mennyi a kikötés. És miután sok szolgáltató van sok hajóval, rengetegféle variáció van. Tehát teljesen más, mint a földközi tengeren, ahol adott három kikötő még mindig benne van, tehát Barcelona, Marseille, és Genova, vagy Savona, meg Róma, vagy, és Nápoly, és gyakorlatilag a másik kettő, ami változó, szinte mindenki ugyanazt forogja ott. Itt azért sokkal nagyobb a változatosság. Persze, hogy Bécs benne van, és Pozsony benne van. De miután oda-vissza mennek a hajók, az egyik irányba, a másik irányba, és a számtalan lehetőséget, rengeteg variációra ad lehetőséget. Ami meglepődtem, én azt gondoltam, hogy Linz is biztos, hogy benne van. Hát az én utamban sem volt, egyik irányba se, tehát Linz nem volt megálló. Például pedig egy nagyváros, nagyon szép hely, benne lehetett volna, nem volt. Szóval négy naposba Passau Bécs Passau belefér, de van egy hetes Passau Bécs Passau, rengeteg megállással, városban töltött éjszakákkal, szóval számtalan lehetőség van, hogy hogyan alakítják ezt ki.
2: De ez a megállás, ez azt jelenti, hogy akár pár órára is megáll, tehát hogy nem egész napra, tehát hogy ilyen.
1: Vannak pár órás megállások, meg vannak egész napos megállások, és van, ami akár még másfél napos is. Budapestre is érkezik úgy, hogy megjön délután, és másnap este megy tovább. Például ez a nagyobb, szebb helyeken ez teljesen megszokott, úgyhogy ezek abszolút megvannak.
2: És az étkezés az hogy van, hogy alapvetően csak beülős étterem van, vagy ilyen pincéres étterem van, vagy büfé is van, vagy a kettő változót?
1: Ezért érdekes, hogy a két különbözőt látni már, mert már itt különböző koncepciók vannak, és egyébként mindegyik más, hogy vagy ebben jó nagy változékonyság van, vagy változatosság van inkább a szolgáltatók között. A Dunán a Nico Cruz-zal voltam, és ott az egy konzervatívabb, ott olyan szintű volt az ültetés, hogy vacsoránál ültetős rend, és természetesen pincéres, az ebéd ugyanez, és az ebédnek van egy light verziója, az étlap fele, ugyanaz, ami egyébként megkapott, azt tudod, egy kint, egy elkerített helyen, az előtérben, meg a közösségi térben elfogyasztva, ha gyorsan akarod, és csak egy lightosabb verziót akarsz, akkor magadnak merve önkiszolgáló rendszerben megoldani, de amúgy pincéres. És amikor reggelinél, ami is svédasztalos volt, és önkiszolgálós rendszer, leültem egy szabadon választott helyre, végre ott nem volt senki, akkor is átültettek, hogy itt fix helyosztás, ott még a reggelinél is át kellett menni a fix helyemre. Ehhez képest a Phoenix Risen volt a másik, akikkel a Rajnán voltam, itt azért nagyobb volt a lazaság. Itt teljesen szabadültetős az ebéd is, a reggeli is, a vacsora egyedül, ami fix, ami asztalra szól, úgyhogy odaülsz, ahova akarsz gyakorlatilag. Tehát ebből a szempontból más. Viszont nem olyan hosszú az ebédidő, tehát 1-től 2-ig, vagy éppen megállástól függő, minden nap meg kell nézni az adott programba, a várostól, kikötéstől függ, hogy éppen mikortól van, nyilván 1 és 3 között valamikor, de az csak az 1 óra, és abban nincs változtatás. Itt például nem volt ilyen lájtos verzió se, hogy magadnak szedjél egy szűkített kínálatból, úgyhogy ez cégenként változik. Vannak olyanok, ahol csak a vacsora, gyakorlatilag mint az óceánjárokon, hát hogy csak a vacsora ültetett, és abban sem kötelezően, és svédasztalos rendszert is tudsz választani.
2: Itt turnusokban van, vagy gyakorlatilag
1: egy turnus van.
2: Egy turnus van. Ja,
1: tehát úgy méretezik a hajót, hogy az egész hajó beférjen az étterembe egyszerre. Egyetlen egy turnus van. 150-180, esetleg 200 fő, és ezek az emberek ugye vagy itt vannak, vagy ott vannak. Ezek egyszerre nyilván nincsenek a közösségi térben, meg az étteremben, de mind a kettőt. Kicsit elgondolkodtam ezen a helyi kihasználás szempontjából, de nem, nincsen átalakítgatás, úgyhogy ez külön van.
2: Mondjuk lehetne ezt a helyet másra is használni valami közösségi térre, igen, hogy kisebb a,
1: igen,
2: a
1: igen.
2: Két turnusba, de
1: igen. Na most miután ugye jóval kisebb helyről van szó, azért ez azt is jelenti, hogy az árak azért jóval magasabbak, úgyhogy egy átlagos árat. Most már azért egyhetes utakat, amit az óceánjáróknál szoktunk mondani, azért elérhető az a 100 euró per nap. Itt is. Az óceánjáróknál a 100 euró per nap per fő, az egy rendben levő ár, de azért annál szoktunk jóval olcsóbbakat is találni, ugye. Itt ez az alja. Tehát a 699 euró egy hetes útra, az már jó ár. Néha beesik 499-en, de az már általában a november vége, amikor gyakorlatilag semmit nem látsz, mert rövid a nappal. Aztán nyilván december közepéig tart a legolcsóbb időszak, utána jön a advent, karácsonyi vásárok, és azzal megint el tudják adni a városokban, ahogy kiszállsz, és mindenütt a karácsonyi hangulatot találod. Lehet, hogy a tájból, a folyóból nem sokat látsz, miközben mész, közben haladsz, viszont akkor rögtön izgalmasabbak lesznek a városok, és akkor utána megint fölmennek az árak. Januárban kicsit megint lemegy, de február, márciustól meg már viszonylag világos van, tehát akkor sokkal többet látsz, és akkor már szépen lépcsőzetesen mennek fel az árak.
2: Mi szokott lenni ebbe a zárba? Tehát, hogy boravaló, esetleg italok, vagy bármi, tehát, hogy mi a...
1: A szokás, a szolgáltatóként változó, tehát az Aróza a harmadik cég, akit említettünk korábban a gyerekjegyek kapcsán, ugye ők azzal különböztetik meg magukat, hogy a gyerekeknek ingyenes, csak megváltoztatták a korhatárt. Ugye idén még 14 év, de utána lemegy 11-re, ezért hívtuk fel a figyelmet, de szerintem ez fontos, elmondjuk akkor ebben a vadásban is még egyszer. Aki ezt ki szeretné használni, aki menne gyerekekkel, akik már 11 fölött vannak, akkor még ingyen gyerekeggyel velük tudnak menni, ők amúgy sem drágák. Náluk lényegében az összes út all inclusive itallal együtt. A Phoenixnél nem volt benne az ital. Boravaló az, ugye én még csak német vagy osztrák hátterű céggel voltam, ott náluk tudod, hogy megy, hogy a boravalót annyira utálják. Tehát finom utalások vannak, hogyha akarsz adni, akkor lehet. A Nikonnál talán még a finom utalásnál több is volt az, hogy többször is elmondták, hogy milyennek a módszere. Utolsó napon elhelyeznek még egy kis borítékot, azt be lehet dobni egy... tök érdekes. Az amerikai cégek ugye nincsen benne, de kötelező, és nagy sales tevékenység folyik a hajón szinte mindig folyamatosan. Ehhez képest is ez teljesen más, szóval lehet adni, de az árban természetesen ez benne van, full, természetesen teljes ellátás, az ital, ami változik, de itt egyébként nem volt ital, de ilyen, hát ilyen teljesen normális árban, ilyen 3 eurós sör, meg üdítők voltak, tehát abszolút nem vészes, hogyha rendelsz egy vizet, vagy bármit.
2: De ami van ital, van különbség az, hogy alkoholos, meg alkoholmentes italcsomag, vagy mi van benne, tehát hogy ilyen...
1: Szerintem úgy emlékszem, hogy nincsen, tehát hogy az alkoholos volt a gyerekeknek, meg alkohol nélkül, és akkor ezt így árazzák. Nem annyira lényeges kérdés itt, érdekes módon. Úgyhogy ennyi, amit nyújt. De mondom, én azt, hogy én gyakorlatilag az időnek a 90%-át, vagy a saját ablakomban, vagy a tetőn töltöttem nyilván nézelődve. Amikor látod, hogy ugye kikerületetlen a folyók, vannak kilométer hosszan, semmi látnivalót, nem iparnegyedek, amikor bemegy a városok szélén a gyárakhoz. Még arról is van bemondás, hogy éppen a gyár hogy működik egyébként. Hát nyilván ezt aki érteni kell, hogy azt a nyelvet, hogyha szeretnél többet megtudni. Más részeken meg a csodálatos természet, és akkor megvannak a legszebb részek. Nyilván a Rajnának is megvan az a világörökségi középső szakasza, ami egészen fantasztikus. Minden kanyarban egy vár bukkan föl a hegyen, az lenyűgöző, ott szívem szerint oda-vissza az még gyakorlatilag egész nap. Természetesen azt be lehet járni helyi sétahajókkal is, tehát ahhoz nem kell egy ilyen river cruise ship-el menni, tehát egy ilyen folyami nyaralóhajóval. Érdemes is egyébként, meg hát ugye a vonatból is látszik valami, de a vonatból sokkal kevesebb, meg gyorsan megy, meg mi a vonattal például, amikor legutóbb arra jártunk, akkor úgy jártunk, hogy akkora tömeg volt a vonaton, örültünk, hogy fölférünk, nehogy még lássunk is valamit, valahol láttam valakinek a hátát nagyon közelről, tehát ez volt a látnivaló is, ráadásul elég sok helyen érdemes is leszállni. Úgyhogy szerintem az a szakasz, az olyan, az a környék, az olyan, hogy hajóról is meg kell nézni. Bringabélés is tök jó ott tekerni a parton a legszebb szakaszon, a legszebb pum, de 15-20 kilométeres szakaszon, és hát persze vonattal is érdemes ott közlekedni, autó biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ez annyira adta magát.
2: És útközben melyik volt a legszebb szakasz, vagy azon kívül a Rajnán, amit mondtál itt a Dunán, melyik volt az?
1: A Dunánál egyébként szerintem a Duna kanyar mellett, ami csak ugye jól ismerjük, ez a Vahau környékű része, az nagyon szép. Az én úti tervemben, amit sajnáltam, hogy Passau és Linz között majdnem oda-vissza éjszaka mentünk, az még ugye tavasszal volt, az éjszaka is jóval hosszabb volt, ott még vannak nagyon szép részek, amit így nem láttam. A Rajnáról meg azt érdemes tudni, hogy szerintem összességében talán a Duna szebb, mármint így, de a Rajnának is vannak olyan szakaszai, ami nagyon-nagyon hangulatos. A Rajna partja sokkal inkább be van építve, viszont azt is jó nézni. Tehát modern, szép házak, látszik, hogy mindenki odafigyel, hogy építészetileg is, hogy ott nagyon rendben legyen minden. Az egy kényelmes, modern életet sugároz ott minden. Ahol vannak hegyek, ott akkor a hegyekre, dombokra felnyúlóan, gyakorlatilag 10 kilométerenként kompok, ugye az egyik partról a másikra, azokra valamikor kicsit lassítani kell, meg kerülgetni egymást. Nyilván nagyon nagy a teherforgalom, tehát rengeteg teherhajó van. ha valakit ez érdekel és leköti, akkor gyakorlatilag egész nap nézegetheti, hogy mozognak egymáshoz képest a hajók. Volt, hogy minket előztek a teherhajók, és ott azért gondolom, annak megvan a kifejezett rendje, hogy lényegében van olyan szakasz, ahol egy kétvágányú vasúti pályához hasonlít, hogy pont annyi fér el, és akkor az előzéseknek kicsit félre kell állni, el kell engedni a másikat. Úgyhogy ez fantasztikus, nekem nagyon tetszett.
2: És a vízlépcsők, az mennyibe hagyják? Tehát egyrészt megunod egy idő után, vagy mindegyik érdekes, vagyis mennyire gyakori, vagy minél följebb mész a folyón, annál gyakoribb a vízlépcső, vagy hogy szokod le?
1: Köszönöm a kérdésed, de most mindenképp meg kell, hogy szakítsuk egy pillanatra a műsort, így is már sokkal többet beszéltünk, mint kellett volna az első körben. A vízlépcsőktől folytatjuk a folyami hajózásról szóló élménybeszámolót, úgyhogy maradjatok. Mindjárt jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára

0: Nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Sziasztok, Héra Barnabás vagyok a Karzon Koma zenekarból. Én a Rádiókafé!
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Folytatódik az Okostos magazin Ács Gáborral, Andonov Alexivel, és éppen a Rajnán hajóztunk, nem? A vízlépcsős kérdés egy általános kérdés
4: volt. Hát ilyen Duna is, meg Rajnán.
3: A Duna tele van vízlépcsővel. Azt hiszem, hogy 9 van, erről meséltem legutóbb. Rajnán nincsen talán, csak 1-2. Egyik éjszaka volt, egy viszont látnivaló volt, ott kifejezetten sokat meséltek róla. Az nem sokkal Strasbourg előtt, illetve hát, hogyha folyás irányban nézzük, akkor után volt. A Rajnára kicsit részesebben rátérve, a Köln itt a központ, ahonnan indulnak a hajók. És ott nem csak Rajna van. A Rajnán is, a Majnán is, és még kisebb mellékfolyókon is el lehet menni ilyen hajókirándulásokra, és Kölnből északra is, és Hollandia felé is megy. Tehát az egyhetes utak, sőt négy napos utak is vannak olyanok, amik elmennek, akár Rotterdamig, Amsterdamig, és úgy visszajönnek. Itt is áll az, hogy rengetegféle különböző útiterv, rengeteg különböző város érintésével Hollandiában a kisebb csatornákon is simán elmennek ezek a hajók, úgy össze-vissza mindenfelé mennek, de Köln a központ. Hogyha Budapesten kinézel és látsz mindig napon, volt, hát most a héten láttam 10 hajót volt, amikor 10 horgonyzott, amikor végigmentem a rakparton. Sokkal majd rá, most már a szemem, hogy ismerem ezt a világot, és szeretem is. De Kölnben azért még ennél több, ráadásul, hogy mindkét irányba indulnak a klasszikus utak. Jó, hát a Rajnán talán a klasszikus, legtöbbet járt útvonal az a Köln Strasbourg, amit mondtam. Strasbourgról meséltél, ugye, tavaly?
4: Igen. Csak mondjuk nem hajózni.
3: Tehát nem hajózni, hát ugye ott ez klasszikus megállás, ilyen gyakorlatilag egynapos volt. Nagyon tetszett ez a város, nagyon szép a belvárosa, és nem sokat töltöttem ott, mert délelőtt inkább futni voltam, és akkor inkább a Dunaparton, meg átfutottam Gyaloghídon Németországba, tehát ugye azon a részen szaladgáltam.
4: Vagy Rajna.
3: Ez Rajna, bocsánat, a Dunát mondtam. Igen. Rajna természetesen Strasbourgban, és villamos is átmegy egyébként Németországba, tök jó, tehát a túloldalon levő első német városnak a vasútállomásán túl is, és délután egy rövidebb időt kóvályogtam csak, lehet ott is érdemes, nem ilyen hajóba, hanem ilyen kicsibe a csatornákon vég mászkálni, nagyon-nagyon szép város. Úgyhogy Koblenz volt még nekünk megálló. Érdekes, hogy Bonnban egyik irányba sem álltunk meg. Persze itt most nem volt sok idő, mert az a klasszikus, az egy hét alatt járja be ezt a szakasz több megállással, az enyém meg egy négy napos viszonylag gyorsított út volt. Inkább a tájra voltam kíváncsi, a városok közül másokban voltam. Pont Strasbourgban nem, tehát ez tetszett, hogy ott az egész nap az rendelkezésre állt. Úgyhogy ez a része, mondom, szép. Én egy kicsit a Dunát jobban szerettem, és nem elfogultságból, és most nem kezdek bele újra a Budapestnek a dicsőítésébe, de tényleg az egész útnak a highlightja, elnézést, legszebb része, kicsúcsosodása, szóval az a budapesti érkezés, és szerintem ez mindenkinek, ez vízről, ez a városkép, szerintem nincs párja. Nem lát se a Dunán, se a Rajnán nem láttam hasonlót se, az valami egészen lenyűgöző. Itt gyakorlatilag a belváros látod, a történelmi építményeket, épületeket, tehát az ez semmivel nem összevethető. Szóval Kölnből el lehet indulni nyilván észak felé is, és akkor Hollandiába jutunk, hát már megvan az erre szóló foglalásom, akkor fogom kipróbálni a pici ablakos lentit, mert hát ott már csak úgy jött ki a matek, ott már nem volt olyan szerencsém, meg hát nem tudtam megvárni a last minute dolgokat, ott már több személyes, szeretném nektek megmutatni családi utazás keretében fogjuk abszolválni, úgyhogy arról még nincsen élményem, de az biztos, hogy az a rész is nagyon népszerű, arra is sok hajó megy. Ami kicsit nehézé teszi így még az eljutást, meg indulást, hogyha Kölnből kezdjük, hát az, hogy oda Eurowings-el lehet eljutni repülve, az szinte mindig, hát nem minden nap, de azért a napok többségén este megy, tehát úgy, hogy későn este ér oda, egy napszállást akkor, tehát oda menni aznap induláshoz nagyon nehéz, leginkább úgy lehet megoldani, hogy Eindhovenben repülünk a reggeli géppel a minden nap feljárat, és onnan Flixbusszal át lehet menni Düsseldorfba vagy Kölnbe, 10-12 euróért, tehát ez a Kölnbe a legolcsóbb bejutási megoldás, hogyha a kezdőponthoz akarunk eljutni. Természetesen meghirdet, szóval online foglalás, erről már a Duna kapcsán beszéltünk, hogy gyakorlatilag csak a passzói, meg a külön indulásokat sorolják fel ezek az oldalak, azok a fő ki- és beszálló helyek. A magyar utasnak irodáknál kell ajánlatokat kérnie a budapesti indulásra. Amiket láttam, azok drágábbak voltak, mint ha passzóból indulunk oda-vissza, tehát hogyha Pestről megyünk egy oda-vissza költ, vagy akár csak egy irányúra szeretnénk benemezni, de érdemes nyaggatni, vannak irodák, akik erre ráfordultak, és hát ott van Magyarországtól délre is. Hogyha valakinek nagy bejön, meg hát nyilván bírja energiával, meg pénzzel, egészen a Duna-deltáig le lehet menni, tehát vannak olyanok, amik ott fordulnak és mennek vissza Passzóba, egyik irányban megállnak Budapesten, a másikban nem, Mohácson állnak, meg Kalocsán szoktak még kikötni. Tudod, szoktad kérdezni a programokat, az hasonlóan zajlik a nagy óceánjárókéhoz, hogy a hajóról szerveznek neked programokat, nem is vészes áron. Hát a kalocsai kiszállástól szoktak például a puszta programot szervezni. Többször megcsinálják, itt is volt ilyen, hogy a hajó megy tovább, ha pont egy olyan szakaszra, ami nem annyira izgi, akkor X városba kiszállás, a hajó megy tovább, és egy másikra hoznak vissza, miközben kicsit távolabb fölkeres valami szép várost. Tehát, hogy ez most így a Rajnán is megvolt, csak most hirtelen nem emlékszem, hogy melyik városnál. Úgyhogy...
4: Na és a Duna-Majna-Rajna csatornával milyen helyzet? Aha, ott van? Igen. Találtál olyan utat, ami az, engem az izgat, nem van. Tudom, hogy egyébként mennyire, tehát így csak így pár képet láttam így a Duna-Majna-Rajna csatornáról, de mindig izgatott, hogy ezen a csatornán valahogy végigmenni, meg ezt az egész igen, technikai bravúrt, hogy hogy oldották
3: igen,
4: meg.
3: Igen, gondolhatod, hogy most meg főleg izgat, hogy igen. Meg ennyire tetszett. A kölni indulással vannak olyanok, amik fölmennek Passzóba és vissza, tehát gyakorlatilag bejárják a Duna-Majna csatornán. És hogyha egyszer elmentél Passzóból Budapestre, Passzóból Kölnbe, de gyakorlatilag az egész Dunát, akár mondjuk inkább három részletbe célszerű, így akkor be tudod utazni. Aha. Abból nincs olyan sok, de a cégeknek a többség azért ezt nyújtja. Úgyhogy az is megoldható. Olyat nem láttam, aki mondjuk végigmenne, hát ha nem is Alkonyattól Pirkadatig, vagy Forrástól Torkolatig, vagy hát nyilván nem a Forrástól, hanem ahonnan hajózható. Biztos van olyan is, én ilyet nem találtam. Úgyhogy, de magadnak összerakva három részletbe, tehát a Passau Budapest és a Passau Köln, és Köln, illetve hát lényegében a holland városok, a torkolatvidék, az szerintem működhet, és akkor az egész Duna csatorna, Majna, Rajna végig el lehetne menni, elvileg megoldható.
4: Ja, de ott nem látta, hogy valami korlátozás van, hogy mekkora hajó mehet, vagy általában, hogy mindegyik hajó tudna menni?
3: Hát ugyanaz a hajó, ami a Rajnán közlekedik, azt föl tud menni Passzóig, tehát azt hiszem, amivel én mentem, annak van olyan fordulója, azt hiszem a következő, vagy a kettővel utánunk, akkor már ő az én hajómvel mentem, ez a Phoenixnek az Alisa nevű hajója volt, ami hát tényleg 3 éves, tehát egy egészen új hajó, és tényleg nagyon modern, és nagyon szép, és ő össze-vissza mászkált minden irányba, tehát ő neki vannak passzó felé kanyarjai, úgyhogy arra is simán lehet foglalni.
4: Igen, én arra felé láttam, nem tudom, hogy most az merre felé van az a híd, de valami hidat, ami a hajó megy a hídon, és alatta megy a közforgalom, tehát hogy állítólag úgy is csinálták a csatornát, hogy fordítva, nem, hogy lent van a
3: Majnánál? A Duna-Majna csatorna, aha, igen. Itt ez az látványos, ja, tényleg nem mondtam a vízlépcsőket, a Dunán tényleg sok van, szerintem olyan 20 perc kb. Átmenni rajta így csacra, tehát belemegy, zsilip lezár, hajó megemelkedik, vagy hajó leereszkedik, és megy tovább a túloldalon.
4: És ugye és valamikor hasonló méter, tehát hogy hasonló az a szintkülönbség, amit átmegy a hajó, vagy van nagy különbség?
3: Van különbség, biztos, hogy van különbség, de ez most méterben nem tudom. A legnagyobb nyilván a Bősi a Dunán, de hogy a felsőbb szakaszon Passau és Linz között meg Bécsig gyakorlatilag van 8 vagy 9. Uh-huh. Tehát ott kb. Óránként, két óránként szinte van egy vízlépcső, ami tök érdekes. Talán 9-1-ére már nem, de mondjuk ilyen mókás szituációk vannak, hogy éppen nem az ablakban ülsz, már hogyha bemegyünk a nem látunk semmit, csak a betonfalat, mert éppen átemelés van, bemegyünk az erőműbe, vagy a vízlépcsőbe, és egyszer csak kinézek az ablak, és valaki bekukkant rajta, mert hogy mellénk állt egy másik hajó, két hajó fér be, mellénk állt, és tőlem 2 méterre a másik hajóban, az ablakban ülő embernek, és akkor beszélgetünk, hello, hogy vagy. Tehát ezek ilyen apróságok. Mindenki nagyon szereti a többi hajót, hatalmas integetések vannak, tehát láthatóan mindenki nagyon élvezi. És akkor visszakanyarodva, mert ugye ígértem az elején, hogy az árak meg érték tekintetében. Itt is megvannak a belépőszintől a luxusig a különböző kategóriák, tehát még mindig csak és kizárólag a Duna és a Rajna folyami hajókról beszélünk, és a legtöbbet, hogyha, tehát azért szerintem Vikingből volt a legtöbb, hogyha nézegettem persze, hogy kijön, hogy jön szembe, ő egy nagyon nagy szolgáltató, jóval drágább, mint a német cégek, és mondom a Nikko és az Aróza az olcsóbbak közül, amit próbáltam, és tényleg kiváló szolgáltatást nyújt. Nem tudom, hogy az Ama Waterways, a Viking mivel lehet több, nyilván sokkal kifinomultabb a menü, jobb rajta a kaja, az biztos, hogy én ennél többet már nem várok el, vagy nem tudom, hogy miért fizessek én jóval többet, a nem tudom mennyivel. Tehát nem tudom, egyelőre nem érzem, és nem is szándékozom kipróbálni, hogy mennyivel tud többet az. De az tök érdekes, hogyha kedvenc témádra visszatérve, hogyha megkérdezed a mesterséges intelligenciát, akkor ha rákérdezel csak úgy általánosságban a fontosabb a hajós cégekre ezeken a folyókon, akkor nem dobják fel a német megosztás. Egy csomószor ezeket föl se dobja. Külön rájuk kell kérdezni, akkor már odaírja és összehasonlítja, és minden információ megvan. Profil, mintha nem is lennének. Valóban külön rákérdeznek, hogy neked oké az, hogy csak és kizárólag a német a fedélzeti nyelv, amúgy mindenki beszél a személyzet tagjai angolul, a bemondás az valóban csak németül van ezeknél, viszont hát szerintem egy harmadával biztos olcsóbb, vagy inkább a fele. Még a Crozy Europe-ot említsem meg, ők a legnagyobbak egyébként, ők francia cég, a legnagyobb európai folyami cég, őket ugye nem próbáltam, mert még csak 2 volt, de ők is járnak a Dunán. Egyébként nem túl sok hajóval, ők azért elsősorban otthon nagyok, tehát a francia folyókon, de azért ott vannak az összes nagyobb európai vízen, sőt egyébként Európán túl is. Nyilván, ami még nagyon jó lenne, és nagyon kíváncsi ennék, az a Douro Portugáliában, viszont az jóval drágább, az mindenkinél jóval drágább. Nem tudom miért, lehet, hogy ott még speckó hajók kellenek, vagy hogy ennek még nem néztem utána, de azért az egy másfélszeres szorzóval számolhatunk ott. És még ugye a szajnalmi klasszikus út Franciaországban, leírások, képek szerint az nem annyira szép a táj, ott igazából a városok viszont lenyűgözőek, amiket ott érinteni lehet. Úgyhogy Ezek közül melyik lesz neked az első?
4: Hát nem tudom, én még a nílusi hajóutakat is nézek.
3: Igen, az is érdekes.
4: De ott speciál nem, tehát ugye a tengeri hajóutakhoz képest ott is látom, hogy drágább volt, és tehát, hogy...
3: De más a szolgáltatás, a nílusiaknál ott benne vannak a kirándulások is, ott nem összevethető az ár, ott az általában full all inclusive, de olyan szinten, hogy az italokon túl, ott minden. Tehát a kirándulások is, az összes kikötéskor, az összes kirándulás is benne van az árban, ezért is drágábbak. Teljesen más típusúak a hajók is, úgyhogy az népszerű. De hogy ott ilyen hajnali kelések vannak, találkoztunk az egyik hajózáson, még egy tengerjárón, aki ott volt, és onnan vannak a legközelebbi információim, tehát ott valamikor hajnali 3-kor kelés van, kirándulás, visszaérkezés a hajóra, ott egy nagyon kötött program van, amitől gyakorlatilag nem, nincs értelme eltérned, más jellegű, erős, nagyon-nagyon más jellegű, persze a folyó is más jellegű, de ott maga az élmény, meg a szolgáltatás is más. Szóval a Nílus is nagyon érdekel, hát még Kínában vannak, még kínai folyókon vannak, még nagyon izgalmas utak egyébként, de hát ez majd, ha valakit találok, aki azt kipróbált és járt, akkor meghívjuk a műsorba, de mennyit tudunk. Hú, egyetlen egy percünk van. Van még valami fontos kérdésed?
4: Hát szerintem ez a nagyjából kibeszéltük ezt a dunai témát, úgyhogy szerintem majd legközelebb, ha majd lesz még egy út, akkor majd...
3: Jó, oké. Akkor majd... Ez alapján neked melyik lenne az első, arra viszont én vagyok kíváncsi.
4: Hát az biztos, hogy itt Budapestben, tehát én ezt a Duna-Majna Rajnát az még magamba, tehát hogy de valószínűleg az első lesz az ár, tehát hogy először kipróbálni valami jó áron, és akkor utána majd megnézni.
3: Az egy jó ötlet. Oké. Úgyhogy neked is, majd még hát akkor neked is az aróza még a gyerek. Ha gyerekekkel akarsz menni, és ők szeretik ezt, akkor az egy jó beugró lehet. Na, hát ennyi fért akkor a mai műsorban. Köszönjük szépen a figyelmet. Okos Utas magazint hallottátok. okosutas.hu az oldalunk természetesen sok-sok hírrel, meg a korábbi adásoknak, hát kis lemaradással a podcastjait is megtaláljátok. Bíz magadban, utazz okosan, ez nem változik, és mármint ez a felszólításunk, illetve jelszavunk, jövő héten pedig ismét várunk benneteket.
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Péter Bence vagyok, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
4: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
2: Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, sok helyen korlátozzák a hirdetéseket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok. Is részt vesznek. A Magyar Honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a plakáthelyek számát. Szegeden és Békéscsabán is módosítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendeletet, miközben Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetések számát, a törvény adta lehetőségekhez mérten, írja az MTI. Az országgyűlés a közelmúltban adott autonómiát az önkormányzatoknak ezen a területen. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
7: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá tűnt. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
6: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló.
2: a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok. Kövessétek tartalmainkat a Facebookon, az Instagramon, és keressétek fel a borravaló.hu-t, ahol a korábbi adásaink mindegyike visszahallgatható. A mai műsorban egy régi barátommal fogok beszélgetni, már csak azért is, mert évről évre követtem azt, hogy a Facebookon posztolja az évvégi olvasmányait, és abban mindig rendszerint felbukkannak szakácskönyvek is. Nem másról van szó, mint Szigeti Péterről, média és kommunikációs szakember, újságíró, a volt kreatív és 24.hu főszerkesztő, Ringier innovációs vezető, jelenleg szabadúszóként több projekten dolgozik. Szia!
2: Hello, szia Ander, sziasztok!
1: Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon...
2: Számomra a megtiszteltetés.
1: És nem titkolt szándékom az, hogy kicsit... a hétköznapi ember gasztrójáról beszélgessek veled. Azt mondtad, hogy mi még el fogunk jutni a szakácskönyvekig is, mert az is érdekel, hogy miért vagy ilyen nagy szakácskönyvfogyasztó, hogy te egy nagyon foodi családból jössz. Ez mit jelent?
2: Ez több mindent jelent. Egyrészt az anyukám élelmiszervegyész, és ez valószínűleg az élelmiszereken való gondolkodás, meg az erről való beszélgetés, az, ami ott az eszemet tudom, meghatározta az életünk. Ő a egykori központi élelmiszeripari kutatóintézetben dolgozott, ami egy ilyen furi keveréke volt a gasztrónak, meg a tudománynak, meg igen, az ilyen fehér kabátos laboratórium érzésnek, és én így részben, ez így nagy szó, de mondhatom, hogy részben ott nőttem föl, majd sokat voltam ott gyerekkoromban, és valahogy ők ilyen, ahogy én így emlékszem, joghurtokkal, meg tejtermékekkel foglalkoztak, és akkor ezeket fejlesztették, ugye még messze mélyen bent a szocializmusban vagyunk a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és én azt én így nagyon-nagyon szerettem ott azt a hangulatot. Ez az egyik része. A másik része meg az, hogy nem anyai, hanem apai ágon a családomban ez itt szokás volt, hogy mindenki főzött. A nagymamám is nagyon jól főzött, meg az ő gyerekei, az én apukám, meg a nagybátyám is nagyon jól főzött, és hogy mi főztünk, és én is egészen kisgyerekkoromtól kezdve főztem, és ugye a családi beszélgetések az ételek körül zajlottak nagyon-nagyon sokszor.
1: Ez nagyjából nagyon jó, amit mondasz, és szerintem ez jellemző is azoknál, akikkel beszélgettek, és vagy mondjuk ezt a szakmát választották, vagy elindultak ebbe az irányba, ez egy ilyen közös pont.
2: Így van,
1: hogy összegyűlik, igen, a család, és hát kicsit ilyen romantikusan, mint ezeknél az ilyen olasz filmekben, tudod, hogy egy órákon keresztül ott ülnek egy asztalnál, és természetesen az étel az fontos, és közben pedig elkezdenek beszélgetni mindenről, ami egyébként a családot érinti.
2: Ráadásul ez úgy is volt, ugye, hogy milyen jókat ettünk, meg milyen jókat főztünk, meg ezt nagyon jól lehetett arra is használni, hogy viszont másoknál valaki milyen rosszat főzött, meg milyen rosszul főzött. Tehát ez csak egy apropó volt, azt hiszem, a társasági beszélgetések kiindulásához, de hogy ez innen mindig el lehetett indulni.
1: Mi volt a kedvenced gyerekkorodban?
2: Gyerekkoromban? Mm. A tökfőzelék egyértelmű. Én egy tökfőzelék gyerek voltam, ellentétben kortársaim, és általában az általam ismert emberek jelentős részével. Én nekem a kapor az orgazmikus robbanást okozza az agyamba, és ennek megfelelően én mindig is tökfőzelék kedvelő voltam, mind a mai napig a tökfőzeléket tekintem a kedvencét.
1: Hát őszintén én is, de én furán néztem azokra, akik ezt nem szeretik, de szerintem ez kizárólag amiatt van, mert nálunk nagyon jól tudták ezt készíteni a családban.
2: Nálunk is jól tudnák, de elárulom, hogy én a menzás lisztizű, csirisszerű tökfőzeléket is nagyon szerettem, mert hát kapor volt benne, és minden sokkal jobb kaporral, és tejföllel, ez a két dolog,
1: és amivel akkor, ha már erről beszélünk, mert van egy ilyen főzelék dogma, hogy melyik főzelékhez mi a feltét. Nálatok hogy van, vagy nálad? Vagy van-e ilyen, vagy változó?
2: Ez azért bonyolult kérdés, mert én nem eszem húst, belemetők ebben, én peszkateriánusként definiálom saját magamat.
1: Kibontani.
2: És ez úgy történt ez a dolog az én életemben, hogy állítólag erre kevésbé emlékszem, de hogy egészen kis korom, vagy olyan 5 éves koromig egyáltalán nem ettem meg úgy semmilyen hús, mindenféle magyarázat nélkül, egyszerűen nem voltam hajlandó húst tenni. Aztán jött egy ilyen húsevő kor, nagyon húsevő korszak az életemben Körülbelül olyan 15 év, 16 éves koromig, akkor egy kicsit vega lettem, olyan rendes vega, aztán még egy darabig visszatértem olyan 18 év és 25 éves korom között a húshoz, de már akkor csak olyan nagyon óvatosan, tehát nagyjából csirkét ettem, és akkor azóta, tehát ez körülbelül egy olyan 20 jó pár éve, pedig én nem eszem húst, viszont eszem halat meg tengerbe lakó dolgokat, és ennek megfelelően én általában tökfőzeléket sült hallal, meg tükörtojással eszem. De gyerekkoromban, és ennek van jelentősége, viszont a fasírt volt a kedvencem, azért, mert az volt a szüleim megoldása az én hús nem evésemre, hogy idő után rájöttek, hogy a húsnak kinéző dolgokat nem ettem, meg a fasírt nem nézett ki húsnak, mert úgy nem volt állat alakja, és azt viszont nagyon szerettem. úgyhogy a fasírt az egyik válasz, a tojás a másik válasz, a sült hal a harmadik válasz.
1: A sült halat még nem hallottam, megmondom őszintén, főzelék hát, mellé szelet, kivéve... Szelet, lazac,
2: ilyesmi.
1: Kivéve... Egyszer Barcelonában, amikor nagyon nagy mellénnyel egy kis helyi étteremben, ahol semmilyen nem volt angolul, és senki nem beszélt angolul, én kirendeltem valamit, amiről sejtettem, hogy mi lehet, és nem az volt, és mindenki eléggé érdekesen nézett, voltak ilyen tiszteletre méltóan bólogatott, hogy ez igen, fiatalember, ezt mint turista megmeri kóstolni. Kérlek szépen, az egy ilyen fejtett babfőzelék volt, rántott hal szeletekkel.
2: Na, hát akkor ők, ott vagyunk körülbelül.
1: Náluk abszolút működik ez a kombináció, és hát ott én is kénytelen voltam megenni, de mondták, hogy az ilyen fekete öves pálya, tehát a turisták ilyet nem szoktak. Mondtam, hogy oké. Szóval, hogy azért kérdeztem ezt, mert ez valami olyan, hogy minden családnál megvannak ezek a berögződések, amik valamennyire át is türemkedtek az ilyen menzákba, meg kifőzdékbe, hogy bizonyos feltéteket mihez adnak.
2: Igen, nálunk a fasírt volt a berögződés.
1: A fasírt volt, oké. Nagyon klassz. Szóval, ha már itt tartunk erről ennél a peszkateriánus étrendnél, tehát a halevő vega, mondjuk így, de te közben főzöl, és otthon is főzöl, ezt hogy csinálod akkor?
2: Úgy csinálom, hogy megcsinálom, nekem van két gyerekem, már viszonylag nagyok, tulajdonképpen az egyik már szinte felnőtt, a másik meg a határán van, és ők mindig is ettek húst, az egy szerencse, hogy viszont esznek mindent, tehát, hogy ők valahogy mindig is, vagy szerencse, vagy nevelés, ezt nem tudom, de mindesetre így alakult, hogy ők mindent megesznek, ami jó, mert egy csomószor megeszik azt is, amit én ennék, és akkor nem kell nekik külön főzni, viszont igényük van arra, hogy megegyenek más dolgokat, és amiket én megcsinálok, meg hát a feleségem is eszik húst, meg a tágabb családomnak egy jó része is. Szóval, hogy én valahogy mindig megfőztem ezeket az ételeket is, bármit megcsinálok nagy örömmel, és nem tudom, hogy és nem akarom, hogy ez ilyen nagy zolásnak hangozzon, de valahogy megvan a képességem, hogy kóstolás nélkül, tehát egyszerűen érzem az ízét a szaglással. És
1: de akkor itt mindenről van szó? Tehát mit tudom én, oldalasról, marhahúsról, pörkölt, ilyesmi?
2: Igen, nyilván nem az van, hogy tehát azért az esetek nagyobb része, ezek inkább projektfőzések, a bonyolultabbak. Nyilván az, hogy húsüssek nekik, az mindennapos dolog. Az, hogy bonyolultabb húsételeket megcsináljak, azt is abszolút vállalom, és meg szoktam csinálni, azért az inkább a projekt alapú főzés, amikre nyilván rákészülök, tehát akkor utána olvasok, hogy mások hogy csinálják, és akkor abból próbálok korábbi tapasztalatok, meg nyilván fantázia alapon valami következtetés levonni. Viszonylag kis arányban szoktam nagyon elrontani a dolgot, és van olyan, amikor a sózásban, amit én nagyon későn tanultam meg, hogy kell sózni, és egyébként a szakácskönyvnek köszönhetem, ami meggyőzött arról, hogy ezzel lehet bátran bánni. Szóval, hogy abban szoktam néha segítséget kérni, hogy egyszer megkérem a feleségem, vagy valamelyik gyereket, hogy kóstolja meg, hogy eléggé sóse vagy fűszerese, de az esetek nagy részében ezt így önbizalomban megoldom.
1: Igen, ugye ez szokott az ember fejében lenni, hogy de ez szerintem tök érdekes, ahogy te állsz hozzá, hogy van, aki túlságosan ideológiai oldalról közelíti meg, és azt mondja, hogy nem, és akkor onnantól kezdve ki van zárva minden ilyen az étrendből, de akkor ezzel együtt ugye rákényszeríti mondjuk a vele együtt élőket. Nyilván a különböző tápanyagok bevitelénél a gyerekek szempontjából is nagyon fontos fejlődésben az, hogy milyen fehérje forráshoz jutnak. Tudom, hogy van itt vita arról, hogy ez máshogy is lehet hüvelyesekkel és a többi bevinni. Más táplálkozási szakemberek meg azt mondják, hogy nem, hát ugye a B12-t azt nem lehet más máshogy. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy akkor ez nem egy ilyen, egy ilyen totál kirekesztő dolog, hanem sőt, téged érdekel is, hiszen azért valljuk be, hogy a szakácskönyvek meg a főzésnek egy jelentős része azért foglalkozik valamilyen hússal.
2: Igen, igen, abszolút így van, nálam ez soha nem ideológiai dolog volt, egyszerűen elkezdtem azt érezni, és mondom ezt, hogy, hogy én nem emlékszem erre az időszakra, amikor egyáltalán nem voltam hajlandó húst enni, de ezt állítják, akik akkoriban velem együtt éltek, és az én étkeztetésemről miért feleltek. Szóval, hogy, hogy nem tudom, hogy milyen alapja van ennek, semmiképp se ideológiai, de egész egyszerűen így jobb nekem, és azt hiszem, hogy talán azt viszonylag ügyesen csináltam, hogy, hogy hagytam, hogy úgy legyen, ahogy jó nekem, és nem csináltam ebből olyan ügyet, hogy csak azért is kell, vagy kreálja köré valami ideológiát, és próbáljak másokat meggyőzni, én sosem szoktam étkezésről más embereket meggyőzni.
1: Ez mondjuk régebben nehezebb volt, tehát ugye amikor a vega dolog az étlapon azért volt, ez a mirelit zöldség keverék, és akkor azt lehetett rizssel lenni.
2: Igen, ez így van, abszolút, ez régen nagyon nehéz volt. Ha jól emlékszem, de azért erről csak halványak az emlékeim, egy picit szerepet is játszott abban, amikor az első ilyen korszak után, még tínedzser koromban kicsit visszatértem a húsokhoz, hogy ott egész egyszer meguntam. Meguntam azt, amit lehetőségként általában fölkínált az akkori gasztronómia, meg közétkeztetés, mert azért akkor még erősen iskolás voltam. Úgyhogy ez akkor szerepet játszott benne, meg aztán valószínűleg abba is, hogy elkezdtem sokkal többet főzni. Bár mondom, korán kezdődött, de azért nyilván rendszeresen akkor kezdtem el főzni, amikor kezdtem egyedül élni.
1: Otthonfőzésre kanyarodtunk rá, és engem az érdekel, hogy eleve ugye az ember, én például nagyon szeretem szintén a szakácskönyveket, különböző műsorokat, megvannak azok az arcok, akiket imádok nézni, amikor készítenek valamit, tetszik a karakter, vagy ahogy az ételhez nyúl, stb. De van egy viszonylag, nem feltétlenül éles, de azért van egy kontraszt a között, hogy én mit tudok megoldani, nem a hétvégén, amikor projektfőzés van, vagy ráérősebb, hanem egyébként, amikor így kell a családnak adni valami harapnivalót. Szóval, hogy persze próbálkozik az ember, és megvannak a trükkök, de hogy ez a rohanó szülő gyors megoldásai, ez a praktika szerintem talán a legfontosabb. Ezekkel hogy állsz?
2: Hát kialakítottam rá nyilván a saját metódusomat. Én azt hiszem, vagy nem tudom, a magam nevébe tudok beszélni, de ilyenkor az ember nem a brillírozásra megy rá, hanem hogy nyilván úgy, vagy én úgy épülök föl, hogy van mondjuk 15-20 étel, ami úgy rajta van az ember repertoárján. Ezek sokszor variálhatók egymással, tehát hogy mondjuk csinálsz csinálsz tésztát, és akkor csinálsz tésztaszószt, és néha a tésztaszósz maradéka az tud lenni egy húsnak a mártása, tehát hogy vannak ilyen kombinációk az embernek a fejében. Nyilván vannak ilyen praktikus szempontok, hogy be tud tenni egy dobozba, és a doboz ne folyjon ki a táskába. Aha, lehetőség igen. Szerint, tehát hogy van ez a fajta ilyen típusú, ilyen szállíthatóság, ne legyen nagyon halszagú, mert az milyen dolog megenni az irodában, meg az iskolában, meg nem tudom. Tehát hogy van ezeken a szempontokon így keresztül, és néha nyilván lukra futsz, tehát akkor jön haza a gyerek, hogy apa nagyon finom volt, de iszonyú büdös volt minden, akkor azt tudod. Tehát hogy így, szerintem ezt így megtanulja az ember.
1: Igen.
2: És ilyenkor nincs, tehát biztos van olyan, aki az év 300 munkanapján 300 különböző ételt főz. Én nem ilyen vagyok, hanem szerintem sose számoltam össze.
1: Én vagyok erre, sőt, igazából a legtutibbak ezek közül, a receptek közül azok, amelyek séróból mennek, anélkül, hogy gondolkodni kéne igen. rajta, mert azokat nagyon jól időbeosztással, nagyon gyorsan meg tudja az ember igen. csinálni. Na most nekem az a bajom ezzel, hogy én félek attól sokszor, hogy ismétlem magam. Tehát, hogy nehogy, tehát lehet, hogy a másik oldalt így nem szondáztatom eléggé, de én magam érzem azt, hogy fú, már megint ilyen lesz, és mikor volt ez mondjuk egy hete vagy két hete, de mindegy, én nagyon szeretem, csinálok még egyet.
2: Én bennem is bennem ez a félelem, az én módszerem erre, hogy mikrokutatásokat szoktam végezni, és influencer tevékenységet is végzek, tehát rászoktam őket venni, hogy mondják ki, hogy mit szeretnének, és akkor azután a nagyon jó érvelési alap, hogy de hát te azt kérted, meg egyébként az tényleg nem rossz, hogyha a befogadó oldalba kialakítod azt a tudatosságot, hogy ő mondja meg, hogy mit szeretne, és nyilván ez is el tud menni egy olyan irányba, hogy, a, hogy, hogy valaki mindig ugyanazt az ételt kéri. Szerencsére mondom, az én gyerekeim is, meg a feleségem is, akiknek főzök így, ők mind nagyon szeretnek enni, és van viszonylag határozott elképzelésük arról, hogy mit akarnak, és nem háromféle ételt szeretnek. Tehát ez egy szerencsés helyzet.
1: Én majd csináltam, képzeld el, egy ilyen Google Keep, nem tudom mi ez, doksit, vagy ilyen kis jegyzetet, ezt ugye mindenki látja a családból.
2: És akkor te komolyabban nyomod azért.
1: És akkor figyelj, kénytelen vagyok így ilyen, hogy is mondjam, ezt a emiatt cikiznek is rendesen, hogy ez a, én az ilyen Excel táblázatos ember vagyok, hogy én kénytelen vagyok mindent ilyen táblázatokba berakni, és oda tenni, hogy nehogy valami elmenjen amellett a napi rohanásban, amire oda kéne figyelni. És akkor berakok egy ilyet, egyébként erre van bevásárlólista is ugyanígy elkészítve, és akkor azt mondják, hogy vettem-e ilyet? És mondom, hogy rajta volt a listán? Nem volt rajta.
2: Ez
1: akkor nem
2: jó
1: vettem.
2: Módszer.
1: És van egy ilyen, hogy mit együnk. Mit együnk, Note, vagy nem tudom mi ennek a neve a Google Keep-ben, ez egy tök jó kis alkalmazás, és ott szépen beírja mindenki, mit akar, néha megnézem, és akkor abból jönnek itt sorra kaják. Ők sem olyan választékosak egyébként, tehát nem kell annyira félni, csak hát szerintem bennem van meg egy ilyen fajta kényszer, hogy megújuljunk, és akkor néha csinálok is valami olyat, hát ezt rögtön le lehet mérni. Az első falatoknál, ezt most azért eszik meg, mert éhesek, vagy azért, mert ez nem fog maradni semmi, mert nagyon finom volt.
2: És nátok mindennek van neve? Mert én pont a mai nap gondolkoztam azon,
1: nem
2: hogy,
1: nagyon, nem.
2: Vagy nem a mai nap, hanem a mai nap, végülis a mai napra készülve egy kicsit a napokban, hogy én például egy csomó olyan ételt főzök, aminek úgy nincs neve, hanem így ilyen körülírható. A nagymamám, aki a családnak az ilyen mester szakácsa volt, és mindent onnét eredezhetünk, ő szerintem soha életében nem főzött, hiába főzött 60 éve, ő elővette mindig a receptet, tudta az összeset fejből, tök felesleges volt, de az demonstrálta a recept kirakás, hogy én most ezt főzöm. Tehát ő soha nem főzött olyan ételt, aminek nem volt neve.
1: Ja, értem.
2: Ami olyan, mintha a paprikás csirke lenne, de nem az, mert van benne, aha, más is.
1: Igen,
2: brokkoli,
1: igen.
2: Mit tudom én. Érted, hogy mire gondolok? És, nálam egy csomó ilyen van. Ő nála ez elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy ő a korai Excel ember volt, aki...
1: Nálam is van egy jó pár ilyen, de én ezeket úgy szoktam csinálni, hogy én azt mondom, hogy akkor én kitalálok egy ételt. Uh-huh. És onnantól kezdve, hogyha jól működik, bevált, akkor onnantól kezdve ragaszkodom ahhoz, és annak adok egy nevet én. Uh-huh. És akkor azt mondom, hogy ez az. Uh-huh. És nyilván valamikor az ember próbálja elkészíteni otthon azokat a fogásokat, amiket mondjuk étteremben lát, akkor azt mondom, hogy figyelj, ez most egy variáns ennek, mert mondjuk nem volt ez az alapanyag, helyette van benne az az alapanyag, de vegyük úgy, hogy ez az, csak nem abból a mondjuk húsból, vagy nem azzal a körettel. De egyébként teljesen igazad van, mert sokszor előfordul, hogy kicsit az ember keveri a dolgokat. Tehát egy ájó-ójót föl lehet spékelni csomó mindennel, és akkor az már nem ájó-ójó, hanem akkor az micsoda, és akkor lehet azt mondani, hogy mit tudom én, valami valvel, vagy mit tudom én, kiszedünk belőle valamit, mondjuk abból nehéz, de...
2: Abból nehéz, igen.
1: Jó, tartsunk egy rövid szünetet, és az otthonfőzésről, kedvenc ételekről, meg általában a gasztróról beszélgettünk Szigeti Péter újságíróval, média szakemberrel. Hamarosan jövünk, maradjatok itt.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző törközönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Beszélgető társam Szigeti Péter, média kommunikációs szakember, újságíró, most éppen szabadúszóként dolgozik projekteken, de hát volt 24.hu főszerkesztő, meg kreatív főszerkesztő, ringi innovációs vezető. És nagyon érdekes volt az egyik dolog, amit mondtál, az otthonfőzés kapcsán, meg a szülők, nagyszülők szerepe kapcsán érdekes volt az, hogy a gasztronómiai nevelés az milyen a családon belül, és hogy mennyire tudnak nyitottá válni az emberek, mert én azt vettem észre, hogy ez olyan kb. Mint akármilyen másik, tehát az irodalomra, a kultúrára, a színházra, vagy akármire való nevelés, hogy ha nincsen, akkor baromi nehéz kirobbantani egy vonalról valakit. Tehát van olyan ismerősöm például, aki gyakorlatilag 3 dolgot eszik. Abból az egyik ugye a sült krumpli, meg a rántott hús gombó, másik a nem tudom milyen pörkölt, kb. Ilyen, és nem, tehát nem hajlandó semmi, innen nem megy el, nem. Dolgoztunk együtt éveken keresztül, minden egyes kifőzdében, minden egyes ilyen menzán ez volt a választása.
6: Igen, de igazad van, és én is hajlamos vagyok így gondolni, néha gondolkozni erről, néha meg elgondolkozom azon is, hogy ez biztos, hogy így van-e, mert én mondhatom azt is, hogy én nagyon tudatosan neveltem a gyerekeimet arra, hogy enni jó, az étellel foglalkozni jó, állandóan azt látták, hogy főztem, vagy főztünk, meg beszélgettünk erről, meg jártunk étterembe egészen kiskoruktól, és tök nyitott emberek lettek ilyen szempontból, csak biztos-e, hogy oksági összefüggés van a kettő között, ebben nem vagyok mindig biztos, tehát hogy néha én is belehelyezkedem abba, hogy hú, de jól csináltam, az is lehet, hogy csak mázlim volt, tehát hogy, mert hogy közben meg látok ellenpéldákat, tehát látok más családokban tök hasonlóan működő

0: családokban nagyon rosszul levő gyerekekből rosszul levő tinédzserekké változó embereket, meg ellenpéldát is láttam már, szóval én is azt gondolom, hogy valószínűleg igen segít a nevelés, de talán kell ebbe valami, azt nem mondanám, hogy genetikai, de hogy valami, ami, tehát hogy benne legyen az emberbe az erre való fogékonyság is.
1: Lehet, de mondjuk szerintem az, hogy mondjuk
0: nálunk... Nem tudom, mi a megoldás.
1: Megoldást én sem tudok, de nyilván ez hasonlít ahhoz, mint hogy választékos beszédre tanítod a gyerekeidet, legalábbis ilyen példával otthon úgy, de aztán meglepődsz, hogy milyen kacifántos módon tudnak káromkodni, hogyha szükség van rá, de veled ugyanez ez a helyzet, úgyhogy miért kell ezen meglepődni, ne legyünk már ilyen hogy is mondják ezt, ilyen önámítóak ebből a szempontból. Lehet, hogy az étellel is így van, meg az is biztos, amit mondtál, hogy a szervezet, mintha tudnáné, hogy mi kell neki, meg hogy mit kíván, és ha rántott húst kívánja, akkor azt fog enni hónapokon keresztül. Tehát.
0: Figyelj, az egészen biztos, hogy enni, legalábbis nekem, meg az én családomban, az így fun. Tehát ez így tök jó, és én annak nagyon örülök, hogy azzal, hogy ezt nem ketten tudjuk csinálni a feleségemmel, vagy mondjuk négyen a feleségemmel és a szüleimmel, hanem a gyerekeim is bekapcsolhatóak ebbe a történetbe, az attól növekszik ennek az élvezet értéke, mert el lehet menni egy étterembe együtt sokan, és mindenki tud mindenkiéből enni, és mindenkinek örömöt okoz az, hogy ott kipróbálunk dolgokat, szóval hogy egyszerűen ez egy olyan dolog, hogy szerintem enni együtt többen jobb, mint kevesebben.
1: Az biztos.
0: Egy csomó szituációban, mert egyszerűen nagyobb a variációs lehetőség, és egy csomó olyan élményt. Tehát nagyon sokszor étterembe járni, az nagyon sokszor élményfaktorú dolog, és az nagyon jó többen csinálni, mert hogy izgibb dolgokat lehet kipróbálni, és azért mi igyekszünk is ilyen típusú programokat csinálni időnként. Nem azt mondom, hogy minden nap, de hogy időről időre, mert hogy egyszerűen az jó.
1: Igen, és szerintem kinyit egy jó pár ajtót különböző kultúrákra ez a dolog. Én azt szoktam csinálni utazásoknál, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy és talán itt segít az, hogyha például sok szakácskönyv van otthon, beszélgettek róla, beszélgettek az ételekről, vagy nálunk gyakorlatilag nagyon sokszor háttérként megy valami olyan csatorna, ahol emberek főznek, vagy mesélnek dolgokról.
0: Nálunk is.
1: Mert egyrészt néha odafigyelek, és elkapok egy jó ötletet, másrészt tényleg érdekel, hogy mi történik, harmadrészt pedig egyszerűen jobb, mint mondjuk valami híradást nézni folyamatosan, mert az ember rögtön elvágja az összes erejét, meg úgy is kell vele foglalkozni máskor. Szóval, hogy ezt ők is látják, és nekem az a tapasztalatom, hogy így aztán nyitottabbak külföldön is, hogyha bemegyünk valahova, hajlandó megpróbálni valamit, legyen az alapanyag, vagy valami olyan elkészítési módszer, sőt érdeklődik is ez iránt. Tehát szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy egyébként mit tudom én, milyen tésztát, ilyen instant tésztát eszik valamikor napközben, hát hogyha az ízlik neki, akkor
0: szeretem
1: egyen olyan.
0: Szeretem az instant tésztát.
1: Igen. Ráadásul ugye ezek akkorát fejlődtek az elmúlt időszakban, igen, hogy emlékszem, hogy még egyetemista koromban, hogy egy ilyen porlevest megcsinálni, ez olyan volt, hogy azt tényleg le kellett gyűrni, mert úgy nem volt jó. Tehát, hogy a konzerv sem, meg az se, és én meglepődve tapasztalom, hogy most milyen a kínálat ezekből, a instant cuccokból, hát sokkal jobb. Tehát...
0: Ugye, hála az élelmiszervegyészeknek, az élelmiszeripar az sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben.
1: Igen, és legtöbbször például ezeknél az ilyen, például az ilyen instant leveseknél nagyon sok olyat találni, amiben nincsenek adalékanyagok, meg mindenféle guargumitól kezdődő dolgok, hanem egész egyszerűen le vannak szárítva azok az alapanyagok, amik kellenek bele, és nincs nagyon benne olyasmi. Lehet, hogy egy-két olyan dolog, ami szükséges, de alapvetően nem egy műcucc.
0: Ez hanem... egy szofisztikáltabb iparág lett, és szerintem van olyan továbbra is, ami tele van műcuccokkal, de kialakult ennek a területnek nagyon sok rétege. És vannak egészen ehető és evésre javasolható dolgok is között.
1: Hát nyilván ez is hozzátartozik az ilyen elfoglalt szülőnek az ellátmány repertoáriába, hogy néha van egy ilyen dolog, hogy otthon lehet mihez nyúlni.
0: Hát meg ne felejtsük azt el, hogy ennek azért, ahogy a popkultúrába, a távol-keleti popkultúra beáramlott, ennek lett egy ilyen tényleg popkulturális olvasata is ennek a dolognak, ami pont a mai tizenévesek körében valószínűleg más jelentéssel bír, mint a szülő generációjában, és ezt tökre kihat az étkezési kultúrájukra is, és erre szerintem nem érdemes nekünk, tehát a mi nyitottságunkra is szükség van.
1: Biztos.
0: Erre nem érdemes, vagy nem az a helyes válasz, hogyha azt mondjuk, hogy fúj az rossz, vagy fúj rossz a gyors étterem, hanem ennek is szerintem érdemes megérteni a különböző dimenzióit, meg érdemes meglátni azt, hogy ők mit szeretnek benne, és meg lehet benne találni a jót.
1: Meg, teljesen egyetértek, és nagyon fontos ezek a mikrotrendek, amiket említettél. Az nem tudom, megvan-e, hogy a halkonzerv az milyen elképesztő, brutális trendet ment. Ami, hát most tényleg a belegond, a halkonzerv, hát most mi az, de iszonyat mennyiségű van a piacon, van egy fazon egyébként, csak azzal fog, csak is kizárólag halkonzervet tesztel. És én ezt nem tudtam elképzelni, hogy tehát a felső prémium kategóriás termékekben is olyan kínálat van, hogy egyszerűen döbbenetes.
0: Ugye egy olyan halevőként, akinek az a sors jutott, hogy nem tengerparti országban tölti az életét, annak a halkonzerv az jelen van az életében, talán az átlagnál jelentősebb mértékben, és igen, tanúsíthatom, hogy egyrészt vannak tök finom dolgok benne, meg hogy nagyon variábilis, tehát egy csomó mindent lehet csinálni a tucat minőségű halkonzervből is, és lehet változatosan felhasználni, és én szoktam is használni főzéshez.
1: Ez jó, hogy ide jutottunk, mert a halat azt külön szerettem volna. Nálunk ez egy ilyen hagyományosan elég erősen jelen van a konyhában, tehát ugye a család fele az bajai származású, elég erős a kötődés, és nem csak a halászlében jelent ez, hanem a különböző sült halakban mindenféle. És a fajtáknak a változatos fogyasztásában is. Hogy állsz ezzel? Te szereted-e édesvízi halakat? Mit vásárolsz, ha igen? Hogy állsz ehhez?
0: Nagyon szeretem a halat. Ha a tök főzeléket valami gonosz elme eltüntetné örökre a világból, akkor nem lenne nagy baj, mert akkor rögtön a halász lépne a helyére, mint kedvenc ételem. Persze mindig szomorú szívvel gondolnánk vissza a tökfőzelékre. Szóval, hogy én nagyon szeretem, egy kifejezetten halászlét nagyon kedvelő ember vagyok. Ráadásul valami fajta egységet is képes vagyok megteremteni, amennyiben nem teszek különbséget. Nem akarom eldönteni ezt a papírozott
1: a vitát,
0: mert hogy én szeretem mind a kettőt, sőt, mi több talán a korhely halászlevet szeretem a legjobban, aha, hogy elvigyem egy más irányba a dolgot. Speciál egyébként halászlevet nem szoktam csinálni, tehát arról azt gondolom valami miatt, de lehet, hogy ezen majd, mindig tervezem azt, hogy egyszer ezen majd túllépek, hogy ez egy pont egy olyan típusú étel, amiből vannak, akik nálam sokkal jobbat tudnak csinálni, és miután az ideális körülmények azok olyanok, amiket, hogy mondjam, építeni kell, tehát nem az én konyhámban fog elkészülni az ideális halászlé, ezért azt inkább igyekszem megtalálni azokat a helyeket, ahol én azt meg tudom vásárolni, viszont ezeket elég lelkesen keresem és tesztelgetem, de amúgy én vásárolok tengeri és édesvízi halakat is, meg a tengerben lakó egyéb lényeket is, itthon is, tudom, hogy ez némelyek azt mondják, hogy hát itt nem hát lehet, de hogy én elfáradok a különböző halkereskedésekbe, és időről-időre szoktam venni, és el szoktam őket változatos módon készíteni. Volt egy olyan projektem, vagy tulajdonképpen van is, így az évek során egyszer, még jó régen kezdtem, és akkor elég hosszan elhúzódott, és tulajdonképpen most is csinálom, hogy klasszikus mindenféle magyaros ételeket próbálok elkészíteni. Ha volt, tehát én csak töltött káposztát, töltött paprikát, meg pont most a múlt hétvégén csináltam elég kiváló rakott káposztát halból, tehát hogy igyekszem valahogy ezeket a klasszikus magyar ételeket semleges ízű halakkal, tehát uh-huh. Nyilván nem az a lényeg, hogy halízre legyen, hanem az a lényege, hogy a hal alapanyagot tulajdonképpen minél jobban elrejtsen.
1: És a porondra jön a mindent vívő legsemlegesebb és legjobb áru afrikai harcsa.
0: És az afrikai harcsa.
1: Az kiváló alapanyag.
0: És az afrikai
1: erre,
0: harcsa
1: nem?
0: Az tökéletes megoldás erre, tehát én is némi kísérletezés után arra jutottam, hogy az afrikai harcsa, az mondjuk bolonya spagettinek, meg rakott káposztának, egészen hibátlan alapanyag.
1: Még nem nem próbáltam, úgyhogy végre hazavihettek valamit. Tudom. Egy bolonyait afrikai harcsából tökéletes.
0: Hiszen gyakorlatilag következő... semleges ízű a hús, ami úgy fölveszi azoknak a fűszereknek az ízét, amikkel te megkínálod. Szóval, hogy elég jó használható. És elég, sosem célom a megtévesztése másoknak, tehát nem szoktam azt csinálni, hogy ha megeszel és utána mondom meg, de akit rá tudok venni ettől óckodó ismerőseim közül, azok általában azt szokták mondani, hogy nem mondták volna meg, hogy halból van. Mondom, általában nekem nem az a célom, hogy elrejtsem a halizt, de ez ebben a projekt sorozatban, a magyaros ételek elkészítése halból, ott viszont igen, és ez elég jól működik afrikai harcsával majdnem minden esetben.
1: Figyelj, nekem is volt egy ilyen, ez szerintem egy ilyen vicces, ilyen perverzió, hogy elképzeltem sokszor, hogy egy ilyen jó halászlé, az hogy készülhetne el tengeri halakból. Emlékszem, jó apám még egyszer ezt megpróbálták, tényleg konkrétan a tengerből fogott halakból, és így hát ilyen fél siker lett belőle, tehát egy kicsit más.
0: Azt hiszem, a halászlé az pont olyan, mert ott nem... Ott egy másik halat, tehát hogy az egy kicsit más dolog, abból is lesz valami, és szerintem biztos lehet finom dolgot
1: csinálni
0: belőle. Finom
1: lesz, csak nagyon más lesz az íze.
0: Az nagyon más lesz.
1: De hogy például a múltkor nagyon sokszor fogyasztunk valamilyen módon elkészítve, nagyon gyorsan el lehet készíteni különböző garnélákat, mindenféle ilyen tigristák, ehhez hasonlókat, hogyha jó áron meg tudod szerezni, az szuper. És egyszer gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy pörkölt, tehát egy tök teljesen tradicionális pörköltet mondjuk ilyenből.
0: Én azt szoktam csinálni, és tök jó lesz belőle.
1: És tök jó, igen. És rájöttem egyébként, hogy ezt soha nem kötöttem össze, de a horvátok egyik nagy büszkesége, az a paprikás, mártásos cucc, ez gyakorlatilag ez.
0: Így van.
1: Mondjuk van benne még egy pár fűszer, és én ilyen nagyon ortodox pörköltet csináltam, hogy nem, nincs benne semmi, csak a paprika meg a só, de úgyis nagyon finom volt.
0: Hiszen hát, hogyha belegondolunk, ott monarchiabeli konyháról beszélünk, és valószínűleg ott ezek hatottak egymásra, és a monarchia konyhája az lelógott egészen. Nyilván a horvát tengerpart, a Dalmácia benne van, és valószínűleg még az olasz csizmának a tetején is, tehát Észak-Olaszország, és most nem a tiroli részről beszélek, ott eléggé át van hatva ezzel a típusú konyhával.
1: Ez a Triesztés környéke, abszolút.
0: Hiszen rántott hús is van, hogyha ott elmész egy étterembe, de ez a klasszikus monarchia konyha. Egyébként csak, bocsánat, még egy gondolat ehhez, hogy én nagyon nem szeretem azt a megközelítést, amikor szóval van az a hozzáállás, hogy hát ez szentségtől is, hogy ilyeneket nem szabad csinálni, hogy miért nem, ki mondja? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy játszótér, és tök szabadon azt lehet csinálni, amit akarsz, nem kell erőszakosnak lenni.
1: Miért töltött káposzta, hogy alakult ki? Hát az is ugyanez történt, ugye jött ez a török indítatású valami, és elkezdett átalakulni, és hogyha körülnézel akár Magyarország megye szintű térképén is, vármegye, bocsánat, akkor ott olyan eltéréseket találsz, hogy miben van töltve, hogy van töltve, mivel van elkészítve, van-e benne paradicsom, nincsen, van-e benne paprika, nincsen, kapor, stb. Tehát egy nagyon változatos, és ugyanúgy felhasználták azt, ami jött, és azt is persze, amit ők szerettek volna, meg amilyen alapanyaguk volt.
0: De úgy, az, hogy darált húst belecsomagolunk káposztalevelekbe, ez nagyjából a Közel-Kelettől az Atlanti-óceánig sok helyen csinálják.
1: Igen.
0: És az, hogy ez pontosan hogy jön létre, az nagyon változatos tud lenni.
1: Nem marad idő a szakácskönyvekre, ami az indítója volt a beszélgetésnek, mert a 2025-ös évvégi posztodban, ahol leírtad, hogy mit olvastál, mit néztél ebben az évben, voltak szakácskönyvek. De honnan jön akkor a szakács... Oké, értem, szereted a főzést, de azért nem mindenki olvas is sűrűn szakácskönyvet, mert van neki egy vagy kettő, és akkor azokból dolgozik.
0: Oké. Megint családi az indítatás, én egy bizonyos értelemben nagyon bölcsész, bizonyos értelemben nagyon mérnök családból származok, és ennek azért van jelentősége, mert az anyukám, aki, mint ahogy említettem, élelmiszermérnök, és aki aki nem is az a lényeg, hogy mérnök családból jött, mert az apukája mérnök volt, az anyukája az pedig nyelvész, ők egyáltalán nem, tehát ők nem a főzős ága a családnak, amikor ő hozzáment az apukámhoz, ahol, ami viszont a főzős család volt, ő anyósától, tehát az én másik nagymamámtól tanult meg főzni. Viszont rendes mérnök emberként ő elhatározta, hogy ezt megérti, és alaposan végigmegy rajta, és ezért egy olyan családban, ahol egyébként is rengeteg könyv volt, ő elkezdett könyveket, szakácskönyveket vásárolni, ami egy akkurátos asszony, az én anyukám, és ez a 70-es években nagyjából azt jelentette, hogy ő az akkor nyilván még nem olyan széles szakácskönyvpiac, minden szereplőjét megvette. Tehát én egy olyan lakásban nőttem föl, ahol az összes akkor kapható szakácskönyv, tehát ott volt egy szakácskönyv könyvtár, és én akkor azokat olvasgattam, és aztán utána nyilván, amikor a rendszerváltás után ráadásul még volt egy olyan korszak, amikor az anyukám elkezdett szakácskönyvekkel is próbálkozom, hogy ő írt mikrohullámú sütőre szakácskönyvet, megelőzve a korát. 89-ben, most igen. Ez nagyon sikeresen, biztos most már kijönne az Airfryer rész.
1: Bárki jött, Jamie Oliver megírta.
0: Ő megelőzte a korát, nem lett belőle Nigel, és nem gazdagodtunk meg belőle, viszont ez egyszerűen valószínűleg ezt szerettette meg velem a szakácskönyveket, hogy én gyerekkoromban is volt, kedvencem volt, hogyha emlékszel arra, a planétás gyűjtemény, amik ugyan, az nem szakácskönyv volt, hanem ezek a recept gyűjtemények, amikhez
1: volt egy ilyen műanyag doboz hozzá, és abban voltak ilyen kemény, nekem is megvan valahol, ilyen sötét barna volt a műanyag doboz.
0: Az üzleti modell is fantasztikus volt egyébként, amit ahhoz, ez a korai szerepjátékos kártyák, meg focis kártyák történet volt, és akkor én valahogy így én ezt imádtam gyerekkoromban, és megmaradt ez a dolog, és nem azt mondom, hogy megveszek mindent, de hogy én így nagyon szeretek szakácskönyveket olvasni, és van is belőle jó pár, és ezt úgy az egyébként meglévő ilyen olvasásom mellé, ilyen kiegészítő tevékenységként megtartom, és akkor időnként főzögetek is belőlük, de inkább ilyen
1: ez érdekes, amit mondasz, mert én nekem is van egy pár, nem tudom, hány, van egy pár, nem olyan extra sok, de nem szoktam belőlük főzni.
0: Én sem nagyon, tehát nem ez a lényeg.
1: Fura módon.
0: Ajánlanék kettőt, jó? És akkor az a lekerikítjük a dolgot. Az egyik, amit ebben a karácsonyi listámban, amit kiszoktam mindig tenni a közösségi médiában, ott Váncsa Istvánnak az Olasz Rakoma című könyvét említettem, és de általában a Váncsa szakácskönyveket azért ajánlom mindenkinek nagyon jó szívvel a figyelmébe, egész egyszerűen azért, mert Váncsa István zseni, és olyan módon bánik a magyar nyelvvel, és olyan tudása van egyébként általában a kultúrtörténetről, és azon belül a gasztronómia történetéről, hogy az messze túlmutat azon, hogy ez egy szórakoztató olvasmány, 1000 oldalas receptekkel sűrűn telerakott, ám egyetlen fényképet sem tartalmazó, látszólag nagyon zord, valójában nagyon is emberközeli könyvekről van szó. És még egyet javasolnék, ami viszont tényleg megváltoztatta a főzéshez való hozzáállásámat, és a könyvemből én megtanultam sózni. Az egy nagyon híres könyv, egy Samin Nosrat nevű amerikai, iráni hölgy, lány szerző írta, akit talán a legtöbben a Netflixről ismerhetnek, a Sózsír Saf Hő című Netflix sorozat, és az ennek az alapját jelentő szakácskönyvről beszélek. Ő egy egészen érdekes megközelítéssel állt hozzá a főzéshez, ezt a négy alaptényezőt, só, zsír, hő vizsgálta meg, mint a négy legfontosabb dolog, ami egy étel létrejöttét befolyásolja, és ez alapján építi fel egészen mély vegyészeti ismereteket is belevive a történetbe, tudományosan, de mégis nagyon szórakoztatóan, és akkor még egy záró mondat, ha már itt a otthoni főzésről beszélgettünk, őneki van egy Home Cooking című podcastja, együtt egy barátjával, ami egészen fantasztikus, hogyha valaki képes angol nyelven podcastokat hallgatni, akkor nagyon meleg szívvel ajánlom, mert a legjobb gasztronómiai podcast, amit én valaha hallottam.
1: Nagyon jó.
0: Sokat lehet rajta nevetni, és tanulni is belőle.
1: Ezeket oda fogom kommentelni a borravaló.hu-n, amikor a podcast kijön, tehát ott a visszahallgathatóvá válik ez a műsor, akkor ott lesznek szépen a linkek ezekhez. Péter, nagyon szépen köszönöm. Gondoltam, hogy jó beszélgetés lesz, meg azt is, hogy ennyi időt nem lesz elég mindenre, de nagyon élveztem. Köszi szépen, hogy
0: én
1: itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Szigeti Péter újságíró, médiaszakemberrel beszélgettem egész egyszerűen a főzés szeretetéről, a mindennapokról, hogy hogy jön ez az egész. Hallgassátok meg előző adásainkat is, borravaló.hu, vagy a Facebookon és az Instagramon is kövessetek minket. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a pesti alsórakparton a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a pesti rakparton a Viadukt bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Több pontban módosulhat az alaptörvény, újul a Péterfi utcai kórház, történelmi buszokon utazhatunk. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetne. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
3: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk, hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: Nagyon szép és egyben boldog szerda estét, vasárnap, delet és örökké valóságot kívánunk mind a ketten Winkler Nórában, főleg ő is, aki velem szemben ül most.
6: Nem főleg én, hanem én ugyanúgy, mint a velem szemben ülő Mahán Csetvei Frigyes, akinek füligérő szája van, és ez egy az egyben tükörképe az én füligérő számnak, és hogy mi boldogságunk oka, több lábon áll ez a boldogság, arról be fogunk számolni ebben a műsorban, és még miről? Arról, hogy a Frici látott egy filmet, igaziból már múlt héten szeretett volna róla mesélni, csak múlt héten annyi minden más volt, hogy nem fért be. Reméljük most ebbe a szerdába be fog férni. 29-én lesz az első élő Helló járat találkozó, és kicsit mesélünk arról, hogy mikkel készülünk, és arról is, hogy a már érkezett regisztrációk, azok milyen tónusú, milyen kedvességű levelek formájában landolnak nálunk.
5: És akkor itt egyből szolgálatilag kell lennünk. Aki szeretne még jönni erre az eseményre, az vagy a hellojarat.hu-n van egy kapcsolatfül, odaír nekünk egy e-mailt, vagy Winkler Nóra Instagram oldalára ír egy üzenetet, és amint visszaigazolást kap, akkor lesz hivatalos, mert tényleg én a múlt héten mondtam ezt a japán metró hasonlatot, hogy ott tuszkolják be az embereket, most az van, hogy a Lofis elkezdett egy új falat építeni, a mobil falat kivette, és akkor most az van, hogy még megpróbálunk pár embert, hogyha szeretnétek ti is eljönni, beszuszakolódni.
6: Jó, de igazából nem egy szuszak rendezvénynek képzeltük el.
5: Nem, épp azért, hogy legyen levegő.
6: Igen, legyen terünk, meg tudjunk ölelkezni, meg ilyenek. Na, és akkor ami az boldogságunk egyik lába, az amit megtapasztalunk ebben az országban április 12-e este 9 órától mostanáig, és akkor aki jó ideje hallgat minket, az tudja, hogy az szokott lenni a narratíva, hogy hát a Friciek nagyon-nagyon be vannak fogva, tehát ott kora hajnaltól, tehát 4:00-kor csöng a vekker, mindenki kiszalad a szőlőbe, egész nap kényelmetlen pozitúrákban a szőlőt gondozza, a kereskedőkkel telefonál, levelezik, e-mailezik, és közben a pannát elvinni is kell visszahozni. Egyszerűen egy 0-24-be leterhelt kis család képe van ugye elénk vetítve, és akkor az van, hogy hétről hétre Frigyes besétel ide a stúdióba, jobbnál jobb pulóverekbe és ingekbe, és ízesen beszámol arról, hogy hát, Párizsban voltunk most legutóbb, aztán pedig ebben az adásban kiderül, Krakóban töltöttek napokat. Az én beszámolóim arra szoktak szorítkozni, hogy a szomszéd utcába milyen gyönyörű orgonabokrot láttam, és egészen a Tabánig eljutottam, és ott milyen, azért mondom, mert megszeretted a múlt héten, panteisztikus élményeim voltak, úgyhogy ezt a motivumot hozza majd. A mai adás is állandó rovatunk, sport és matchmaker. A matchmakerről annyit tudok mondani, hogy aki már megnézte a hellojarat.hu-n a Matchmaker applikációt, azt látja, hogy ott most 2 pár van, mert a küldött 3-ból 2 is olyan volt, hogy megőrültem, annyira jó analógiák jutottak eszembe, és elküldtem Fricinek, aki maga is megőrült, és azt mondta, hogy ő ebből nem tud választani. Úgyhogy kettőt mutatunk, egyet mesélek el részletesebben.
5: Igen, most azért még a poszttraumás szindrómámat, ezért beszélünk gyorsabban is. Szerintem feltűnt minden hallgatónak, hogy én legalábbis dupla sebességem, mint a lemezjátszókon van a 33-45-78-as kapcsoló. Így próbálom feldolgozni azt az elmúlt évtizedet, vagy két évtizedet, amiben voltunk, ezért nekem is sokkal-sokkal könnyebb a létem. Megmértem magam a mérlegen, a házi mérlegen, egy 10 kilót simán ledobtam aznap este, amikor kitört a forradalom. Nagyon érdekes különben a megélés ennek, mert ebben még nem volt részem nekem egész életemben, úgyhogy most saját magamat is tanulmányozom, hogy merre fordult, milyen korszakai és milyen stádiumai vannak. Ennek szerintem mindannyiunkban van ez a hát egy kicsit egy ilyen hátralépés.
6: Hátra előre. Igen. Óvatosan, ja nem, beleengedem magam, ja nem, azért óvatosan, ja nem, olyan jó ebbe benne lenni.
5: És képzeljétek, lesz egy protest song ma is, valahogy nem enged. Mert hogy én már eldobtam volna magamtól ezt a rovatunkat, de úgy tűnik, hogy azért a világforgása nem állt meg. Galileai ezt nagyon jól sejtette annak idején. Másrészt most azt gondolom, hogy a műsor egy olyan fázisába fog lépni ismét, a fontos, pici, az élethez tartozó nagyon pici dolgok szeretete, ünneplése, vágya fogja kitölteni azokat a perceket, amelyek adatnak nekünk. Én ezzel a fel csapással indítom a mai zenei programunkat, kedves hallgatóink. Így közszolgálatilag egy amerikai zenekar gitárt ragadott, és azonnal meghalljátok, hogy miből inspirálódnak ők, nagyon helyesen teszem azt hozzá azonnal, hiszen így kellene nekünk is élni, mozogni, és az első primér gondolat két héttel ezelőtt, vasárnap, a következő dalnak a címe lesz, amelyet négy svéd állampolgár adott elő jó régen már, és az a cím, hogy Mamma Mia.

0: Annyira slendriánul kezelem én már ezeket a zenei
1: fel. Jaj, de rég hallottam ezt a szót.
0: Ugye?
1: Slendrián.
0: Most jöhetek megint ezekkel a régi kifejezésekkel, mint a... Mi az, amit múlt héten sem tanultam meg, és...
1: Panteisztikus.
0: Az, panteisztikus. Még sose hallottam, tényleg azóta se, csak a te szádból jött
1: de
0: elő.
1: De nem hiszem, hogy nem hallottad. Figyelj, neked az anyukád olyan komoly irodalmi alapokat építette a fejedbe, meg a szívedbe, kizárt, hogy tőle nem hallottad ezt a kifejezést, és az is kizárt, hogy az iskolában nem hallottad azt, hogy panteisztikus.
0: Nem, biztos, hogy nem hallottam. Képzeld el, ki járt Móron kedden.
1: Ki?
0: 14:00-kor a Városi Könyvtárban, nem fogod kitalálni. Maga Spíró György. Móron a gimnázium Táncsics nevét viseli, és Táncsicsról, és az ő korszakáról, az ő életéről, a felesége elmeséléséből született az új Spíró könyv, amely a volt miniszterelnöknek az egyik kedvencem, a magyarnak volt. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Először sokkot kaptam, hogy kedden délután 14 órakor mit keres Spíró György egy elhagyott vidéki város közkönyvtárában.
1: Nem lehet, hogy az van, hogy amióta van a lemezboltod, azóta feltetted a térképre Mórt, és ez a Spíróhoz is eljutottak ennek a hullámai, és azt mondtad, nézzük meg ezt a világvárost, hát hogyha van ott egy borászat, van ott egy nagyon menő lemezbolt,
0: akkor legyen egy nagy író is.
1: Hát akkor most eljött az idő.
0: Mondjuk egyre több szabad hely van a városban, úgy látom, mintha vonulnának ki onnan egyes szereplők, de ez most csak teljesen egy ilyen
1: véletlen egybeesés.
0: Nem, azt tudod, ez a posztraumás szindrómámnak az ilyen flash-ek jönnek be, még az elmúlt korszak, hogy megdöccenek, tudod, mint hogy kvantumfizikailag vagyok már nagyon régóta. De az egész mondatnak tudod, mi volt az eredője, hogy végre kimondjam annak a zenekarnak a nevét, amely ezt a fantasztikus abba feldolgozást nekünk előadta, és őket úgy hívják, hogy ami most jön, The Somerset. Nem tudom még, hogy a rövid nadrágom és a papucsom mellé mit fogok hordani a nyáron, de majd ehhez igazítom. És akkor a megéléseink következnek. Uh-huh. Abból szeretnék majd töltekezni hosszú ideig, amit az elmúlt napokban átélünk, így közösen, szerintem élményileg. Most nem is arról van szó, hogy a közértben, ha már ilyen régi kifejezéseket használunk, hogyan állunk egymáshoz, de valahogy mintha többet mosolyogna a magyar. Ez lehet, hogy egy teljesen szubjektív érzékelés, nem bánom, ez így van, de hogy most külföldön voltunk a hétvégén, Lengyelországban, Krakkóban, amelyről most mesélek.
1: Most akarod elmondani?
0: Nem, majd. Az egy külön kör, hiszen hogy körbevezetném a kedves hallgatót ott a városban.
1: Feltétlenül.
0: Jó, Léci, azt hagyd meg nekem, hiszen olyan sűrű programunk volt, hogy belefért egy csomó minden. Na mindegy, nem is ez az érdekes. Alapvetően egy naturboros fesztiválra mentünk ki, és ennek az eseménynek volt egy előzetese, amikor összegyűltek a borászok és képviselőik, és a hadrafogható szervezői gárda is, hogy egy kicsit szocializálódjanak még az event előtt, és amikor ez egy szállodának az éttermében történt meg, és amikor beléptem a feleségemmel a halba, akkor nem telt el egy perc, és a nyakunkba borult egy csomó ember, és így kihúztad magad akkor. Tehát sírás nélkül ezeket a pillanatokat nehéz elmondani, mert hogy tényleg ott Európa számos részéből jöttek gratulálni, és rázták a kezünket, mint hogyha én nyertem volna meg a választást, és mondták azt, hogy üdvözlünk megint Európában, meg hogy ti megcsináltátok.
1: De sírtál?
0: Hát nagyon nehezen lehet azt kibírni. Hát nyilván buborékba folytottam a sírásomat, hogy ne lássák, tehát hogy belefolyt a könnyem a pezsgőbe, de én ilyet még soha nem éltem. Mindig a magyarázkodás volt inkább a hangsúlyosabb, mint az, hogy te, mint hogy Magyarországról érkeztél, kaptál egy ilyen kis pozitív előjelet, sőt, mint hogyha nőttél volna többiek szemében, és úgy néztek rád, mint aki egy olyan országból jött, ahol gyakorlatilag a, nem tudom, egy nagy francia forradalom óta másodszor vívták ki az emberi jogokat.
1: Képzeld el, ennek a külföldi megítélése Magyarországnak ellen oldaláról nem is gondoltam, hogy így össze fog kapcsolódni, de hogy sokszor, mikor jövök ide a rádióba, akkor a rakparton jövök végig autóval, és akkor egy ponton eléred a parlamentet. És ezen a szakaszon van, tudod, a holokauszt emlékmű a cipők, és oda nagyon-nagyon sok turista megy, és ezt nézi, és ott áll, és fotózza, és akkor sokan úgy átfordulnak, és elkezdik fotózni a parlamentet, vagy a csajok ilyen szép kabátokba, szép kalapokba úgy állnak, és akkor egymást fotózzák, és mindig azt gondolom, attól függően, hogy hány piros lámpa van ezen a szakaszon, és mennyi ideig tudok ebben az érzetben lenni, hogy tényleg, aki nem itt él, az azt látja, hogy fú, hát azért nagyon rendben vannak itt a dolgok, szóval van ez a nagyon, most nem esik jól azt mondom, hogy kreatív ez az emlékmű, de egy nagyon szép és nagyon erős megemlékezés ezek a cipők a parton, és átfordulsz, és látsz egy ilyen gyönyörű, reprezentatív, tényleg egy ilyen a brit parlamentet idéző, nagy, csodálatos épület. Én nem szoktam a Kossuth téren sokat mászkálni, de a múltkor villamossal pont ott mentem át, és úgy kicsit rá is csodálkoztam, hogy Istenem, mennyire civilizált ez a részét, és hogy ilyen igazi köztér hangulata van, tehát hogy aminek lennie kéne a köztérnek, hogy így tér a köznek. Nem szorulsz, nem az, hogyha behúzod a hasad, akkor átférsz két nem tudom mik csoda között, hanem van hely, van rengeteg pad, gondozott a fű, szépek a virágok, az egész ilyen civilizált és európai, és mindig úgy érzem, hogy ezek egy idejövő, pár napra idejövő turista számára, ő ezt nem tudja megállapítani, hogy ez egy általános valósága-e ennek a nemzetnek, hiszen ő nem tudja, hogy ez egy kiragadott pár négyzetméter, ahol ezt látja. És mostanában, amikor jövök be a rádióba, és a rakparton jövök, egyszerűen egész más testi érzetem van, és nem azt érzem, hogy egy félkamu sávon vezetek át, hogy mit hisznek éppen a külföldiek, és látják ezt szépnek, és fogalmuk sincs arról, hogy micsoda primitív, pronyó, hangvételű mocskosság zajlik ott belül, hanem hogy kezdenek így paritásba kerülni a dolgok, és esküszöm, hogy ez, hogy ott a pár métert vezet, effektíve más, hogy érzem magam.
0: Ez egészen érdekes, ezt szerintem még fogjuk bolcolgatni, mert nem olyan egyszerű ezt feldolgozni. Főleg azoknak a fiataloknak, akik ott bulisztak vasárnap este, szerintem egy örök élmény, abból a szempontból pozitív löket. Nekem, aki már sokkal szkeptikusabb vagyok, és még a szocializmusban nőttem föl, egészen elképesztő energiákat követel az, hogy higgyek ebben. Tudod, hogy ne úgy induljak neki, oké, megvan, és úgy olvasom a híreket, hogy jó, akkor miben fogjuk ezt puhítani, az hogyan lesz más, mint amit mondtak, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ezt a pozitív szemléletet, vagy erőltetést. Ha szeretném azt látni majd, amikor találkozunk élőben is a Lofiszban jövő szerdán azokkal, akik eljönnek, hogy ez ne egy ilyen egyirányú dolog legyen, hanem én a rettentő kíváncsi vagyok a ti történeteitekre is, mert ezek fontosak abban, hogy mi is ezt hogy tudjuk megélni, vagy sem. Szóval jövő szerdán akkor legyen az, hogy beszélgetünk is. Tehát én nem azt képzelem, hogy egy katedrán fönt én majd megmondom, hogy mi micsoda, vagy a Nóra, hanem hogy ezt közösen hozzuk majd tető alá.
1: Azért is nehéz magadévá tenni, hogy ez most a valóság, mert az egész olyan...
0: De értetted, amit mondtam.
1: Persze, nem? Hogy értettem, és én is veled vagyok, és szerintem kb. Mindenki ebbe van. Nagyon kevés ember lehet, akinek ez egy ilyen átmenet, egy könnyű átmenet. De hogy van az egészben egy ilyen népmesei fordulat, egy ilyen mesei fordulat, tehát utoljára gyerekkorodban élted meg azt, hogy ülsz a bábszínházba, és a gonosz meglakul. Meglakul.
0: Ez is egy új szó, ez is felveszik abba a szótárba.
1: A gonosz meglakol, és látod a jót, amin diadalmasan kiemelkedik. Ezek a mesék, és aztán megvan az az életszakasz, amikor azt érzed, hogy tulajdonképpen minek traktálnak téged ilyen mesékkel, amikor az élet nem így működik. Miért kell az elején elhitetni, hogy vannak ezek a világos választóvonalak a jó meg a rossz között, és a világ is így választja el, nem csak te belül a kis szívecskédbe. És most belefutottunk egy olyan történetbe, amiben ezt látod, mert az, hogy odaszaladnak hozzád vadidegen emberek Olaszországba, és téged nemzeti hősként ünnepelnek, mert olyan sokat jelent nekik ez a történet, ez kívül van azon a racionális, a felnőtt tudásodból építkező tartományon, amiben éltünk, és nem abban az értelemben, hogy 16 évig éltél valami közepesen kellemetlen, és aztán nagyon kellemetlen dologban, hanem egyszerűen, amikor felnősz, és megérted, hogy hogy működnek a dolgok a világban, akkor elengeded ezeket a bábszínházi vízióidat. És most egy tök bábszínházi hangulatba vagy, ahol vadidegen emberek pacsiznak össze az utcán, és mindenki mosolyog, és azt érzed, hogy nyertél, és legyőzted a gonoszt. Ilyet valóban, ilyet nem éltünk át.
0: Ez ahhoz hasonlít, hogy az első 10 évet azzal tett, most lesz 10 éves a kislányom, hogy rengeteg mesét olvastunk is együtt, megnéztünk is, és akkor mindig előjött az a része a meséknek, amikor a rossz jobban áll. Tehát a jobb pozíciókban, és akkor rám nézett mindig a panna, és akkor nyugtatnom kellett, hogy a mesék végén mindig a jó győzedelmeskedik, és már ott is ugye a mesékben is vannak ilyen szezonok, meg epizódok, meg részek, ahol nem mindig ugyanaz a kifutása a történetnek, de azért valahogy ez az egyetemleges hit az emberiségben, hogy a mesékben legalábbis mindig a jó győz, ez most az ő lelkében egy ilyen megerősítés nyer, hogy látja a szüleit, hogy mibe van, és azzal ő is örül, és elhiszi a meséket, és valószínű, hogy ez a hit kell, hogy elhiggyük a meséket mi is. Na, akkor hát brazilok jönnek megint, nem tudok ebből kijönni.
1: Szerencsénkre.
0: Egy ismerősöm meg is feddett, hogy mindig csak ezek a brazilokkal, mintha nem is lenne más. Az van, hogy egy ponton túl az ember így már tudja, hogy nagyjából mit szeret, és akkor abban kutakodik sokkal többet, mint másban. Tehát, hogy a halálmetálba kevesebbet fogok lemezboltokba keresgetni, ez a death metal csak mielőtt kerekedő szemekkel rám nézni, hogy miről fogok beszélni.
1: Nem, én kerekedő szemekkel arra valakire nézek gondolatban, aki azt mondta neked, hogy te csak brazil zenét játszol, tehát nagyon szelektíven hallgathatja akár csak ezt a műsor folyamot is. Egyáltalán nem azon, hogy te csak brazil zenéket játszol.
0: Bár tehetném, bár felkérnének rá valahonnan.
1: Szeretnél egy brazil adást?
0: Igen, szeretnék egy brazil adást.
1: Tudod, milyen jó brazil képzőművészet van? Hát ne hihesskedj, hát csináljunk egy tematikus brazil adást.
0: Azért vagyok, na. Szó, ne feledd.
1: Az biztos nem fogom.
0: Igen. Antonio Carlos és Jokaf, ők nem a brazil válogatott közép hátvédjei együtt, hanem a 70-es években indult Bahiából, jó belül van az ott Brazíliában, kontinensnyi ország belsejében. Két zenész, aki együtt maradt így 40 éven keresztül, és ami a legszebb az egészben, hogy az, amit most fogtok hallani, ez a Karaninde Alemanya, nem tudok portugálul, tehát ezt most csak belinkeltem, hogy hogyan kell kiejteni. Szóval egy Los Angeles-i jazz producer duó találta meg őket egy évvel ezelőtt, akik 30-as éveik közepén járnak, de annyira oda vannak ők is ezért a kultúrkörért, hogy, és volt pénzük is elég, meg tudták győzni ezt a két arcot, hogy menjenek el Los Angeles, és vegyenek fel egy teljes albumot velük közösen. Tehát amit most fogtok hallani, az erről szól, és Antonio Carlos és Jokafi teljes életművét, én bizvást szeretném, aminél több magyar megismerni.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egy szó.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Azért is mondtad azt az előbb, hogy 29-ét, mármint az első Hello járat élő közönség találkozót nem úgy képzeled el, hogy mi katedráról előadunk, de ennek a programnak a szerves részét képezi az, hogy mi egy matchmaker special-lel készülünk, amiben hát tényleg az van, hogy ki fogunk állni a színpadi részre, és te zenékről beszélsz, én hozzákapcsolódó képekről, meg arról, hogy ezek a dolgok nekünk miért annyira fontosak, meg miért kiemelt helyen vannak így a szívünkben, meg az emlékeinkben, de valóban azt várjuk, hogy utána tudjunk beszélgetni veletek, már csak azért is, mert a regisztrációk, amiket eddig küldtetek, azok a legritkább esetben néznek ki úgy, hogy kedves Nóra és Nesta, XY vagyok, ennyi fővel szeretnék regisztrálni az eseményetekre, hanem mindegyiket megtölti egy ilyen szeretetteli, bensőséges és sokszor hálás tónus, hogy milyen jó volt a segítségetekkel túlélni ezt az elmúlt pár évet, és hogy mennyire jó lesz ünnepelni. És ez nagyon sokszor visszatér ezekben a regisztráló kis levelekbe és üzenetekbe, úgyhogy ezért is mi is úgy készülünk, hogy ennek az örömét, tehát többféle öröm lesz ebben, mi nagyon nagy örömmel készülünk erre, meg válogatjuk a lemezeket és én a festményeket, és beszélgetünk róla a Fricivel. Az is egy önmagában egy öröm lesz, hogy személyesen tudunk találkozni, és ezt az egészet egy teljesen más szintre hozza, hogy tulajdonképpen tényleg azt ünnepeljük, hogy itt eltöltöttünk egy várakozásban nagyon hosszú időt együtt veletek, és ezt most ki lehet engedni, és ezt meg lehet élni.
6: Hát annyi kulisszatitkot azért hagy áruljak el, hogy a Nóra már hárfán gyakorolja az örömmódát, és gyönyörű szép fehér lepelbe
3: lesz. Kézzel, ezt szoktuk énekelni.
6: Azt hittem, hogy hárfázni otthon. Nem. Mert akkor tényleg megbicsaklok. Azonnal is eldölök jobban.
3: Hát hárfázni úgy szoktuk, hogy a Simi fogja a haj szálaimat, igen, és akkor én azon egy picit így pengetek. De igazi rendes hárfánk nincsen otthon, de hát tudod, ha az ember akar, akkor megoldja, és akkor mi így szoktuk Simivel megoldani.
6: Van mobil hárfa is.

0: Ezzel szerintem egy piacidés lenne, hogyha anya és fia együtt hárfáznák el az örömódát.
1: Jó, de most voltak éppen az történik, hogy a Frici küldött nekem már olyan borítókat, amik neki...
0: Ja igen, csak személyes történetek lesznek, tehát nem műelemzés lesz, ne azt várjátok, hogy akadémikus jelleggel.
1: Szerintem, ha valamit várnak tőlünk az emberek, az a száraz akadémikus jelleg. Hát tőlem feltétlenül a szárazat és az akadémikusat, tiédből pedig ez a brazil életigenlés fog áradni, én pedig ez az ónémet akadémiai, stabil és megingathatatlan nézetek felől jövő információosztás. Na, szóval eddig az történt, hogy a Frici küldött már nekem borítókat, amiket erre a Matchmaker Specialre szán, és az egyik egy Shostakovich Jazz
0: Suite,
1: amiről nekem egy csodálatos Matisse jutott eszembe.
0: De te most itt spoilerezel?
1: Nem spoilerezek, csak elmondok kettőt, és hogy ugye arról van szó, hogy itt személyes dolgokról szeretnénk beszélni, és nekem az csodálatos, hogy van olyan, ami a Fricinek személyes a zenében, és ami nekem eszembe jut róla kép, az nekem is személyesen fontos, vagy egy olyan gondolat van benne, amin nagyon sokat jövök, megyek, független attól, hogy mennyit tudok, vagy egyre többet tudok a képzőművészetről. Vannak ilyen alap tézisek, amin mindig gondolkozom, hogyha egy képet látok, vagy mindig azon a szűrőn is nézem. És pont a Shostakovichod a Matisse kapcsán egy ilyen felvetést hozott fel, és aztán küldött egy másikat is, ami egy szuper borító. Egy ilyen kék, nem is tudom, lehet, hogy egy tenger, de...
0: Az Los Angeles külső, és a Yachtrock egyik alapvetése.
1: Na, és a borítón egy padot látni hátulról, amin egy pasi ül. De azt Frici, akinek mondom a szíve közepéről vettük le ezt az albumot, tehát Lieblingjeim legfontosabb albumok, most kellett tőlem megtudja, hogy annak a borítónak a jobb oldalán, ezen a bizonyos padon egy vörösre lakkozott körmű női kéz is látható. Frici a hangzásban van, én a le... Úgy igen, hogy igen. Tehát ezen nem vitatkozunk, hanem majd megmutatom neked újfent, hiszen tőled kaptam, tehát neked fogom megmutatni, hogy ott van rajta a női kéz piros lakkal, és ezért én egy Marina Abramovics művet rakok oda, amit most nem csak előttetek spoilerezem, hanem a Frici előtt is spoilerezem, hiszen ő maga még nem ismerkedett meg ennek a borítónak a teljes és komplett vizualitásával. Na, szóval, hogy azért lesz egy olyan rész, amikor mi állunk és mesélünk ezekről a dolgokról, de utána mi is nagyon várjuk azt, hogy egyszerűen csak beszélgethessünk veletek.
0: Figyelj, lemezborítók nálam úgy vannak, hogy sokkal többet nézegettem a hátsó részét, mert ott vannak a számcímek, meg hogy ki játszik rajta, aha, meg adott esetben egy rövid leírás is. Az elejét is megnézem, persze, meg tetszik, nem tetszik, de ez abszolút nincs meg, pedig jó régóta a kezem ügyében van az az album. Ezzel ti ne akasszom meg benneteket.
1: De szerintem egy tök oké és szeretni való dolog.
0: Majd ez kiderül élőben. Most legyen az, hogy Kiss Lice következik. You Do. A Kiss Lice... Gánában született, tehát az Isten adta. És akkor, ha valaki ott születik, akkor ebből egyből az a High Life nevű tánczene az DNS-be kódolódik, és amikor emigrált abból az országból, Gána Afrikában van, akkor Németország lett a célpont, mi más, hogy a migránsok ellepik nem csak Európát, hanem az egész világot. Így aztán magába szívott egy elektronikus tánczenei környezetet, hiszen Berlin azért szerintem egy 30, hát a technóról nem is beszélek, hogy persze a berlini technó. Az első Pride-on életemben véletlenül Berlinben vettem részt. Még állt a fa, képzeljed azt el, milyen régen volt, és ott valami dolgom volt Berlinben. Jöttem-mentem, akkor is gondolom valami lemezboltba. Egyszer csak azt látom, hogy irtóztató hangos zene közeledik az utcán, nem volt lezárva semmi. Csak úgy oda gyűltek az emberek, és ilyen, tudod, ez a karneváli kocsi. Uh-huh. Mondjuk, ha hasonlítani kellene valamihez, és magyar párhuzamot kell keresni, akkor a debreceni virág karneválon szoktak ezek a csodák előbukkani. Na, egy kicsit másképp voltak ott rendezve ezek az automobilok. Egyrészt mindegyiken volt egy DJ, másrészt pedig tánckor, harmadrészt pedig valamitől nagyon boldog emberek garmada, kicsik, nagyok, közepesek, színesek, feketék, vörösek, sárgák, minden. És aztán egy nappal később, miután elvonult a tánckar, meg az autók is vége lett, és tovább tudtam haladni, utána valakitől megtudtam, hogy ez volt a berlini Pride, és akkor a techno persze, és úgy jutottunk, látott Gánából ide, hogy végre ez a Key Slice nevű ember itt debütálhasson a Hello járatban, hogy már megint egy csomó helyen voltunk, na erre számítsatok.

0: Amint mondtam, visszatérünk az élet fontos dolgaihoz, a pici, elképesztően messziről csak óriás nagyítóval látható élvezetekhez, és ezek közé tartozik számomra a film művészet. Már a forradalom előtt megnéztem azt a filmet, amit egy kicsit óckodtam, megmondom őszintén. Itthon vagyok otthon, ez a címe, és amikor nagyon szeretnek kritikusok egy magyar filmet, akkor én megijadok, mert többször futottam már bele mindenféle lányok miatt olyan magyar filmekbe, amelyek ők az ő általuk szeretett szubkultúrához tartoztak, és nekem is meg kellett néznem, hogyha szerettem volna velük közelebbi, bensőségesebb kapcsolatba kerülni, és ezek általában keserű csalódással végződtek. Nem mondom, hogy mindig, mert például a Szakács, a Tolvaj, a felesége és az összes többiek című filmet azt
1: megint... És a szeretője az a cím, az az utolsó.
0: Kerestem, de nem jutott eszembe. Most a miért kellett? Most egy csomó ember így rákeresett volna a neten, és nem talál. Vissza csapongok, de ez a csapongás ez azért van, mert a felszabadult agyi kapacitásom. Szóval mindenkinek így az elején a leglényegesebbet. Nézzétek, menjetek el moziba, nézzétek meg, ha még játsszák. Nem tudom, mert azért két hét nagy idő, amióta én nem figyeltem, hogy hol van előadása ennek a szuper magyar filmnek, amelyről tudtam, mert előzetesen hallottam a Telex podcastjában ugye a Dorkát, a Grills Dorkát és az ő férjét,
1: Simon Kornélt.
0: Simon Kornélt, akit innen is nagy szeretettel tisztelte, volt egy idő, amikor egy rádió folyosóit koptattuk, még az ő pályája kezdetén.
1: A Kornéla?
0: Igen, igen, amikor még verseket mondott, fölképzeld az estefemet. Szuper volt, én mindig bírtam.
1: De akkor már a Dorkával jár?
0: Dehogy is. Még szerintem még akkor csak a legelején lehetett az ő színészi pályafutásának.
1: Akkor a Dorka akkor még Berlinben élt, hogy kapcsolódjunk az előző tegnapsorodhoz.
0: Ő akkor, igen, azt tudom, hogy persze, akkor a Ruszkaja zenekarral, vagy kikkel léphetőt föl.
1: Nem,
0: de volt az a zenekar itt Magyarországon.
1: A Simi-nek a zenekara.
0: Jó, most ne kezdjünk ebbe a Wikipédiába bele. Akkor ő óriási, gigantikus nagy színésznő volt Berlinben is, és szupersztár, nem mond, mintha most nem lenne.
1: Pont ezt akartam mondani. Ide nem kell
0: javítom
1: múlt
0: magam, időn. Javítom magam, láttam az arckifejezésedet. Vissza a filmhez. Szóval rengeteg rétege van, és azért szerettem volna a forradalom után beszélni erről, mert hogy az első és primér, ez az áthallás.
1: Rotfront.
0: Azaz, Rotfront, hát van is lemezük
1: Front
0: nekem.
1: Rotfront volt a zenekaruk.
0: És jó kis zenekar volt.
1: Én is láttam őket Berlinben.
0: Nem szokott rá hivatkozni az interjúkban.
1: Dorka? Mostanában,
0: igen. Valahogy ez a zenészi léte elsikkadt.
1: Az családjával szokott még énekelni, meg fellépni.
0: Most nem erről beszéltem, hanem amikor ő popsztár volt. És akkor ez a film újra, hogy ne csapongjunk teljesen.
1: Ja. Igen.
0: Szóval hallottam, olvastam, hogy rettentő kis pénzből szinte az alkotók saját maguk hozzájárulásával ingyen és bérmente rögzítették ezt a filmet, és rettentő jól sikerült. Tehát az egyik kedvenc magyar filmem lett az utóbbi évtizedből mondjuk, mert olyan sok mindent lehet belegondolni, belelátni, és ki milyen élethelyzetbe vagy életkorba lát egy ilyen alkotást, az tudja kezelni után, és sokat lehet beszélgetni róla is, és gondolkodni. És én egy darab idő után arra jutottam, vagy az jutott eszembe, hogy jó, hogy tényleg respekt az összes készítőnek, de hogy nem-e az van, hogy az a kényszer, hogy semmi pénz nem volt adott hozzá még egy pluszt a művészi teljesítményhez, tehát hogy mindenki a maxot tette bele, mert hogyha sokkal több pénzből készült volna, akkor nem tudom hova költ, biztos a világításra, kosztümökre, egyéb helyszínek is lettek volna, de hogy így ez a film annyira átélhető és közelivé vált, meg valahogy érezni az összes alkotón, hogy ebben a vérük benne van, vagy hogy örömből és szeretetből játszanak, hogy megint valahogy arra jutottam, és ez a magyar zenészekről jött mindig eszembe, hogy túl sok pénz van a magyar popzenében, és azért nem jöhet ki belőle. És én ezt tartom, ezt a véleményemet, azért nem jöhet ki belőle egy nagyobb teljesítmény, mert hogy nincs rákényszerülve egy olyan, na mire? egy olyan teljesítményre, ami abból jön ki, hogy a saját szenvedés történetét, vagy a saját erejét, vagy a bizonyítási vágyát, a művészetét tudja sokkal jobban kiteljesíteni.
1: Azon gondolkoztam közben, hogyha most ide bejönnének a stúdióba a magyar zenészek,
0: akkor megvernének, de mindig is utáltak.
1: Osztanák-e ezt a véleményedet, hogy nagyon sok pénz van azon a területen, ahol ők vannak, és még egyet szeretnék mondani, hogy nyilván minden ilyen típusú alul finanszírozott minimál büdzséből készülő független filmnek ereje szokott lenni az, hogy pont azért, pont annyira szeretnék megcsinálni, annak ellenére is szeretnék megcsinálni, hogy semmilyen módon nem tudnak ennek finanszírozást találni, de ők meg akarják csinálni. Tehát ennek azért tényleg van egy, ez átjön. Na, ez átjön. De szerintem ez a film, ez még ebben a mezőben is speciális volt. Tehát, hogy erről a korszakról
0: Hidd el nekem, hogy ez nem egy korszak. Én szerintem szívesen megkérdezném őket, hogyha hátra tudnak ők is lépni. Ebben egyetemes emberi történetek vannak benne, amelyet valamilyen szinten, ha egy kort megértél, te is át tudsz élni, mert neked is lehettek hasonló gondolataid, viszonyaid. Szóval én abszolút nem úgy reklámoznám ezt a filmet, vagy promotálnám, vagy mondanám mindenkinek, hogy nézze meg, hogy ez az elmúlt rendszerre ről szól, mert úgy egy kicsit meg is kopik akkor szerintem, nekem legalábbis, hogy akkor az ennyi volt, puff, az egy lufi, elmúlt a rendszer, elmúlt ez a film. Nem, ez egy olyan primér emberi érzelmek és viszonyulások vannak benne, amely mindegyikünkre jellemző. Hogy a biztosat, a járt utat, a járatlanért, a lelki és egyéb terror hosszú hatása, hogy hogyan ki lehet-e szállni, mikor van az a deformáció a lelkünkben, hogy jó, ez a vezető szerep. Én ezt bírom. Én ezt tudom élni. Szóval az Itthon vagyok, otthon nekem erről is szól.
1: Biztos, hogy van ez a különleges ereje, mert a Dorka néha az Instagramon meg szokta osztani, hogyha ő kap üzeneteket, amit ez, és konkrétan ez a film vált ki, és azokban tényleg olyan elsöprő, nem is a rajongás van, inkább ilyen köszönet, vagy hála.
0: Nem szeretem a rajongást. Tényleg nem szeretem, az egy idő. Nem, az inkább, hogy igen, respekt, meg tisztelet, meg odavagyás, az lehet, de a rajongás.
1: Okidoki.
0: Jó.
1: És most jön a Respect című szám helyett, de milyen jó lenne az.
0: Jó lenne.
1: Szereted?
0: Nem.
1: Istenem.
0: De hogy ne ilyen, nekem is megvan, ne jöjj. Bolondozzál velem. Tényleg már. Suad Massi jön. A jó Suad Massi, Franciaország, Algérból származott el, de francia. Hó, arról is beszélhetnek, egy francia barátcsajjal beszélgettem egy kicsit, hogy a párizsi élményeimet megosszam. És hogy én azért vittem el többek között a kislányomat, hogy lássa, hogy mindenféle emberek élnek a földön. Na, ez is egy jó beszélgetés volt, majd esetleg kérdezzetek rá, ha élőben találkozunk. Suad Massinak új lemeze van, szinte az összeset birtokolom és szeretem nagyon. Ana Issan, ez most egy kicsit gitárosabb lesz így az első óránk végén.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
6: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK a Noriginál és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
1: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
7: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a két sávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Jöjjön tehát Kraki, mondta Nóra, mielőtt bekapcsoltam a mikrofont. És ez a Helló járatnak már a második része lesz. Mindenkit köszöntök. Szombat. Mi van? Teljesen összeszed. Szombat az nem szerda. Szombat az új szerda.
8: Szombat az nem szerda. Ezt az axiómádat jegyezzük meg. Helló járat trademark. Szombat az nem szerda, tehát szerda. Második órádat kezded a műsorban velem együtt.
3: És akkor, aki főzne, most valami jót vasárnap, őket is ugyanolyan nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözöljük, mint csak azokat, akik podcast verzióban hallhatják, ahogy Krakkóról fogok mesélni. Tavaly is voltunk, idén is. Az apropó az, hogy ott van egy nagyon erős naturbor fesztivál, 100 borászat Európa számos részéről, egyre több olasz, egyre több lengyel, egyre több szlovák, nagyon sok felvidéki borász Kürt környékéről, magyarok, óriás volt, hogy össze lehetett ülni, és ez már az a kultúrkör, amiben mi is dolgozunk, akik azt gondoljuk, hogy nem lehet, nem szabad vegyszerekkel pusztítani a környezetet, és akkor el lehetett velük beszélgetni, hogy ők sem szántanak, ti sem szántatok, hogy a fitoplazma, ezek nem akarom untatni tényleg a közönség, igazi jó hangulat volt, de attól volt szuper az esemény, hogy a közönség fiatalok, tehát a Magyarországon ez a fajta borászati szubkultúra még inkább a hipstereké és a tehetősebbeké, hiszen ezek nem olcsó borok, amiket nem lehet pityenkáért nagyon olcsón előállítani, azonban érthetetlen módon Lengyelországban már tavaly is ezt tapasztaltuk, és a feleségem volt Varsóban is borkóstolót tartani, és most nem sokára Gdańskba is megy, tehát hogy ott az a mennyiségű fiatal érdeklődő hipsterebbnél hipsterebb, stílusosabbnál stílusosabb fiúlány. Most ne haragudjon meg senki rám, de tényleg megénekelném ismét, amit már előttem sok-sok generáció, a lengyel nők szépségét és tartását. Hogy jön, vagy hogy nem, majd egyszer, ha lesz időm, ennek kulturálisan és történelmileg is utána olvasok, de van egy olyan izgalom bennük, vagy számunkra izgalmas, hogy úgy van tartásuk, fiatalokról beszél, 20 évesekről, hogy a szépség is, a nőiség is megvan. mivel én fiú vagyok, nekem ők érdekesebbek egyel. És az érdeklődés. Tehát a Magyarországon mindig azt tapasztalom, hogy itthon mindenki, mint a focihoz, így rettenetesen ért a borhoz. Tudod, is így megmondja, hogy hát azt nem így kéne, azt úgy kéne. Abból a szőlőfajtában nem lehet. Tudom, olvastam, nem lehet. Na, tudom, mi a kén nélkül nem lehet bort készíteni, mint a kasztézé. És akkor eltartott kis ujjal pörgetik ki a buborékot a pezsgőből. Itt azonban a tiszta, nyílt szívű érdeklődés. Tudod, amikor így letaglóz, hogy mosolyogva jönnek oda mindenkihez, nem csak hozzánk, mindenkihez. És akkor ebből annyit töltekedel, annyit kapsz energiát, hogy amikor hazajössz, akkor ne lennem teszel rá, hogy itt hogyan viselkednek. Hogyan, ez a pökhendiség Magyarországon, ezt a szót, vagy kifejezést kerestem, hogy mi hozzáállunk a világhoz. Mi vagyunk a világ közepe, és nekünk ne mondja meg senki. Tehát ez a pökhendiség, tökéletesen, hogy egy harmadik régi kifejezést használjak, nincs meg ezekben a fiatalokban, és hogy a közönség ilyen,
8: az melyik volt a régi kifejezése? Nincs meg?
3: Nincs, nem tudom.
8: De várjál, volt az adás elején volt egy régi kifejezés, slendrián.
3: Slendrián, a középsőt nem, arra már nem emlékszem. Volt nem egy második, az volt az első.
8: Nem a pökhendi a második?
3: Nem, az már a harmadik volt, egy szintén egy ilyen levitézlet, szókészlet. Hogy, amit még akartam mondani, hogy hogyan ismeritek meg a naturborászt, hogyha a környéketekre téved, vagy az utcán láttok egyet. Tehát akkor biztosak lehettek a dolgotokban, ha úgy néz ki az illető, hogy mintha most jött volna a szőlőből, minimum szakál, de inkább most már bajusz, kockás ing, hosszú ujjú ing, kicsit gongboldva, vagy, tehát hogy egy perjel azért ott van, vagy egy kinyúlt póló, egy elkoszlott cipő, már tehát elhordott, igazából a föld szaga ott van rajta, és természetesen ez a kamionos ellenzősapka, tehát az uh-huh. minden, az olyan attribútuma, nekem is van, teszem hozzá, most úgy beszélek erről, mintha nekem nem lenne, bajuszom nincs, mert nem nő, de ha nő, ne bizony Isten. Legalább
8: nem
3: egy...
8: Nő.
3: Nem. Nagyon ritka a szőrzetem, pedig mindig Bekecsről és Tom Selleck bajuszról álmodtam, meg Barkóról, de hát ezeket már nem fogom tudni.
8: De
3: még
8: miért nem aggaszgatsz magadnak? Csak hogy nem a fán kedvéért.
3: Az nem ugyanaz. Na ennyit erről a borfesztiválról, és akkor most az ajánlatom, személyes ajánlatom. Három van. Mit szoktunk mi egy városban csinálni? A. Eszünk, B. Iszunk, valami kiállítás per múzeumot meg kell nézni, és egy lemez volt. Most akkor a múzeumról először. Kis jegyzeteltem, és mindenkitől az összes pár lengyel ismerősömet megkérdeztem, hogy az a múzeum, ahol mi voltunk, annak az alapítóját úgy hívják, hogy Adam Jerzy Czartoryski. Biztos, hogy rosszul mondom. Ő egy neves volt, a 18. századot végig kísérte, és képzeld el, hogy popstár is volt, mert hogy én emlékeztem rá, de nem mertem elhinni, hogy jól emlékezem, hogy ugye nemrégiben olvastam én a Háború és békét, és ott, mintha lett volna egy ilyen orosz külügyminiszter. És képzeld, az ember a Sándornak, azt hiszem első Sándornak a kabinetjében, lengyel származásukként is, és ezért nagyon megosztó a lengyeleknél, úgy érzékelem ennek az embernek a pozíciója, mert hogy azért a lengyeleket nagyon sokszor azért anektálta. Az orosz birodalom, ezt azért tudjuk. Na most a napoleoni háborúk korszaka körül ez a lengyel nemes volt az egyik külügyminisztere. De arról is híres az ember, és erről szerettem volna igazából beszélni, hogy ő vásárolta az édesanyjának 1791-ben, ezt mondják, Leonardo da Vinci festményét, a nő mivel? Herminával? Vagy nem, mi az az állat? Ne neves, mondd ki majd. Azzal!
8: Kérlek, nő Herminával.
3: Szóval azért szeretném...
8: Nő Hermiával.
3: Hermelindel. Tehát az az állat, nem tudtam, hogy van ilyen állat, hogy Hermelin.
8: Hermelines hölgy egyébként, azt hiszem az a proper az címe.
3: Igen?
8: Jó. Azt hiszem, igen.
3: Tehát az előtti, hogy mi történt a megfestése, és 1791 között, azt nagyon nem tudjuk. De hogy azután már ott van a Krakkóban, És szerintem ez az a Da Vinci festmény, amit a legközelebbről meg tudsz nézni, hiszen ez egy gyönyörű épületben lévő múzeum különben, remek kiállítás, régi dolgokkal, hát a régit azt úgy tessék gondolni, hogy 1200-ból is vannak ott ilyen oltártáblák, meg egy csomó minden használati eszközök, ami jellemzően harci eszközöket jelent, de van saktábla is, csomó régi olasz festőképe, 1400-ból, 1500-ból őrület, és akkor van egy kis külön terem, ahol itt van Leonardónak ez a csodálatos képe, és akár egy centire is közel mehetsz hozzá, mert nincsenek sokan, azonban ha sokáig bámulod a képet, így lassan megérted, és némi kortás, már hogy Leonardo korszakából is látható egyéb mestermű, de hogy érted, ez a csávó úgy festette, hogy él a kép. Tehát azért 1409, vagy nem tudom mikor festette, megnéztem, de elfelejtettem. Szóval az elég tehetséges. A Mona Lizánál is
8: azt
3: érzed.
8: Mondod, vizsgálgattad?
3: Igen, igen.
8: Így megtartsuk, ne tartsuk meg, legyen része ennek az úgynevezett nagy kultúrtörténetnek, és arra jutottál ott vizsgálgató krakóban ezt a művet, hogy inkább igen.
3: Mint nem.
8: Mint nem.
3: Inkább igen, mint nem. És tényleg, szerintem nincs még egy Leonardo mű, amihez ilyen közel tudsz menni. Tehát itt beállt, többek beálltak itt szembe a festménye egy centér, és úgy fotózták. Nem, mint hogyha visszacsillogál.
8: Fotózták, vagy nézték?
3: Nézték is, többen nézték, még többen fotózták, de ezt úgy, nem úgy kell elképzelni, mint a Mona Lizát. Tehát nem az van, hogy tudom, a Puskás stadionból nézed a színpadot, és nem, itt tényleg, mint egy klubkoncerten lehet örjöngeni rá. Nagyon szép. Nekem tényleg igazából tetszik. Jó tettük, hogy elmentünk, menjetek el ti is. Aztán pedig hát a Post Butik lemezboltban mindenképpen látogassatok el. Ez már a Kazimierz negyedben van, ugye a régi zsidó negyedben, ugye Kazimierz az valamelyik királyuk volt, hogy ne kezdjem el a Lengyelország történet, vagy a lengyelek történetét, mert magam sem bírom biztosan tudással, de így hívják azt a negyedet, ahol a zsidó negyed is állt, több zsinagógával, az öreg zsinagóga, a régi zsinagógát is megnéztük, az újat is, van egy nagyon régi zsidó temető is, de az egész negyed, az már tavaly is mondtam, hogy őrület. És most a Post Butik nevű lemezbolt, a Post Butik pedig tudjuk a Beastie Boys egyik lemeze, arról van elnevezve, hát mit mondjak, teli volt fiatalok, akik lemezeket vásároltak. Na, és hogy fokozzam még ezt a...
8: Egyébként ez mi szerinted? Ez a bakelit újraakarás, régi fajta?
3: Az, hogy megértik az emberek, amit én nagyon sokszor mondok, hogy nem lehet, tehát hogy nem lehet közel kerülni digitálisban semmihez. Nincs viszonyod, nincs tapintásod, nincs szaga a lemezborítónak, nem tudod föltenni, leülni, hallgatni. Nem ugyanaz a viszonyod. Egész más regisztereit hallod egy zenének, hogyha két hangfalról szól, vagy a füledben egy Bluetooth fülhallgatóról, és még cizellálhatnám. De meggyőződésem, hogy az embereknek egy része, nem mindenki, egyre jobban kezd vonzódni ahhoz, hogyha valamit tárgyként is meg tud fogni. Vagy leteszi és nézi. Uh-huh. Egy számítógépen nézni, hallgatni, tárolni, tök jó, mert nagyon sokat lehet, de nem ugyanaz a az élmény, nincs az a mélyisége. Uh-huh. És igen, a hipster dolgok közé tartozik most, aztán majd lecseng ez is, de hogy sosem halt meg, ha vele gondolsz, ez nem múlt el, csak Magyarországon. Hogy ez mindig volt. És hát Lengyelországban is mindig volt. És amit akarok még mondani, hogy ha egy helyet enni szeretnétek kipróbálni, és lengyel ételeket, a Haust, étel Haust úgy van leírva, ez bent ott, ugyanott ebben a negyedben, a Kazimierzben, tehát tud úgy valaki vállalkozni, akár még egy éttermet is nyitni, hogy nem kell 70 éves Harry Davidson tulajdonosnak lenned, hanem 20 évesként is bele tudsz állni. Figyelj, a Haust étterem a lengyel konyhát gondolja újra.
8: Ma elképesztő kategóriákat vázolsz fel, tehát hogy nagyon precízen írtad le a borászt, aki natúrborokban utazik, és most az átlagos étterem tulajdonos, aki 70 éves és Harry Davidson.
3: Magyarországon.
8: Magyarországon. Okay, jó, igen.
3: De hogy kint meg, és tudod milyen újra gondolt lengyel konyhát visznek, megőrültem az mondjuk csak naturborokat tartanak, ez már hozzáad a sztorihoz, teljesen maguk csiszolták le a falakat, egy fél éve nyitottak, teli az étterem mindenféle emberekkel, megfizethetően, és olyat ettem végig az előételektől, a főételen, a desszerten keresztül, nincs nagy lap, de amit oda tettek, attól megborultam teljesen. Teljesen house étterem, és ebből ott a Kazimierzben még nagyon sok van, és akkor most Errol Garner következik, ő egy amerikai jazz.
8: Kicsoda?
3: Errol Garner.
8: Oké. Okay. Terror Gardennek hallottam. Terror Garden, és pont az előbb mondtad, hogy nem érdekel a death metal, és meglepett, hogy egy Terror Gardent hozol.
3: Na most a Kazimierz negyedben van a régi piacnál kell egy meleg szendvicset mindenkinek ennie, van egy tipik lengyel meleg szendvics, az ott fogyasztható, és akkor ez egy kör alakú piac, és a körbe pedig vándorárusok. És többek között olyan is akadt, aki bakelit lemezekkel gondolkodott, és ott leltem Errol Garnernek ezt az 1971-es darabját, a Gemini-t, Gemini. Ugye én is az vagyok elvileg Iker születésileg. Hát hallgassunk igazi rendes jazzt. Itt zongorizzál az ember, meg hümmög magában. Hát na ez, ezt azért írom.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Pár héttel ezelőtt, képzeld el, volt egy nagyon jó meghívásom Máltára, máltai képzőművészeti biennálé. És úgy meg is tetszett az egész, de nagyon nehéz volt időpontot egyeztetni, és most lett volna az a hét. Nem, az elő. Hányadika van ma? 21, 22, a múlt héten lett volna. És én azt éreztem, hogy a választás vasárnapja után én nem tudok hétfőn elindulni. Én szeretnék itt lenni, bárhogy is alakul, én szeretném ezt megélni, nem pedig egy repülőn azon gondolkozni, hogy mi történik, vagy olvasni leszálláskor tud a híreket, és egyéb akadályok is felmerültek, de és akkor elengedtem ezt a történetet, ahova egyébként vihettem volna a tündét, és egy nagyon jó Artmagazin beszámolót terveztünk meg ebből. Abban maradtam a szervezőkkel, hogy lesz még sok minden Máltán, ami érdekes így képzőművészetben, és majd akkor esetleg ősszel újra megpróbálunk egy ilyet. És pár hete ír nekem a tünde egy e-mailt, hogy nézd, a Málta nem valósult meg, de szerintem Bécsbe menjünk ki megnézni. És valóban Bécsben az egyik nagyon jó múzeumban április 30-án nyílik meg, és végig a nyáron nyitva lesz a Annie Albers kiállítás, aki egy képzőművész és textiltervező művésznő volt, Joseph Albers felesége. És azért ezzel kezdem a Matchmakert, mert az egyik borító, amire ráőrültem, egy négyzet, hiszen egy lemezborító, de két szín, egy ilyen lágyabb ciklámen, meg egy narancsos színnek a találkozása. Amiről eszembe jutott, a Joseph Albersnek az a sorozata, amiben a négyzet omázs a négyzethez, amiről én először azt hittem, hogy az orosz konstruktivistákhoz megy vissza, a Málevics négyzetéhez, de nem, a négyzet mint forma, a négyzet mint harmonikus, hát forma, nem tudok rá mást mondani, és van egy sorozata, amiben egyszerűen a színeket vizsgálgatja, hogyha egy nagy négyzeten belül kisebbeket raksz, mint nem tudom mi a koncentrikusnak a megfelelője, hogyha ilyen ennél a forma.
2: Tőlem kérdezed.
1: Nem, inkább csak így belemondom ide a stúdiót.
2: Majd most gyorsan megírjátok.
1: Jó, hogy mi az, ami nem koncentrikus, hiszen nem körök, hanem négyzetek. Tehát, hogy a színek egymás mellettisége foglalkoztatja ebben a sorozatban, és ez jutott eszembe. És az, hogy milyen jó apropót ad, hogy akkor el tudom mesélni, hogy a Joseph Albers, aki a Bauhausban volt tanár, és utána feleségül vette Annie Fleischmann-t, aki egy zsidó származású nő volt, és amikor a nácik jöttek, és a Bauhaust eleve miatt a komplett világnézet és a szemlélete miatt támadták, akkor gondolom, hogy az Albersék azért is távoztak Németországból, mert hogy az Annie életveszélyben volt. Igen.
2: De miért támadták a Bauhaust? Abban mi volt a...
1: Mert a Bauhaus egy nagyon felvilágosult, nagyon szabad, megengedő, liberális szellemiségű oktatási intézmény volt. Nehéz így röviden összefoglalni, hogy milyen alapértékek mentén halad, de azt én értem, hogy egy ilyen rigid, konzervatív, nacionalista, annyira clashelt ez a két szemlélet. Szóval, hogy az Albersék kimentek Amerikába, és az Albers kint is folytatta az oktatást, és nagyon azt a fajta gondolatot, hogy a művészet és az építészet, és egyáltalán a design, hogy ezek nem ilyen különálló terepeken zajló gondolkodásmódok, hanem hogy nagyon izgalmasan lehet őket összekapcsolni, nagyon sok ambíció, törekvés, kifinomultság, átfedésben van ezek között a területek között. Tehát amikor ő Amerikában tanított dizájnt, akkor oda meghívott vendégelőadni nagyon híres koreográfusokat. Tehát, hogy egy olyan oktatási szemléletet képviselt, ami úgy nagyon gazdagon emelte be az életet, a kreációt és annak a különböző művészeti területeken való megvalósulási formáit, így hívta át egymásba és gazdagította, és ilyen élet elvű, nem tudom, hogy mondjam, hogy az élet, a természet, a természetesség, az építészeti tervezésben a fény, a természetes fény, a sok levegő, tudod, ezek azért ilyen természetelvű elképzelések, amikből utána terek lesznek, meg épületek, meg szobák, meg ablakbeosztások, meg mit tudom én micsodák, de a kiinduló pontja az egy ilyen, nevezzük úgy, a jó és valóságos élet. Na, szóval, hogy a Joseph Albers az nem csak képzőművészként, meg designerként, hanem oktatóként volt rendkívül fontos a 20. században, és a feleségével együtt nagyon jelentős az az életmű, amit építettek. És akkor most újra ajánlom, hogy csak Bécsig kell elutazni, hogy az Anni Albers életművet április 30-tól bárki megnézze, és mondtuk, hogy most két borító is volt, ami nem hagyott engem szabadulni, és tulajdonképpen téged sem. A másik, az ott ki a zenész?
2: Úgy hívják, hogy Jorge Drexler, ő Uruguay nemzeti hőse.
1: Aha.
2: Mondjuk a futballválogatott után, tehát a Luis Suárez után Jorge Drexler, aki így Uruguayból ismert lehet.
1: Na, az egy nagyon egyszerű lemezborító. Az is, ami az Albers képet előhívta, egy kicsit kaligrafikus kézírással, de csak nem is jó szó a kaligrafikus, mert a kaligrafikus az nagyon szép, és nagyon szabályos, és nagyon kimódolt, és precíz. Ez meg egy ilyen nem reszketegebb, de olyan elfolyósabb típusú kézírás. Mi az ink magyarul? Mi történt már? Tinta.
2: Na, tinta.
1: Mint a tintával lenne. És néztem egy darabig, hogy valamire emlékeztet, ami egyáltalán nem kézírás, és mégis nagyon, nagyon elevenen hozza föl, és kicsit így néztem, és eszembe jutott a Picasso-nak egy rajza, egy bikaviadal jelenet. Tehát tulajdonképpen semmi, de semmi pontosan kimutatható kapcsolódás nincs a kézírás, meg a Picasso rajznak így a lendülete között, de amikor egymás mellett látod őket, és te is ezt igazoltad vissza, akkor nagyon-nagyon rokon a kettő.
2: Na de melyik akkor muzsikában? Válasz te!
1: Muzsikában legyen az Albers.
2: Jó, akkor én azt gondolom, hogy megint visszatértünk a brazilokhoz. Most egy régóta Londonban működő Momo a művész neve nagy betűkkel MOMO, és hogy 6. lemeze fog megjelenni. Azért majd jól meghalljátok, ez az MVP-ből indul ő, amit a 70-es években szoktam mondani, hogy amit a Gilberto Gilék, ott meg a Gaetano Veloso, meg a Os Mutantes zenekar így a

Stones, a Beatles-szel, és akkor szűrték át magukon. Na, ezen az úton folyik tovább ez a Momo nevű úriember, és akkor neki lesz júniusban majd egy új albuma. Erről szerintem ízelítőként ezt hallgassuk most meg, ami most jön. A minden más a hellojarat.hu-n, és ott a Matchmaker applikációban megtalálható, sőt, megnézhető.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Képzeld, a Tünde Párizsban volt, megirigyelte a beszámolódat, illetve az általad is annyira megszeretett Leonora Carringtonnak egy nagy élet.

0: kiállításon van, az első ekkora kiállítás Franciaországban, és akkor ő fogta magát, és repülőjegyet váltott Párizsba, és nagyon sajnált, hogy nem együtt látjuk, amit én is nagyon sajnálok, de én most nem tudtam menni vele. Minden esetre teljesen készen van, hogy mennyire érdekes volt ez a kiállítás, és ő eddig is teljesen oda volt már a Leonora Carringtonért, úgyhogy aki holnap este velünk tart, és meghallgatja a közös estünket, amiben négy női történet ér össze, és amit szerintem most utoljára fogunk előadni, mert már van két másik téma, amiben nagyon
1: jön a nyár.
0: Beleszerettünk, de attól, hogy jön a nyár, attól az emberek szoktak még akarni.
1: Nem erről beszél, hogy virágzások.
0: Ja, igen, hogy a virágzások az egy ilyen tavaszhoz.
1: Ma elabsztraháltam a végét.
0: Tavaszhoz kapcsolódó cím volt, aminek közben adtunk egy olyan alcímet, hogy Nők és New York, mert minden négy történet egy ponton elér New Yorkba, van, ami New Yorkban össze is ér, és van, ami meg Franciaországban találkozik, Párizsban, de a lényeg az, hogy ezt a négy történetet utoljára fogjuk előadni holnap 23-án este 6-tól Topor Tündével a Lofisba, úgyhogy erre is várok mindenkit, ahol egyébként nagyon cuki catering szokott lenni, és akkor innen tudok átkötni arra, hogy catering. A szombaton sétáltam a hegyen, és eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, hogy ilyen szép az idő, vasárnap egy ilyen piknik reggelit elköltenünk Simikémmel, így hármasba Petivel. És el is mentem vásárolni olyan dolgokat, amik reggelinek jók, és könnyen vihetőek egy kosárba. És akkor van, ahogy így megtervezed a napot, és van a valóság, tehát mondjuk 12 óra 30 volt, mire elhagytuk a lakást, az kicsit késői lenne akkor még neki indulni egy outdoor reggelinek, úgyhogy gyorsan áthangoltam ezt az egész projektet, amiből Simi elképesztően izgatottan készülődött, tehát ez a piknikezés, hogy van-e szalvétánk, hogy mindenkinek van-e üdítőitala, hogy benne vannak-e a kulacsok, a műanyagvillág, a papírtányérok, amiken majd eszünk, és akkor ebéd jellegű ételt gyorsan elhoztam egy közeli étteremből, amit nagyon szeretünk, és felmálházódva a kis kosárkámmal, másik kezembe Simikém kezét fogom, megérkezünk a napfényben úszó, csodálatos, bukolikus tabámba, és hogy haladunk a kosárral, ül egy padon két nő, és kérdezi, hogy jaj, a piknikre jöttetek? Mondom, piknikezni jöttünk, hát leülünk, és piknikezni fogunk. Jaj, de akkor nem a Tisza piknikre jöttetek? Én nem tudtam, hogy van ilyen, mi csak jöttünk piknikezni. Na jó, hát akkor majd nézzetek el oda. És akkor leterítettem a mi kis terítőnket, ültünk, rohangáztunk a fűbe, ott 100 kutya, az egyik odajött, nyilvánvalóan lepisélte az egyik kulacsunkat, hisz mi más, utána jött exkluzálva, rohant a gazdája, hogy ne haragudjunk.
1: Az itt a másik kutya.
0: Nem, de onnantól kezdve a simítelek, tehát 10 méternél közelebb jött hozzánk, ott dühötten kiabált, hogy menjen és ne pisíjen össze minket. De tényleg az volt, hogy gyülekezett egy ilyen sokaság, és ott is érkeztek a különböző kis ilyen strandtörőközők, nagy málhába, mindenféle kaják, és ez a más levegő, ez, tehát hogy nem épültünk oda be, hiszen mi ezt egy ilyen aranyos kis saját családi programnak gondoltuk, de tök helyes volt oda átnézni, és olyan írtó felszabadult, és boldog emberek ölelgetik egymást, és gratulálnak egymásnak. Csodálatos volt.
1: Hát ehhez a nyílt színi világhoz szeretnék én is csatlakozni két ajánlattal. Először is hamarosan május, azért ezt tudjuk. És akkor elindulnak ezek a nagy szabadtéri programok. Nálunk is az első ilyen borsét, ez az úgynevezett We Love More Outdoor. Az első az új korszakban. Az első a nagy levegőn. Szerintem sokkal tisztább, mint a kevesebb por lenne. De az a lényeg, hogy május 9-én lesz az első ilyen séta, amin vendégül látja azokat, akik arra érdemesnek tartanak minket, hat móri borászatot a Mór és Csókok közötti túraútvonalon, ami tényleg nagyon szép, és akkor ez belenyúlik az estébe. Van, aki tervez aftert is, és akkor ott lehet gyógyikérzni, meg bólogatni, meg megfejteni mindent, amit meg kell fejteni. Mi pedig arra a napra, kora délutánra, 3-tól 5-re gondoltuk, szerintem egy darab ideig nem lesz lemezklub, ott a pincénkben, mert annyira sűrű a nyár mindenkinek, hogy majd össze fogunk visszatérni megint, de most a kedvenc francia lemezeinket fogjuk bemutatni. Van belőlük jó sok, már hogy kedvenc franciából. Én mindenképpen fogok a Wes Andersoni úton egy kicsit haladni, mert talán az egy olyan kapcsolódás lehet a művészet, meg a francia zenék között, ugye François Hardy meg a Yeye stílusból azért nagyon sokat merít Wes Anderson is, úgyhogy ezen elindulunk, és valahol a Stromae környékén, aki ugye belga, mint tudjuk, de hát olyan nem létezik, hogy Belgium, ezért én oda sorolom Jacques Brel-lel közösen ezt a két belgát is a nagyok, nagy franciák mellé. Úgyhogy ez, amit én szerettem volna nektek ajánlani, majd mondom mind a kettő csak május 9-én, de hogy ezek a mély lélegzetek, meg ezek jók lesznek ideál. És akkor most jön Jorge Drexler. Kihagyjuk a sportlovatot, de annyiban azért egy picit sportosabb lesz Jorge, hogy én azért szeretem Uruguayt, mert semmit nem hallani róla sose. Tehát azt tudjuk, hogy Montevideo, talán tudjuk, de hogy nem az az az ország, ami ott van Dél-Amerikában, de hogy nem hogy érzékeled, hogy létezik.
0: Értékeled, hogy békén hagy.
1: Igen, értékelem azt, hogy te voltál Uruguayban?
0: Nem voltam.
1: Aki volt, írjon már nekünk, hogy az milyen vidék, mert hát eleve Enzo Francescoli után, a herceg után, ugye először Uruguayjal, én nem is tudom melyik VB-n volt az, de szerintem valamelyik 80-as, talán a spanyol VB volt az, amikor ultra szimpatikus uruguayi futballválogatott, és a közepén ott volt Enzo Francescoli, akit hercegnek vecéztek, és akkor utána jött ugye a Diego Forlán, meg a Luis Suárez, és akkor Jorge Drexler, aki simán beférne az uruguayi neve alapján az uruguayi focival, de nem, ő zenész, és az egyik legerősebb így a közép-dél-amerikai vonalról, és most új lemeze van, ez
0: hány
1: a lényeg.
0: Éves?
1: Hát ez az 50 plusz már, és néha-néha Európába is eljön, viszont diaszpórának kell, csak úgy, mint a magyar zenészek, amikor Londonban meg úgynevezett európai turnén vannak, akkor az azt jelenti, hogy a
0: kint élő
1: magyar. Igen.
0: Drexler, tehát egy német származású
1: hát mi más?
0: Család, aki kivándorolt mondjuk a háborúban?
1: Én azt feltételezem, hogy a 30-as években Jorge Drexler következik.
2: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico.

0: Protest Song. Ha beszélni veszélyes, énekelj! Előadók és dalaik, amelyek forradalmakat indítottak és történelmet írtak.
1: Igen, igen, fontolgatom, mert tényleg a Carrington nekem is, ezt lehet mondani, liblingem lett. Szokták, hogy még az is lehet, hogy engem beengedtek ingyen.
2: Téged beengedünk, de mindenki másra kell.
1: Mert hogy itt vége műsornak nem sokára, te pattansz.
2: Csütörtökön este. Figyelj, szeretettel várunk, már csak azért is, és azt most elmondom, hogy a Tünde mindig szívja a vérem, hogy ezekre az eseményekre te javasolj nekünk zenét, de a múltkor, amit játszottunk Matchmakerbe, az annyira tetszett neki, ő mindig vasárnap hallgatja, mert akkor van autóba, és csomó SMS küld. Remélem nem úgy, hogy közbevezet, de egy csomó SMS küld, hogy valamit éppen hallott, és mennyire röhög, és a Matchmaker zene, ami úristen, melyik volt az, ami...
1: Deslondes,
2: attól, tehát attól megőrült, és rám írt, hogy azonnal kérjem el tőled ezt a Deslondest, és ő ezt szeretné, hogy szóljon, amíg dumcsizunk a vendégekkel, és még nem kezdtük el a Tündével a páros
1: miért
2: előadást.
1: Miért nem hívjátok el a zenekart?
2: Nem tudom.
1: Miből tart nektek? Egy e-mailt írni, hogy...
2: Fel fogom vetni neki. Hi guys! Hi guys!
1: Dear Deslondes.
2: Dear Deslondes, we're two girls from Hungary.
1: Come.
2: And we just love your music. How about joining us on stage? Na jó, ezt még nem írtuk meg neki. Na, de hogy a Deslondest kisírtam a Tündének tőled, és nem csak azt, hanem egy komplett szuper tracklistet raktál össze, amit csütörtök este szól. Úgyhogy ez a minimum.
1: Virágzások. Ez a motto.
2: A virágzásokhoz. A motto, az a minimum, hogy te vendégként jöhetsz. Mindenki más, aki jönne, az az infokukac@artmagazin.hu-ra írjon most gyorsan egy e-mailt, vagy nekem az Instagramon, mert mindjárt csütörtök van. Na, szóval, visszatérve még egy szóra, hogy milyen a levegő, milyen a közhangulat, hogy amikor 13-án, április 13-án reggel fölkeltem, és próbáltam felfogni ezt az eredményt, és elindultam, és Simit elvittem oviba, intéztem dolgokat, akkor az, ami nagyon régóta feszít és idegesít, tudod, ezek a kockamercik, ezek a 100 kötőjel, 150...
1: A nermercik.
2: A nermercik, és az azokat vezető 17 éves sofőrök látványa, hogy soha nem csináltam még AI-jal fotót. És gondoltam, hát annyi minden változik, változzon ez is. És akkor adtam egy ilyen feladatkírást, és szeretnék kérni egy olyan fotót, ami egy használt autótelepen van, sorba egymás mellett állnak fekete ner, kocka, mercik, és mindegyik akciós. És kicsit várnom kellett, és megérkezett, mert úgy éreztem, hogy most ez fog jönni. Tehát, hogyha elzáródnak bizonyos csapok, amikből busásan lehetett venni, még meg nem született gyerekeknek is, állt már a garázsba kettő darab ilyen kockamerci, akkor ezek most ki fognak csorogni vélhetően a piacra. És akkor ezt kitettem, és csak annyit írtam, hogy coming up next, és képzeld el, most van 72 ezres megtekintésnél ez az egy kis cukimuki posztom.
1: Erről jut eszembe. Erről a vonalról, hogy tegnap ugye autóztunk, vagy tegnap előtt autóztunk hazafelé Krakóból, és a feleségem kapott egy e-mailt egy olyan cégtől, akik óriás plakátok elhelyezésével foglalkoznak. Akciós az óriás plakát, teszem hozzá, a metróban Gyöngyökért, tehát hogy lent a metró, ami azért elég frekventált, jó sokan látják naponta, ott most nem mondom el az árat, de olyan Gyöngyökért, mint hogyha ingyen adnák a felületet, egy hónapra. Úgyhogy mondtam a feleségem, na most jött el a magyar borászok kora. Ennyi pénzért tényleg megérni teli plakátolni az egész várost ezekkel a produkciókat, amit mi bornak hívunk, mert úgy tűnik, hogy hát a kereslet elfogyott, nincs ami felverje az árat, nincs ami elfoglalja. Azt különben így egy új gondolatot kezdve, amit a Loop Színház próbált névszavazásra tenni. Én ezt azért nem hagynám el.
2: Szerintem ők se fogják.
1: Hogy népi kezdeményezéssel mindenki ragadjon flexet, és az összes óriás plakátot, és annak helyeit tüntessük el, vágjuk. Tehát ez nincs már Szlovákiában sem. Csehországban, és nem látok óriás plakát, Lengyelországból, nem. Ez a műfaj, hogy óriás plakát, ez itt van nekünk.
2: Én tudod, mit nem értek, hogy azok az emberek, akiknek az arca 9700 egymás utáni spoton figyel rád, és oda van írva, hogy biztos választás, és két hete tudjuk, hogy nem, hogy ők maguk miért nem mennek oda este és szedik le, hogy ők maguk miért nem érzik úgy, hogy nem szeretnék tovább.
1: Szerintem még nem hiszik el, lehet, hogy abban vannak, hát ha bejön.
2: Még újra számolják a szavazatokat, igen. És addig nem szedik le, mert lehet, hogy mégis úgy lett, igen. Hogy ez a biztos választás. Mégül is igen.
1: Vagy van a hiúságnak is egy ábrándja. De én ezt szeretném kérni, akihez tartozik az új kormányban, hogy le az óriás plakát helyekkel is. Ne legyen ez a műfaj. Írtsuk ki az írmagját is, nem kő.
2: Jó.
1: Jó, digitálba. Ott lehet nyomni úgyis. Ott tartottunk, hogy protestong. Ja, és még mielőtt akkor egy utolsó információ azoknak, akik a műsor elején hallgatták, jövő szerdán Hello járat special, élőben, egyenesben, aki még szeretne arra pár helyre benevezni, ami még van, vagy a hellojárat.hu-ra ír a kapcsolatfőre egy e-mailt nekünk köszönettel előre is, vagy pedig a Nórának az Instagramját használja fel, köszönjük előre is. Az utolsó megszólalásom egy protest song lesz. Nem megy ki, egyszerűen nem megy ki a világból az, amiről ez a dal szól. A Messzívetek zenekar és Tom Waits évekkel ezelőtt készítették ezt a dalt, Boots on the Ground, és készült hozzá egy kis film is. Minneapolis, az ICE ügynökség tevékenysége indította be, annak örvén szól mindenkiről, akiket ugye a hatalom egyszer csak megfog a fülüknél fogva, arrébb tesz, eltipor, jogaikban sérülnek, háborús helyzetbe kerülnek, boots on the ground, csizmák a földön, ahogy lépkednek egyszerre. Én nem egy könnyű dal, nem egy shiny happy, de protest, és az egyáltalán, hogy ők ketten egy szerzeményben szerepelnek már, hogy Tom Waits és a Messzívetek, ez önmagában hírértékű. Hát hallgassuk meg. Én mindenkinek egy szebb világot, szép
2: már
1: napokat.
2: Már ez részén megvan.
1: Igen, de hát ezt most mantraszerűen, mert most már tudom, hogy a mese végén a jó győz. Most már kezdem elhinni. Szóval mindenkinek nagyon szép estét, delet.
2: Reggelt.
1: Reggelt, ahogy amit. Sziasztok! Sziasztok.

0: Não ganha. Não ganha. Não ganha.
1: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Reed Packer, Dali Borovú Granye, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
3: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, népszerűek a nyári Erzsébet táborok, utcán hagytak egy több milliós festményt Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást, erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Mintegy 40 000 gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Daravánt Judit sajtófőnök.
6: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
5: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több tízezer embert kellett evakuálni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Kidobott lobnak hitt egy festményt egy spanyol férfi, egy szevillai utcán sétált, amikor rábukkant egy falnak támasztott képre. Hazavitte, mert megtetszett neki a kerete. Később derült ki, hogy egy Joaquin Sorolla festményt vitt haza, amely átszámítva több mint 53 millió forintot érhet. A művet végül visszaadta a tulajdonosainak, akik, mint kiderült, sietségükben felejtették az utcán a nagy értékű műalkotást. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórt záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
1: Egy korszak zárul le idén nyáron a Magyar Állami Operaházban. Július 11-e és 22-e között utoljára látható Kerényi Miklós Gábor rendezésében Puccini egyik legismertebb operája, a Pillangó kisasszony. Az előadás 26 éven át volt az Operaház repertoárjának meghatározó darabja, ez idő alatt pedig összesen 178 alkalommal került színpadra. A produkció nem csak Budapesten aratott sikert, hanem Japánban, Bangkokban, Dubájban és Tájvanon is nagy közönség előtt szerepelt. A búcsú előadásokon Csocsoszán szerepét Létai Kis Gabriella alakítja, az utolsó estén pedig Ferenci Orsolya is bemutatkozik a tragikus sorsú Gésa szerepében. Pinkertont Boncsér Gergely és László Boldizsár kelti életre, a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. A látványvilág is különleges, hiszen Kentaur díszletei és Vágvölgyi Ilona jelmezei több mint két évtizede meghatározzák ezt a nagy sikerű előadást. A történet a hűségről, a szerelemről és a csalódásról szól, Puccini zenéje pedig ma is ugyanolyan elementáris erővel hat, mint a bemutató idején.
0: Kiállítás.
1: Különleges művészeti szenzációval készül a nyárra a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Július 22-én nyílik meg a Halhatatlanság forrása című nagyszabású kiállítás, amelyet a Strobl emlékév egyik legfontosabb eseményeként rendeznek meg. A tárlat nem csak a magyar szobrászat egyik legnagyobb alakja, Strobl Alajos életművét mutatja be, hanem olyan alkotásokat is, amelyeket a nagy közönség még soha nem láthatott. Több szobor ugyanis több mint 100 éven rejtve maradt. A kiállítás összesen 45 szobron keresztül enged betekintést az alkotó pályájába, köztük ritkán látható gipsz és terrakotta szobrokkal, valamint újra felfedezett portrékkal. A művek múzeumokból, magángyűjteményekből és a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből érkeznek. A kiállításhoz egy látványos kortárs installáció is kapcsolódik. Az Andrássy úti főépület lépcsőin egy közel életnagyságú 3D nyomtatott szobor alak fogadja az érkezőket, amely egy a II. Világháborúban elpusztult Strobl emlékmű részletét idézi meg. Már a helyszín is különleges, hiszen a művek abban az egykori műcsarnokban kapnak helyet, ahol Strobl Alajos annak idején több alkotását is először mutatta be a közönségnek. A szobrász művész nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István lovas szobor, a Mátyás kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű. A kiállítás szeptember 19-ig látogatható, és nem csak a művészettörténet iránt érdeklődőknek ígér különleges élményt, hanem mindenkinek, aki kíváncsi arra, milyen érzés, amikor egy több mint 100 éve elveszettnek hitt mű újra a reflektorfénybe kerül.
0: Könyv.
1: Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el Dragomán György. A kortárs magyar irodalom egyik legismertebb regénye, a Fehér király most már perzsa nyelven is megjelent. Így a kötet immár közel 30 nyelven olvasható világszerte. A fordítást az elismert iráni műfordító Abolfazl Allahdadi készítette, aki korábban a Mágia című regényt is eljuttatta az iráni olvasókhoz. A fordító szerint Dragomán történetei olyan kérdéseket vetnek fel a szabadságról, az elnyomásról és a túlélésről, amelyek ma is sokakat megszólítanak. Az író arról beszélt, különleges érzés számára, hogy regényét most már Teheránban vagy éppen Iszfahánban is olvashatják. A Fehér király 20 éve jelent meg, azóta pedig a kortárs magyar irodalom egyik legsikeresebb nemzetközi regényévé vált. A mostani perzsa kiadás újabb bizonyítéka annak, hogy egy jó történet valóban nem ismer országhatárokat.
0: Színház.
1: Szeptember végén ismét Szentes lesz a független színházi élet egyik fontos találkozó helye. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Vidéki Független Színházi Fesztivált, amelynek ezúttal is a Tóth József Színház és Vigadó ad otthont. Az ötnapos rendezvényen az ország különböző pontjairól érkező független társulatok mutatják be legújabb előadásaikat, és így a közönség rövid idő alatt sokféle színházi stílussal és alkotói szemlélettel találkozhat. A fesztivál azonban nem csak az előadásokról szól. A program része lesz több szakmai szakmai beszélgetés és kerekasztal is, ahol a vidéki független színházak jelenéről és jövőjéről cserélnek gondolatot az alkotók és a szakma képviselői. A szervező célja, hogy a fesztivál egyszerre legyen kulturális élmény és közösségi találkozóhely. A vidéki független társulatok sok településen pótolhatatlan szerepet töltenek be. Nem csak színházi előadásokat visznek a közönség elé, hanem közösségeket is építenek, és a fiatalokat is megszólítják. A Szentesi Fesztivál jó lehetőség arra, hogy a nézők olyan előadásokat is megismerjenek, amelyek ritkán jutnak el a nagyobb színházak színpadára. Aki kíváncsi a magyar független színházi élet legfrissebb alkotásaira, annak tehát érdemes szeptember végén Szentes felé venni az irányt.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A tihanyi visszhang Európa szerte ritkaság számba ment, ugyanis a feljegyzések szerint az apátság faláról visszaverődő hang akár 12 szótagot is elbírt, vagyis ennyit lehetett elkiáltani, mielőtt az első szótag visszaérkezett. Nem illett csak úgy bármit oda kiáltani az apátságnak. A visszhangozásnak megvolt a maga etikettje. Generációkon át Kisfaludy Károly Mohács című versének első sora számította a legméltóbb próbatételnek. Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek. Ha a visszhangdom tetejéről az apátság felé tekintünk, jobbra a fák között feltűnik egy sárga tornyos villa. A hírhet visszhangrontóház. 1893-ban épült, ez volt Tihany első villa épülete. Amikor a visszhang halkulni kezdett, hamar gyanúba keveredett, pedig ha alaposan megnézzük, látjuk, hogy nem esik a hang útjába. Ahogy a visszhang ereje egyre gyengébb lett, a vízház tetejére kilátót építettek, és szolgálatba állt a híres kiabáló ember is, aki hatalmas gramofon tölcsérrel segített a látogatóknak megszólaltatni a visszhangot. Mi maradt már a híres tihanyi visszhangból? Régen bár nehéz volt felkapaszkodni a visszhangdombra, ám a visszhang bárkinek megszólalt. Ma viszont bárki eljuthat oda, mégis egyre nehezebb életre kelteni a hangot. Ennek több oka is van. Például a turisták zsivaja, a falu zaja és az autók moraja, amelyek gyakran elnyomják a visszhangot. Az sem mindegy, hogy honnan kiabálunk. Régen a visszhang dombszinte bármely pontjáról működött a visszhang, mert nem állt annyi fa és bokor az útjában. Ma, ha ki akarjuk próbálni, érdemes felmenni a domb közepén kialakított kis parkba, és a kiabáló kő mellől az apátság fala felé fordulva próbálkozni, ügyelve arra, hogy semmi se akadályozza hangunk útját. A legjobb, ha este felé teszünk kísérletet, amikor már elcsendesedett a falu. Olyankor szinte garantált a siker. Ha kíváncsiak vagyunk a kecske körmök történetére, Garai János versét a tihanyi apátsághoz vezető 4. Károly lépcső aljában olvashatjuk el. Érdemes ellátogatni a Tihanyi Turinform irodába is, ahol térképeket és hasznos tippeket kaphatunk a félsziget felfedezéséhez. A pult üveglapja alatt pedig valódi kecskekörmöket is láthatunk. A Levendula látogatóközpontban többet is megtudhatunk az ősi fosszíliák történetéről, és arról is, hogyan alakult ki a Tihanyi félsziget különleges tája.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Hosszú kihagyás után jelentetett meg új dalt a Quimby 2026. februárjában. A láthatatlanul mindenképpen sok éves hallgatást tört meg, hiszen Kis Tibiék a szóban forgó szerzemény előtt utoljára 2016-ban adtak ki csupa új számot tartalmazó stúdióalbumot, a Jónás jeleneseit. Igaz, a szünetet számíthatjuk 2018-tól kezdve is, hiszen a zenekar ekkor jött ki sokáig utolsó Árnyék a szobafalán című kislemezével. A rajongók két koncertalbummal, a 21-es plusz-mínusszal és a Quimby életmű legjavát szimfonikus köntösbe öltöztető 2024-es Class and Roll-lal, valamint élő fellépésekkel vészelhették át ezeket az ínséges időket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első olyan rockzenekar, amelyik az interneten keresztül lett népszerű, bár ismertségének komoly lökést adtak a rajongók által terjesztett kézről kézre járó demo felvételek. Ez az Arctic Monkeys Észak-Angliából, akik 2002 óta dolgoznak együtt. Első albumuk 2006 elején rögtön a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. A nemzetközi áttörést 5. albumuk hozta meg, a lemez címe AM. A zenekar tagjai szinte alig cserélődtek az elmúlt 20 évben. A két meghatározó zenész, az énekes Alex Turner és a gitáros Jamie Cook. Még a kezdet-kezdetén így nyilatkoztak saját magukról. Mi soha nem a pénz vagy bármi más miatt készítettük a felvételeket. Amúgy is ingyen adtuk őket. Úgy gondoltuk, ez a legjobb út, hogy eljussunk az emberekhez. Ezért lesznek jobbak a koncertjeink, mert a közönség eljön azokra. A csapat eddigi tevékenységét 7 Brit Awards díjjal és 5 Grammy jelöléssel jutalmazták. Magyarországon is többször felléptek már különböző fesztiválokon.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Merville Hall, művész nevén Moby, New York egyik legkeményebb részében, Harlemben született 1965-ben. A világszerte ismert és elismert amerikai dalszerző, énekes és producer, DJ-ként is fellépett és fényképészettel is foglalkozik. Az elektronikus zenei stílusok körében alkot. Ezen kívül harcos vegán életmódjáról és állatvédőként is ismert. Moby világszerte 20 milliónál is több albumot adott el. Az AllMusic weboldal szerint a 90-es évek egyik legmeghatározóbb könnyű zenei előadója. Első, saját magáról elnevezett lemeze után szinte minden évben jelentkezett új koronggal. Lemezeinek száma csupán néhánnyal előzi művész neveinek összességét. A Moby mellett Voodoo Child, UHF, Barracuda, Brainstorm, DJ Cake, Lopez és Mindstorm néven is ismerős lehet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: J.P. Bimeni a burundi királyi család leszármazottja. Ám az afrikai országban kitört polgárháború miatt 93-ban el kellett hagyni a hazáját. Miután az iskolában rálőttek, a kórházban pedig megmérgezték. A jóval nyugisabb légkörű Walesben kötött ki, ahol első fizetéséből 4 Best of CD-t vett a helyi lemezboltban. Így Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley és Marvin Gaye lettek számára a szabadság hangjai. Később Londonba költözve összeállt a spanyol The Black Belts zenekarral. Együtt sikerrel idézik meg a 60-as, 70-es évek Motown és Stax hangzását. A nemzetközi soul válogatott a 2018-as Mathematics szövegében a szerelmet megoldhatatlan egyenletként prezentálja.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fatumata Diawara. Kétszer szökött meg Maliból, egyszer egy cirkuszi társulattal Franciaországba 16 évesen. 20 évesen pedig a kényszerházasság elől menekült. Éppen sikerült felszállnia a párizsi repülőre, miközben a rendőrök nagynénye utasítására már a nyomában voltak. 11 évesen szülei a Bamako-ban élő nagynénjére bízták. Ez volt az első nagy utazás életében. Elefántcsontpartról Maliba, színésznő nagynénjének családjába, ahol nem talált igazi otthonra. De ekkor már megvolt egyéni terápiás módszere, az éneklés. Egy forgatáson fedezték fel a 15 éves Fatut, aki nagynénje babájára vigyázott. Innen nyílt ki számára egy másik élet lehetősége. Először a színészkedésen, aztán a zenén keresztül. Magától tanult meg gitározni, egy párizsi piacon vásárolt könyvből 25 évesen. 4 évre rájött ki első és sokak szerint legjobb albuma, a Fatu, ahol a dobok, gitár, a dalok, minden az ő alkotása.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője rádiónknak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tabletek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
5: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
4: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálna az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehet. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le Mexikó partjainál a Csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedezetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becslésük szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb esőzápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Holnap még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulhatnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellökésekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
7: Alright, DJ, put it in on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis.
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga,
1: eszkimó csiga. A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livevision.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Tovább tisztult a kontinens levegője. Pénteken megkezdődik az ország egyik legnagyobb néptánc fesztiválja. Félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekord szánt tűzijáték zárta. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megélénkül, egyébként marad a nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futózápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél több felé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Pölcz Claudia, Fashion Revolution Hungary országkoordinátora a mai vendégem. Mit árul el egy ruha címkéje, és mit nem? A divat ma már jóval többről szól, mint a trendek követéséről. Egy-egy ruhadarab mögött emberek, gyártási folyamatok, környezeti hatások, és sokszor nehéz erkölcsi kérdések állnak. De vajon mit jelent valójában a fenntartható és etikus divat? A mai beszélgetésünkben szó lesz a slow fashion szemléletről, a ruhák életciklusának meghosszabbításáról, a divatipar átláthatóságáról, valamint arról, hogy már apró változtatásokkal is sokat tehetünk egy igazságosabb és fenntarthatóbb jövőért. Vendégem tehát Pölcz Claudia, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Vendégem, ahogy ígértem, Pölcz Klaudia, Fashion Revolution Hungary országkoordinátora, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: Na hát azt mondtam itt a hallgatóknak, hogy fogunk beszélgetni arról, hogy mit is árul el egy ruha címkéje, mit nem, mi különbözteti meg a slow fashion szemléletet, mit jelent az, hogy a ruhák életciklusának a hosszabbítása, hogyan tudunk tudatosak lenni, mégis divatosak, és így tovább. De hogy én azt látom nálad, főleg a különböző portálokon tett bejegyzéseidből, hogy számodra a fenntartható divat az nem egy csupán szakmai terület, hanem személyes küldetés. Látom, hogy rendszeresen írsz, előadsz, edukálsz, és a tudatos fogyasztás mellett vagy, a hazai tervezőket igen, igyekszel bemutatni. Szóval, hogy az van, hogy te aktívan kiállsz a divat átláthatósága mellett is. Úgyhogy nézzük először ezt a személyes részt, meg ahonnan indulsz, jó?
2: Jó. Én igazából ugye nyilván gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám a divat, és 16 éves voltam, amikor egy ilyen divattáborba beirattak a szüleim, és ott találkoztam először így különböző szakemberekkel, például divatújságíróval, stylisttal, és akkor nagyon elkezdett megtetszeni ez a világ.
1: Várjál, most ne haragudj, nem, anélkül, hogy kimondanám az életkorod, de 2000-es évek elejéről beszélünk, ugye egyet 16 éves korod körül, és csak azért, hogy világítsd meg, hogy mi volt akkor a divat. Tehát, hogy mi volt, ami téged megfogott, mit jelentett számodra a divat?
2: Igen, hát ugye a 2010-es évekről beszélünk igazából.
1: Akkor téved.
2: Igen, azért kicsit idősebb vagyok, nem baj. És igazából ott ugye ez a csípőnadrág, ilyen szűk topok, ilyen színes csíkos kesztyűk, ezek a neonszínek
1: abszolút
2: divatok voltak.
1: Jó nagy szemétség volt,
2: mert
1: ez egy típusnak áll jól.
2: Igen, igen.
1: Na mindegy.
2: De ugye a neonszínek, ugye a divat amúgy ismétli önmagát, így persze, a divattörténelem tekintetében. Szóval mindig visszajönnek azok a trendek, amiben mondjuk akár felnőttünk, és nem tudom, valamiért ez úgy érdekesnek találtam így a színeket, a mintákat, hogy kinek mi áll jól, és Csalár Bence divatújságíró óráján voltunk, és ő a mai napig az egyik legkiemelkedőbb alakja így a fenntartható divatnak, illetve a hazai divatszénának, és az ő hatására kezdtem el egy divatblogot létrehozni, és ott elkezdtem írni, divateseményekre járni, és akkor onnan tudósítani igazából, így első körben nyilván az ismerősi körnek, és ez odáig jutott, hogy beiratkoztam egy divatújságíró képzésre a Modárton, és ott találkoztam először a Fashion Revolution mozgalommal. Szóval azelőtt én nem tudtam, hogy létezik egy ilyen mozgalom, ami a fenntarthatóságért, a divatipar átláthatóságáért küzd, illetve azért, hogy méltányosan munkakörülményeket biztosítson a varrónőknek. És elkezdtem jobban beleásni magam a témába, hogy mi is ez a fenntartható divat, mi a fast fashion és a slow fashion közötti különbség, milyen káros hatásai vannak akár a környezetre, vagy a társadalmi szinten is így ennek a gyors divatnak, és szinte ugye döbbenetes volt, hogy mennyi szegmens érintett. Itt beszéltünk akár csak a textil hulladék problémaköréről, a széndioxid kibocsátásról, a vegyszerekről, a vízszennyezésről, illetve a víz felhasználásáról, mert a pamutpólóhoz, illetve a farmerhez is iszonyatos mennyiségű vízre van szükség. Igen. És ha belegondolunk, hogy tényleg mennyire összetett ez a kép, és mennyi mindenre hatással van a divan, akkor úgy szépen lassan rájön az ember, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit vásárolunk, milyen márka mellé tesszük le a voksunkat, mert ezt igyekszem mindig hangsúlyozni, hogy a vásárlás az egyfajta döntés. A fogyasztó dönt, hogy kit támogat. Csak ez nagyon nehéz, ugye tudatosan.
1: Nagyon izgalmas kérdés, amit mondasz, és én szerintem óriási jelentősége van a magad fajtának, tehát hogy az, hogy arról beszélni, hogy azt megértetni, hogy egyrészt, hogy döntés, másrészt pedig, hogy ebben úgy lehet tudatosnak lenni, hogy ugye nyilván nem ártana azokat az összetevőket megtanulnunk, hogy mi az, ami jól áll nekünk, mi az az anyag, amit egyébként, mert szerintem ez is egy külön téma, hogy amit a jelen klímába el tudunk viselni.
2: Igen, kellemes viselet, például itt a nyári
1: hát
2: hűségben.
1: Most azért én nagyon meg vagyok lepődve időnként a ruháim anyagán, és az tehát a 46 fokba hozzám ér az a nyári ruha, ami egyébként eddig csodálatos viselet volt, és teljesen
2: teljesen más. Igen. Oldalát mutatja.
1: Tehát, igen. Hogy ez, akkor az, hogy megértsük, mert hogy ennek teljesen ellene megy a tömeggyártás.
2: Abszolút, igen.
1: Meg a különböző oldalakról való 1100 forintért való rendelés lehetősége.
2: Nem véletlenül, hogy hát. Ezt tolják ugye a fogyasztók elé, hogy vásárolj, itt a legújabb kollekció.
1: És ugye nézd, milyen olcsó.
2: Nézd, milyen olcsó, igen. Szóval manapság ugye már annyira olcsón juthatunk ruhához, és sokszor elfelejtjük, hogy átlagosan például 3-4 országon keresztül utazik egy ruha, amíg mondjuk ide ér egy magyar plázába. Szóval, hogy ha már csak a szállítást nézzük, nem jön ki egyszerűen az ára, hogy 1000 forintért meg tudunk venni egy vadonatúj ruhadarabot.
1: De ezért találták ki, hogy akkor rendeld meg.
2: Igen.
1: És akkor nem kell raktározni, nem kell semmi, nem hozzád kerül. Egyébként sajnos nekem az a rossz hírem van, hogy szerintem abszolút felismerhető. Tehát, hogy így az utcán, nem tudom, a metró megállóban így látom, hogy aha, igen, ez ugyanaz.
2: Mert nehéz egyedinek lenni, ha mindenki ugyanonnan öltözködik.
1: Igen. És hát arról nem beszélve, hogy ugye erről is van most már szó, hogy ezek milyen vegyszereket, vagy milyeneket nem, tehát hogy ránk milyen hatással van. Tehát,
2: igen, ugye megjelent az utóbbi pár évben ez az ultra fast fashion, ami a Temu, a Shein, és ugye ezek közvetlenül Kínából jönnek, tömegszámra árasztják el, nem csak Európát, hanem az egész világot ezekkel a kvázi ruhaszemetekkel, mert pár alkalom után ezek kiszakadnak, így ahogy mondjad, olyan vegyszereket, meg kemikáliákat használnak az előállításhoz, ami nyilván mondjuk az Európai Unión belül például tiltott, de ugye beengedik őket, mert ezek Ázsiába gyártódnak, és tényleg akár rákkeltő anyagok lehetnek ezekben a ruhákban, szóval, hogy ezért is nem mindegy, hogy honnan vásárolunk, illetve, ahogy említetted, a ruha címkét is érdemes megnézni, nyilván az üzletbe tudjuk megnézni, amikor vásárolunk élőben, de nem mindegy, hogy milyen anyagösszetételű ruhákat veszünk. Azért én mindig azt javaslom, hogy inkább a természetes anyagok felé nyúljunk, ha lehet. 100% pamut, len, bambusz, én a viszkózt is nagyon szeretem, szóval kerüljük igen ezeket a poliészter és társait, mert ezek főleg ebben a nyári hőségben egyszerűen fullasztóak, nem szellőznek ezek a ruhák, és sokkal másabb, hűvösebb viselet tud lenni egy természetes anyagból készült ruha.
1: Na most akkor, hogy megnéztük a környezetet, hogy miben kell tulajdonképpen neked és a hozzád hasonlóknak érvényesülni. Azért hoztam is ezt ide, hogy értem nagyon a tudatosságra nevelést, meg azt, hogy felhívjuk a figyelmet, csak közben van egy ilyen környezet, tömeggyártás mindenhol, és a akció az eldobható borotva mellé csomagolt két póló, meg négy nadrág, meg nem tudom, hú, de jó, sose fogod fölvenni. Amúgy nem is áll jól, színe se tetszik, de olcsó, tehát hogy van egy ilyen szemléletünk.
2: Nehéz ebbe a közegbe. Ugye nekünk így az edukáció a egyik legfőbb programunk, igazából a Fashion Revolution Hungary-n belül, és itt arra próbálunk igazából rávilágítani, hogy ne úgy gondoljunk a fast fashionre, hogy ellenség, és mi ezt megtiltjuk, hogy onnan vásárolj, mert nem szabad, hanem egyfajta tudatosságot nevelni a fiatalokba, hogy megnézzék, hogy milyen más alternatíva lehet. Hál' Istennek a használt ruha piac az utóbbi pár évben nagyon-nagyon berobbant, szóval, hogy a fiataloknál is látható abszolút ez a trend, hogy egyre elterjedtebb, hogy second hand üzleteket látogatnak, onnan vásárolnak, sokkal jobb fenntartatósági szempontból is, hiszen a körforgásba tartják tovább a már meglévő ruhákat, nem vadonat újakat vesznek, és sok esetben akár kamaszként ugye még a stílus irányzatunkat nem feltétlenül találtuk meg, és a használt ruhákból sokkal könnyebben és fenntartatóbban lehet akár különböző stílusokat kipróbálni, vegyíteni, és szerintem ez egy tök izgalmas játék, és sokkal egyedibb ruhákat is lehet ott fogni, mint akár egy ilyen fast fashion üzletben. Nyilván összességében nehéz dolgunk van, mert tényleg a social médiában is ez jön mindenkivel szembe, de ezt a tudatosságot igyekszünk promotálni, hogy gondoljuk át, hogy mi van a szekrényünkben, ezt szoktam elsőként javasolni, hogy nyugodtan szelektáljunk, és nézzük meg, hogy mire van ténylegesen szükségünk, mert sok esetben ugye impulzív vásárlásról beszélünk, hogy bemegyünk a plázába, szomorúak vagyunk, boldogak, akkor jaj, megjutalmazzuk magunkat egy-egy ruhával, amiből már mondjuk 5 hasonló van a szekrényünkben. Szóval, ha vásárlási szándékunk van, akkor érdemes szerintem először átnézni a szekrényünket. Mi az, amit szeretünk hordani, azt miért szeretjük hordani, anyaga miatt, fazona, a színe, a kis fodrók, mi az, ami úgy tényleg közel áll hozzánk, és amiatt tényleg szívesen viseljük. Mert olyan ruhákat érdemes venni, amit hosszú távon szeretve és értékelve tudunk hordani. Vigyázunk rájuk, ápoljuk a címkének megfelelően, és tényleg így a körforgásba tud maradni minél tovább.
1: Igen, ez a second hand, meg ugye ennek azért, ennek is vannak mindenféle megnyilvánulási formái, és én már többször beszélgettem erről, hogy ugye létezik az, amelyik közösséget hoz létre, mert hogy beviheted a ruháidat, és akkor ugye...
2: Igen, mint például a Swapis, vagy a Replac üzlete.
1: Igen. És ugyanakkor szerintem az is egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, valószínűleg ez belőlem indul, és én szoktam erre hivatkozni. Második gyerekek nem nagyon szeretik felnőtt korban mások ruháit hordani, és akkor ilyen nagyon finoman körbeírtam. Tehát, hogy értem, meg tudom, és egyébként én is trenírozom magam, de van bennem néha ellentartás.
2: Ez szerintem teljesen rendben van, szóval nem vagy egyedül ezzel. Én sem vagyok nagy second hand ruhás. Én általában, ha fenntarthatóbb ruhát szeretnék vásárolni, akkor én előszeretettel veszek magyar tervezői darabokat. Mm-hmm. Nekem nagyon-nagyon sok kedvenc márkám van itt a magyar piacról. A Printa, a Tomcsányi, a Dézs, szóval nagyon-nagyon sok nagyon jó márka van, akiket érdemes követni és nézni az új kollekcióikat. Nyilván ezek árérték arányban azért egy magasabb kategóriát képviselnek, de ilyenkor szoktam mondjuk olyan helyekre jár, mint a lakásbutik, ahol vadi új magyar tervezői darabokra is le lehet csapni pár ezer forintért.
1: Aha, tehát hogy ennek is megvan a maga, nem tudom én, fóruma, ahol el lehet érni. Tehát, hogyha az ember erre ráteszi magát, akkor nyilván ki tudja, és le tudja vadászni, hogy hol.
2: Igen, vagy akár ilyen gardóbvásárok, ahol ilyen designer cuccok is vannak, szóval igazából kicsit kutakodni kell, de szerintem, ha magasabb minőségű termékeket szeretnénk venni, akkor érdemes akár ilyen eseményekre eljárni, és ott nézelődni.
1: Jó. És mi van akkor, hogyha nem? Tehát, hogyha ehhez így nincs affinitásunk, annyira nem érdekel ez, hanem csak egész egyszerűen az az igényünk és vágyunk, hogy tudatosabbak legyünk, oké, legyenek jó minőségű ruhák, tehát, hogy ez a kapszula gardrób, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy figyelj, nekem nem kell sok, legyen néhány egymással jól variálható, de nem kívánok ennek feltétlenül úgy utána járni, hogy hol van butik, hol van garázs, hol van akármi, és nem tudom, nyilván valamennyit szánok rá, szóval, hogy akkor szerinted az hogy megoldható ma tudatosan itt?
2: Hát a kapszula gardrób lényege, hogy tényleg olyan jól kombinálható alapdarabok legyenek benne, ami ugye egymással is tök jól ki tudják egészíteni egymást. Igazából ott szerintem tényleg akár a magas minőségre, az alapanyagra lehet fókuszálni, szóval szerintem ott akkor érdemes hosszú távra tervezni, és akkor tényleg olyan ruhákkal feltölteni ezt a kapszula gardróbot, amik tényleg ugye a mindennapjainkba könnyen beilleszthetőek. De igen, itt is a legfontosabb az, hogy magas minőségű legyen, mert azok a ruhák tudnak minket hosszú távon kiszolgálni, és tényleg megtalálni ugye azokat a fazonokat, amiket tényleg szívesen hord az ember. Itt igazából akár hívhatunk segítséget is, ugye rengeteg szín, stílus tanácsadó dolgozik, akik próbálnak ebbe a rengeteg ruhamennyiségbe segíteni, hogy tényleg mi az, ami, igen, hogy mi az, ami az alkatodhoz megfelelő, mi áll a legjobban, és akkor már tényleg össze lehet állítani szerintem egy olyan gardróbot, ami téged tükröz, és szívesen hordod a ruhákat.
1: Ha jól értem, azért ebből a beszélgetésből az jól kihámozható, hogy nincs ez, hogy olcsón jó ruhák. Tehát, hogy...
2: Nincs.
1: Ugye? Mert hogy közben pedig valahogy ez megint csak ide tudok visszakanyarodni, hogy szerintem ez a szemlélet viszi az embert, jó, hát most egy szezont kibír. Közben ezzel meg nyilván ez egyfajta szennyezés, és szerintem ezt nyilván
2: igen,
1: többnyire tudjuk.
2: Van is egy ilyen fogalom a cost per wear, hogy igazából azt kéne lebontani, hogy azért az árért hányszor hordtuk azt az adott ruhát. Mert nyilván a fast fashion tényleg hordjuk kétszer-háromszor, kibolyhosodik, kiukat, tönkre megy. Tök jó, 1000 forint volt, de háromszor tudtam felvenni. Uh-huh. Miközben mondjuk 50-szer fel tudtam volna venni egy háromszor olyan drága ruhát, és az sokkal hosszabb távon szolgált volna engem. Jobb minőségű, jobb az közérzetem benne, és mégis nagyon nehezen veszik rá magukat az emberek, hogy első körben többet adjanak inkább az adott ruhadarabért. Pedig ez megtérülne.
1: Igen, ez egy gondolkodás, amin valamilyen módon változtatni kell. Na most azt gondolom, hogy zene és feles információk lesznek, és utána fogom már kinyitni ezt a következő témát, ami bennem az, hogy ugye léteznek az újrahasznosított, tehát azok a ruhák, amikre rá is van írva, hogy ez egy újrahasznosított termék, és egyébként ennek is megvannak a különböző ár kategóriái. Na, és ez is felvet egy csomó kérdést szerintem, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem továbbra is Pölcz Claudia, a Fashion Revolution Hungary országkoordinátora.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Jocó bácsi vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, és Terék Anna költővel Jég című új kötetéről beszélgetünk most. Olvasok egy néhány soros idézetet a könyvből. Tudja, mi jégbe fagyott táj vagyunk, bennünk sosem mozdul semmi. Csend van, hát hallgatunk, mint akik minden másodpercben a megtorlást szeretnék elkerülni. Csillogva állunk a nap alatt, megtörünk minden fényt. Együtt hisszük, a büntetés jár folyton a nyomunkban, találgatjuk, miért kéne még bocsánatot kérni. A kisebbségi lét, a kiszolgáltatottság alapérzése tehát a Jég című kötet központi témája, és mi ebben a műsorban arról beszélgetünk, hogy mi mindenről szól még hat szereplő hangján ez a 100 vers, amely éppen egy évszázadot ölel fel 1920-tól, és három háborút, ugyanennyi újrakezdést, reményvesztettséget és bizakodást, generációkon átívelő traumákat, szerelmet és vágyakozást.
0: Könyvben utazom.
1: Vannak részek a könyvedben, ami a versekben visszatér, tehát ugyanazok a sorok, ugyanaz az érzés, ugyanaz történik a férfiakkal, hiába úgy indulnak el, hogy nyilván nem akarnak, ugye van olyan szereplőd, aki meg is szökik, amikor tud, de aztán mégis belekerül, és a partizán sem akar feltétlenül ilyen pusztító lenni, de hát neki is van kit siratni otthon. Szóval, hogy ott van mindig az emberi oldala, nagyon megrendítő, és ugye van egy szereplőd, aki Amerikában megy, új életet kezdhetne, senki nem tudja, hogy ő kicsoda, és nem tud belőle kikeveredni, az álmai nem hagyják, hiányzik neki a hátrahagyott felesége, és hiányzik a szülőföldje.
2: Kicsit mindig más, de általában nagyon-nagyon egyformák ezek a háborúk. Attól, hogy helyet változtatunk, a problémáink még jönnek utánunk. Vagy nem tudom, én úgy érzem, hogy na ez egy biztonságosabb ország, itt jobban lehet élni, attól még a problémáink jönnek velünk, és meg kell

0: oldani őket. Abban az időszakban még nem volt annyira hétköznapi, mint a mai nap, vagy a napjainkban az, hogy pszichológushoz forduljunk, vagy olvassunk erről, nem is voltak erről szóló könyvek annyira elérhetőek a hétköznapi emberek számára. Nem hiszem, hogy az én dédnagyapám, vagy a saját nagyapám azt mondta volna, hogy menj csak pszichológushoz, mert hogy ez majd segít, vagy olvas a témában. Nekik nem is az volt a minta, amit kaptak az elődeiktől, hogy lehet érzelmekkel foglalkozni, vagy kéne érzelmekkel foglalkozni. Ott csak az ő korukban az volt, hogy keménynek kell lenni, nem szabad sírni, menni kell tovább, majd valami lesz. Az az erős, az a belevaló gyerek, aki nem látszik azt, hogy problémája lenne.
1: A transzgenerációs trauma, ami még egy fontos témája ennek a kötetnek. Most óvatos leszek, mert szeretném, hogyha ez a családtörténet minden olvasó számára így fölfejtődne. Úgyhogy nem szeretném, hogy elmeséljük, de azért az erőszakból született gyerekekről itt szó esik, és hogyha még pszichológus kellene valamihez, akkor gondolom ez az a terület. Erről is hallottál történetek egy gyerekkorodban?
0: Nem hallottam erről a gyerekkoromban, gyerekkoromban viszont arról hallottam élőben a híradóból, hogy bosnyák nőket hogyan erőszakolnak szerb katonák, kislányokat is, felnőtt nőket is, öregeket is. Arról nincs információm, hogy vajon férfiakat erőszakoltak-e, de indult már ez irányban kutatás, és ez nekem nagyon-nagyon félelmetes volt, tehát, hogy én onnantól kezdve nem szűrték ezt a szüleim akkoriban, hogy nézzünk-e híradót, vagy nem volt áram, bekapcsoltuk a tévét is, úgy örültünk, hogy van tévé, végre valami történik, nem áramszünetben kell ülni otthon sötétben, és akkor mi is végignéztük a híradót, ahol élőben nyomták ott a szörnyűséget, hogy miket csinálnak a katonák a civilekkel. Onnantól kezdve elkezdtem rettegni, és nagyon-nagyon sokáig ez a rettegés így jött velem, és én már szerintem egyetemet végeztem, vagy egyetemista korom után volt egy színdarab Szabadkán, a Vörös volt a címe, a Katona József és a Népszínháznak a közös darabja volt, Brestyánszky Boros Rozália volt a szerzője és a dramaturgia, ilyen gyűjtésekből, különböző elmesélésekből a partizán megtorlások történeteit dolgozta fel. És én ott szembesültem azzal, hogy itt voltak erőszakolások, mert hogy erről nem volt szabad beszélni. Amikor véget ért a második világháború, akkor Tito amnestiát rendelt el, tehát hogy mindenkinek megbocsátanak, viszont semmit nem volt szabad mondani erről. Tehát, hogy bármelyik nép bármit is elszenvedett, arról így hallgatni kellett, a partizánok győztek, ezzel kellett tovább menni. És ekkor döbbentem rá, hogy a nagymamám egy csomó mindent nem mond el, mert hogy ő abban nőtt fel, hogy nem szabad, és már rég nem volt titói Jugoszlávia, már rég egy másik háborúban voltunk, aztán rég egy másik békében voltunk, de ő továbbra is hallgatott erről. És a mama már rég halott volt, amikor én láttam ezt a Vörös című darabot, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy miket láthatott a mama, miken ment keresztül. És akkor később ennek találtam, hogy van egyébként irodalma, de nagyon-nagyon elhallgatott irodalma van, vagy hogy így nem kap elég figyelmet, elég fényt ezeknek a traumáknak az elmesélése, másrészt nagyon nehéz ezt olvasni, tehát azt a fajta emberi szenvedést, azt a fajta agressziót így elviselni, úgy én amikor így olvasgattam ezekből, akkor így napokig nem tudtam aludni, tehát hogy nagyon-nagyon szörnyű ezt az egészet elképzelni, még közelebb érzi magát ilyenkor az ember, mert a saját népével történik, nem tud úgy távolítani, és aztán hál' Istennek találtam egy dokumentumfilmet, amit Lavró Ferenc és Lavró Gazdag Olga, két vajdasági fiatal készített, és ott nagyon-nagyon sok szempontból mutatják meg a partizán vérengzéseket, előtte a hideg napokat, hogyan alakult ez ki, szerbek is megszólalnak, magyarok is megszólalnak. Például én onnan tudom azt, hogy egy csomó szerbet is belelőttek a Dunába, vagy végeztek ki a partizánok, nem csak magyarokat. Tehát, hogy ott ez a káosz akkoriban sem volt szerintem átlátható, de nem tanítják. Tehát mi ilyesmit nem tanultunk az iskolában. Mondjuk az is igaz, hogy amikor 8. tanultuk a második világháborút, tanultuk volna, akkor éppen bombáztak. Tehát volt is, ami kimaradt. Aztán gimiben sem igazán tanultunk erről, hogy a partizánok bevonulása az csak így, hát jóval megtörtént. Nővéremék még ugye nagyon-nagyon sok partizán sztorit tanultak. Partizán történet volt a házi olvasmány, szerbnyelvből szintén partizán történetet kellett olvasni. Valahogy nagyon átszőtte még mindig a második világháborúnak a partizán hangulata a 80-as évek végét, 90-es évek legelejét, és közben megindult egy háború. És az olyan érdekes volt, hogy a nővérem mondta, hogy szinte olyan volt, mintha egy tankönyvből kijött volna az egész, hogy addig is háborúról tanultak, hogy ott vér érzik, meg golyóval a mellében még mindig viszi az üzenetet a pionír a szegény partizánoknak, és ilyen elég félelmetes történetek voltak ezek, amiket gyerekek fejében nyomtak, meg a tankönyvekben benne volt, és egyszer csak így történik körülöttünk. És akkor a másik dolog, ami még engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, ez az volt, hogy később derült ki, a mamá soha nem mesélt, hogy őt letartóztatták. Nem, én valahogy a nővéremtől tudtam meg, aki a nagynénémtől vagy anyámtól tudta meg, de hogy ez se volt egy ilyen családi, nem volt a családi legendárium része. A mamát letartóztatták, mert hogy valami gyűlésre elhívta valamelyik barátnője, és akkor, amikor bevonultak a partizánok, elindult egy ilyen feljelentgetési hisztéria, és ha valaki utálta a szomszédját, akkor ezt is feljelentette a partizánoknál, és akkor kivégezték. Tehát, hogy volt egy ilyen őrület, és valaki a mamát is feljelentette, és őt valahogy lecsukták, ki akarták végezni, és nem tudjuk, mi történt, de a nagyapa valahogy kimentette. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam nővéremmel együtt, hogy de mi lehetett ez? Hogy menthette ki a nagyapa? Mit csinált a nagyapa? Utána nagyapám az ilyen nagyon-nagyon furcsa állapotban volt, így mesélték, hogy háború után úgy nem igazán volt munkaképes, elég ideges ember volt, nehéz volt vele együtt élni. Tehát, hogy itt voltak jelei, hogy itt valami történt, mi történhetett, de senki nem tudta, mama meghalt és magával vitte a titkot. Semmi nem rosszabb, mint amikor a családban van egy titok, mert azt úgy érzi az ember. Ha nem tudja, hogy van egy titok, akkor is érzi az ember. Miután tudja, hogy van egy, akkor próbálja kideríteni, de ez így eléggé veszett fejszín. Mert hogy nem fogom tudni soha megtudni ezt, hogy mi történhetett. Ebből az én fantáziám indult útnak igazából, és ebből született aztán a könyvben egy csomó megoldás. Mi családunkban egyébként nem volt ilyen erőszak, mint amiről írok, tehát hogy nem ilyen erőszak nem volt a partizánok részéről, legalábbis gyermek nem született belőle, de az évek során Boszniában viszont elkezdtek nagyon sokat foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik erőszakból születtek, és ez nagyon-nagyon szép dolog egyébként. Rengeteg gyerek született nem ilyen erőszakból, amit a katonák műveltek a bosnyák nőkkel. Sok nő megtartotta egyébként ezeket a gyerekeket és felnevelte, nagyon sok viszont nem tudott ránézni és állami gondozásra adta őket. És amikor ezek a gyerekek nagyjából már ilyen a 20-as évei közepén jártak, 30-as éveik elején, akkor elkezdtek Boszniában ilyen workshopokat rendezni nekik, hogy mit tudnak ők ezzel kezdeni, hogy tudják, hogy erőszakból születtek, egy részük tudja, hogy nem kellett senkinek, se az anyának, se az apának. Mi céljuk van akkor itt? Hogy tudják ők magukat, saját magukat elkezdeni szeretni? És ez így iszonyat megható dolog, hogy erre időt, energiát szánnak Boszniában is, hogy foglalkoznak ezekkel az emberekkel, nem engedik el az ő kezüket. És akkor nagyon sok interjút, nagyon sok vallomást olvastam ezektől a gyerekektől, hát gyerekektől, kicsit fiatalabbak, mint én, már felnőttektől, hogy ők hogy élték ezt meg, hogy tudtak felnőni, mit gondolnak magukról, mit gondolnak az egészről, hova tudják ők magukat egyáltalán elhelyezni a világban, mivel kell, hogy küzdjenek. És innentől kezdve nagyon sokat gondolkodtam, hogy hány osztálytársam, barátom, apukája, anyukája született igazából a partizántól. Mert hogy erről meg valószínűleg szégyen volt beszélni. Általában, amikor történik egy háború, és a nőket megerőszakolják, az valahogy mindig a nők szégyene marad. És nem igazán szoktak erről beszélni. Újabban kezdtek el dokumentumfilmeket csinálni, vagy könyveket írni, vagy kutatni egyáltalán ezt a témát.
1: Jól emlékszem, hogy azt írtad, hogy az egyik szereplő, aki így született, azt elmondhatjuk, hogy egy erőszakból született, ő azt mondja, hogy fagyott a szívem, és véres az arcom. Ugye? Azt mondja, igen. És ettől nem tud ő szabadulni. Azt hiszem, hogy bennem, ami a legmélyebb nyomot hagyott, ennek a kisgyereknek az élete, hogy nem érhet az anyához, mert sírva fakad az anyja, és hogy nem hogy tudja szeretni.
0: Közben az anyát igen. is halljuk, hogy ő tudja, hogy ez nem a gyereknek róla. A hibája, és egyszerűen nem tud hozzáérni. Tehát, hogy ezt szintén interjúban hallottam, hogy pont akkor, ez még 90-es években nyilatkozott egy nő a tévében, boszniai nő, hogy hát ő megszülte egy gyereket, így állt a bölcső mellett, és mondta, hogy nem tud ránézni, ő neki csak akkor ez az erőszak jut eszébe, és hogy nem tudja szeretni, és ez egy borzasztó érzés, hogy mégiscsak belőle jött ki ez a kisbaba, és nem tudja szeretni, és nem el akar onnan szaladni, és hogy ő azért adja állami gondozásba.
1: Azt is olvastam ebben az interjúban, amire ezelőbb hivatkoztam, hogy te tulajdonképpen a békéről akartál írni.
0: Sokat írtam már a háborúról egészen 2020-ig. Nem mindig én választottam, hanem voltak ilyen felkérések, vagy volt, amikor bármennyire is nem erről akartam írni, végül ezt olvasták ki belőle. A Halott nők című könyvemben én egyáltalán nem a háborút tartottam fontosnak, hanem a nők kiszolgáltatott helyzetét, vagy hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk irányítani. És szisztematikusan kaptam, mert ezek a háborús versek, és nem is háborúról szólnak. Én ezt a kontextust ismerem, ebben tudom jól megmutatni azt, amit szeretnék elmondani. És akkor kitaláltam, hogy na most már eleget írtam a háborúról, jöjjön a béke, és csak így gondolkodtam különböző dolgokról, hogy de mit lehet a békéről, hát ilyen himnuszokat lehetne zengeni, de hogy az megmutatja igazából, és akkor már 2 éve gondolkodtam ezeken a dolgokon, amikor elindult az orosz-ukrán háború. És olyan furcsa volt, mert a tévében mutatták ugye a Majdant, és hogy így szól a sziréna, és nekem így visszajött a saját bombázásos élményem, és én mérges voltam, hogy már 1. éve hiszem azt, hogy végre túl vagyok rajta, végre fel van dolgozva, és még mindig nincs feldolgozva, vagy így elég egy szirénát hallanom, és így elkezdek bepánikolni. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni tovább, hogy de hogy lehetne ezt feldolgozni, de hogy igazából milyen szörnyű, hogy eddig béke volt, és nem is használtam ki a békét. Mint hogyha én is belettem volna, vonva, mintha én is ott lettem volna, úgy éreztem, kicsit így beszippantott az a háborús érzés, mert ugye a posztraumatikus stressz szindrómának hála, és akkor ezen gondolkodtam végig, hogy de miért nem használtam én ki jobban a békét, hát mennyit foglalkoztam én a háborúval az egész békeidőszak alatt. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy a daytoni békeszerződéssel indul egy béke, vagy 30 évvel később, amikor elkezdenek foglalkozni vele, mert általában kb. 30 évnek el kell telnie ahhoz, hogy szülessenek róla az első igazán jó műalkotások, amik már valahogy átfogóbban tudják áttekinteni azt, hogy mi történt, vagy 30 év után már látjuk, hogy hova vezetett ez, vagy minek a nyoma maradt meg bennünk, de hogy lényegében hiába van béke, csak próbáljuk feldolgozni azt, ami a háborúból itt maradt.
1: A transzgenerációs traumákról kanyarodtunk ide, és nem csak az erőszakról van itt szó, hanem azt szeretném, ha beszélnél Johnról. Az ő története sem egyedi. Nagyon érzékletesen megírod, hogy milyen terhet cipel az a gyerek, aki tényleg semmit nem tud, és lehetne jó élete, csak éppen a felmenői, amit megszenvedtek, amiatt nem tud.
0: Hát, mint az előbb is mondtam, ez a titok a családban. Ha nem tudjuk, hogy mi a titok, nem tudunk arról sem, hogy létezik titok, attól még érezzük, hogy valami nem oké. Ezek a titkok
1: tudnak. Pláne jönnek, mennek levelek, bocsánat, tehát, igen, hogy nyoma igen, van, igen, de
0: igen,
1: titok.
0: Igen, valamit lehet sejteni, de nem lehet mégsem tudni, hogy micsoda. A másik érdekessége a dolognak, ezt az Alida barátnő mondta, hogy ő erdélyi magyar, és hogy nagyon mérges arra, hogy nem tud igazából románul. Már elköltözött Székelyföldről itt él Budapesten, ő maga is ír egyébként, György Alida, és hogy neki ez olyan gát, hogy nem tud románul, mert hogy most már ki lehet kérni ugye az aktákat a Ceausescu rendszerből, hogy kiről mit jelentettek, és nem tud hozzáférni a múltjához pont emiatt. És hogy mérges, hogy miért nem tanult meg rendesen románul, amikor még ott élt, mert hogy elválasztja a múltjától ez a nyelvhiánya. Uh-huh. És valahogy őtől kaptam az ötletet, ő mondta, hogy ezt írd bele, mert ez egy fontos dolog, ezzel én is nagyon sokat szenvedek, hogy van az, amikor valahogy a múltunkat pont a nyelv akadályozza, és kicsit John esetében is ez van, hiszen ő nem tud magyarul, és vannak dolgok, amiket az apja magyarul csinál, hogy magyarul káromkodik, magyarul imádkozik. Magyarul váltja ezeket a leveleket, és tudja, hogy van ott valami, de nem tudja, hogy ki ez, nem érti, hogy mi történik ott. El van zárva az apjának a múltja. És hogy erről nincs szó, hogy de ő miért van ott, de ő miért utálja Európát, de állandóan oda vágyik vissza, és akkor a gyerek kicsit úgy érzi, hogy ő elé van helyezve.
1: Ráadásul az apja le is veri mindezt a családon, ezt az ő hiányát.
0: Általában a gyerekek nem igazán értik, hogy az apjuk miért agresszív velük, vagy az anyjuk miért agresszív velük. Tehát belénk van ez valahogy ültetve evolúciósan, hogy a túlélésünket az segíti, hogyha lojálisak vagyunk a szüleinkhez, akkor is, hogyha bántanak bennünket. Tehát, hogy a gyerekek erről nem gondolkodnak igazából. Ezt pszichológusként is nagyon sokszor láttam, hogy nem kérdőjelezik meg, hogy ez így a normalitásnak a része. Felnőttként, amikor már jönnek kifelé a kamaszkorból, akkor kezdenek elgondolkodni ezen az emberek, hogy tényleg ezt kellett, hogy kapjam, tényleg ez így helyes volt, tényleg ezt érdemeltem. Nagyon szégyellik az emberek, hogy otthon verés van, vagy otthon alkoholizmus van, de nem igazán kérdőjelezik meg, hogy ez helyese. És hát utána például ez a fiú is drogokba menekül, nem iszik, vagy van, amikor annyit iszok, mint apám, ő maga is mondja, de hát a drogok az, ami ilyen elmenekülést tud nyújtani ebből az egész kibogarázhatatlan helyzetből.
1: Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. És erről most még kevés szó esett, de eleve az, hogy verset olvasunk, és azon is gondolkodtam, hogy vajon, hogyha egy prózával szembeállítjuk, milyen lehetőség van versben többet elmondani, vagy mást elmondani ugyanerről. Van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
0: Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívása, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
1: És hogy ezt megmutassuk, akkor így a beszélgetésünk végére kérnék szépen egy verset a kötetből.
0: Ország. Akkor már hónapok óta voltam úton. A körvonalára sem emlékeztem a hazámnak. Anyám arcát nem ismertem volna fel, ha a tömegből elém keveredett volna valahogy. Morzsolta mögöttem a távolság a tájat, mégis szúrt a cipőmben talpamat ez az atomjaira hullott ország. Gyaloglás közben arra gondoltam, elmorzsol majd engem is az Isten. Beledörzsöl ujjával ebbe az idegen tájba, belekeni testem egy országhatár vörös csíkjába, hogy lássa felülről is, az ember meddig mehet. Pöttyöket rajzolt poros cipőm orrára a sírás, az ember fejéből mindig könnyen folyik a víz, ha löki magából kifelé a világ. Verte fejemet a fény. Egy idegen rám köszönt a parton, könnyeim csúsztak, levegőzni szerettem volna, kihűlni, száradni a napon. Lám, mennyi súlyt bír el az ember, viszi magával idegen országba, ha ráijesztenek, ha belecsavarják testét az éjszakába. Talán a távolság kitépi belőlünk az otthont, kiszedi a fájást, bárhogy is szorulnak egymás éléhez a fogak. Örültem hát a cipőmet nézve, hogy mindegyik lépésemmel távolabbra jutok. Nyúlfarknyi ország, te! Csak ennyi lett belőled, kavics a cipőben. Meg a köréd vésett határ, senki földje, amiben már sosem temetik arcomat. Lépteimtől mész össze, hegyek ölelnek, rejtenek előled, egyre csak törpülsz, lám már a zsebemben is elférsz ország. Félbetört aszpirin és kihullott dohány mellé teszlek, szakadt celofánba a cukor helyére ragadsz, csörömpölsz kulcsaim közt, hintázol a zsebemben ország. Pedig hogy szerettelek, küldtél és hívtál, s én szófogadón mentem veled, küldtél és hívtál, mint összezavar gyereket az anyja, ha ideges. Végül vékony lábaddal kirúgtál, hullottam idegen hegyek közé, mégsem ütöttem meg magam. Hiába volt ez a nagy lögdösődés ország. Itt nézik az arcomat, és a mosolygók nem bánják, hogy vagyok. Itt nem sejtik rólam, hogy kiköptél magadból, sírhatok nagy vizek partján, hegyek lábához bújhatok, maga alá gyűrhet a város, nem kérdez senki sem rólad. Számba új nyelvet tettél, templomokban apróra törted Istenemet, vonatokkal hoztál, vittél, és hagytad, hogy szökjek. Rám tenyereltél és felhasítottál, kiürítetted mindegyik zsebem, nem maradt vér a billentyűknek a szívben. Ropogott testemen fogásod és hagytad, hogy szökjek. Nem segítettél ország, pedig lábad elé tettem lihegve a szívem, neked adtam minden idegszálam, ziháltam alattad és jó volt, tudom, hogy neked is jó voltam én. A távolságtól oszthatatlan leszel, az idő majd elmorzsol, belemorzsol téged is a tájba. Szúrod lábam, minden lépésemnél távolról húzol, markolsz, leszaggatsz minden csontjaimról. Foszlok, tele húsommal a sivatag. Felhőket küldesz utánam, viharod felettem villámokon jár. És félek, hogy végül hasadni kezdesz mégis, és hiába futok, utolér majd mások földjén is a fekete radioaktív esőd.
1: Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ma is találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
2: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, kifutottak a magyar grippenek, ismét összefognak a gazdák. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Az állami segítséget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja részesülhet a 100 ezer forintos támogatásban. Az intézkedés célja, hogy enyhítse a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheit. Riasztották a magyar grippeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légi irányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelezték az irányításnál. Az intézkedés után a grippenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének elnöke.
9: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, mert olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenki egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
8: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Részleteket a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének honlapján találnak. Idén is várják a gazdák búza adományait a Magyarok Kenyere 15 millió búza szem programban. A szervezők augusztus 20-áig fogadják a felajánlásokat, amelyeket ősszel liszt formájában jutatnak el rászoruló családokhoz és közösségekhez. Újdonság, hogy az idei évben már pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a programot. Marad a szeles, néhol felhős idő, de jelentősebb csapadék nem várható. Már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Folytatódik a szeles vasárnap. Felhős napos időben lesz részünk a továbbiakban is. Egy-egy gyenge zápor többfelé kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél élénk, erős lehet. Még 26 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 30, kedden 32 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, az a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik meg. Front pedig nincs felettünk.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival. És Méringer Marci van velünk itt a stúdióban. Szia, Marci!
2: Szia!
3: Sziasztok! Hello,
1: és azt mondjuk, hogy jó reggelt, mert hogy ez egy kora reggeli felvétel, legalábbis nekünk egészen korai. És csodálkoztunk, hogy neked korod, és hát szakmád ellenére ez a 9 órás kezdés, ez egy teljesen megfelelő időpont volt.
3: Ja, átszoktam, most erre járok boxolni, most egy 4 hónapja, és az mindig reggel van, és általában reggel szoktam menni, most ilyen 7-kor is mentem, meg 7:30-kor, meg ilyen nagyon korai órákban, úgyhogy most így átszoktattam magamat erre, hogy normálisan alszok, normálisan kelek.
1: Egészséges zenész vagy?
3: Egyébként
1: bármilyen ellenmondásos is?
3: Nem iszok alkoholt se, most ezt a kávét is tej nélkül iszom, normálisan kajálok, normálisan alszok, ilyen hiperfókuszú vagyok, készülök a parkra, és ilyen teljesen így átállítottam mindent. Volt fél éve egy elég nehéznek mondható időszak, és akkor utána elhatároztam, hogy sok mindent rendbe fogok hozni, és ez már annak az eredménye, hogy sok mindent rendbe hoztam.
2: Akkor ezek szerint ez egy ilyen sztereotípia, amit most a mi korosztályom gondol a mostani 20 évesekről, hogy szeretnek későn kelni, kicsit szét vannak csúszva.
1: És így tudnak csak alkotni.
2: Rájuk kell szólni, hogy szedjék össze magukat, mert amiről te beszélsz, az abszolút egy tudatosság, ez egy nagyon
3: tudatos vagyok. Én világéletemben az voltam, de azt hozzá kell tenni, hogy én azért azt gondolom, vagy mondhatom azt, hogy egyébként nyilván az ilyen nehéz időszakokból, vagy az ilyen szétcsúszottságból, akkor abból lehet jó dalokat írni. Szóval nyilván ezért ez a kettő hozzátesz, meg a művészet az sosem egy olyan dolog, ami általában a szép dolgokról íródik, úgyhogy azért ezt nyilván megadom, de közben, hogyha ilyen intenzitással csinálja az ember a dolgait, akkor meg muszáj valamilyen tudatosságot ebbe az egészet beleépíteni, és én most már azért 5 éve ezt csinálom, most így 24 éves vagyok, most arra ez tényleg az életem lett így minden szempontból, ez egy ilyen létforma, vagy egy ilyen életstílus, nem is tudom, minek mondanám, hogy tulajdonképpen itt ezt csak úgy tudod jól csinálni, hogyha tényleg jól vagy közben, és nem segít az, hogyha szétszered magadat, és ezt megtanultam én is, hogy nyilván nem fog tudni úgy jól dolgozni, hogyha egyébként én nem vagyok jól, és a másik, ami meg ezzel kapcsolatosan fontos, hogy én meg kell, hogy tanítsam magamnak, vagy ez mindig egy tanulási folyamat, de hogy az, hogy én rosszul vagyok, az nem azt jelenti, hogy jó dalokat fogok írni, tehát hogy nem kell a kettőt annyira összekötni, hogy csak akkor fogok tudni jót alkotni, hogyha én egyébként rosszul vagyok, mert nyilván ez egyfajta sztereotípia, hogy egyébként a művészet az úgy működik, hogy a rossz dolgokból, vagy a negatív élményekből, nem tudom, a szerelmes számok azok
1: hát
3: úgy
1: íródnak, hogy azt
3: szakítani kell,
1: igen.
3: A szenvedésből lesz minden, ami jó, na ezt azért valahogy le kell építened magadban, máskülönben egy ilyen mártír üzemmódban leszel egy életen keresztül, és azért az a környezetednek rettentően kellemetlen. Úgyhogy én ezt most próbálom valahogy leépíteni magamban.
2: Az jutott eszembe egyrészt most is, amikor hallgattalak az elmúlt egy percben, illetve amikor készültem erre az adásra, és utána igen. Néztem, és hallgattam a dalaidat, meg a veled való beszélgetéseket meghallgattam, és most, ami megütötte a fülemet, hogy már öt éve vagyok ebben a szakmában.
3: Az én életem ez mérve sokan.
2: De most félre ne érts, tehát egyáltalán nem pejoratív mondom ezt az öt évet, mert közben, amit megmondasz, az valóban egy komolyabb tapasztalatról beszél. Tehát, hogy miután azért valamennyire kollégák vagyunk, vagy hát teljes mértékben kollégák vagyunk, azért én elmondhatom, hogy ezt a fajta tudatosságot, vagy élettapasztalatot, az mondjuk az én kortársaim, vagy mi nem 5 év alatt szedtük össze, hanem mondjuk kellett hozzá mondjuk a duplája. Az tény, elkezdtem, mit tudom én, 10 éves koromban tanulni, belekerültem a szakmába, mit tudom én, amikor lediplomáztam, és akkor onnan még volt egy jó pár év, hogy mondjuk leessen a tantusz, hogy mit kell ehhez
1: de
2: csinálni.
1: De valóban ez is volt a mondás régen.
3: Fölgyorsultak a dolgok.
2: De pont ezt akarom mondani, hogy szerinted ez a te sztorid, hogy ennyire gyorsan történnek a dolgok, hogy veled ennyire történtek gyorsan a dolgok, vagy pedig ez egy ilyen mostani korosztályos.
3: Hát nem tudom, azért ez nyilván én mondjuk érezhetem ezt gyorsnak, de közben meg azt is érzem, hogy vannak olyan kisebb vagy nagyobb sztárok is egyébként, akik meg egyik napról a másikra töltöttek meg arénákat. Szóval van olyan, aki hétfőn még... Nálam? Hát nekem igen, azért az 5 év. Én 2022-ben pont most játszottam egy jótékonysági koncerten, ott az a koncert volt. 2022. december 21-én, az 3,5 éve volt, 156 jegyet adtunk el a Dürer kertben, az 3,5 éve ezelőtt volt. Szóval ahhoz képest most a parkban 11 ezeren lesznek, úgyhogy ez így gyors, hogy 3,5 éve vagy 4 év mondjuk, de hogy én tudom, hogy milyen játszani, nem tudom, 150 fős helyen, vagy 200 fős helyen, vagy 500 fős helyen, és hogy így megjártam mondjuk ezt a ranglétrát, ami olyan szempontból tök jó, hogy tudom értékelni a dolgokat, meg tudom hova tenni a dolgokat, meg volt egy nem tudom, ez a 4-5 év, amíg ez úgymond egy kicsit ilyen organikusan és így exponenciálisan fejlődött, és hogy ebből adódóan egyébként sokkal felfoghatóbb, meg megemészhetőbb is volt mondjuk nekem, mint annak, aki mondjuk, nem tudom, föltölt a YouTube-ra egy dalt, befut vele, és 2 hét múlva arénát csinál, az biztos, hogy sokkal nehezebb megemészteni, úgyhogy én mondjuk nem érzem azt, hogy mondjuk ez nagyon gyors lett volna, én úgy érzem, hogy tökre az idejében történt minden, akkor, amikor annak történnie kellett. Van egy halom olyan dolog, amit régen nagyon akartam, és addig nem kaptam meg őket, aztán amikor meg már nem akartam most, akkor meg már megkapom őket, szóval mondjuk nem tudom, szakmai elismerések, vagy bármi olyan dolog, amivel így összekötöttem az én saját értékemet, és egyébként azáltal az önértékelésemet is. Amíg ez foglalkoztatott, addig ezek a dolgok nem jöttek el, most, hogy már csak azzal foglalkozom, hogy én jól legyek, meg jól csináljam a dolgomat, meg egy kicsit így befele fordulva csináljam a dolgaimat, azóta meg ezek a dolgok mind megtörténnek maguktól. Úgyhogy szerintem nem volt az olyan gyors, meg ez, most úgy beszélünk erről, mint hogyha ez egy ilyen kész valami lenne, hogy akkor én már befutottam. Ez a befutás is egy olyan dolog, hogy mi a befutás, hogy most akkor, ha 5000 ember jön el a koncertre, az már befutás, vagy ha 10 jön el, akkor az a befutás. Igazából nem tudom, akkor felismernek az utcán, akkor az már befutás, vagy nem. Szóval hát ezek mind olyan dolgok,
2: hogy... A mostani állapotot azért meg lehet fogni egyrészt az 5 évvel ezelőttihez képest, másrészt pontosan egy évvel ezelőtt az Indexnek nyilatkoztat 2025-ben, igen, hogy milyen jól haladnak a dolgai, de hát, hogy az igazi nagy dobás az lenne, az egy park lenne. És most ugye az apropója, hogy beszélgetünk az, hogy
1: július
2: 16-án lesz a parkos koncerted, tehát igazából ennél nem sokkal később kellett, hogy bebukolják a koncertedet, mert ugye a parkban nem egyik pillanatról a másikra kerül.
3: Hát,
2: jó,
3: az inkább őszütél valamikor, amikor
2: akkor
3: elkezdtük.
2: Egy fél év is eltelt.
3: Igen.
2: Szóval azért mondom, hogy oké, hogy ez nem egy helyben álló dolog, de azt lehet mondani, hogy aki saját jogon mondjuk csinál egy Budapest parkot, az azért eltart, tehát ott tart valahol a pályára.
3: Igen, én is ezt érzem, hogy ez egyébként már egy olyan valami, ami után azért azt lehet mondani, hogy na, akkor igazából így megérkeztünk, vagy megérkeztem. Ezt én is érzem, meg nyilván ez egy kézzelfogható valami, ráadásul ez tényleg egy ilyen minden alkotó, vagy minden zenész életében egy első park, az azért nagyon nem mérföldkő, szóval ez én is így élem meg. Csak hogy nehéz ezt így számszerűsíteni, hogy akkor ez mi is ez
1: most
3: a befutás.
1: Most már befutása, vagy nem. Inkább nem az ebben a lényeg, hogy megtartani ezt a szintet.
3: De.
2: És hát vagy innen hova lehet tovább menni, de most nem szaladjunk ennyire
3: előre. Hát bőven még van hova.
2: Jó, a Wembley-ben még tovább lehet.
3: Ja nem, hát nyilván van még egy halom lehetőség Magyarországon is, meg tényleg arénáktól kezdve minden van, úgyhogy én nem, ettől nem félek, hogy nincs hova menni, meg az, hogy azt akarom csak mondani ezzel a számszerűséggel, vagy akkor a megtartással kapcsolatban, hogy ez, nem ez a cél, hogy akkor 11 ezeren legyenek, vagy 18 ezeren legyenek, vagy 25 ezeren. Nyilván ezek nagyon jó dolgok, csak hogy egy bizonyos nézőszám fölött igazából ez már csak matek, meg akkor hány ilyet tudsz eladni, ez már csak kicsit ilyen rekordhajhászás, de közben ennek a szép része az tényleg az, hogy itt vagyok tök fiatalon, és abból élek, amit szeretek csinálni. És hogy ez igazából akkor a befutás, vagy a sikerességnek a mérőszáma, hogy kvázi nekem nincsen egy polgári másik munkám, amiből egyébként fenn kéne tartanom magamat ahhoz, hogy különben zenélhessek, hanem van egy olyan lehetőségem, hogy tök sok ember szereti, amit csinálok, ebből adódóan én csinálhatom azt, amit szeretek. És akkor igazából azt gondolom, hogy megtartani is valahogy így kell, hogy én csak csinálom szépen normálisan tovább azt, amit egyébként én jól csinálok és szeretek csinálni, vagy szeretek csinálni és jól csinálom, és akkor valószínűleg csinálhatom ezt örökké, mert hogy nekem igazából a célom az az, hogy mindig ezt csinálhassam, és ne kelljen más csinálnom, mert ugye ezt szeretem csinálni, és ebben érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy ebben is vagyok amúgy kvázi a legjobb, vagy magamhoz képest biztosan. Úgyhogy én ebben próbálom ezt mérni, meg ennek a megtartását is ebben próbálom mérni, hogy kicsit ki tudom zárni ezt az ilyen rekordhajhászást, meg ezt a részét, hogy akkor nekem még fejebb, ami nyilván ott van bennem, mert hogy ez kell, ez a fajta versenyszellem ahhoz, hogy egyébként megnyomjad, akkor egyébként ezt lehet csinálni úgy, hogy meg is tartja az ember szerintem, meg az, hogy ésszel.
2: Nézzük azt, hogy honnan jött ez a fajta hozzáállás, tudatosság, meg egyáltalán a zene iránti szabadságod, meg tehetséget, hogy akkor egy kicsit evezzünk vissza Pécsre.
3: Na igen.
2: És nézzük meg, ez igaz, a Dóri olvasott valami.
1: Szerintem már lehet, hogy a Telex Afterben mondtad, már nem emlékszem, hogy hol, mert valóban, de hogy valami olyan mondatba futottam bele, hogy te a Lovasiék társaságában gyerekkorodban valahogy belekeveredtél a Lovasi Andrásékéba, mert hogy a nagymamádék voltak egy társaság, de
2: ez nagyon rossz.
1: Mert ez egy generációval följebb van mi nekünk az agyunkban.
3: Már hogy a Lovasiék vagy a mamámék?
1: Nem, hát a nagymamádék, mert úgy gondolnánk, hogy a szüleid korosztálya a Lovasi.
3: Ja, hát figyelj, a Bandiék szerintem ilyen 60 pár évesek, mamáik meg ilyen 70 pár évesek, szóval nincs olyan nagy különbség, szerintem egy ilyen 8-10...
2: Szerintem Bandi nincs még 60 éve.
1: Úristen, most gyorsan megnézem, mielőtt szavarba ejtően mondanánk
3: igen,
1: valamit.
3: Igen. Na mindegy, szóval ilyen 8-10 év lehet köztük, szóval nincs sok, és Pécsen volt egy hatalmas...
1: Egyébként 59 évesek.
2: 59,
3: jó. Na jó, viszont nincs olyan sok köztük.
1: Ugye mi erre érzékenyek vagyunk, hogy 50 valamennyi.
3: Pécsen volt egy jó nagy társaság. Egy jó nagy társaság volt Pécsen, tényleg ilyen mindenkinek a barátja volt, és akkor jártak össze grillezni, meg minden, és nekem semmilyen kapcsolatom nem volt velük különben azon túl, már hogy az egész társasággal, meg a Lovasiékkal sem, azon túl, hogy egyszer egyébként az egyik ilyen valamilyen rendezvény alkalmával egyébként szerintem pont 13. születésnapom körül mamával lekerültem a La Garden stúdióba, ahol ott volt a Kispál, meg a Lecsó, meg a Lovasi, meg mindenki, és 13 évesen nekem ez még nem jelentett semmit, nem tudtam még azt, hogy ők kicsodák, meg mit csinálják, de az volt az első ilyen találkozásom valami ismertebb zenésszel igazándiból, meg hát alapvetően a Fishing on Orfű, mert mi az Orfűn nőttünk fel, és igazából az az egyetlen szívfájdalom, hogy ott még sosem játszottunk, és ez
2: még
3: egy ilyen...
2: Még sosem az elmúlt 6 évben.
3: Hát de már mindenhol játszottunk, szóval már az összes magyar fesztiválon, a Fezenen kívül, ott se voltunk még, meg a Fishingen, de szerintem minden más fesztiválon kvázi már majd, hogy nem ott voltunk, ami ilyen országosan ismertebb fesztivál. Nyilván
1: hát
3: van egy
1: csónakról
3: úszál
1: be, vagy gitárral.
3: Ja, lehet. Közben voltunk ott, nem tudom, 14-5 éves korunktól, szerintem 10-szer, vagy minden évben 8-10-szer ott voltunk, sátraztunk, amikor látott mentünk, úgyhogy ja, ott nőttem föl, nekem sokat is jelent nagyon, meg Orfű is önmagában, meg amúgy Pécs is. Sokkal jobban szeretem Pécset amúgy, mint Pestet. Igazából csak azért élek itt, mert itt történik minden. Szeretem ezt a várost, különben meg így megszerettem már, de azért sok minden hiányzik onnan, szóval én nem bírom ezt a nyüzsgést. Most is azon gondolkozom, hogy most meg költözök majd november-decemberbe el a mostani lakásom, hogy hova menjek, és így totálabban vagyok, hogy valahova kimegyek a francba, onnan úgy csak kell bejárnom igazából, csak koncertezni tök mindegy, hogy honnan járok. Ha be kell jönnöm, akkor azt úgy is tudom, mikorra
2: hát
3: kell bejönnöm.
2: Hát akkor vissza kell menni Pécsre, van is Pécsről nyomta egy csomó
3: időt. Tudom, de ő is itt van fönn, ha jól tudom. Úgyhogy messze van, az 2,5 óra, és ezt minden nap nyomni azért.
1: De egyébként annyira egyetértek veled, Pécs szerintem az egyik leggyönyörűbb város
3: nagyon
1: Magyarországon.
3: Nagyon szeretem.
1: Igaz, hogy az elmúlt években, hát mesélhetnénk egy csomó mindent, amikor poszt arra te lehet, hogy nem is emlékszel, színházi fesztiválra,
3: igen,
1: hát
3: igen,
1: nagyon
3: vagy de emlékszem, tudom, hogy volt.
1: Tehát, hogy egy nagyon pezsgő kulturális élet volt ott régen, és ha jól tudom, azért nyilván az elszegényedéssel, mert hogy sajnos Pécsre is jellemző volt.
3: Hát semmilyen támogatást nem kapott a város az elmúlt
1: X évben. Igen, egy
3: de most
1: ellenzéki
3: majd
1: város volt.
3: Változni fog.
1: Meg hát egyetemi város, érted, szállt ott pezsgésnek kéne lennie.
3: Hát egyébként meg is van a pezsgés, nyilván csak nem elég mondjuk csak az egyetem, tehát ipar az kvázi nincsen.
1: Igen.
3: És azért régen még ott volt, nem Uránváros, meg az Uránbánya, minden ott volt, addig azért ment. Most így, hogy csak az egyetem van, így igazából a külföldi diákok, meg a belföldi diákok azok, akik életben tartják a várost. Figyeljetek,
1: jöjjünk vissza Pécsre, jó, a szünet után, mert ebben még szerintem is egy csomó minden van, meg a te indulásoddal kapcsolatban. Méringer Marcival nem sokára folytatódik a kettes számrendszer.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, Méringer Marci. Énekes dalszerző a vendégünk. Miért nevetsz ezen?
7: Jó hallani, amúgy szeretem, hogy
6: ez
7: így
6: jó,
7: vagyok.
6: Ez jó, hogyha imutálszak be?
7: Igen, amúgy, meg most már valahogy én is elhiszem ezt végre magamban. Úgyhogy most jó hallani. De régen nem tudtam soha hova tenni.
6: Énekes dalszerző.
7: Szépen. Most már lehet így hívni engem.
6: Igen. Az előző szedben Pécsről kezdtük, és hát ott fejeztük be a beszélgetést, mert ugye pécsi vagy, és folyamatosan vágysz vissza Pécsre. Mennyire ismered a pécsi nagyoknak a munkásságát, vagy mikor kezdtél, ha megismerkedtél ezekkel a
7: pécsi nagyok
6: meghatározó zenei ikonokkal?
8: Hát Kispál és a Borsz, 30Y.
7: Bárzol, ugye Punani Masszív is mondjuk, akkor
8: egyébként
7: pécsi
8: gyerek. Őrület. Van ott valami jó énektanár vagy zeneiskola?
6: Gondolod, hogy ez onnan jön, Dórikában.
8: Egy jó szolfés óráról?
6: Jó szolfés óráról.
7: Na, azt nem szerettem.
6: Nem mondom.
7: Igen, pedig amúgy jártam gitártanárhoz is, meg jártam szolfésre is, meg jártam egy halamilyen dolgra, de egyébként ezeket mind kihullott. Mindről kihullottam idővel, vagy ott hagytam mindent.
6: És mondták neked, hogy nem lesz belőled semmi?
7: Hát azt hogy nem mondták. Azt nem nagyon mondták, hogy nem lesz belőlem semmi, meg én azért biztos megsértődtem volna, és visszadumáltam volna. Nagyon önérzetes gyerek voltam, ami nem biztos, hogy jó, meg hatalmas igazságérzetem voltam. Otthon mindenre megkérdezték a véleményemet. Fel tudja miért. Most így felnőtt fejjel azért az jó, mert van egyfajta ilyen... Hát az igazságérzet az megmaradt, meg van önbizalmam is, amit most már egyébként azért szépen így a helyére tettem szerintem magamban.
8: Már hogy érted? Lehúztad, vagy föl?
7: Hát, szerintem inkább az van, hogy amikor az embernek még nincs semmilyen fajta tartalom mögötte, akkor az önbizalom az általában inkább ego, vagy valami olyan, amit nem tud feltétlenül alátámasztani. Én most már úgy élem meg azokat a dolgokat, amiket mondok, meg csinálok, hogy ezeket azért mondom, vagy csinálom, mert tényleg úgy gondolom, meg tényleg tudom, hogy mit csinálok. Szóval, hogy bennem most már van egyfajta fajta tudatosság akkor ezzel kapcsolatban is, hogy úgymond az én önbizalmam, amit mondjuk nem tudom, sugárzok, vagy amit mondok, az már tényleg belülről ered, és nem akarok többnek vagy kevesebbnek tűnni, mint ami vagyok. Azért azt mondjuk 16-18 évesen mondjuk egy gimnazista gyerek valószínűleg nem így csinálja, mert még gimnazista gyerek, és még fogalma sincsen semmiről.
8: Viszont azt hiszi, hogy minden.
6: Szóval,

0: is sokakkal voltak ilyen érdekesebb találkozásaim, aki van nagyon jó vagyok.
1: Nem, bocsánat, ez mit jelent?
0: Beck Zolival találkoztam egyszer 14-5 évesen, azóta találkoztam vele többször, meg volt egyszer egy közös ilyen beszélgetés estünk is Pécsen, ilyen BTK-s beszélgetés estünk, de vele találkoztam egyszer 14-15 évesen az Ördökatlan Fesztiválon, igen, Ördökatlan Fesztiválon, és a Mucsi Zoltán művész úrral volt. Ketten ültek egy asztalnál, és meg összeszedtük a bátorságunkat 14-15 évesen, hogy meg kéne őket hívni egy fröccsre, mert az alkoholt se adták ki nekünk, ugye? De hogy azért megpróbáltuk. De hogy valahogy szereztünk, nem tudom, pár fröccsre, és akkor oda akartunk menni, azért, hogy hát, ugye a művész urakat, hogy meg oda mentünk hozzá, hogy felbátorod, vagy az a művész urakat szeretnénk meghívni egy fröccsre. De akkor még innen is gyerekek voltunk, szóval nem is zenéltünk így. És akkor így néztek ránk, és a Mucsi csak annyit mondott, hogy hát, hogy mi nem iszunk alkoholt, de hogy az aprót azt ide az asztalra vigyétek le. Ezt mondta, és ez volt az első találkozásom velük. Azóta egyébként Mucsival nem találkoztam. Hát nevettünk. Persze, hát vettük a lapot. Ott találkoztam a Kis Tibivel is először, bár neki nincsen pécsi vonatkozása, de ő is ott volt azon a fesztiválon, az egyik borozóba találkoztunk vele. A Punanisokkal is találkoztunk már többször, meg így mióta már így benne vagyunk a zene életben, az ott pláne többször.
1: De van egy olyan összekacsintás, hogy hello, mi a pécsiek?
2: Pécsi összekacsintás?
1: Igen, igen.
0: Hát,
1: van egy pécsi pacsi?
2: Pécsi pacsi!
0: Nincs. Akivel ez megvan, az a Dávid, a Marsalkó. A Dávid az, aki amúgy így az összes pécsi figura közül a legközelebb áll hozzám, meg aki a legeslegtöbbet segített, úgymond, vagy aki így mondhatom, hogy felkarolt mondjuk az elején. Velük voltunk játszani Pécsen, az egy sportcsarnokban, még a legelején, tehát az ilyen négy éve vagy öt éve voltunk velük, hát fogalmunk nem volt semmire. Emlékszem arra a koncertre, és egy-két felvételünk róla, hát nagyon, nagyon kemény. Velük voltunk először a parkban, ott is ugyanígy, tehát az kegyetlen, tehát vannak felvételeim azokról a napokról.
1: Mint előzenekar?
0: Aha, tehát meg ott, hogy mi azt hittük, hogy nem tudom, hogy mit hittünk, hogy mit csinálunk a Budapest Parkban, de hát egy év után velük ott játszottunk, és hát még közel sem zenéltünk úgy, meg közel sem azzal a hozzáállás, vagy a hozzáállás meg volt, csak hogy azzal a tudással, mint amivel mondjuk most állunk egy parkhoz, voltunk velük egy halomhelyen így játszani, és igazából például a Pici bácsival is az ismerettség az a Dávidon keresztül jött, mert én tudtam, hogy ő ismeri, és rajta keresztül kerestem meg Pici bácsit, meg dolgoztak együtt, de ez nem most volt. Szóval Dávidon van egy ilyen napi kapcsolatom, vagy egy ilyen közelebbi kapcsolatom inkább, mint a többiekkel.
1: Én ezt a Pécset azzal nem le, hogy mondj egy olyan helyet Pécsen, ami a kedvenced, lehet, hogy mások nem is tudják, ahová mondjuk szeretsz visszajárni, vagy tudod, egy ilyen jó pécsi helyet, ami a tiéd.
0: Hú, hát akkor mondok kettőt. Az egyik, hogy kocsmázni.
1: De nem, ilyen kocsma reklámra gondoltam.
0: Ezt muszáj elmondanom, mert csak oda járunk, van a Bluff nevű kocsma.
1: Azt hittem, ami hegytetőt fogsz
0: mondani. Nem, az a másik.
1: Jó.
0: Mert amúgy én meg hegyi gyerek vagyok, szóval a kocsma az a Bluff, mi csak a Bluffbe jártunk, szembe a színházzal, a bal oldalán van, ilyen régi klasszikus kis igazi kocsma. Szóval
1: remélem színház után mentél oda mindig.
0: Szerettem színházba járni mindig, úgyhogy ez adott. A másik pedig a meccseken a Bükköstető felé az egy ilyen utca igazából, de az már az ilyen leges legutolsó utca, és mindig ott mászkáltam a kutyával, és ez meg egy tényleg egy ilyen gyönyörű erdőszéli utolsó, az Erdész utca, én arra felé nőttem fel, ott konkrétan ott van az erdei tornapálya, és ott semmi nincs. Egy-két ház van, meg ott azért így nagyjából beépült, de hogy ott tényleg az én helyem, ott nyugalom van.
1: És mit jelent, hogy hegyi
0: költözni.
1: Gyerek vagy?
0: Hát én a hegyen nőttem fel, mindig ott laktunk.
1: De ez miben más,
0: laktunk.
1: Mint aki a főtéren nőtt fel?
0: Hát, hogy olyan természetközeli, és télen hatalmas hó van, mindig csicserennek a madarak igazából, és olyan, tehát ilyen klasszik vidéknek éltem ezt én meg, hogy mondjuk állatokat nem tartottunk, de hogy nem tudom, ott voltak a róka jött éjszaka, meg a vaddisznó, meg a szarvasok, szóval mész fel a hegyre, ott konkrétan tele van mindig minden állatokkal. Pécsen azért jellemzően feltúrják az embernek a kertjét a vaddisznók, úgyhogy hát ilyen vidéki feeling, és ezt én nagyon szerettem.
1: De a szüleid ugye vendéglátósok, tehát nektek volt egy
0: voltak
1: ilyen...
0: régen, aha, most már tök mással foglalkoznak.
1: De hogy igazából a lényeg az, hogy senki nem zenélt?
0: Senki. Senkinek semmilyen szintű művészi előélete nincsen.
1: És akkor te?
0: Hát anyukám azért művészetkedvelő, szóval meg apa is, csak anya így aktívabban. szereti a festészetet, apa meg nagy rockzene hallgató, meg nagy rockzene kedvelő volt, meg sokat járt a koncertre is, voltak az össze,

0: nap az összes olyan koncerten volt, ami érdemes volt ott lenni, szóval, hogy a, nem tudom, a Rolling Stones-on át a Queen-en keresztül mindenen. Talán Pink Floyd az egyetlen, amin nem volt, de hogy minden máson volt kb. Úgyhogy ő ezt imádta, meg a barátai is, és ez a zene szeretet, az talán tőle jön, a művészet az talán anyától, úgyhogy így szerették ezeket a dolgokat, csak nem gyakorolták egyáltalán.
1: De arra emlékszel, hogy mi az, amikor így először elgondolkodsz egy zenén, hogy úristen, ez valami nagyon jó, és lehet, hogy én is ezt akarom?
0: Hú, de jó kérdés. Hát én arra emlékszem, hogy egyszer, hát ilyen 12-13 évesen voltunk nagymamáméknál ebédelni, és én ott így bejelentettem, hogy hát, hogy így gyerekek, hogy én így zenélni fogok, és hogy nem tudom már, mi volt akkor, hogy az énekiskolája ment a tévébe, és hogy én ebben a műsorban el akarok menni, mert hogy higgyék el, hogy én zenész leszek, és hát az annyira távol állt mindenkit, hogy mondták, hogy jó van, ez egy gyerek, majd akkor ez zenéljen. Persze, csak, és akkor jártam, korábban jártam gitártanárhoz, de nem azt mondom, hogy komolytalanul, csak hogy nyilván, ahogy így a legtöbb gyerek így elkezd zenélni, hogy valamit zenéljen, hogyha elkezdi. De senki nem gondolta, hogy ebben mondjuk itt tényleg lesz valami, vagy ez tényleg nálunk otthon, szerintem ezt nagyon sokáig amúgy senki nem vette komolyan. Tök normálisan, mert most ha azt mondja, nem tudom, a gyermeket, hogy na figyeljetek, én már pedig nem tudom, híres zenész leszek, és ez lesz a munkám, akkor azért így azt fogják mondani a szüleit, hogy jó, a kisfiam, persze, amúgy meg azért tanuljál valamit, mert
2: legyen rendes szakma.
0: Legyen egy rendes szakma. Én már előre várom azokat az osztálytalálkozókat, ahol megkérdezik tőlem, hogy én zenélgetsz még, zenélgetsz, és akkor majd úgy leszek, ja, ez zenélgetsz, igen, mindenképpen azt úgy fogják megkérdezni, már előre várom.
2: Figyelj, olyan iramban zajlik veled minden, hogy amikor mész az osztálytalálkozóra, mert teljesen magától értetődő lesz, hogy te
0: most lesz zenélgetsz. Az első. Hát. Most az 5 éves osztálytalálkozom, az most idén
1: és kell. És ők se gondolták rólad?
0: Jó kérdés, azért gimnáziumban már nagyon nyomtam, de hát ott is azért még hát az egy gyermeki dolgokat
1: csináltunk. De minek szántak téged? Vagy te miben voltál jó?
0: Igazából abban voltam jó, amit éppen aktuálisan szerettem, szóval amelyik tanárt szerettem, és amelyik tanára jobban voltam, arra az órára nagyon szerettem felkészülni. Egyébként a történelmet, meg a magyar órát, ezt mindig nagyon, nagyon szerettem, de jó voltam matekból, és megfogadtam magamnak a gimnáziumban, hogy biztos, hogy nem megyek olyan egyetemre, ha matekozni kell, aztán elmentem közgázra. És akkor egyszer ott hagytam a közgázt angolul, mert ezt angolul csináltam, de nem visszamentem, hogy jó, akkor most megcsinálom, mert mégiscsak akkor kell egy diploma, és ott hagytam magyarul is utána. Szóval végül is az utolsó évben ott hagytam magyarul is.
1: Utolsó évben hagytad ott? Akkor nincs is diplomád.
0: Nincs.
1: De nem baj.
0: Nem tudom, hogy baj-e, vagy nem baj.
1: Nem csak, hogy utolsó évben ott hagyni az
0: nagyon nagy hiba, meg vétek, én tudom, igen. De már egy éve passzív voltam, meg előtte is már egyenit a rendbe csináltam, akkor nem tudom hány tárgyam elmaradt, szóval azért ez nekem ebben az élethelyzetben befejezni, úgyhogy ráadásul Pécsen csináltam, nem az, hogy nehéz, hanem hogy kvázi lehetetlen, tehát hogy azért mégiscsak egy egyetem, és arra mégiscsak oda kell figyelni. Ezt nem tudod megcsinálni, úgyhogy félig ülöd meg a lovat. Meg lehet csinálni, csak nem biztos, hogy érdemes, úgyhogy 15 évig meg lehet még csinálni, úgyhogy megvannak a kreditjeim. Úgy vagyok vele, nagyon egyszerűen levezetem ezt az egészet, tényleg, hogy az van, hogy zenélés, és ez az egész szituáció, amiben én vagyok, ezt én megkaptam az élettől, ezt most lehet csinálni. Ez nem egy olyan dolog, ami megvár. Ha én azt mondom, hogy most ezt nem csinálom teljes erőbedobással, akkor simán lehet, hogy nem azt mondom, hogy ennek leáldoz, mert azt most már azért nem hiszem, de az, hogy ezt ilyen intenzitással és ilyen jól csinálhassa az ember, ehhez nagyon-nagyon sok energiát kell beletenni. Az egyetem meg egy olyan dolog, ami ott
1: amiben
0: van.
1: Szintén.
0: 650 éve ott van a PT-je, vagy 680 éve ott van a PT-je. Szerintem, hogyha 10 év múlva akarom befejezni, valószínűleg még akkor is ott lesz.
2: Ugye az is lehet, hogy 10 év múlva kiégsz, mert
0: és
2: már
0: visszamegyek
2: egy
0: és befejezem.
2: És akkor azt gondolod, hogy most inkább egy
0: de nagyon nagy dilemma volt bennem is. Szóval hatalmas dilemma volt az, hogy és igazából ez az első ilyen megélésű élményem, hogy kvázi van egy A-terv, és azzal megyek, nincs B-terv, nincs az, hogy nem tudom, átgondolom még egyszer, meg még egyszer, nem. Teljes rübedobással egy dolgot csinálok, és minden mást elengedek, és ebbe adódóan van egy olyan élményem, hogy kicsit ilyen mentőv nélküli ilyen bázisugrás, hogy akkor én leugrottam, és kész. És egyébként meg nagyon jól esett, és nagyon sok szempontból felszabadított. Ettől függetlenül, hogyha egyszer szükség lesz rá, akkor még mindig be tudom fejezni. De kell ez, és kellett ez szerintem az, hogy én azt elengedjem ahhoz, hogy ezt viszont úgy tudjam csinálni, hogy tényleg akkor csak ez van, mert akkor ez egy kicsit ilyen túlélő üzemmód, hogy nem tudsz visszafordulni, és ez szerintem nagyon, nagyon sokszor az emberek félnek meghozni ilyen döntéseket, amikor ez egy olyan dolog, hogy itt nem fordulhatsz vissza. És nekem az olyan élmény, hogy nem tudok visszafordulni, ezt eldöntöttem, és akkor most már muszáj csinálni.
2: És ilyenkor azokat a hangokat kizárod, amik mondjuk akár a szüleid, vagy nem tudom, hogy ők mennyire óvtak ettől, hogy elengedd ezt a mentővet, kvázi, ami még egy évet jelentett a diplomáig. Tehát ilyenkor már nem is vagy befolyásolható? Tehát azt mondod, hogy ezt a döntésemet
0: magas gyerek vagyok.
2: Meghoztam, vagy ők már ezt tudják természetesen rólad, és nem is próbálnak meg másik útra terelni.
0: Anyukám nagyon szerette volna, nyilván a szüleid azok alapvetően szeretnének biztonságban tudni szerintem. Szóval szerintem a diploma meg a szakma az egy olyan dolog, ami ad egy biztonságot, és azért ezt tökre megadom. Viszont mostanra azért már látják, hogy ez az egész zenélés. Szóval amíg mondjuk nem ilyen intenzitással zajlott ez, addig azért anya is úgy volt velem, hogy hát, hogy kisfiam, azért így féltelek, de tőled, amikor így mindig ilyen felismerései vannak, mert ez olyan aranyos, hogy amikor voltak nem tudom, az akvában két nap alatt 2500 ember, és akkor mondta nekem, hogy hát, hogy ők már azért nem a haverjaidnak, hogy így... És akkor én mondtam, hogy anya... Mondtam,
2: de nagyon sok haverom van.
0: Ja, és mondtam, és nagyon ez egy kedves felismerés, mert tudod, régen az volt, hogy eljöttek a család, és családnak a haverjai, meg a nem tudom ki.
2: Marcika, felép, gyertek el!
0: 500 embert, még össze tudsz hozni 500 embert, úgyhogy hát a haverjaid, tudom, mindenkinek az egy 100 fő, a család az még 100 fő, 200 embert érdekel, utolsó 100-nak beesik, az még megvan, tudod, az 500 embert még ugye összehozva valahogy, és de amikor már ilyen több ezer fős tömegeknek játszol, akkor így hát vagyok már, én nem a haverjaid, és akkor így mondtam, hogy hát anyukám, hogy ilyen sok haverom nincs, és azért mióta az van, hogy ilyen sok haverom nincs, tehát mondjuk 11 ezer embert összehozni a parkra, ennyi haverom már nem lehet. És akkor igazából mióta látja, hogy ez mekkora méretet öltött, és hogy ez micsoda, azóta úgy teljes mászélességgel áll nekem mögött az egész mögött, és semmilyen szinten nem hátráltatnak, sőt, egyébként mindig mindenben segítettek is. De az biztos, hogy nagyon nehéz szülőként is ezt elfogadni, hogy a gyerekednek az a munkája, hogy nem tudom, az éjszakai életben ül a buszba, ráadásul nekünk ugye volt tök komoly buszbalesetünk is, szóval mindig paráznak is, hogy évbe megyünk több 10 000 kilométert.
1: De ez a nagy számok törvény alapján többet nem fog előfordulni.
0: Hát reméljük. Ja, a villám kétszer nem csak ugyanoda, azt mondják.
2: Igen. Engem az érdekel, csak még egy ebbe a szedbe még nem tudom beleférni. Nézzek a kolléganőmre.
1: Hát, kolléganő, ha tudna számolni, na Marci, tessék, 32-ből 18.
0: 32, 18, 14.
1: Jó, akkor még belefér, Dóri.
2: Még pont 2 perc belefér. Figyelj, csak hogy engem ez a pillanat érdekel, amikor nem a jól béthez szól a nóta szólt nálatok az ebédnél, hanem a énekiskolája. Amire tehát, hogy nem tudom, x éves voltál.
0: Nem egyébként.
2: Tehát, hogy szerinted, neked mi volt az az érzés, és ami kimondotta veled ezt a mondatot? Tehát ezt fel tudod idézni? Hogy mi mondatta ki veled ezt a mondatot, hogy na már pedig én ezt fogom csinálni.
0: Őszintén szóval egyáltalán nem. Tehát egyáltalán nincs ilyen megvilágosodás pillanatom. Sokkal inkább volt bennem egy közléskényszer, és az van, hogy szerintem nekem nem is feltétlenül a zenélés az elsődleges, vagy az a legfontosabb ebben az egészben, hanem a közlés, meg az, hogy bizonyos dolgokat így dolgozok föl, meg így tudok elmondani. Nincs egy ilyen pillanat, hogy na, akkor én már pedig zenélni fogok, ez így organikusan kialakult bennem, és ami viszont bennem volt mindig, az, hogy el akarok mondani dolgokat, meg hogy valami jót akarok csinálni azzal a lehetőséggel, amit kaptam, és ezt valami jó, vagy nemes célra akarom felhasználni, kvázi mint a hírnevet is, hogy ezt a fajta rivaldafényt, ezt lehet tök jó dolgokra használni, és van az embernek egy ezzel kapcsolatos felelőssége, amit mondjuk nem tudom, az elmúlt másfél-két évben például az egész zeneipar felhasznált arra, hogy kiálljon dolgok mellett, meg dolgok ellen. És bennem inkább ez volt meg mindig, hogy egyébként ez egy olyan lehetőség, amivel én tehetek valamit, ez az egyik, a másik meg az, hogy azokat a dolgokat, amiket mondjuk nem tudok kimondani, vagy feldolgozni, azokat ebben viszont meg tudom élni. Minden egyes dalban valamit fel tudok amúgy dolgozni, és rengeteg mindenben ez segít, és az is kiderült, hogy ez másoknak is segít.
1: Egyébként még az anyukádnál akartam ezt pont kérdezni, igen, hogy akár egy rendszerellenes, vagy egy ilyen szabadabb szájú dal, vagy mondjuk amik ilyen nagyon intim érzelmi életről, vagy szexuális életről szóló dalaid. Szóval ezekre például ilyenkor hogy a reagál? Szüleid hogy reagálnak?
0: Húha, hát az első, azt kérdezni. A féltés az első, azért főleg ezeknél a rendszerkritikus daloknál.
2: Kisztem, erről mégsem kéne azért.
1: Igen, de most tényleg, mint anya gondolkodom erről, hogy hát nyilván az ember tiszteli a gyerekének a művészetét, meg a szabadságúságát, de azért csak van erről egy
0: hát az egyik, hogy nem tudok mit csinálni, ez az egyik.
1: Ezt húzd ki, ezt a szót kisvéjám.
0: Igen, igen. Amúgy volt ilyen, hogy mondta, hogy hát, hogy ezt már így lát, hogy nem kéne, meg hogy ezt már így lát, hogy sok. És akkor mindig azt mondom, hogy hát, hogy anyukám, hogy lehet, hogy sok, de hogy akkor ez valószínűleg nem neked szól, és hogy végül is nem neked íródik, úgyhogy...
2: Ne hallgassad.
0: Igen, hát, hogy amelyik tetszik, azt hallgasd, amelyik nem tetszik, azt ne hallgasd. Igazából, ami mondjuk, nem tudom, szerelmi élet, vagy szexuális élet, vagy bármilyen, akár olyan bulisabb sztori, meg ilyenek, azokra most nyilván olyan szinten
1: nem... kérdezed meg a véleményét.
0: Hát, most nem kérdezted, csak most, hát most mit mondja rá? Tehát, hogy jó, hogy jó van, fiam, csináljad. Igazából, ami mondjuk nyilván a paráb része, az nyilván tényleg az ilyen politikai töltetű dolog.
1: Attól perezzel inkább, hogy mit szólnak a szüleid, hogy a politikai töltetű
0: hát
1: dolog.
0: Hát nem, hanem inkább az, hogy milyen atrocitások érhetnek akár engem, vagy akár őket. És most már így utólagosan egyébként nyilván ennek tök jó lefolyása van, mert változtak a dolgok, meg hogy ezek a dalok úgy tűnik, hogy célba értek, de hogy mondjuk én azért abban az időben, amikor ezeket így tényleg így beleálltam ebbe, akkor nem nagyon gondoltam bele például abba se, hogy mondjuk ez a Mehringer név, amit én viselek, úgymond, mint alkotó, ezt egyébként ők viselik a saját életükben is, mint családnév. Szóval, hogy úgymond ezek a dolgok, ezek őket is utol fogják érni.
1: És volt bármilyen atrocitásuk?
0: Nem, hál' Istennek nem. Szóval negatív élményük nem igazán van ezzel, de hogy például ezt átgondolhattam volna, és ezt például nem gondoltam át. De ők meg inkább úgy voltak vele, hogy hát őket nem zavarja, ők csináljam, és ez nagyon király, és persze nyilván ebben is támogattak, de hogy azért attól nagyon féltettek. Szóval azért egy jó pár olyan beszélgetésem volt mondjuk anyával, hogy hát, hogy fiam, mondjuk ezt a politikai részét most már így nagyon vigyázz magadra, most már tényleg olyan vizeken jársz, ahol azért veszélyes vizeken evezgetsz, és hát nyilván igaza volt, szóval tényleg nagyon veszélyes vizeken evezgettünk.
1: De ettől vagy korunk Petőfi Sándora, vagy hogy mondtad?
0: Ez megtisztelő ez a kijelent.
1: Dori szerint a magyar Petőfi Sándor.
0: A magyar Petőfi Sándor? Hát sok mindenben inspiráló személyiség.
2: Hát figyelj, vissza fogunk térni egyébként ez a Petőfi Sándor kérdésre.
0: Na,
2: de...
0: jó.
2: Telkem, és híreket kell sugárizni itt a Rádiókafén. Úgyhogy Mehringer Marcival jövünk vissza a hírek után a kettes szemrendszerben, maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszig átnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Új energetikai törvények készülnek, egyre jobb a levegő. Érdemes az eget kémlelni ma este. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
3: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Egyre jobb a levegő Európában. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat szerint folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása. Mindez az állásfoglalás szerint az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhető. Akár idehaza is láthatjuk a sarki fényt. A Magyar Tudományos Akadémia azt írta, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje Magyarország területére is lehúzódhat. Érdemes tehát este, éjszaka, észak felé figyelni az eget. Folytatódik a szeles vasárnap. Felhős napos időben lesz részünk a továbbiakban is. Egy-egy gyenge zápor többfelé kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél élénk, erős lehet. Még 26 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 30, kedden 32 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, az a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik meg. Front pedig nincs felettünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival, és Méringer Marci, a dalszerző, énekes a vendégünk továbbra is. Beszéltünk Pécsről, a pályakezdésről, de valahogy én mégiscsak megfejteném azt, vagy megkérdezném tőled, hogy szerinted a sok rajthoz álló közül te hogy lettél befutó? A zenével foglalkozó fiatalok sokan vannak.
2: Nagyon sok, egy nagyon pici iparág ez.
1: Mivel emelkedtél te ki?
2: Azért nehéz ezt megítélni, mert nyilván saját magadat megítélni az sokkal nehezebb objektíven, mint mondjuk másokat. Mondhatom azt, hogy a munka, tehát hogy a végtelen mennyiségű munka és a munka morál az, amit szerintem bennem megvan. Nem gondolom, hogy tehetségesebb lennék bárkinél egyébként. Van mondani valóm, szerintem az a legfontosabb, az egész alkotó életben az a legfontosabb, hogy legyen mondani valód. Szerintem a hosszú távú zenélés, vagy a hosszú távú alkotásnak ez a legeslegfontosabb talán nulladik pontja, hogy legyen mit mondanod, és hogyha nincs, akkor azért általában az van, hogy idővel ki fogsz kopni. Szóval talán ez az egyik, ami megkülönböztethet. A másik pedig tényleg az, hogy nem tudom, 5 éve 365 napot dolgozok ezért. Nem ismerek igazából nemet, nem ismerek olyat, hogy nem lehet, nem ismerek olyat, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, és egyébként a saját fejemben átkattintottam valahogy az évek alatt ezt, abba, hogy én bármit meg tudok csinálni. Nem azt jelenti, hogy tényleg bármire képes vagyok, csak az, hogy ha ezzel a mentalitással állok az élethez, hogy bármit meg tudok csinálni, és azt én elhitetem saját magammal, akkor ez tényleg így lesz. Szóval a rengeteg meló, a mentalitás és a mondani való, ezeket mondanám. Nem azt, hogy a zenéhez hogy állok hozzá, vagy az alkotáshoz hogy állok hozzá, mert annak számomra van egyfajta nemessége, meg egyfajta ilyen fejebb valósága, de szerintem az mindenkinek megvan, aki ezzel akar foglalkozni. Én ezeket mondanám, szerintem ez sem feltétlenül különbözik annyira más szakmáktól. Nagyon-nagyon kell akarni, és nagyon sok pofont kell kibírni, meg nagyon sokszor kell elviselni azt, hogy nem te vagy a legjobb, meg aztán utána néha fordul a kocka. Sok akarat és idő.
3: Volt olyan minta előtted? Egy korábbi generációból, akinek láttad előadó, vagy dalszerző, vagy zenekar, hogy esetleg ilyen pályát akarok befutni?
2: Ez a fajta hozzáállás az abból jön, hogy apámon is azt láttam, hogy minden, amit elér, vagy minden, amit egyébként megteremtett, azt rengeteg munkával kapta meg. És a munkamorál szerintem tőle jön. Az, hogy mondjuk a zenélésben kinek a pályát akarom bejárni, azt meg sok inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor voltunk koncerteken, akkor emlékszem, hogy megvolt az élmény, ahogy így minden apró kicsi részletét, ahogy nézem a koncertnek, az volt bennem, hogy volt bennem egyfajta inkább egy ilyen irigység, hogy fú, hát én is ott akarok állni, és fú, és egyébként ez megmaradt, szóval, hogy most már az irigység része az kikopott, az már nincs meg, viszont ha nézek egy koncertet, akkor nem tudom koncertként nézni, hanem úgy nézem, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, amit másik ilyen csinál, mi az, amit én is úgy jól így csinálni, szóval, gyerekkoromban meg ez úgy volt meg, hogy néztem egy koncertet, és az volt bennem, hogy hát ezt én hogyan lehet oda eljutni. Hát emlékszem, hogy láttam ilyen A38-as koncertfelvételeket, és nem tudtam olyan felfogni, hogy lehetne azt megoldani, hogy az A38-on játszunk. Tehát, hogy nekem az egy olyan dolog volt, hogy el kell menni játszani, hogy ez mennyire menő, hogy egy hajó. És akkor itt ilyen tök apró hülyeségek különben, de hogy ez nagyon megvolt, hogy mindig bármit néztünk, azért is fishingre is azért mentünk, mert az összes koncertet néztük, délutántól ott voltunk, nem tudom, hány Ivan and the Parazol koncerten voltunk, pont most beszéltem az Ivánnal. Mi gyerekkorunkban egymásnak vannak rólunk felvételek, ahogy Ivan the Parazol koncerteken félmeztelenül ugrálunk a Fishing on Orphan, és benne vagyunk a fishinges felvételekben, és találkoztam az Ivánnal, és múltkor mondtam neki, mondom, ember, nézzétek vissza a felvételeket, ott vagyunk 15-6 évesen, amikor te nyomjátok, nem tudom, ilyen sátras színpadon, és ott vagyunk a tömegben, és ja, ez volt meg, hogy egyszerűen valahogy muszáj oda kerülnünk, és hogy oda is fogunk. És aki meg ezt elhitte velem együtt, egyébként oda is került. Szóval van két srác, akikkel a nulladik ponttal együtt nyomjuk, és ők kibírták ezt az 5 évet velem.
1: Hajtanod kellett őket?
2: Akit hajtanunk kellett, az kiesett. Akit nem kellett hajtani, az maradt. Egymást hajtottuk. Ez tényleg ilyen élet-halálharc, meg itt az van, hogy ezt vagy akarod, vagy nem.
1: Élet-halálharc?
2: Hát az, hát konkrétan az első, nem tudom, pár év, az halál szenvedés. Tehát, hogy nyilván élvezed, de hogy egyébként ülsz általában egy elég rossz és olcsó buszban, ami nagyon kényelmetlen, mész vele rengeteget, lehet, hogy nincs benne klíma se, amúgy magadnak pakorod a rohadt nehéz hangszereidet, utána egyébként valószínűleg tök rossz körülmények között játszol nagyon kevés embernek. Szóval nem az a megélésed, hogy neked mennyire nagy király vagy, és hogy mennyire, és nem dől elé, szóval, hogy nem tudom, kapsz egy koncertél 100 000 forintot, ami pont elég volt az úti költségre, meg arra, hogy akkor nem tudom, még egy hangosítót jó esetben kifizessetek, és akkor ezt így csinálod mondjuk évekig.
1: Ideig sokan eljutnak. Ilyenkor kell egy rendszerváltó dalt, vagy beszólós dalt megírni?
2: Hát, dehogy is.
1: Tehát mi a recept?
2: Mi írtunk rendszerváltós dalt.
3: Csak akkor, hogyha van utána rendszerváltás, ez csak akkor mi?
1: Hát nem, mert a lázadás az kifizet.
2: Meg ugye ez kifizetődik, igen. Ja, nagyon kifizetődött, persze. Nyilván sok embert érdekelt, meglepő. Írtunk ilyen rendszerkritikus dalt előtte, szerintem 3-at vagy 4-et, ami senkit nem érdekelt, még gyerekfejjel is, és fönn van az összes YouTube-on, úgyhogy évekkel ezelőttről. Kutyát nem érdekelte egyébként. Most érdekelt mindenkit, de talán azért is, mert sokkal aktuálisabb volt, meg talán azért is, mert mondjuk jó dal volt.
1: De most ezt arra az életet hívod annak az áttörésnek?
2: Hát áttörésnek. Nem, mert van olyan dalunk, amit szerintem sokkal nagyobb áttörés volt. Ez olyan szempontból volt áttörés, hogy eljutott olyan rétegekhez, akikhez korábban semmi más dalunk nem jutott el, mert olyan dolgokról szólt, ami mindenkit érdekelt.
1: Más akkor. Korosztályhoz is eljutott.
2: Aha,
1: szóval szerintem előtte
2: is.
1: Fiatalok voltak, akik igazán hallgattak, és talán
2: igen,
1: szerintem
2: igen.
1: Mi is akkor ismertünk meg.
2: Szerintem nagyon sokan, meg nagyon sokan
3: engem
2: abban az időszakban.
3: Engem most a fiatalokhoz soroltál?
1: Igen.
2: De hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy akkor onnan valahogy előrelépjél, szerintem kihasználni mindenfajta lehetőséget, mert az sok van, kihasználni a social media adta lehetőséget, a TikTokot, bármilyen hülye hangzik, utáltam a TikTokot, de közben 0 forintból tudsz magadnak tök nagy elérést csinálni, az embereknek megmutatni a zenédet, kell rengeteget fejlődni személyesen, tehát hogy meg kell tanulnod beszélni, a gondolataidat közvetíteni, meg kell tanulnod valaminek az élére állni, embereknek valahogy mondani valamit, mert tulajdonképpen akkor fog egy közönség hozzád kapcsolódni, hogyha ők kapnak tőled valamit. Tehát jól zenélni, meg pár dalt megírni, szóval nagyon sokan tudnak. Az, hogy az embereket érdekelje az, hogy te mit gondolsz, az, ami mondjuk így meg tud különböztetni, és azért Magyarországon, akik ilyen nagyon jól menő artisztok, azok mind olyanok, akik valamit közölnek.
1: Egy dolgot hagytál ki szerintem, és erről én szeretnék veled beszélni, hogy és nem szabad elcsúszni. És az van, hogy a korosztályodban vannak páran, vannak egészen rémisztő példák is, reméljük
2: vannak.
1: Nem végzetes példák, akik általában a pici hírnév után drogokkal, piával, féktelenséggel el tudnak csúszni. Ebben a szakmában ez nagyon benne van, mind a ketten tudnátok
2: Persze.
1: erről beszélni szerintem. Te hogy úsztad ezt meg?
2: Jó, most ha bármiben belecsúsztam volna, akkor szerintem az most arra azért már úgy elkezdődött volna, vagy már úgy belekóstoltam volna ebbe. Szerintem az van, hogy egyfelől ez általában valaminek a pótlása. Azt például tökre megértem, hogy egy koncert, ami egy olyan élmény, hogy ott van x ember, legyen több száz vagy több ezer ember, fönn vagy a legeslegnagyobb magasságba, és talán beülsz egy sötét buszba és zöttyögsz haza. Ez mondjuk egy tök jó szemléltető eszköz arra, hogy milyen szintű különbségek vannak mondjuk így
3: a megélésben,
2: igen, vagy milyen amplitúdóval működik ez az egész, hogy a legmagasabban vagy utána meg a legmélyebben, és hogy ezt amúgy tök nehéz kezelni. De ezt tökre lehet balanszolni szerintem. Csak az van, hogy a legtöbben nem akarnak foglalkozni saját magukkal, meg a legtöbb ember amúgy az önismerettel sem nagyon szeretne foglalkozni. Másfelől egyébként az van, hogy van ennek egy ilyen romantizált része, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudom drogozni, meg inni, meg szétcsúszni, az egy tök menő dolog, és akkor ezt így el lehet adni, és van ennek egy ilyen iparos romantizálása szerintem, ami amúgy nyilván nem igaz, szóval, hogy szarul lenni nem jó, ez milyen érdekes dolog, és szerintem az számít nagyon, hogy milyen emberek vannak körülötted. Hál' Isten, nekem nagyon rendes brigádom van, a zenekar is nagyon rendes, a stáb is, és a menedzsment is, de ez mind azért van így, mert én is rendes vagyok, és ők együttettem magam köré. Szóval bennem van egyfajta tudatosság ezzel kapcsolatban.
1: De sokszor kell nemet mondani? Tehát azért én látok
2: persze.
1: Magam előtt backstage-eket, más zenekarokkal, találkozásokat,
2: hát,
1: szóval, hogy
2: lehet
1: az ember ilyenkor izomból kell, hogy végigtolja azt, hogy nem, köszi, nem kérek.
2: Persze, de most nem tudom, mennyire lehet elő nyilván ilyen nyíltan beszélni, lehet. Hát nyilván láttam mindent, amit lehet látni, tehát hogy semmi sincs távolabb egy karnyújtásnál, hogyha ezt mondhatom persze. Tehát, hogy alapvetően bármi, amit szeretnék, az igazából így megtörténhetne 2 óra múlva. Csak nem hiszem, hogy ez a módja annak, ahogy élni kell, meg azt gondolom, hogy én nagyon szeretek élni, nagyon szeretek alkotni, meg nagyon szeretem ezt az egész élesstílust is, de hogy igazából itt a motivációk különböznek szerintem sokaknál. Szóval akinek az a motivációja, hogy ő keressen sok pénzt, és aztán elrobbanthassa valami hülyeségre, az ezt fogja csinálni. Akinek meg az a motivációja, hogy egyébként alkothasson, meg jó dolgokat csinálhasson, az meg úgy fog gondolkozni, hogy ahogy mondjuk én gondolkozom. Azért beszélek ilyen kicsit ilyen rébuszokban erről az egészről, mert nem akarok amúgy senkit nevesíteni, meg nem akarok senkinek, senkivel úgymond belerúgni még egyet, vagy bárkibe egyébként belerúgni, csak hogy ez, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy egy bármelyik ember életében is, ez döntés kérdése, hogy hogyan bánik a saját szervezetével, a saját pénzével, meg a saját
1: hírnevével,
2: vagy akkor nem tudom ki az, aki és mit fogyaszt. Mindenkinek a maga döntése, csak mindennek megvan a következménye, és ezek a dolgok, ezek benyújtják a számlát. Nem ezek a dolgok motiválnak engem, hogy tehát ez nem tudom, ez nem én vagyok. Van, akinek ez működik, nekem sosem működött. Kizárólag döntés kérdése.
3: Igen, csak te a 24 éved megkérdőjelezhetetlenségével és szigorúságával tekintesz a világra magad körül, és a tudatosságával, ami tökéletes, de nem mindenki jön olyan helyről, hogy megtanuljon, mert legyen eszköze arra, hogy mindig a legjobb döntéseket hozza.
2: Ez kétségtelen.
1: Igen, ez valószínűleg a kerek önbizalmad, amit valószínűleg otthonról hozol.
2: Ez egy jó felvetés egyébként.
3: És ezt nem, most félre ne értsd, tehát, hogy ezt egyáltalán nem kötekedésből mondom, csak inkább tapasztalatból mondom, és nem mentségként mondom, tehát nem arra mondom, hogy aki szétszúcózza magát, annak az a mentsége, hogy ő honnan jön, mert egy bizonyos kor fölött már mindenkinek van egy puttonya, és akkor rajta múlik, hogy mit pakol bele.
2: Igen.
3: De azt azért tegyük hozzá, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy milyen mintákat lát otthon, honnan
2: ez
3: jön,
2: kétségtelen.
3: Mit tanítanak meg neki. De ezzel egyáltalán nem akarom elvenni a te hihetetlen pozitív hozzáállásodat, vagy annak az elismerését, mert ezt nagyon jól hallani.
2: Értelek, én azt maximálisan megértem.
3: És amikor én a munkásságodat néztem most, és megnéztem a klipjeidet, és utána néztem, akkor nekem is ez volt tökéletesen az első benyomásom, hogy ez a fiú nagyon sokat dolgozott azért, hogy elérje azt, ahol éppen most tart. Tehát, hogy ezt senki nem mondja kétségbe, csak azért mondom, hogy van az éremnek másik oldala, hogy nyilván nem kell senki azokért felelősséget vállalni, akik szétcsapják magukat egy backstage-be, de nem mindenki ugyanazokkal az eszközökkel tud.
2: Ez kicsit talán, én nem is és erről van szó egyébként, hogy én nem is hibáztatok ezért senkit, viszont ez végső soron egy munkahely is, egyébként ez az egész zenélés, és hogyha te ezt hosszú távon szeretnéd csinálni, akkor, hogyha kapsz olyan lehetőségeket az élettől, hogy te ezt csinálhatod, akkor ezt szerintem bármilyen háttértől függetlenül érdemes jól használni. És én tudom, hogy más mintákból jön mindenki, ez kétségtelen, csak hogy láttam olyan már csodát ebben a világban, és gondolom, ti is láttatok már egészen sok mindent backstage-ekben, vagy bárhol. Mindig mindenre lehet nemet mondani, meg mindig mindenre lehet igent is mondani, és félretes nehézségként szeretek szórakozni, csak van az a része, ami még a szórakozás, és van az a része, meg már inkább ez az ilyen dekadens, vagy az ilyen destruktív romantizálása ennek a szétcsúszásnak, és szerintem attól viszont jó, hogyha távol maradsz, meg jó, hogyha nem akarod ezt eladni egyfajta ilyen termékként, hogy jó, ez a szétcsúszás, hú, ez nagyon király.
3: Hát meg sokan... nem is a termékként, bocsáss meg, igen. Hanem hogy legitimizálod azt, hogy csak úgy lehet alkotni, és csak úgy lehet egy ihletett állapotba kerülni, és hogy az a rock and roll, amikor
2: szerintem a rock'n'roll is kinőtte már ezt. Szóval, hogy a rock'n'roll is már túl van azon a részén, amikor ez volt a menő, és szerintem a rock'n'roll is megfejlődte már azt, hogy a rock'n'roll már nem az, hogyha te meghalsz drogtúladarolásban, hanem a rock'n'roll az nagyon
1: ez generációs
2: sok
1: ügy szerintem?
2: Szerintem igen.
3: Az,
2: igen.
3: Abszolút.
2: Amúgy az egész generációm szerintem egyébként sokkal tudatosabb, mint mondjuk akár korábbi generációk, de ennek van egy olyan hátulütője is, hogy közben meg egy tök fekete fej generáció, hogy vagy az van, hogy ilyen nagyon ambiciózus valaki, és nagyon szeretne sok mindent elérni, és megalkotni, és megcsinálni, vagy egyébként tényleg ilyen teljes nihil. És én valahogy nem látok ilyen középutat, hanem pont azt látom, hogy azért, amilyen felgyorsult a világ, és azért amennyi behatás és lehetőség van, és egyébként ugyanannyi rossz dolog is, vagy azon, hogy valaki úgy dönt, hogy hát akkor már pedig én egyébként ezzel valamit kezdek, vagy pont emiatt van úgy vele, hogy amúgy minden tök
3: minden
2: mindegy.
3: Uh-huh.
2: És akkor amúgy tényleg minden tök mindegy. És
1: van egy járás?
2: Szerintem van, de azért nehéz. Szóval én nem tudom elképzelni azt, hogy én otthon dögöljek, és azon gondolkozzak, hogy semminek sincs semmi értelme.
1: Inkább fordítva gondolom, hogy látod.
2: A nihilből?
1: Aha.
2: Fú,
1: nagyon nehéz kihúzni embereket. Igazából
2: nagyon,
1: saját
2: meg
1: maguk
2: valakibe
1: tudják.
2: Ambíciót nevelni, vagy ambíciót belerakni valakibe, hogy ez hogy lehet. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez szerintem hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz az átjárás, az biztos.
3: Hát ez az, amit otthonról hozol sajnos. Tehát, hogy
1: az a barátokból, az barátoktól.
3: Hát barátoktól, de
2: a közeg.
3: Hogy hova keveredsz. De abszolút ez fölírható.
2: De közben ez sem feltétlenül igaz. Igen, nekem is van egy halom olyan ismerősöm, aki tudom, hogy
3: tudod,
2: mennyire rossz erről
3: jön. Egy jó tanár, akár.
2: Tehát, egy ember elég
3: ehhez. Menjünk aztán szerintem úgy tovább, hogy egy kicsit így konkretizáljuk ezeket a munkákat, amiben éppen vagy, és aztán beszéljünk arról is, hogy ez a park, ez miért lesz másmilyen,
2: jó,
3: mint az előzőek, amiken már részt vettél, Budapest Park.
1: A zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
3: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk Méringer Marci dalszerző énekessel a beszélgetést itt a kettes számrendszerben. Behumi Dóri, Veres Dóri. Beszéljünk az új albumodról, beszéljünk a közelgő park koncertedről. Szabadság szerelem címet adtad az albumnak, és valahogy van is egy fotód, ami elkezdett elmémesedni, és Petőfi Sándorral azonosítanak rajta. De egyébként tényleg a fizimiskád egy 21. századi Petőfi.
4: Köszönöm. Nehéz erre mit mondani, meg arra is, hogy azonosítanak vele. Ez az egész sztori nyilván úgy indult, hogy én használtam különböző verseit különböző dalokban, de maga ez a kép, meg ez a mém, ez meg úgy jött, hogy nekünk van egy plakátunk, ami a parkos koncertnek is a plakátja, amin én így háttal így nézek, így kinézek, így magam mögé, és valaki ez alá, a poszter alá bekommentelt egy ugyanilyen képet, vagy egy illusztrációt Petőfiről, ami egyébként echte hasonlít a két kép így egymásra, igen. De hogy ebben semmilyen fajta szándékosság nem volt, azon túl, hogy miután ezt bekommentelte valaki, és mi ezt láttuk, és tök sokan belájkolták, és megosztottuk mi is, hogy hú, hát ez milyen király, ez így
3: igen,
4: van.
3: Igen, ezt elmesélted a Telexen is, de hogy
4: ebből... Igen, ezt így vitték, hogy
3: de akkor... De nem akarsz erre építeni?
4: Nem tudom, ez kicsit egy olyan dolog, hogy építeni rá, olyan szinten persze építettem rá, hogy használom ezeket a gondolatokat és verseket, és hogy ezt az egész 48-49 szabadságharcot, ezt akkor valahogy összevontam,
5: egy ami ilyen... Egy analógiát húztál.
4: Igen, ilyen intellektuális forradalmunk, akkor, amit mondjuk nevezhetünk úgy, hogy hál' Istennek így mondjuk fizikai erőszak nélkül lement ez az elmúlt 2 vagy 4 év, és mindezt bármilyen tudom, egy vércsepp nélkül már amennyire lehet ezt mondani, bár én azt gondolom, hogy azért, ha fizikai erőszak nem is volt ebben az egészben, azért
5: sokan szenvedtek.
4: Sokfajta, másfajta agresszió volt ebben, igen. Mindegy, lényeg, hogy ez lement anélkül. Ilyen szinten vonok azért valamilyen fajta párhuzamot, meg olyan értelemben is, hogy mondjuk nagyon nagy dolgok egyébként, vagy a fontos dolgok, azok nem változtak az elmúlt 170 évben sem, szóval azok a gondolatiságok, amiket ezek a versek átadnak, azok ugyanannyira aktuálisak most is. Akár a szabadságszerelem, akár a szeptember végén, akár bármelyik vers, amit egyébként, bár ez a kettő, amit én egyébként így aktuálisan használtam az elmúlt 2 évben, ezeknek a tartalma ugyanúgy aktuális, ezt akkor használom, oké. Okay. Viszont azért Petőfi Sándor az egyik legnagyobb magyar költő volt valaha, és én magamat azonosítani vele azért nem szeretném, nem tudom, ez kicsit soknak gondolnám, hogy ezt mondanám saját magamról, tudod. Ettől függetlenül nagyon jól esik, hogy akkor azt látják bennem a fiatalok, hogy egyébként akkor őt mi úgy kezeljük, mint a magunk költőjét. Ez megtisztelő, és ez tök jó. És egyébként igen, ha szabadságszerelem nevezem el a lemezemet, akkor nyilván valahogy azonosulok ezzel az egész gondolattal. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évet tökéletesen jellemezte annak a versnek a miensége, és egyébként az én dalaim, amiket én rátettem erre a lemezre, azok pedig tökre illenek ebbe a koncepcióba.
5: Mindjárt folytatjuk a lemezről is részletesen a diskurzust, de mi volt az, amit te mondjuk gimnazistaként megéltél ezzel a rendszerrel kapcsolatban, vagy a mostani életünkkel kapcsolatban, ami oda vezetett, hogy
3: haragos
5: hogy
3: ilyen, lettél.
5: Hogy haragos lettél, hogy ezt dalokban ki akartad fejezni. Mi volt

0: helyekre miért nem hívtak miért nem meg. Inkább. Szóval már gondolati szinten sem merült föl. Amúgy Petőfi TV. Előtte éveken keresztül jártunk oda, és az elmúlt 3 évben már senkit nem is hívtak oda. A régi brigád, aki ott dolgozott, akiket én nagyon szerettem, és nagyon sokat dolgoztunk velük, rengetegen a Park FM-nél vannak, vagy más rádióknál, vagy más tévéknél vannak a régi Petőfis arcok. Most hirtelen behívtak a lemez miatt a Petőfi TV-be, bementem, és mondtam nekik, hogy srácok, én nem gondoltam volna, hogy a Szar az életre, meg a Szabadságszerelem lemezről fogok veletek beszélgetni, úgyhogy 3 évig nem hívtatok be, és meg is kérdeztem tőlük, hogy mondom, ki volt kapcsolva a telefon, vagy mi történt.
1: De ezt adásba kérdezted legalább?
0: Azért nem, mert a két műsorvezető, aki ott ül, ugyanúgy, ahogy ti, valószínűleg, ha titeket most felkérdeznélek valami ilyesmivel, nem tehetnétek róla. Lehet, hogy szerkesztitek is a műsort, de hogy azért az egy elég nagy infrastruktúra ott, ahol föntről valamit megkaptak. Viszont a szerkesztőket én megkérdeztem, nem tudom, hogy ott hogy megy ez egyébként, de nem akartam a műsoron belül kellemetlenkedni, éppen eléggé elvicceltem egyébként magát az adást, tehát éppen elég sok utalást tettem arra, hogy egyébként mi is történik itt, tehát én adásban mondtam, hogy hát nem gondoltam, hogy itt fogok erről beszélgetni veletek, meg hogy elég régen jártam, viszont nyilván mondtam, hogy hallom olyan dolgot, amiből tökéletesen érthető volt, hogy mi a helyzet. Ettől függetlenül azokat szeretném erről megkérdezni, akik amúgy ezért felelősek, a másik meg, hogy én megadtam nekik most azt a bizalmat, hogy én bementem oda, de ha ugyanazok az emberek fognak ott ülni, akik egyébként szembeköptek egy egész szakmát éveken keresztül, akkor biztos, hogy nem fog bejárni oda. De nem csak én, hanem biztos, hogy senki nem fog bejárni oda, mint valaki, aki ad magára egyébként, mert hogyha 3 éven keresztül amúgy toltak ránk, és most hirtelen megváltoztak a körülmények, mert ezt mondták benne is, hogy mondom, ki volt kapcsolva a telefon, és akkor mondták, hogy hát, hogy megváltozott a világ, és hogy most új világ van, és mondom, hogy értem, hogy új világ van, csak hogy ez nem így működik, hogy egyébként úgy csinálom, mintha mi sem történt volna, mert azért történt egymás. És mondom, oké, egyszer bemegyek oda, amúgy is tök vicces, hogy a Szabadságszerelemről ott beszélek, tehát az önmagában egy paradoxon, amit nem is értem, hogy lehet, mondom, megadom ezt a bizalmat. De innentől kezdve azért ez nem így fog működni, hogy hívnak, én megmegyek. Hát, hogyha azok az emberek fölállnak, meg bocsátot kérnek, akik felelősek az elmúlt időszakért, és jön egy új brancs, kvázi, akik tiszta lappal kezdhetnek, vagy egy másik név alatt egyáltalán, szóval valami más jön, akkor azt mondom, hogy persze, elkezdhetünk tiszta lappon akkor együtt dolgozni, de ez tudja, hogy nem fog bejárkálni azokhoz az emberekhez, akik egyébként gyakorlatilag, hogyha nem lett volna a kormányváltás, most ugyanazt a propagandát köpnék, amit eddig. De
2: én tökre meg vagyok ettől zavarodva, ettől a helyzettől, hogy kéne egy ilyet kezelni. Hogy tudjátok, mit mondok? Mint állampolgárnak, hogy kéne ezt a fajta változást kezelni. Hogy vagy évekig volt egy szituáció, és napok alatt megváltozott a helyzet. És napok alatt az történt, hogy figyelj, egy csettintésre úgy csinálunk, mint hogyha semmi nem volt. Tehát, hogy mintha nem is történt volna, mint hogyha a Méninger Marcit nem tekintettük volna, vagy bárki mást levegőnek, és innentől kezdve meg természetesen hátba veregetjük, és örülünk neki, hogy itt van a stúdióban. Tehát ezt hogy kéne állampolgárként, vagy művészként, vagy bárkiként kezelni?
1: Hát egy
2: kezelni?
1: Jó popcornnal szerintem végignézni, ahogy ez most így végig.
0: Kicsit egy kivárós még ez szerintem.
1: Ez még egy köztes állapot, amiben most vagyunk.
0: Szerintem ők, akár a szerkesztők, akár az összes közmédiás dolgozó, most aki tudja, az menti valahogy a bőrét, vagy valahogy próbál ebben a szakmában egyfajta relevanciát találni, de közben egyébként szerintem teljesen fölösleges, szóval bárki, aki ehhez asszisztált, és bárki, akiről mondjuk tudjuk, hogy ehhez asszisztált, ő nyugodtan kereshet szerintem egy teljesen másik iparágat és egy teljesen másik szakmát.
1: Igen, és ez nem büntetés vagy leszámolás, mert egy csomóan így élik meg, nem? Ez egyszerűen így korrekt gyerekek.
0: Persze,
1: szóval...
0: hát elviekben ők minden
2: tehát
0: megszektek, ami ebben a...
2: Tehát büntetés is leszámolás.
0: Nem, de legyen a büntetés. Hát,
1: de közben is tudod, amikor csinálod, hogy nem biztos, hogy ezt kellene.
0: Hát nekem ez a legnagyobb szívfájdalmam, hogyha most másra alakult volna ez az április 12, akkor most ugyanezt folytatnák, amit egyébként addig csináltak.
1: Viszont akkor ezt feléd is kérdezem, ha most ez nem történt volna meg, ami megtörténik, akkor nyilván lenne egy jó adag ügy, amiről zenét írhatnál, vagy szövegeket alkothatnál. Kicsúszott a talaj a lábatok alól, akik szerették
2: kicsúszott
1: ezt a forradalmi...
2: A
1: igen, kvázi a téma.
0: Hála Istennek, hogy kicsúszott. Az, hogy egy zenésznek a politikáról kell írnia, pont arról van szó, hogy ez nem azért csinálja az ember, mert annyira szeretné, hanem azért, mert ez veszi körül, és ebből adódóan csinálja, és hogyha újra körülvesz majd, akkor majd újra csinálom, akár a Tiszáról, akár
1: addig a szerelemről?
0: A kutyapártról, vagy bárkiről. Hát lehet azért mi egymásról írni, szóval hogy most azért, mert ebben az időszakban engem ezek a dolgok érdekeltek, meg 20 évesen mi is érdekelne, ha egyébként, hogyha nem

0: politika, meg a szerelem, meg a körülöttem lévő világ. Máshol nehezebben tudnék dalt, persze.
1: Mondjuk most pont abban a gondolom szünetben vagy, amikor megalkottál egy lemezt, most ki fogod élvezni, végig koncertezitek a világot vele, és igen, akkor most nem kell ezen gondolkodni, de mondjuk mit olyan egy év múlva megint elérkezik az alkotó folyamat eleje. Hát ülsz egy papír előtt, és mi fog érdekel? Most mi érdekel?
0: Most éppen aktuálisan ez egyáltalán nem. Szóval, aha, hogy ilyenkor így kitolsz magadból minden olyan dolgot, ami benned van, és utána várakozol, és én azért nem is adok ki gyakran lemezt, vagy nem is akarok gyakran kiadni lemezt, mert azt gondolom, hogy meg kell élni dolgokat ahhoz, hogy legyen miről szólnod egyáltalán. Örülök, hogy 24 éves koromtól talán reménykedhetek abban, hogy 10 év múlva ott fogunk tartani, mint Lengyelország, és haza tudok menni, nem 4-es főről a Pécsre vonattal, úgyhogy van rajta klíma, meg egy normális büfékocsi. Szóval ez sokkal jobban érdekel engem az, hogy normálisan éljünk itt, és az embereknek legyen pénze koncertjegyre, akkor mondhatom ezt, és akkor ilyen tök könnyű példa, hogy ne az legyen, hogy 500 forinttal drágább a jegy, akkor az ember már nem veszi meg a koncertet, mert úgy van vele, hogy azt nem engedheti meg magának. Igen. Ez sokkal jobban érdekel, mint hogy én még írhassak még egyszer azért. Tehát most megírok majd 100 másik slágert, előtte is írtunk olyan dalt, amit meghallgattak több millióan, aminek semmi köze a politikához, úgyhogy ettől nem félek.
1: Még azt akartam, hogy ez a szabadság szerelem, ez egyben egy sorrend is neked? Szabadság az első, második a szerelem?
0: Hát, ha nagyon őszinte vagyok, akkor igen. És azt gondolom egyébként, hogy az a szerelem, amiben egyébként nem vagy szabad, az nem is lesz jó szerelem. Szóval az a szerelem, ami téged lekorlátoz, az nem az a szerelem, amit keresel. Legalábbis én nem azt a szerelmet keresem, mert le vagyok korlátozva. Értem ezt úgy, hogy egy igaz szerelemben és egy neked való szerelemben te még jobban érzed magadat, mint egyedül. És nem rosszabbul érzed magadat, mint egyedül a szabadságodban, hanem még szabadabbnak érzed magadat. Úgyhogy igen, ilyen értelemben fontosabb nekem a szabadság. A szabadság és a szerelem szerintem nem a szingliség és a kapcsolati lét különbsége, hanem sokkal inkább ilyen ideológiai kérdés.
2: 18 szám van a lemezen, ez most
0: jó sok.
2: Figyelj, a Szűcs Krisztián volt nálunk itt a múlt héten, aha, és írt egyébként egy nagyon jó novellás kötetet, és a novellás kötetében írja, hogy úristen, ezek a szerencsétlen 90-es évek, ahol minden album olyan rohadt hosszú volt, körülbelül van egy ilyen kivétel, hogy most ez újra kezd divat lenni, hogy ilyen sok számot raktok fel egy albumra?
0: Két okból csináltam, az egyik, hogy nagyon sok demónk volt, ami összeillett. Másodszoron meg az van, hogy én pont azért, mert mindenki 4 dalos, meg 6 dalos lemezeket csinál, úgy voltam vele, és ennek nyilván egyébként ilyen nézettség maximalizálás hatása is van, hogy minél kevesebb dalt adsz ki egy lemezen, annál többször hallgatják meg azt a keveset, és minél többet, annál inkább eloszlik a figyelem. Tehát ez nyilván nem egy jó marketing eszköz sok dalt csinálni. Én meg úgy vagyok vele, hogy pont azért mások máshogy csinálják, így fogom csinálni. Nekem 6 dal az nem egy nagy lemez, az egy EP, az egy szösszenet 6 dal. Nyilván legyen 6 tök jó dal, inkább mint 18 közepes dal, de szerintem ezen a lemezen van 10 nagyon jó dal, 4 közepes dal, meg 4 olyan dal, amit szerintem nem annyira értenek az emberek, mert nem olyan magyaros, nagyon nyugati világ, és az ilyen meg akartuk csinálni, mert nekünk tetszett.
1: Mondd ezeket, azok melyikek? Most itt én így fogom meghallgatni, hogy értem-e.
0: Hú, hát akkor megnyitom gyorsan.
2: De miért? Azt se tudja, hogy milyen számok vannak a lemezén.
1: Nem, egyszerűen nincs tisztában vele.
0: És tökre kondicionálható a hallgatóság, és tökre nem az van, hogy van egyfajta igény, amit neked ki kell elégítened.
1: Jaj, nagyon
0: és akkor, nem. És akkor én, na most akkor nekem is nem tudom, kell csinálnom 6 szar trap dalt, vagy ugyanolyan dalt, mint bárkinek, mert akkor azt fog menni, hanem az van, hogy én csinálok dolgokat, és akkor azok az emberek, akik ezzel tudnak kapcsolódni, azok majd hallgatni fogják. Az van, hogy nem úgy működnek az emberek, hogy vannak dolgok, amik érdeklik őket, és minden más meg lepereg, hanem tőled azt fogja őket érdekelni, ami tőled igazi, és én ezt nagyon, nagyon hiszem, és ha nekem 18 dal tetszik egy lemezen, akkor ráteszem a 18 dalt. A nagy baj vele az, hogy nem fér rá egy bakelitre, úgyhogy 2 kell csinálnunk, dupla lemezt, úgyhogy dupla lemezes bakelit lesz, de legalább teszünk rá még 4 bónusz trekket, úgyhogy a bakelitán 22 dal lesz.
2: Ebben akkor a borítóba egy csomó képet lehet rakni, dupla bakelit.
0: Hát az nem más.
2: Kihajtható.
0: Hát az meg nagyon menő, hogy jól néz ki, kirakod a szobádba, meghallgatod.
2: Mondjuk kell hozzá egy lemezjátszó, meg
0: hát
2: egy
0: vagy nem. Van, aki csak megveszi azért, mert komolyan, hogy meglegyen a bakelit, és megveszik. Tényleg. Persze, mert ez egy nézegeti emlék. És én azt gondolom, hogy ez egy erekje, és én biztos megvenném a kedvenc artistomnak a bakelitjét. Menő. Magyar vagy külföldi?
1: Mind a kettő.
0: Hú, hát ha magyar, és és nagyon régi, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor az LGT, igen. Bár egyébként pici bácsinak én sokkal jobban szerettem a nem LGT-s dalait. Ha kicsit közelebbi és magyar, akkor a Punani, mert én a Punanin nőttem fel, és nekem Pécs miatt az volt az etalon. Ha meg aktuális magyar kedvenc, akkor meg az Ádi, a Betonfi, ő a kedvencem. Külföldi és nagyon régi, akkor Rolling Stones, apámnak az volt a kedvence. Van is olyan Stones-os pólója, ami 30 éves, és kinvette a koncerten, és én hordom. Ha kicsit közelebbi, és ilyen mai dolog, akkor meg 1975, ez brit ilyen pop, vagy rock, vagy nem is tudom, minek mondanám.
1: De érdekes, és akkor te műfajodból nem is mondasz.
0: A mi misoda, az én műfajom.
1: És ne hozz ez
0: jó
1: zavarba.
0: Kérdés, nem? Szóval,
1: hát te hát mit ez mondasz?
0: Ez külföldön alter pop, úgy hívják. Nem magyar alternatív rockzene, tehát nem úgy alternatív, hanem ez nem az ilyen klasszikus Billboard pop zene, tehát nem az ilyen Billboard top hits, hanem alter pop, ezt úgy hívják. Ilyen Magyarországon nincs, ha lehet ilyet mondani. Én nekem ez egy olyan megélés, hogy nagyon sokáig azt éreztem, hogy nem tartozok sehová, mert nem olyan zenét csinálok, mint a Jude Law, vagy a Betonfi, vagy a Carson Koma, vagy mondjuk a Dash, szóval nem az van, hogy csinálok hip-hopot, vagy ilyen slemes hip-hopot, vagy nagyon alternatív rockot, amik mondjuk nagyon mennek itt, de hogy az ilyen klasszikus nyugati popzene, vagy az ilyen intelligens popzene, az nem nagyon van. Minden vagy alternatív, vagy nagyon hip-hop. És ebből adódóan, mivel én nem vagyok egyik sem, nem nagyon van kihez hasonlítani engem, ebből adódóan én azt gondolom, hogy nem is nagyon van konkurenciám. Ami régen olyan szempontból tök rossz volt, vagy én ezt így élem meg, hogy nem tartoztam sehová, nem tudtak hova besorolni, és emiatt ez egy ilyen partalanságot okozott. Most én ezt úgy élem meg, hogy viszont most kialakítottam valami olyat, amihez viszont lehet kapcsolódni, és majd mindenki, aki ehhez hasonlót csinál, azt majd hozzám fogják tudni hasonlítani, vagy azt fogják mondani, hogy olyasmit csinál, mint én. Mondani valóval teli, intelligens, dallamos popzenét akarok csinálni, amit meg tud hallgatni az én korosztályom is, de lehet, hogy még egy kicsit idősebb korosztály is egy-két dalt. Mostanra ezt megtaláltam. Meg kell újulni, és Magyarországon ez se jellemző. Itt az van sajna, hogy az ember egyszer befut, és akkor az, amíg kitart, addig úgy nyomja, és akkor igazából ennyi, és nem tudnak megújulni az alkotók, mert minden arra megy ki, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb pénzt ki tudsz szedni egy projektből, amikor már nagyon nagy vagy. És akkor az van, hogy amikor meg már nem megy, amit csinálsz, akkor meg ki kéne találni valami újat, és ez már legtöbbeknek nem megy. Külföldön megcsinál egy produkció, mondjuk 5 nagy lemezt, és a közepén konkrétan műfajt vált. Tehát itthon meg ez nincs. Én biztos vagyok benne, hogyha most csinálunk még egy nagy lemezt, az lehet, hogy még ilyen popos valami lesz, de hogy utána tudti, hogy valamit fogunk csinálni, ami akkora őrültség, hogy senki nem fog rá számítani. Tehát simán lehet, hogy én azt mondom, hogy 3 hónapra kiveszünk valami stúdiót a Balatonon, lemegyünk, és csinálunk egy olyan rocklemezt, hogy semmi nem lesz, csak rockzene.
1: Az énekhangod egyébként alkalmas?
0: A rockzenére?
1: Akármire?
0: Hát szerintem sokkal alkalmasabb a rockzenére, mint a bármi másra. Aha. Uh-huh. Hát ez a rekedtség, meg ez az ilyen, ez nem reggel ilyen, hanem ez mindig ilyen.
1: Te mindig tudsz reket lenni.
0: Hát jó, ez egy ilyen gyerekkoromban is ilyen volt. Gyerekkoromban is ilyen volt.
1: Nem reggelre kezdtettem.
0: Nem.
2: Akartad elmenni a parkot?
1: Jó, hát akkor az zárjuk le a reket Méringer Marci.
0: Reket Méringer Marci, igen, és július 16-án sok szeretettel várom mindenkit az első önálló Budapest parkos koncert. Hatalmas előrelépés és ugrás egyébként, szóval az Aqua Nagyhal az 1250 fő, az egyébként a legnagyobb, amit addig csináltunk, abból igazából csináltunk duplát, szóval akkor az akkor 2500 ember, de ez mondjuk egy nagyhalhoz képest, ez majdnem 10-es szorzó.
1: Akkor anyukád szóval az összes barátjának szólt.
0: Anya minden barátjának szólt, igen. Ők is kérdezgetik, hogy milyen lesz, és az az igazság, hogy nem nagyon tudok nekik mit mondani, mert szerintem nekik is egyfajta felismerés lesz, ami furcsa felismerés lesz, hogy ez tényleg rettenetesen sok ember, és nekem is ez a megélésem, hogy pár ezer fős tömegeket tudom, hogy kell kezelni, 1000 embert tudom, hogy kell kezelni, ez viszont annyira sok ember, ezt a koncertet is teljesen máshogy kell felépíteni, dramaturgiailag tök máshogy kell összerakni azt, hogy ez mondjuk 2 órán keresztül érdekes legyen, itt olyan színpadtechnika és show van, hogy ezen most majdnem 20-an dolgozunk, ott a helyszínen kb. 50 ember fog dolgozni, ez egy akkora valami.
2: Hány koncert lesz? 2?
0: 110 perc. Úgyhogy közel 2 óra.
2: Aha, csak közel azért, mert a parban nekem az a tapasztalatom, hogy az a legnehezebb. Ugye 10-kor abba kell hagyni 10:00-kor, tehát az azt jelenti, hogy még világos közepén van. Tehát ez a gond, azzal, ez egy nagy probléma, hogy még majdnem még egy órát világos van.
0: Szép, okay, az nagyon.
2: Igen, de akkor a színpadképet nehezebb megcsinálod, hogy a lámpákat nem tudod használni.
1: De hallottad, hogy nincs olyan, hogy nem tudom.
2: Nincs ilyen,
1: hogy ezt mondta.
0: Nagyon jó lesz, tényleg. Nagyon
1: hamarabb leviszik
0: lesz
1: a napot, jó?
0: A napot is le fogjuk ülni.
2: Jól is 16-án előbb megy le a nap. Rendben. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Miriam Marci volt a vendégünk. És ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Köszönjük szépen!
1: Na.
0: És én is köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: A tihanyi visszhang Európa szerte ritkaság számba ment, ugyanis a feljegyzések szerint az apátság faláról visszaverődő hang akár 12 szótagot is elbírt, a visszhangozásnak megvolt a maga etikettje. Generációkon át Kisfaludy Károly Mohács című versének első sora számított a legméltóbb próbatételnek. Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek. Régen bár nehéz volt felkapaszkodni a visszhangdombra, ám a visszhang bárkinek megszólalt. Ma viszont bárki eljuthat oda, mégis egyre nehezebb életre kelteni a hangot. Ennek több oka is van. Például a turisták zsivaja, a falu zaja és az autók moraja, amelyek gyakran elnyomják a visszhangot. Régen a visszhangdomb szinte bármely pontjáról működött a visszhang, mert nem állt annyi fa és bokor az útjában. Ma, ha ki akarjuk próbálni, érdemes felmenni a domb közepén kialakított kis parkba, és a kiabálókő mellől az apátság fala felé fordulva próbálkozni, ügyelve arra, hogy semmi se akadályozza hangunk útját. A legjobb, ha este felé teszünk kísérletet, amikor már elcsendesedett a falu. Olyankor szinte garantált a siker.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
9: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
10: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Új energetikai törvénycsomag készül. A pápa Lampedusa szigetén imádkozott. Folytatódik a nyári meleg idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közös helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. A pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjánál imádkozott, valamint táblát avatott a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptánc seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szóval szeretettel köszöntöm a hallgatókat, kezdjük is akkor a mai adást. Először is üdvözlöm vendégünket, Tóth Ádámot, az Audi Marketing Managerét. Hello Ádám, köszi, hogy itt vagy.
2: Hello, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És a felvezetőben már volt szó róla, hogy Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője lesz a mai szakértőtársam, akit most Robi be is kapcsol. Szia Peti, üdvözlünk. Sziasztok. Végre személyesen.
3: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Milyen érzés itt a stúdióban sokszori telefonos interakció után?
3: Jelentősen jobb, mint telefonon ott kínlódni, hogy biztos jó elhang vagy valami, úgyhogy...
1: Kiváló volt hang. Ádám, te hogy érzed magad ma?
2: Köszönöm, kiválóan, elég sűrű napom volt, de nagyon vártam, hogy találkozzak veletek, és tudjunk egy kicsit beszélgetni.
1: Miután körbe udvaroltuk egymást, vágjunk is bele. Ugye a mai témánk, Ádám az Auditól érkezett hozzánk, és elsősorban az F1-es érkezésről, illetve az Audi F1-es szereplésről, és ennek az összes hátteréről fogunk beszélni. A folyosói pletykákon túlmenően emlékszel arra a konkrét meetingre vagy pillanatra, amikor először kimondták, hogy ez tényleg meg fog történni?
2: Emlékszem, bár nem meeting volt, vagy feltétlenül pillanat, ez leginkább amikor a hivatalos bejelentés megérkezett 2022-ben, erről mi is a sajtóból értesültünk. Utána viszont abszolút felpörögtek azok a dolgok, amitől egy kicsit innen Magyarországról is közel érezhetjük magunkat ebbe a projektbe. Én, mint marketinges, több külföldi úton voltam, ahol kifejezetten Forma 1 témában beszélgettünk, meg adtak insightokat azzal kapcsolatban, hogy mik a tervek és az elképzelések, és hát elég gyorsan eltelt 22 óta ez a pár
1: az
2: év.
1: Az egy izzadságmentes 4 év, vagy izzadságos? Milyen volt, hogy ítélitek így belülről?
2: Alapvetően szerintem a nagy izgalom az a szezonnyitón volt mindenkibe, aki ezen a projekten dolgozott, de azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt az antré, úgyhogy egyenlőre nyilván ez egy hosszú távú projekt az Audi életében. Most első körben egyébként 5 év az, aminek megvannak a meghatározott mérföldkövei. Én azt gondolom, hogy jó úton indultunk el. Úgy látom, hogy a csapat az egyben van, még ha volt is most egy váltás ugye vezetői pozíció, majd erről biztos beszélünk.
3: Egy.
2: Egy fontos vezetői pozíció van, de hogy összességében én azt látom, hogy egy jól kijelölt úton haladunk, egy nyilván nagyon nehéz világba, és nagyon komoly versenytársak.
1: Azt mondtad, hogy 2022-ben a sajtóból értesültél. Én a napokban beszéltem Mészáros Sanyi barátommal, aki eléggé benfentes F1 kapcsán, és ő azt mondta, sőt be is linkelt, hogy már 2021-ben ők megírták ezt. Peti, ti is megírtátok valamikor olyan tájt?
3: Mi már 2020-ban.
1: Sőt, én megírtam, én 93-ban már megírtam.
3: Így igaz, de ha már ennyire nosztalgiázunk.
4: Meg? Én még a búr háborúban írtam.
3: Na, személyes érintettségem a Audival van egyébként, még NDK-ból, ugyanis anyámék külképviseleten dolgoztak, és hát természetesen ugye Nyugat-Berlinből mi más lehetne nem sértő összegért megszerezni, pláne magyarként konvertibilis valutáért, mint egy 76-os automataváltó, sötétített üveges Audi 100-as. Tehát
1: nekünk... Az nagyon menő volt.
3: Hajaj, olyan menő volt, hogy...
2: Az megáll... most is menő.
1: És most újra menő. Volt egy pici pár évtized, még lehet, hogy nem volt az, de most újra.
3: Tehát megálltunk vele az Alexanderplatzon, ugye az Berlin kellős közepe, ma már nem állsz meg, mert az természetesen a sétálóút, meg maximum villamosok mehetnek arra, és akkor ott volt egy ottani centrumnak megfelelő ilyen műintézmény, amiben semmit nem lehetett kapni, mert ugye hiánygazdálkodás volt, tehát főleg a hiány részén volt a hangsúly, és anyám még így nagyon ott hagytak a kocsiba, hogy figyelj, majd jövünk, bevásárlunk, stb. És körülbelül azt lehetett látni, hogy ugye sötétített üveg, jönnek mindenféle emberek, egy-két rossz arcú is, és ugye meg kell nézni a kötelezőt, hogy hányal megy. Hányal,
1: mennyi van beleírva, ugye, igen, a klasszikus
3: úgy,
1: régi.
3: Úgyhogy nekem az egyik legkomolyabb ilyen autós élményem, bevallom, az Audihoz fűződik, és hát, hogy tényleg nagyot ugorjak, és amire itt ugye egy pillanatra utaltam, hogy hát azért kicsit rögösen indult az Audinak ez a történet, tehát több nagyon komoly vezetőváltás volt, ugye Andreas Seidl-lel, McLarennek az egykori csapatfőnökével indult el a projekt, meg Oliver Hoffmannal, hát ők már nincsenek benne ebbe a sztoriban.
1: Sőt, van egy pár napos hír, hogy most ismét történt valami az Audi házatán. Nyugodtan elszpoilerezhetjük, nem megyünk lineárisan a sztoriba, tehát itt ugrálunk,
3: igen,
1: a,
3: igen,
1: az
3: hát, hogy mondjam, a fővezéri szerepet azért Mattia Binotto, ugye a Ferrari korábbi motortervezője, csapatfőnöke, meg mindenese nyerte meg, és hát Jonathan Wheatley az, aki hát így másfél év után így mégse, és akkor így távozott. Uh-huh. Most vannak különféle elméletek, hogy mégis miért, hogyan, meg főleg, hogy hova tart, ugye mondják, Aston Martinba megy, esetleg vissza a Red Bullhoz. Igazából én azt gondolom, mindegy, mert való igaz, hogy annak ellenére, hogy számomra is nagyon furcsa, hogy érkezik egy gyártó komoly akarattal, és még ki is cserélik a fél vezérkart, és mégis ilyen eredménnyel nyitnak be a Form 1-be, az azt gondolom, az egy borzasztóan jó alap. Tehát Mattia Binotto, aki tényleg motor tervezett már nem egyet, és ott volt, bábáskodott a Ferrari-nál is, és jó motoroknál is, tehát nem csak mindig lesajnáljuk, hogy majd jövőre. És egyszerűen, tehát az, hogy rögtön pontokkal nyitottak, az azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy még önmagukat is kicsit alábecsülték. Mm. Tehát szerintem ez egy jó történet, és tényleg most ugye Form 1 is olyan műfaj, hogy nincs olyan, hogyha, de több pontjának kellene lennie ennek a csapatnak.
1: Kevés olyan új szereplő van, aki nem utolsó helyen szerepel a csapatranglistán, ugye, Ádám? Vagy hogy ez titeket is
2: abszolút,
1: meglepett azért,
2: abszolút,
1: nem pozitív
2: abszolút
1: értelme.
2: Meglepett egyébként. Én nyilván most, amikor az egyváltásról beszéltem, én erre az aktuálisra gondoltam. Persze a projekt alatt azért volt itt az elmúlt 4 évet, nézzük, akkor több ilyen is. Igen, meglepett. Én azt gondolom, hogy bárki az Audinál reálisan azt tűzte ki célul, hogy az első versenyen érjünk célba. Az, hogy rögtön egy pontszerzőjét sikerül elcsípni, ezt szerintem mindenképpen bravúr. Mind a mellett én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Audi 2022-es bejelentés óta már erre a szabályrendszerre készülve, erre fejlesztve, és mindezt egyébként a Sauber tudásával összeállva vágott bele, azért nem tekinthető egy teljes újoncnak. Mm. Tehát a Cadillacnek ilyen szempontból szerintem sokkal nehezebb esélye van, hogy most kis túlzással az utcáról kell összedni azokat az embereket, akik majd a kereket kicserélik a pitstopnál, azért az Audinál a Sauber nagyon a nagy múltja ott, igen, van, igen, ebbe a tudásba, de igen, tehát a meglepetés volt, egy nagyon pozitív meglepetés.
1: Itt ugye 22-es bejelentésről beszélünk, de hát nyilván ez nem egy hirtelen jött döntés, hogy azt lehet tudni, hogy mióta készül a márka valójában erre a sztorira?
2: Én úgy gondolom, vagy amit hozzám információ jutott, de ezt inkább a sajtóból tudom, mint sem a munkájámról, hogy azért itt igen korábban már gyakorlatilag ugye a Volkswagen csoportnak megvolt az az irány, hogy a Forma 1, sokáig volt pletyka, hogy ez majd a Porsche lesz, vagy az Audi lesz,
1: igen,
2: és végül
1: látod,
2: ugye 22-ben az a bejelentés történt meg, hogy akkor ez az Audi lesz, Audi néven fog futni, saját motorral, saját kasznival, valószínűleg ez jóval előtte megfogalmazódott, az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez miért 26-ban történik, ez azért 26-ban történik, mert az Audinak, meg az egész Volkswagen csoportnak az elveivel a mostani Forma 1 sokkal jobban összeegyeztethető azzal a most már környezetbarátabb szintetikus üzemanyagra, nagyobb elektromosságra építő megoldásaival, mint a korábbi. Tehát ez volt egy olyan pont, amikor azt mondta ez a vállalat, hogy akkor ez nekünk belefér, és elmegyünk ebbe az irányba.
1: Mert hogy azért tudjuk, hogy ez nem egy névadó szponzori részvétel, tehát hogy ott a motort is az Audi fejleszti, meg még mit?
2: Hát gyakorlatilag ugye két központtal működik a történet. Egyrészt Neuburgban, Németországban fejlesztik a motort, ugye ez az Audi saját motorja, csak az Audi csapat, aki ezt a motort használja, míg azért a többi nagy motorgyártó adja ide-oda a motorjai több csapatnak, és Hinwilben, Svájcban, ahol a Sauber központja volt, ott pedig magát a kasznit, az autót, az aerodinamikát rakják össze, és akkor gyakorlatilag ez a két központ, ami aminek a szerelem gyereke az autó, amit láthatunk majd vasárnap Miami-ban is a pályán, de ez egy ízig-vérig Audi.
1: Oké, hogy Forma 1-ben ugye idéntől szerepel az Audi, viszont Peti, az Audi név nem ismeretlen a motorsportban korábban sem, ugye?
3: Sőt, olyannyira, hogy az Audiról lehet talán nagy bátorsággal kijelenteni azt, hogy ahol ők elindultak, ha nem is elsőre, de másodjára legkésőbb, de nyertek. Mm. Szerintem Magyarországon a legismertebb talán az Audi Quattro, mint olyan, meg a rally világbajnokság, meg megint haza beszélek, gyerekként ugyanebben a berlines időszakban egészen addig, ameddig Forma 1-es autót nem láttam, én eldöntöttem, hogy Quattronál gyerekek úgyse lehet gyorsabb, négy kerék és hajt, hát mi? Hát hogy? És tényleg ugye a B csoport az egy annyira egy őrült világ volt, tehát képesek voltak murván 1000 lóerővel ott játszadozni. Szerintem a leglátványosabb sikereit az Audi tényleg ott ért el, és ott tette fel magát, azt gondolom a mai generációk számára a térképre. Nyilván itt...
1: De hát azért volt egy kis Le Mans, egy kis Formula E, egy kis ez maga, tehát hogy azért nem csak régen volt ez a sztori.
3: És pont, amit itt beszéltünk adás előtt, hogy mennyire régen, hagyj fűzzem ide, hogy ugye 90 éve volt 1936-ban az első igazi magyar nagydíj a Népligetbe, és ott a pole pozíciót Bernd Rosemeyer szerezte meg, második helyen Hans Stuck, a ő fia Hans Joachim Stuck mai napig versenyezgetnek, hát ugye az ADAC-ben ott van, úgyhogy borzasztó nagy múltja van Magyarországon is az Audinak, azt gondolom, ugye Grand Prix autók okán, és való igaz, formulában is sikeresek tudtak lenni, tehát egy teljesen elektromos széria, és most jött el az az időpont, hogy a Forma 1-ben úgymond király kategóriába is kipróbálják magukat, és hát a tervekről lehet tudni, tehát 2030 környékére várja Mattia Binotto azt, hogy tényleg tudnak menni a világbajnoki címért, és hát nem titok, Max Verstappent akarják valahogy megnyerni ez a dologhoz.
1: Hát ez egy nagyon érdekes váltás lenne, hát ugye Maxról tudjuk, hogy egy picit tele van a mindene a Red Bull-a, meg hát nem is csak a Red Bull-a, hanem az egész jelenlegi szabályrendszerrel. Hát
3: elment GT3-hoz, mert nem tetszik neki az idei rendszer.
1: És milyen jól tette, hogy elment.
3: Bizony, tehát Nürburgringen, tehát olyan GT3-as profiknak tudott újat mutatni, mint Christian Haase, hogy nem értette, hogy a báradba nem képes leszakítani magáról Audival, ugye a csillagos márkás kollégát, és hát ő látszik azt, hogy ő tényleg ízig-vérig autóversenyző, őt ilyen dolgokkal, hogy most kicsit félre sikerültek azért így az első három versenykép alapján az idei szabályok. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben gyászoljunk, de egyelőre pont az elektromos résszel, meg annak a energiamenedzsment részével azt gondolom gondok vannak. Ez formulában régen is megvolt, de ki lehetett javítani.
1: De hát ugye az Audi már, ahogy mondtad Ádám, készült erre, hogy 26-ban az új szabályok szerint az új motorokkal, tehát nekik azért elég komoly versenyelőnyük van, ugyanakkor egy ilyen új szériába, egy ilyen a király kategóriába való belépésnek mindig van egy ilyen big picture, egy ilyen nagyobb stratégiai cél, hogy mi az Audinak a konkrét célja az F1-ben. Jelen lenni, győzni, vagy technológiát villantani, vagy mind a három?
2: Szerintem mind a három, itt csak az időrendiség a kérdés inkább. Itt ugye ez többször elhangzott, ez az 5 éves terv, ez ugye egy valid dolog, hogy először résztvevő, aztán kihívó, a végén pedig bajnok szeretne lenni az Audi, és akkor ennek a lépéseit próbálják végigvinni a Forma 1-be. A technológia az mindig egy kiemelt dolog volt, tehát itt a történelmi felsorolásból is talán egy dolgot hoznék még be, ahogy a Dakart elektromossal az Audi nyerte. Ott is ugye nem véletlenül próbált elsőként olyan elektromos autót építeni, ami erre a versenyre alkalmas, tehát ez mindig ott volt a technológiai innováció, azt gondolom, hogy az utcai autózásban is azért akár a világítás technikákkal, de egy csomó minden olyan dolog van, amit az Audi hozott
1: megy
2: be.
1: Megy a harc, hogy kinek volt előbb. Ugye?
2: Persze, hát ezek mennek, de az, hogy az Audi az egy abszolút technológia és egyébként design vezérelt márka és cég, ez az ászlónkra van tűzve mindig. Ebbe azt gondolom, hogy a Forma egy nagyon nagy vonzerő, egy nagyon nagy imidzsnövelő történet. Tehát itt elsősorban ez, hogy mi a cél. Én azt gondolom, meg azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért más egy picit az Audi, mint a többi Forma 1-es csapat, csapat, és még egy van rajtunk kívül, mert hogy mi volumenben árulunk egyébként autót, és velünk tud találkozni az ügyfél. Nekünk van 14 értékesítési pontunk az országban, hogy te be tudsz menni egy márkakereskedésbe, és találkozol azzal a márkával. Ki tudjátok találni, hogy ki a másik márka a Forma 1-be, aki ezt csinálja, de hát nyilván egy csomó, meg olyan van, aki most ha látsz egy évben egy Ferrarit az utcán, persze lefotózott, de az nem egy olyan kézzelfogható, elérhető dolog az átlagember számára. Ez szerintem nekünk, mint marketinges, ez egy abszolút kiaknázandó terület, és egy tök nagy lehetőség, hogy az a márka, akihez az egy utcai autóhoz vonzót szeretnéd, az egyébként vasárnap megy a tévében.
1: Azon túlmenően, hogy ugye nyilván a nap végén az eladás van mindig fókuszban, tehát ezt lehet csűrni, csavarni, hímezni, hámozni, de hogy image szempontból milyen image-et akar felépíteni az Audi, mert hogy mondjuk az F1 az most is brutálisan népszerű. Ugyanakkor az Audinak sincs túl sok oka panaszkodni, akár ismertségben, akár népszerűségben. Nyilván mindig van feljebb és feljebb, mindig lehet nagyobb és jobbnak és népszerűbbnek lenni, de valójában mekkora brand image awareness-t remél az F1-től az Audi?
2: Nagyot, mindenképp.
1: És abszolút,
2: igen, abszolút igaz, amit mondasz, tehát, hogy a Forma 1 az gyakorlatilag szerintem sose látott népszerűségnek körvend, és eznek persze nagyon sok összetevője van, az amerikai tulajdonosok, a Netflix film, így van, egy
1: Peti
2: csomó
1: nagy
2: minden.
1: Nagy kedvelője a Drive to Survive-nak. Igen.
2: Egy csomó minden ez egyébként hozzátett, bevonzott egy csomó embert a sportág mellé, és hát bízunk benne, hogy az idei szabályok nem sokat veszítenek el ebből a tömegből, de hogy szerintem ilyen szempontból is ez egy jó pillanat, és abszolút a márka image-nek a növelése, a nap végén meg az eladások növelése a cél. Én azt szoktam erre példaként hozni, hogy ez innen Magyarországról néző, olyan, mint hogyha itt nőne előttünk egy gyönyörűen termő almafa, ami tele van szép gyümölcsökkel, ezt a fát nem mi ültettük, ezt nem mi locsoljuk, mert az Audi ott van a Forma 1-be, és ha mi itthon nem csinálunk ezzel semmit, akkor is egy hatalmas dolog, de nekünk meg az a feladatunk, akár marketing, akár szél szempontból, hogy ezeket a gyümölcsöket a megfelelő időbe szedjük le, és próbáljunk olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, ami a végén nekünk több eladást tud generálni.
1: Szóba került itt egy fél mondat erejéig a Drive to Survive, meg a Netflix, és akár ide citálhatjuk az amerikai tulajdonost is. Hogy látod, Peti, ezt a dolgot, hogy nem inkább a Cadillac felé fog egy picit húzni az amerikai tulajdonosnak a szíve, zsebe, bármilyen, vagy mondjuk a Drive to Survive létezése, ameddig még fog létezni, és egyébként az, hogy az Audi az F1-ben van, ez hogyan fog tudni érvényesülni az utcán akár? Nem feltétlenül Audi eladásokra gondolok a te esetedben, hanem látunk-e több Audi logós, F1-es, pólós embert?
3: Pont marketing tekintetében szerintem elképesztően jól épült fel így az eddigi látottak alapján a Forma 1-es csapat az Audinak. Nekem kifejezetten tetszik az, ahogy kezdték el bejelenteni, hogy kikkel dolgoznak még együtt, például az Adidas, ugye Echte Deutsche cég. Tudjuk, hogy másiknál is volt, de itt kicsit másképp máshogy volt a fókusz, én azt gondolom, hogy hangsúlyosabb. Ugyanígy ők hoztak be egy sörmárkát is, tehát németek sör, tehát meg komolyan már várom a Perec támogatótok, nem lesz esetleg. Na, úgyhogy ők szerintem tényleg egy kicsit rámentek, aztán, hogy tudatosan-e vagy csak marketing okokból, ez egy nagyon jó kérdés, arra, hogy ők este németek, tehát úgy tényleg. Szerintem a másik nagy német konkurencia ettől egy kicsit korporétebb, meg nemzetközibb, tehát ha most csak őket teszem egymás mellé, nekem százszor németebb jelenleg az Audi, még hogyha a eredmények tekintetében nyilván nem olyan jó, mint a bajnokságot vezető Mercedes, de ettől függetlenül sokkal németebb, és ez nekem most így ilyen európai szemszögből nézve kifejezetten jó. Most az őszglobál tekintetében a Liberty meg úgy van vele, neki mindegy, csak pénz legyen. Tehát most itt ők fölfújták a lufit tényleg mindenféle marketing eszközzel, és ennek egyik szerves része valóban a Drive to Survive. Ha megnézzük a tőzsdét, totál a csúcson van. Az idei év az első, amikor egy picit most bebicsaklott, tehát tényleg azért én azt gondolom, hogy itt a szabályrendszert, meg a legutolsó Drive to Survive sorozatot egy kicsit így újra kellene gondolni, de állítólag már nincs hova tovább fújni, tehát ez gyakorlatilag a peak, na és innen kell majd akkor úgy terelgetni a történetet, hogy minden részvevő boldog legyen. adott esetben az érkező BYD is, mint 12. Yes. csapat.
1: Na hát szavatokat ne feledjétek. Fiúk, innen folytatjuk, és merülünk még mélyebbre akár a Forma 1-ben, de Ádám legnagyobb örömére én szeretnék az utcai autókról is beszélni egy picit.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szijjeldeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
7: Már itt is vagyunk, folytatjuk az Autórádiót, vendégünk továbbra is Tóth Ádám, az Audi marketing menedzsere, illetve Vámosi Péter, a Motorsport online főszerkesztője, akikkel ott hagytuk abba, hogy fejtegettük az Audi F1 csatlakozását. Ádám, hozzád fordulnék most, hogy volt-e olyasmi ebben az egész folyamában, egyáltalán beleláttál-e, hogy amikor úgy tűnt, hogy valami nagyon nem fog elkészülni időre, hogy ami konkrétan nem aludtatok esetleg valami határidő miatt. Ez Magyarországon mennyire volt ennek hatása?
8: Ilyen nem volt. Na, hát lehet, hogy persze Neuburgban voltak álmatlan éjszakák. Nem tudom, ezeket a folyamatokat azért nyilván ennyire innen nem látjuk. Nagyon érdekes volt, amikor a szezon előtti teszteken először kigördült az autó, és hogy például csak az átlag néző szemének is nagyon látványosan változtak az oldaldobozok azóta. Tehát hogy ott azért én azt gondolom, hogy volt fejfájás, hogy minden a megfelelő irányba legyen, meg hát vagy valószínűleg ez azért még tart, tehát ez az új szabályokkal mindenkinek egy új év, az Audinak pláne egy első év, úgyhogy itt azért, mert említsük meg azért azt is, hogy oké, az első versenyen pontot szereztünk, de a másik autó meg nem indult el, tehát hogy azért nem tökéletes minden.
7: Egy 60%-os átlag.
8: Így van.
9: A Red Bull is így járt, tehát meg a McLaren.
8: Vannak jóval nagyobb csapatok, meg régebbi Forma 1 szempontból régebbi motorgyártók, akik sokkal nagyobb gondban vannak, ez tényszerű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt azért még egy jó darabig lesznek álmatlan éjszakák a tűzhöz közeli embereknél. Mi ebből itthon nyilván azért kevesebbet érzékelünk.
7: Vannak egyébként dedikált emberek Magyarországon, akik csak ezzel foglalkoznak, akár marketing, akár bármilyen promóciós vagy sales területen?
8: Nincs ilyen, tehát mi ezt gyakorlatilag az eddigi munkánk mellé kaptuk meg, vagy amellett csináljuk, ami nyilván
7: hány százalékát teszi ki a munkanapjainak az F1?
8: Hát azért most elég sokat egyébként, ahogy közeledünk a magyar nagydíjhoz, szerintem egyre többet fogja. Én azért úgy, hogy gyakorlatilag gyerekkorom óta nézője, rajongója vagyok a sorozatnak, ezt abszolút egy pozitív dologként élem meg, nem plusz teherként, meg azt gondolom, hogy a kollégáim is így vannak ezzel, úgyhogy...
7: Boldogan túlóráztok, nem?
8: Igazából. Így van, lehet így mondani. Ha kell, akkor természetesen igen. igen. Bízunk benne, hogy a végeredmény olyan lesz, hogy nem csak nekünk, de egyébként a magyar embereknek is, főleg ugye a nagy díj környékén tudunk majd olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, amik a márkának is jók, de az embereknek is.
7: Ezt lehet tudni egyébként, aztán utána nem kérdezősködök több ilyen kulisszatitkot, de hogy hány emberrel vagy fővel indult el ez a dolog, és hol tartunk most? Említetted, hogy Magyarországon ez gyakorlatilag nulla, vagy hát nektek részfeladatként, de hogy lehet tudni, hogy ez mekkora apparátus, hogy mi kell ahhoz, hogy egy márka Forma 1-be érkezzen?
8: Én úgy tudom, hogy az indulásnál egy ilyen 3-400 fős csapat volt, ugye itt gyakorlatilag a Sauber legénysége, ők két lovon ültek egyszerre, mert még a Sauber ment tavaly, de közben már az Audinak bedolgoztak. Most ez egy ilyen 7-800 körül

0: Tudjuk, sőt, és reméljük, hogy miért jó ez az Audinak, de ez miért jó a Saubernek?
1: Sőt, egy pillanatra erre hagy fűzzek rá, olyannyira közünk van az Audi sikereihez, hogy bizony Győrből jön nem egy fiatalja a Forma 1-es csapatnak, bizony a Széchenyi István Egyetemről jön például Sipos Beatrix, aki ugye a csapatnak a szimulációs mérnöke. Aztán
0: mindenhol ott vagyunk.
1: Matuska Máté, ő teljesítményszimulációs mérnök a
2: Forma 1-es. Neuburgban dolgoznak, ott találkoztunk igen több olyan mérnök srácod is, akik egyébként előtte a győri gyárban dolgoztak, tehát abszolút van magyar érintettség.
0: Az nagyon jó.
2: Ők ott dolgoznak.
1: És igen. Szakonyi Annát se adjuk ki, ugye a csapatnak a junior projektmenedzsere.
0: Na hát többen is vannak. Hát rengeteg magyar névről
1: magyarok
0: tudunk.
1: Magyarok nélkül sehova nem megy a világ.
0: Semmi.
1: Ilyen. Még a kereket se találták volna.
2: Hát meg azért az Audinak egyébként a győri gyárnak a motor gyár része, ez a világon a legnagyobb Audi motorgyár, tehát nyilván a tudás az itt van, és elektromotortól az RS modellek motorjáig készülnek Győrben erőforrások, tehát azt gondolom, hogy a szaktudáshoz kell nyúlni, akkor egyértelmű volt az F1-es csapatnak is, hogy Győrbe kell körülnézni.
1: Oké, mikor lesz titkos teszt a Rábaringen?
0: Ezt hogy belekérdeztél.
2: Igen.
0: Halljuk hát, a választ.
2: Az anyagi részét kell első körben megbeszélni.
1: A pályát helyre rakni.
2: Igen.
1: Igen.
2: Azt gondolom, hogy előbb, mint a már említett Népligetben.
1: Oké.
0: Okay. Ez egy szép politikailag korrekt válasz volt, azt gondolom. Picit most nagyon sokat beszéltünk a márkáról, autóról, stb. Beszéljünk egy picit a pilótákról, hiszen ők már idestova jó pár hónapja versenyeznek és vannak. Ugye Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto. Kettőket együtt nézzük. Ez a felállás, ez egy ilyen vajon mennyire lehet tudatos mentor-tanítvány dinamika, vagy ez már ilyen két egyenrangú fél, elsősorban majd Peti feléd nézek, mert hogy Hülkenbergnek több mint 200 futamos rutinja van, és ez vajon mennyire tudja keretbe tenni ezt az egész projektet ő, és hát véletlenül egy német pilótáról van szó.
1: Óriási tapasztalattal bír, ugye Le Mans-t is nyert, pont a konkurens német márkával, de na ő az, aki körülbelül úgy, mint Lauda, egyszer már azt mondták, hogy hát figyelj srác, csinálj már valami mást, mert találtunk fiatalabbakat a helyedre. És többször is tesztpilótaként bebizonyította, hogy így derültékből villámcsapás meg kávézás mellől szóltak, hogy hopp, be kéne ugrani, ugye Covid alatt ez megtörtént nem egyszer, és jött és bizonyított, és ismét föltette magát gyakorlatilag a saktáblára, tehát ő egy elképesztően jó iparos, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy alulértékelt, tehát amikor ő tavaly a Sauberrel végre valahára fölért a dobogóra, az azt gondolom, hogy tényleg az év pillanata volt, ehhez képest kapott egy Legót, tehát most... Azért, hát mindegy, a gyerek legalább
0: eljátszik. De milyen értékes az a Lego?
1: Persze, mondta is egyébként, hogy a gyerek játszik vele, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond. Na most Bortoleto olyan szempontból meg szenzációs, hogy egyrészt, hogyha Max Verstappen is azt mondja rólad, hogy te jó csávó vagy, akkor higgyük el, hogy ott
0: az valamennyire validál
1: valamit
0: azért.
1: Sejt, valamit sejt, és hát nem véletlen valami Fernando Alonso a menedzsere, úgyhogy ő egy tipikus többre hivatott srác, és még egyébként Bernie Eccleston, tehát még a öreg mindjárt 100 éves lesz, és ő is azt mondta, hogy hát egy valakire azért figyeljünk oda, ez pont a Bortoleto. És ugye az Audinak ráadásul pont Ayrton Senna okán, mert ki vitte be először komolyan a márkát az országba, hát persze, hogy Senna.
0: Azt figyeltem, hogy gondolkodtam idefele, hogy vajon hogy fogod a Sennát, és mire fogod rákötni.
1: Így.
0: Mert hogy az, azért a Petiről lehet tudni, hogy igen komoly Senna, hát inkább ezt már vallásnak titulálnám, nem is fanatizmusnak, és nem úsztuk meg Senna nélkül a mai adás sem.
1: Igen, tehát Brazíliában nagyon komoly múltja van éppen miatt a márkának, és ő nagykövetként funkcionált, és ő ott felügyelte egy kicsit ezt a történetet.
2: Amit itt kérdeztél, hogy ez mennyire lehet tudatos, én azt gondolom, hogy maximálisan, és egy olyan csapatnak, aki egyébként tanulni jön, vagy az első évben mindenképp ez a szempontja, szerintem ez egy nagyon ideális felállás. Van egy tapasztalt, rutinos versenyző, egy fiatal tehetség, egyszerűen Bortoleto a Forma 3-ot, Forma 2-t megnyerte, így került a Forma 1-be, tehát hogy azért tudja, hogy kell nyerni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon jó. Tavaly volt lehetőségem találkozni mind a kettőjükkel a pedagógusokkal, és egyébként én azt látom, hogy egy nagyon jó dinamika van köztük, tehát mert a poénkodás abszolút egy jó párosnak tűnik, nem az, amit azért sok csapatnál hallunk, hogy milyen a pilóták közti
0: viszony. Az fontos a kémia.
2: Itt

0: itt abszolút egy irányba megy ez a dolog, és ez a tapasztalat meg a tehetség, én azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti egymást. Az, hogyha eljutunk oda, és legyen úgy, hogy eljutunk oda, hogy 5 év múlva majd a világbajnoki címér megyünk, nem mernék rá megesküdni, hogy ők lesznek akkor is ott, de nyilván ez egy út, és ezen az úton, hogy velük indultunk, ez szerintem egyrészt tudatos, másrészt meg egy nagyon jó döntés.
1: És mennyire érzed őket eladható karakternek marketing szempontból?
0: Nyilván a Hülkenbergről, ahogy beszéltünk, azért ő egy régi motoros, azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból a maximumát elérte, vagy túl van azon. A Hülkenbergnél a Bortoléttónál egyébként sokat az elején néztük, amikor még így mi sem tudtuk annyira, hogy kiről van szó, és néztük, hogy hát a srác portugálul posztol az Instán, és hogy ez így mennyire lesz jó, így nemzetközi sztárt mennyire lehet belőle csinálni. Én azt gondolom, hogy azért a Forma 1-ben a sztárok a futamokon születnek. Tehát, hogyha egyébként megjönnek majd azok az eredmények, hogy dobogó, hogy akár futamot nyer, vagy akkor onnantól ő egy globális sztár lesz, mindegy, hogy melyik országból jön, meg hogy hívják.
2: Hát ez tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy Dél-Amerikában egyáltalán bárki így feltűnik, legyen az Kulapintó, vagy Bortolított kész, tehát ott forradalom egyből kitört, és aki más mer mondani, hogy jobb nála, hát nem szeretnék a helyébe lenni, úgy valójában. Hülkenbergről, meg tényleg az emberi oldaláról csak egy saját megesett történet. Ausztriában nagyba ott nyilván padokba föl alá voltunk, osztrákok rendesek, tessék egy ilyen helyit, és így bepufátlankodik elén valami arcon, itt is nézem, ugye alapvetően ők le vannak tiltva, hogy nem eszel, azt teszel, amit én mondom, én még az edződ, mit tudom én, verseny lesz, és akkor jött, és stikába ette a sonkát a Hülkenberg.
1: Nem árultad be?
2: Nem.
1: Ja, nagyon, nagyon kedves tőled. A Forma 1-es rész szerintem itt lassan elengedhetjük, mert mindenképp szeretnék az utcai autókról is egy picit beszélni, viszont mielőtt még elengedjük a Forma 1-et, Ádám, nem fogod megúszni, hogy amíg nem volt Audi a Forma 1-en, addig melyik volt a kedvenc csapatod és pilótád, mert azt mondtad, hogy régóta követed a sorozatot.
0: Régóta követem, és most azt fogjátok gondolni, hogy azért ezt mondom, mert hogy az Audi miért, de tényleg nem. Én amire így nagyon emlékszem, hogy az első kedvence nekem a Nick Heidfeld volt, aki egy Sauberrel versenyzett egyébként.
1: Peti borogat, approved.
0: Igen, azóta pedig nem tudom, én jó versenyeket szerettem. Egyébként Vettelnek szurkoltam abban a korszakban, amikor
2: ott volt. Kicsit német fixált vagy, nem?
0: Lehet, hogy van benne egy ilyen, meg egyébként én nagyon sokszor a favorit ellen szurkoltam. Tehát én mindig egy kicsit szurkoltam a Schumacher ellen, kicsit szurkoltam a Hamilton ellen, úgyhogy így.
1: Hát téged már meg se kérdezlek. Hát,
0: szerintem Brazíliába keresünk a választ.
2: Igen, brazil fia vagyok, nem. De ha már így, akkor nagyon gyorsan, persze Sennát soha nem tagadtam, tehát ez nem kérdés. Utána, hogy kipróbáljam, milyen nem Sennának szurkonyát, kötelezőből Damon Hill, tehát ez egyértelmű. Maradtam nyilván a csapatnál, aztán eléggé nehezen, de beverekedte magát Mika Häkkinen, tehát őt tartom mai napig egyik legutolsó gentleman driver, és bárki bármit mond, egyébként szenzációs humora van. Aztán, ahogy előbb emlegettem, Montoya, tehát ő az az igazi, klasszikus, hát mondjuk ő közép-amerikai, és ezt azért hangsúlyozom, mert nehogy Helmut Márkó problémába essek, hogy közép vagy Dél-Amerika, ugye? Ő ezt egy kicsit megjárta, és hát igen, ő úgy, hogy mondja, megmutatta magát Schumacher ellen, azt így lássuk be, és nem tudom, például tavaly Norrisszal se volt nekem őszintén szólva semmi gondom, de Max Verstappen egyébként jelen pillanatban azt gondolom, hogy torony magasan a legkomplexebb versenyző.
1: Hát ezzel nehéz vitatkozni, azt gondolom. Illetve most így, ahogy átbeszéltük az Audi F1-es tevékenységét, szerintem megállapíthatjuk, hogy egy közép-hosszú távon pozitív hatással tud lenni az eladásokban, és legalábbis ezt reméli az Audi és ez a vízió. Az utcai autók esetében szerinted milyen módon van szerepe az Audi F1 teamnek abban, hogy mondjuk egy vásárló átnyergeljen a propellertől, vagy a négy karikát válassza a csillag helyett?
0: Hát nyilván azért ezt egy az egyben nem tudnám azt mondani, hogy ennek van csak benne szerepe, ezért egy összetett dolog. Ahogy te is említetted, mi azért leginkább a két másik német prémium gyártóhoz mérjük magunkat, akár itthon, akár Európában, és azt gondolom, hogy ezen a Forma 1, meg ez az egész, ez így a cseresznye a tejszínjában, de egyébként egy csomó minden van alatta az Audi házatáján, ami azt gondolom, hogy bizakodásra ad nekünk okot, volt a megújuló termékpalettánk, ami most talán a három német gyártók közül a miénk a legfrissebb. Egy csomó olyan megközelítés, akár technológiába, akár dizájnba, amiről ugye már korábban beszéltünk, mert azt mondja, itt a Forma 1-nél akartam említeni, hogy azért szerintem abban is az Audi egy nagyon új dolgot hozott be, tehát nem az volt, hogy egy Forma 1-es autók milyenek, szép színes, meg van rajta egy csomó logó, hát ugye itt azért megjelenésében is egy nagyon más az Audi autója, mint a több, és elég megosztó, ezt is tudom, nem mindenkinek tetszik, de más az, hogy egy színű
1: az Audi.
0: Én hallottam azt is, hogy valakinek nagyon tetszik, meg azt, hogy valakinek nagyon
2: nem.
0: De design. Egyébként egyszerű, igen, és nem színes szponzorlogók kerültek rá, hanem egyszínű logók, ugyanez jellemző egyébként a csapatra. Tehát egy picit más megközelítés.
2: Igen, visszafogott
0: és azt gondolom, hogy ez az utcai autókra is igaz, és ebbe próbálunk egy picit mások lenni. És hát azok az ambiciózus célok, amik a Forma 1-ben megvannak, ezek az értékesítésben is megvannak nálunk.
1: Ugye az előbb te is említetted, hogy ha az Audiról beszélünk, akkor triviálisan a német prémium trió cseng a fülünkben, mint konkurensek, ugyanakkor az utóbbi 2-3 évben jelentős kínai prémium konkurensekkel is gazdagodott hát nem csak a világ, nem csak az európai, hanem a magyar piac is. Hogy érint ez titeket, illetve az Audinak kell-e ezekkel versenyezni, vagy tartsuk meg hagyományosan azt, hogy a német prémium trióhoz méri magát mindenki?
0: Szerintem figyelnünk rájuk mindenképpen kell, de most még ebben a versenyben ők effektíven nincsenek benne. Tehát, hogyha itt eladási darabszámot vagy bármit nézünk, akkor azért a kínai márkák nem csak a prémium szegmensben, hanem úgy általában...
1: Hát igen, de az Audi egy prémium márka, azért mondom, hogy a prémium szegmensben is vannak kínai versenytársak.
0: Túl lehet nézni a három német gyártón, azért sokszor a Volvo-t is ide soroljuk, a Lexusról beszélhetünk, akár egyébként a Tesláról, bár ők most egy picit más úton vannak, de összességében, tehát azért egy nagy piacról beszélünk a prémium autóknál is, igen, látjuk a kínaiakat, félelemre szerintem nincs ok, egy olyan, hogy mondjam, egészséges magabiztossággal tudunk még ellenük csatába szállni. Azért én azt látom, hogy főleg a magyar piacon, meg az európai piacon az európai embernek az európai autó, meg a német autó az érték, és a prémium szegmensben meg pláne. Tehát ami már nem feltétlenül az a nagyon árérzékeny szegmens, ott szerintem egy kínai nehezebben fog ügyfelet elvinni, mint egyébként az olcsóbb kategóriák.
1: Picit kénytelen vagyok visszaugrani a Forma 1-re, mert ugye az előbb egy pár perccel azt mondtad, hogy vagy hát igazából az első blokkban, hogy egy másik márkán kívül csak nálatok lehet utcai autót kapni, és most itt a Peti belengedte a BYD érkezését, akkor már ugye lenne még egy szereplő, ahol nem veszélyes ez esetleg az Audira, hogy a BYD úgy szeretne nyomulni eladásban majd a nap végén, hogy a Forma 1-ben is megmutatja magát?
2: Az összes olyan szereplőnek, akik valóban kis-közép és felső kategóriával is rendelkeznek, elemi érdeke is például, hogy mondjuk egy rossz példát is, a Toyota pont ezt rontotta el, amikor nagyjából majdnem 10 évet volt a Forma 1-be. Ilyen apróság csak, hogy teljesen más logóval jött a Forma 1-be, mint az utcai autóba is, amikor már megérkeztek a sikerek, tehát Timo Glock is ugye Magyarországon második helyre fölért a dobogóra, nem tudott egyszerűen a vásárlójuk azonosulni azzal, mert összezavart egyszerűen az, hogy ott TF1 valami ilyesmi logó van a Forma 1-es autón, ugye a utcai autóján pedig hát ilyen karikák, és akkor most akkor mi van? Tehát ezek ilyen elképesztően bonyolult dolgok, de alapvetően az összes olyan gyártónak, aki azért borzasztó mennyiségben tömeg termelt, és nem olyan kifejezetten prémium, mint mondjuk például a Ferrari, ahol megmondják, hogy ennyit legyártunk, már rég megvan a gazdája, állj be a sor végére. Ott gyakorlatilag tényleg az a kulcs, amit a Renault mondott régen, hogy nyerd meg a versenyt vasárnap, add el hétfőn a hétköznapi autót.
1: Ez nem egy rossz vízió egyébként.
2: És hogy adjak egy ötletet az Audinak, nem mondom meg, ki csinálta régen, de gyakorlatilag az egy ilyenkor, amikor megérkezik egy gyártó a Forma 1-be, az mindig működni szokott, hogy csinál egy limitált változatot, egybe a Forma 1-es autó festésével és szponzor matricáival utcai kivitelben, és úgyhogy én is megvessem némileg drágábbért.
1: Az gyakorlatilag bármelyik Audinak jól állna egyébként. Arról szerettem valamit kérdezni Ádámot, hogy beszéltünk itt több konkurensről, ugye elhangzott a sok ízben emlegetett német trió, de hogy mi jelenleg az Audinak a legfőbb USP-je, hogy mitől tud ő kitűnni a versenytársaktól?
0: Teljesen őszintén azt gondolom, hogy egyre nehezebb kitűnni. Tehát, hogy az autók, meg összességében a technológia így nagyon közel hozta a gyártókat egymáshoz, és nem is csak a prémium szegmensben, hanem összességében. Tehát mi korábban azzal, hogy mondjuk milyen asszisztens rendszerek voltak elérhetőek egy Audiba, azok nem voltak feltétlenül elérhetőek egy Skodába vagy egy Volkswagenbe. Most már ez nem feltétlenül előny. Azért még mindig azt gondolom, hogy akár hogyha az anyaghasználatról beszélünk, akár ami Európában kifejezetten fontos, egy futóműről, egy quattrohajtásról, tehát megvannak az Audinak azok az előnyei, amitől még mindig Audi egy Audi, és ha le van takar a logó, de vezeted, akkor is érzed, hogy egy prémium autóból össze, egy Audiba ülsz kifejezetten. Ezekre próbálunk erősíteni, és azzal, amit így hosszabb távon a stratégiában látunk, minden gyártó mostanában elment abba, hogy nagyjából a visszapillantó tükrön is digitális kijelző van, és a kínai piacnak egyébként erre is van szüksége, zárójelbe teszem hozzá. Az Audi ebből vissza fog lépni, és a nemrég bemutatott Concept C néven látható autónk, ami a jövő formatervét mutatja be, ez abszolút a másik irányba megy, a fizikai gombok felé, a nyilván digitális, de kicsi, nem az egész belteret eltöltő kijelző felé, a vezetési élmény felé, és én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és meghallotta az Audi, nem itt Magyarországon, hanem Ingolstadtban is meghallotta egyébként a vásárlók visszajelzését, hogy az emberek, főleg az európai emberek, ők autózni és autót vezetni szeretnek, ők nem guruló számítógépekre vágynak. Nyilván minden olyan, főleg biztonsági, de bármilyen technológiai dologgal, amire ma képes az autóipar. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelentősen más az irány, mint a többi gyártónál az Audi esetében. Ez most már kezd látszani, de a következő években fog ez látványosan megérkezni. Hamarosan évvégén érkező új Q7-tel, új Q9-tel már látni fogjuk ezeket.
1: Ezt akartam,
0: a dolgokat.
1: Megelőztél már, akartam a Q9-re egy rövidet kérdezni, hogy láttam, hogy fog érkezni hamarosan, és hogy vajon milyen piaci igény hív életre egy Q7 és Q8-nál is nagyobb SUV modellt?
0: Hát ha már itt beszéltünk ugye többet a konkurenciánkról, mind a kettőnél van ebbe a szegmensbe autó, van ahol több is. És
1: a Q7 és Q8 nem konkurálnak ezekkel?
0: Hát a Q9 azért egy jelentősen nagyobb fixen 7 személyes autó lesz, úgyhogy egyébként megdöbbentően nagy élőbe, tényleg, már félelmetesen. De a lényeg, hogy van, tehát azt látjuk, hogy van ennek piaca, és ezen a piacon mi eddig nem voltunk ott. Uh-huh. És Magyarországon is azért ez egy jól látható piac, ráadásul ugye egy olyan árkategóriába érkezik, ahol azért akár a márkakereskedő, akár az importőr jó pénzt tud keresni. Tehát nekünk üzletileg ez egy fontos piac. Ebbe fontos szerintem nekünk részt vennünk, úgyhogy én abszolút látom ennek a létjogosultságát, és bízunk benne, hogy jó darab számot
1: látod
0: fogunk csinálni.
1: Látod már a Q9-et képen, Peti?
2: Nem, viszont...
0: Nem láthatta.
2: Nem láttam, de érdekes, amit mondtál itt előbb, hogyan harcol egy európai, vagy egy klasszikusabb felfogású autógyártó a kínaiak ellen. A Ford is ugye, na hát, ugyanannyi ideje dolgozik együtt a Red Bull-lal a motorján, tehát mint ahogy ti bejelentettétek, hogy oké, akkor érkezünk a Forma 1-be, és ugyanezt mondta a Ford vezérigazgatója tanulságként, hogy gyerekek, teljesen másképp kell szoftveresen gondolkodni, és ugyanez lesz az irány, hogy na jó, hagyjuk a tévét, rakunk az autóba, és azzal megyünk. Úgyhogy, hát igen, a Form 1 már megint tanított valamit.
1: Lassan őrültek azért a malmok, vagy hát nem tudom, hogy hány év kellett, hogy beérjen ez a vásárlói visszajelzéseknek a feldolgozása, de úgy tűnik, hogy ez egy új trend lesz.
0: Igen, meg azt kezdted szerintem látni, vagy átlátni, hogy nem működik az, hogy gyártasz egy jó autót, és ezt a világ minden pontján megpróbálod eladni. Tehát az Audi is most már Kínában egy teljesen más portfólióval megy, ott nem négy karika van az autókon, hanem négy betű, és rá van írva, hogy Audi, csak oda gyártott autók vannak, és egyébként ott az év autója az egy Audi lett, meg nem tudom a pontos számot, de egy irgalmatlan nagy számot eladtak a bemutató után 6 óra alatt az autóból, de azokat az autókat nem látod Európában, meg egyébként teljesen másra vannak kihegyezve annak a megoldásai. Ott sokkal fontosabb a digitális tartalom, mint az a tartalom, amitől egy autó, de Európában meg erre van szükség, mert egyébként azért Észak-Amerikában is.
2: Világszinten megint csak a Ford vezérre tudok utalni, hogy leginkább azt tanulták meg, hogy a Forma 1-ből, és így hát Red Bullon keresztül, hogy mennyire előre is jelezhető egy probléma, és hogy arra hogyan tud reagálni akár egy szoftver, akár kapsz egy olyan jelzést emberként, hogy hello, most már tényleg álljál meg. És azt mondja, hogy ez az a terület, amin oltári nagyot lehet nőni és fejlődni a kínaiakhoz képest.
1: Nagyjából egy percünk van még hátra, és Ádámot addig nem engedjük el, még meg nem mondja, hogy melyik a kedvenc Audia.
0: Bár a magyar piaci, mondhatom, hogy a magyar társadalom nagy része SUV rajongó, én a kisebb, sportosabb autókat szeretem, úgyhogy én az A3, A5 vonalon találom meg a kedvenceimet.
1: Jó, ez volt a könnyű része, tehát örülök, hogy könnyen rá tudtad vágni a kedvenc Audit, de hogy mi a kedvenc nem Audit? Mert mondhatsz nyugodtan bármit, figyelj, ez egy őszinte műsor. Bár fura lenne a betonát, hogy M4, de kíváncsian várom a válaszot.
0: Őszinte műsor, a saját autóm, ami otthon áll a garázsban, az egy Golf GTI.
1: Hát akkor német fixációval zárjuk, ahogy Peti olyan találóan megjegyezte a pilóták kapcsán.
2: Nekem Skodám van. Koncernmárka.
1: Én sajnos kilógok a sorból, de...
2: Mi, McLaren?
1: Bárcsak, az a szívemben van csak. Urak, zárjuk a műsort. Köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltatok. Köszönöm Tóth Ádámnak, az Audi Marketing Managerének, illetve Vámosi Péternek, a Motorsport Online főszerkesztőjének, hogy itt voltatok. Búcsúzunk a hallgatóktól. Köszi, Robi, hogy szerkesztetted a mai adást is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
3: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban.
7: Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Új fellépést ígér Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Érvénytelen lett a szlovák népszavazás. 66 hotdoggal nyerték az amerikai ünnepi versenyt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsú üzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38 és 3/4 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges viadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor. A mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A mai műsor második felében, az óra második felében a biztonságról beszélgetünk, ez kerül a fókuszba, azt vizsgáljuk majd meg, hogy milyen aktivitásai vannak a Generalia Biztonságért Alapítványnak, a közlekedés biztonsága, gyermek és ifjúság védelem, valamint az egészség megőrzés terén. Előtte azonban a műsor első felében a banki AI irányítása, a governance by design és a felelős bankolás stratégiájáról beszélgetünk. A kérdés pedig az, hogy hogyan őrizhető meg a márka egységessége egy olyan világban, ahol az egyes üzleti területek hajlamosak saját AI megoldásokat fejleszteni. Erről fogunk beszélgetni. Vendégünk a stúdióban pedig Pataki Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen. Üdvözlöm én és a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy az AI asszisztensek, mint az ügyfél interakciók új elsődleges felületei ma már nem csupán IT eszközök, hanem a banki márka legfontosabb kapcsolódási pontjai, azaz brand touchpointok, kifelé és befelé egyaránt egyébként. Miért tekintünk ma már az AI-ra úgy, mint a márka egyik legmeghatározóbb megjelenési pontjára, és miben más ez a szerep, mint a korábbi digitális csatornáké?
3: A digitalizáció és az AI előretörésével, ahogy ti is láthatjátok, hogyan épül be a mindennapi életünkbe, ugyanúgy beépül elsődleges interakciós felületként, tehát ez azt jelenti, hogy a fogyasztók vagy az ügyfelek bármely kommunikációs ponton információt szeretnének kapni egy márkáról, termékről, szolgáltatásról, akkor az AI-hoz fordulnak.
1: És mikor érezted marketing igazgatóként azt először, hogy az AI már nem csak egy technikai vagy technológiai kérdés, hanem kifejezetten az ügyfélélmény vagy márkaépítés szempontjából fontos?
3: Ez már a terjedéskor felmerült, tehát akár 2 évvel ezelőtt is, azonban azt láttuk az elmúlt másfél évben, hogy egyre több saját megoldás is terjed, akár a bankon belül, akár hogyha megnézzük, akkor bármely márka vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Ezért szükségessé vált a kérdés, és ezt több vállalat is felismerte, hogy a szabályozásával, illetve ennek a kialakításával foglalkozunk brand és egyéb szempontok szerint.
1: Gondolom, ez egy nagyon összetett munka.
3: Nagyon összetett munka, és nincs igazi iránymutatás benne, tehát meg lehet nézni a best practice-eket akár Magyarországon, akár a más országokban, azonban érdemes azt végig gondolni, hogy egy vállalat hova szeretné eljuttatni a saját fejlesztéseit, és milyen célokat, milyen stratégiát tűz ki irányításul. Legyen ez akár egy külső, akár egy belső ügyfélkiszolgálás.
2: Hol tart ebben az MBH Bank, hogy alakul nálatok a gyakorlat? Van egy külön osztály, amelyik ezt szabályozza kommunikációs és egyéb szempontból?
3: Összetett a kérdés. Szorosan együtt dolgozunk egyrészt a fejlesztő céggel, ugye nekünk a Peak Financials fejleszti az AI megoldásainkat javában, és a digitalizáció és technológiáért felelős területtel közösen dolgozunk most azon, hogy egy megfelelő szabályrendszer ugye már kialakításra kerüljön, vagy azt tovább dolgozunk. Ez jelenti a folyamatokat, tehát azt, hogy az egyes társterületek hogy dolgoznak egymással. Például ki az, aki eldönti, hogy hogyan szóljon az AI asszisztens a kollégákhoz, vagy akár kifelé az ügyfelekhez, milyen hangnemben tegezze, magázza, hogyan alakuljon ki az identitása, de érinti azt is, hogy melyek azok a szolgáltatások, amire azt mondjuk, hogy igen, ehhez érdemes egy AI asszisztenst fejleszteni.
1: Na most itt a különböző üzleti területek saját AI megoldásokkal is rendelkezhetnek, viszont nagyon fontos gondolom, hogy egyfajta egységes kommunikáció és egységes megoldás dolgozzatok ki.
3: Abszolút, én azt gondolom, és arra törekszünk, hogy legyen egy közös vizuális identitás, és nem csak vizuális, hanem elnevezésekben, stílusban, akár logóban, hogy néz ki egy chat asszisztensnek az avatárja. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amelyekre mindig ugye a fejlesztések során jutottunk el, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, azonban most már azt az igényt látjuk, és az üzleti területek részéről ez ugyanúgy megérkezik, és jönnek hozzánk a kérdésekkel folyamatosan, hogy legyen erre egy egységes keretrendszer. Úgyhogy ezen már nem is azt mondom, hogy dolgozunk, dolgozunk, hanem már kialakítottunk egyfajta rendszert az elmúlt egy évben, és most ezt terjesztjük ki és skálázzuk föl, ahogy jönnek az új fejlesztések a különböző funkciókhoz.
2: Maga a szakmai folyamat akkor úgy néz ki, de egy picit talán említetted is, hogy a üzleti terület meghatározza az igényét, hogy mit szeretne szakmailag, és akkor ti pedig ehhez hozzáteszitek a kommunikációs részt.
3: Igen, ezt nagyon jól körbeírtad, az üzleti terület ugye az adott igényre közösen a fejlesztő céggel definiálja, hogy milyen ügyfélélményt kéne mögé tennünk, és mik azok a főbb tartalmi kérdések, vagy szolgáltatási kérdések, amire választ kéne adni egy chat asszisztensnek például. Ők feltervezik természetesen a programozási keretrendszer részét, mi pedig szakértjük, illetve javasoljuk azt, hogy milyen stílusban szóljanak egy-egy válasznál, lehet finom hangolni azt, hogy az most mennyire személyes, mennyire formális, vagy mennyire legyen informálisabb, és így tovább. Ez nem azt jelenti a gyakorlatban, hogy mondjuk az egész szövegezési meg válaszadási részben mi belefolynánk, ez nem is cél, hiszen azért AI technológia, viszont a keretrendszert meg tudjuk hozzáadni.
1: És milyen visszajelzéseket kaptok már most az egyes egységektől, területektől?
3: Én azt látom, hogy nagyon nyitott mindenki, mert ez egy újabb terület, és nálunk egyébként is jellemző a kooperatív együttgondolkodás, így a banki csapatok között, úgyhogy abszolút elfogadják a véleményünket, és többször egyeztetjük a megjelenést. Van visszacsatolás, abszolút. Ami most dolgozunk, ami érdekes, az egy olyan platformbevezetés, ez házon belül, ami összefogja az összes okos asszisztenst, hívjuk azoknak most őket, vagy az összes olyan megoldást, hogy a kollégák egy platformról, egy felületről el tudják őket érni, érthetően elmondja azt, hogy ezek mire valók, hogyan lehet használni.
2: Mit szóltak egyébként a kollégák, tehát, hogy ők örülnek ennek a folyamatnak, nehéz nekik, hogy tudtok velük együtt dolgozni, illetve egy edukációs rész is gondolom, hogy itt fontos, hogy hogyan kommunikáltok feléjük, hogyan edukáljátok őket.
3: A kollégák nagyon örülnek, mert nagyon sok megoldást alkalmaznak már így is. Ugye a banki rendszereken ezeknek az elérhetősége nyilván korlátozottabb, a bankbiztonsági és egyéb adatbiztonsági okokból, szerintem ez teljesen érthető. Ezért a kollégák várják azt, hogy hogyan tudnak minél több megoldást, AI megoldást használni a bankon belül is, hogy abszolút örülnek ezeknek a fejlesztéseknek. Ezt jellemzően kommunikáljuk a bankon belül, ugye körülbelül 9000 munkavállalóval ez több csatornás kommunikációt jelent, úgyhogy ezt várják. A képzési programok azok folyamatosak, tehát ezt rendszerezett keretben a HR szervezi belső AI képzéseket, sőt van egy olyan területünk, akik pedig kifejezetten ahhoz a programhoz, amit használunk, most direkt nem akarom így a nevét mondani, de hogy specifikus képzéseket szervez, hogy az adott, nem tudom, programban azon belül hogyan lehet egyes funkciókat használni, és ezek nagyon népszerűek.
1: De jól értem, akkor egy kettős feladatotok van, mert egyszerre kell kifelé az ügyfelek felé is fejleszteni, kommunikálni, edukálni, és befelé a dolgozók felé is, vagy a kollégák felé is. Melyik a nehezebb egyébként?
3: Én azt gondolom, hogy kifelé egy nehezebb feladat, mert az ügyfeleknek úgymond, illetve a fogyasztóknak nagyon nagy elvárásaik vannak, hiszen az AI technológiák széles körben elérhetőek ma már, legyen az videós, képfelhasználó platform, vagy táblázatszerkesztő, de hogyha a privát életben használjuk, akkor is bármit, bármivel össze tudunk hasonlítani, ezért az ügyfelek elvárásai magasak. Tehát ha egy bank, vagy bármely vállalat egy saját chat asszisztenssel, vagy AI platformmal a piacra lép, akkor annak számottevően fel kell venni a versenyt a meglévő, akár nemzetközi alkalmazásokkal vagy funkciókkal.
1: És mitől várhat szerinted, vagy szerintetek egy ilyen megoldás valóban ügyfélbaráttá?
3: Akkor válhat ügyfélbaráttá, ha választ tud adni egy valós ügyfél problémára vagy kérdésre. És itt lép szerintem a szakértői pozíció be a képbe, hogy egy olyan vállalat hitelesen egy olyan termékről tudjon beszélni, ami szakértőként ugye az ő területe, és nem feltétlenül egy általános AI megoldás, hanem specifikusan egy-egy megoldásra koncentrál. Erre egy példa, nálunk a kifejlesztett chat asszisztens, ami a KKV-kat segíti gyakorlatilag a megfelelő források, támogatások megtalálásában, tehát ez egy ilyen pályázati iránytű, ami segít eligazodni a támogatások és uniós programok világában, illetve segít összehasonlítani a vállalkozásoknak, hogy mi az, ami elérhető a piacon.
2: Pont azon gondolkoztam, hogy nagyságrendben, nem tudom, hogy tudsz-e pontos számot mondani, hogy hány AI asszisztenssel dolgoztok?
3: Úgy fogalmaznám meg, hogy ilyen 5 és 15 között, és ezért is van szükség egyébként visszatérve erre a keretrendszer bevezetésre, mert azt látjuk, hogy ugye folyamatosak az üzleti igények és a fejlesztések, de azt, hogy ez kifelé, illetve befelé is megfelelően legyen használva, ehhez kell egy gyakorlatilag egy ilyen megoldás.
1: Ha az AI governance nézzük, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mennyire egységes ebben a bankszektor. Mekkora a verseny ebben? Ki tud előbb egy jó megoldást találni, vagy a legjobbat?
3: Az AI keretrendszert és a megfelelőséget az MNB is szabályozza, illetve foglalkozik ezzel, külön ajánlást is adott ki ennek vonatkozásában. Én azt látom, hogy a bankoknál Magyarországon a szervezeti helye az különböző, tehát nem egyértelmű, hogy valahol van egy önálló AI officer, most hívjuk ennek, vagy akár a digitalizációért, technológiáért felelős terület az, aki ellátja ezt a funkciót, vagy akár egy teljesen más pozíciót hoznak erre létre. Egyébként pont most volt egy nagyon érdekes cikk a Bloombergen erről, ami azt elemezte, hogy az egyes vállalatoknál most az AI officer, mint önálló pozíció, az mennyire igényel, de hogy alapvetően ez egy rövid távra tervezett funkció, hiszen betölti a hivatását meg a tisztjét másfél év alatt, és utána kérdés, hogy hogyan tagozódik be a teljes szervezetbe.
1: Egyébként érezhető most versenyelőny, vagy a jövőben érezhető versenyelőny amiatt, hogy egy bank mondjuk gyorsabban és felelősebben építi be az AI-t a működésébe?
3: Én azt gondolom, hogy igen, hogy a jövőben ennek lesz létjogosultsága, akár rövid távon, és pont Tamással beszélgettünk erről a műsor előtt, hogy vajon az összehasonlíthatóság az egyes termékeknek, meg szolgáltatásoknak hogy alakul, és amit eddig megtettünk egy Google Search-ben, vagy megtettünk egy különböző weboldalakon, gyűjtő oldalakon, azt most kiválthatja már egy gyorsabb, vagy egy specifikusabb banki asszisztens is.
2: Engem egyébként még most is érdekel, mert hogy eddig én ezt úgy csináltam, hogy mondjuk, hogy melyik bankot válasszam, hogy megnéztem mondjuk a Google-be, vagy valamelyik összehasonlító oldalon, és eddig nem jutott eszembe, hogy mondjuk a MBH-nak a oldalára felmenjek, és ott megkérdezzem például valamelyik AI asszisztenst.
3: Ezt most meg tudod tenni, abszolút, specifikusan, amit említettem, akár ezzel a KKV-s megoldásunkkal, viszont a jövőt én úgy látom, hogy az agentic AI megoldások azok, amelyek még ki fogják egészíteni a mostani kereső, hasonlítsd össze, javasolj típusú megoldásokat, akár olyannal, hogy úgy tudod briefelni, hogy beállítod a pontosabb paramétereidet, vagy jövőben mutató terveidet, például a céljaidat, és erre megfelelő javaslatot tud kidolgozni akár egy ilyen agent. És ezt a tapasztalatot tudod ötvözni az adott banki termékekkel, akkor ez egy nagyon jó kombináció lesz.
1: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy mit jelent pontosan a banki környezetben a governance by design megközelítés, és miért elengedhetetlen ez a transzparencia, valamint az elszámoltathatóság érdekében?
3: A kifejezés alatt én azt értettem, hogy már a fejlesztés kezdetén, vagy kialakítása előtt, ahogy bármilyen termékfejlesztésnél ez történik, vagy ideális esetben történik, a design és az ügyfélút, meg az ügyfél touchpointok nagyon meghatározóak kell, hogy legyenek. Tehát amikor úgy irányítunk egy ilyen fejlesztést, hogy ezeket előre beépítjük gyakorlatilag az adott megoldásba, akkor sokkal jobb megoldást kapunk, mint hogyha utána kellene hozzáigazítani brand, tone of voice és egyéb szempontokból, sőt összetettebb szempontokból az adott megoldást.
1: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy hol húzódik a határ az edukációban, mennyit érdemes mondjuk a technológiáról elmagyarázni, és mikor kell a bizalomépítésre, vagy mondjuk az emberi ügyintéző bevonására fókuszálni.
3: Tehát az edukációban a bank szerepe, én azt gondolom, hogy kettős. Egyrészt ugye a mély belső tudásépítés a kollégák körében, az azt gondolom, hogy fontos, tehát hogy tudják megfelelően használni az AI-t, mert ha nem megfelelően használják, nem az az eredmény fog kijönni, ami miatt ugye fejlesztjük, vagy ezt elvártuk volna. Az ügyfél oldalon pedig ez egy bizalomépítő kommunikáció is, tehát hogy azt a kontextust vagy szolgáltatást erősítjük bennük, amire ugye létrehoztuk, ezt ugye szerintem a sikerét is meghatározni. Tehát az edukáció szintje így kettős, és ahogy mondtam, kifelé én inkább azt gondolom, hogy egy olyan tudást kell tudni adni az ügyfeleknek, hogy érthető legyen a működése, a biztonságát meg tudják érteni, az adatbiztonságot, és meg tudja azt mutatni, hogy mikor érdemes akár a személyes ügyintézőhöz fordulni, és mikor érdemes a csetet használni.
2: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy a szabályozás része az, hogy az ember mikor lép be ebbe a folyamatba?
3: Igen, abszolút, igen. és ez ott fontos, ahol össze lehet kötni, nyilván egy kontaktcenternél például a különböző AI és emberi interakciókat.
1: Hogyan differenciáltok az edukációs stratégiátok során mondjuk a belső munkatársi kör, illetve az ügyfelek között? Tehát mi a legfőbb célotok az ügyféloldali kommunikációval az AI kapcsán?
3: Az ügyfeleknél szerintem az a legfontosabb, hogy az adott helyzetben mennyire tudjuk őket segíteni a döntésben, vagy egy termékválasztásban, és mi erre is törekszünk, tehát hogy meg tudják hozni azt a helyes döntést, ami az ő életükben ugye egy nagyon fontos pénzügyi döntés legyen, az az első lakásvásárlástól kezdve egy személyi kölcsönfelvételig, vagy akár már a megtakarítások témájában, tehát hogy ez a kommunikációs hozzáállásunk úgymond. A belső dolgozóknál pedig, ahogy mondtam, így a mélyebb megértés a fontos, tehát hogy ő megfelelően tudja akár briefelni, promptolni az adott megoldást, hogyha valamire kíváncsi, és a használat elsajátítása. Tehát hogyha van egy kérdése, akkor önállóan vagy proaktívan be tudjon lépni egy ilyen asszisztensbe, és azt fel tudja ott tenni.
1: Ami még szerintem izgalmas kérdés lehet, hogy és a ti munkátok szempontjából, hogy milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy ezt jól tudjátok kezelni, jól tudjátok irányítani ezt az igencsak nagy változást?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, főleg a jövőre vonatkozóan, mert ha megnézed azt, hogy mik a predikciók mondjuk a jövő képességeibe, tehát hogy mondjuk milyen skilleket kéne tanulni vagy fejleszteni a jövőbeni generációknak a munkavégzéshez, akkor a top pozíciókban soft skilleket javasolnak fejleszteni. Egyébként ez egy World Economic Forum reportban is megjelent, például a kritikus gondolkodás, például a probléma megoldó készség, és én azt gondolom, hogy ezek a képességek fontosak akár már manapság, és ez visszavezet oda, hogy milyen kérdést teszünk föl magának az AI-nak, tehát hogy hogyan használjuk. Mert ha esetleg egy egyszerű search-re akarjuk használni, akkor ugye az átvette már most a több ilyen search modellnek a funkcióját, de ennél sokkal összetettebb megoldások vannak, és ezért fontos, hogy valaki tud-e kritikusan gondolkozni, ugyanakkor ez a veszélye is, mert a fiatalabb generációknál, akinek nincsen élettapasztalata, és esetleg még nem alakult ki bennük ez a típusú gondolkodás, ami azért az évek során, vagy egy munkában eltöltött idő során növekszik, ott felmerülhet, hogy hogyan fogja majd felelősen azt az eredményt értékelni, amit az AI kidob.
1: Akkor kifejezetten akár a marketing kommunikációs szakembereknek is más készségek és képességekre, ha nem is másra lesz szükségük, de más hangsúllyal?
3: Igen, én azt gondolom, például a csapatomban én kifejezetten trénelem azt, hogy ugye a piackutatás terület is hozzám tartozik, kifejezetten trénelem azt, hogy amit elkészítenek anyagot, meg elemzéseket, azt hogyan fordítják le, és hogyan prezentálják. Ugye ez nem egy új téma, tehát hogy ez 10 évvel ezelőtt is téma volt, de hogy ehhez az AI-t hogyan veszik segítségül, hogy igenis használja azt a megoldást, hogy amikor leelemezte, összerakta, berakta az AI-ba, és tegye föl azokat a kérdéseket, ami segít mondjuk egy jövőbeli döntéshozatalhoz, mondjuk egy üzleti szinten.
2: Nekem is a bizalom kérdése jutott eszembe egyébként mind a belső, mind a külső ügyfeleknél, illetve az, hogyha mégis van egy tévedés, az hogyan tudjátok korrigálni adott esetben, vagy hogyan kell kommunikálni, mármint hogyha az AI téved, vagy valami, vagy akár nem lett jól promptolva például. Ez adódik.
3: Ez adódik, én azt gondolom, ha van ilyen tévedés, akár termékszintű, akkor már egy ügyfélszolgálati problémával, vagy ügyfélszolgálati kérdéssel állunk szembe, és ha ez egy belső kérdés, akkor ugye szintén jelzik a kollégák, erre egyébként még nincs kimutatásunk, de nagyon érdekes a felvetésed, ezt meg fogom nézni, és hogy hogyan tudjuk lekezelni, de szerintem ezért fontos az edukáció, tehát ugye a kollégák szintjén is, hogy fel tudja ismerni egy ponton, hogy az ott tévedett, vagy nem.
2: Vagy benne van a tévedés lehetősége.
3: Így van, vagy benne van, mert mondjuk az az adat, amit kihozott, az olyan szinten nem reális, hogy ez egy jó válasz. Így van.
1: Egyébként mennyi munkátok van még ezen a területen, hol tartotok, illetve akár napi szinten ez mennyi időt, energiát vesz igénybe?
3: Egyre többet, mert egyre több fejlesztés érkezik be hozzánk, ami még kihívás, hogy mondjuk egy nagy szervezeten belül mindenki tudja azt, hogy hova kell fordulni. Tehát, hogy megfelelően átérjen az információ, úgyhogy hogy elég sok munkánk van ezzel, heti szinten most van egy kolléganőm, aki körülbelül ilyen 8 órát foglalkozik már az ilyen típusú kérdésekkel. Én azt várom, hogy ez kicsit jobb lesz, amint az összes keretrendszer kialakításra kerül.
1: Térjünk vissza erre, hogy honnan hová jutottatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is a beszélgetést.
1: Pataki Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója volt ma a Business Lounge első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lounge-ot. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Morrissey koncert július 12-én a Parkban Egrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Még ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
2: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
3: Szép napot, ez itt még mindig a Business Lounge, a Rádiókafé és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, és a következő fél órában a biztonság kerül a fókuszunkba, kifejezetten a Generália Biztonságért Alapítvány kapcsán, amely több mint 2 évtizede dolgozik azon, hogy Magyarországon biztonságosabb legyen a közlekedés, a gyermekek mindennapjai, valamint a helyi közösségek működése. A részletekről beszélünk már is. Vendégünk a stúdióban Ritter Tamással, Old Boglárka, a Generália Biztonság Alapítvány szakértője. Boglárka, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Induljunk onnan, és engem kifejezetten érdekel, hogy hogyan választotok általában projekteket, ugye itt társadalmi felelősségvállalásról beszélünk, milyen hatást tudtok elérni, illetve miért vált stratégiai ügyé számotokra a biztonság támogatása?
4: Igen, hát az alapítónk egy biztosító, ezért a mi célunk, ami az alapító okiratunkban is szerepel, az az ilyen jellegű károk megelőzése, enyhítése. Elsősorban a közlekedésbiztonság, az egészségmegőrzés, a gyermek és ifjúságvédelem, diák és szabadidős sport, ezek a fő célkitűzései az alapítványnak, és olyan programokat kezdeményezünk, vagy működünk együtt programokban, amelyek ezeket a célokat valósítják meg.
5: Ezeket a programokat, ezeket ti indikáljátok, vagy ti indítjátok, vagy pedig megkeresnek benneteket, tehát hogy hogyan működik ez?
4: Ez vegyes, alapvetően van olyan programunk, amit mi kezdeményeztünk, például a gyerekotthonokkal való együttműködés, ez tipikusan olyan, amit mi kerestünk, együttműködő partnereket hozzá, de van olyan partner, aki minket keresett meg, és akkor egy jó együttműködés alakult ki. Igazából azt igyekszünk egy ilyen egyensúlyt megtalálni abban, hogy a saját kezdeményezéseink jól illeszkedjenek abban, amik egyébként így történnek a világban, meg mások jó dolgaihoz hogyan tudunk csatlakozni.
3: Milyen trendek, milyen kockázatok indokolják a programjaitok változását, bővítését? Melyek a legkritikusabb biztonsági kihívások?
4: Hűha, ez nehéz kérdés. Igyekszünk reagálni mindig az adott helyzetre, szükségletre. Mondok egy nagyon régi példát, amikor voltak ilyen nagy árvizek, és akkor az alapítónk, a biztosító kárszakértői mentek felmérni a károkat, adott esetben segítettek pakolni a zsákokat, és akkor volt egy ilyen nagyon személyes benyomás is arra, hogy mire van szükség, milyen segítségre van szükség, és az alapítványunk tudott ezekre reagálni, tehát hogy mindig vannak nyilván ilyen adhok segítségnyújtásra is lehetőségünk, de a programjainkkal igyekszünk azt a célközönséget megszólítani, akiknek mi szeretnénk segíteni, így visszaadni a társadalomnak azt, amit így, ugye az alapítónk egy üzleti szereplő is, és akkor szeretnénk egy picit azon a területen, ahol mi találkozunk, ugye a közlekedésbiztonság, az egészségmegőrzés területén szeretnénk így visszaadni a társadalomnak olyan értékeket, amik egyrészt ezeket a károkat segítenek megelőzni, hogyha nem is konkrét károkat, de hogy általánosságban a népességnek az egészség jobb állapotát, tehát sport rendezvényeket támogatunk, szűrőprogramunk van, gyerekotthonokat támogatunk, okoszebra programunk van, tehát egy csomó minden ilyen konkrét projektünk van, ami mind-mind oda vezet, hogy

0: figyelemre méltó.
1: Hát a gyermekotthonok helyzete az, azt, ahogy így végigkísértük az elmúlt évtizedet, az elég nehezebb, egyre nehezebbé vált. Mi már több mint 10 éve támogatunk egy generál mosolyvadász program elnevezésű gyerekotthonos programot. Ez több lábból áll. Az egyik az, hogy meghívásos pályázaton konkrét összegeket adunk a gyerekotthonok programjának megvalósítására. Ez főleg ilyen közösségi építési, nyilván szem előtt tartva azt, ami az alapítványunknak a profilja, hogy ezek ilyen sportos, közösségi foglalkozások legyenek. És akkor van egy másik lába, hogy nyári táborokat szervezünk ezeknek a gyerekeknek az Élmény Akadémiával közösen, aminek egy ilyen traumatudatos terápiás célja is van, nem csak az a célja, hogy a gyerekek egy jót nyaraljanak, hanem hogy megtapasztalják azt, hogy másképpen is lehet egymáshoz fordulni, hogy másképp lehet számítani a közösségre, a közösség megtartó erejére, az ő én erejére, én hatékonyságára, és ezekből nagyon felemelő tapasztalatok jönnek ki, és akkor egy harmadik láb pedig a nevelőknek nyújtott ilyen kiégés megelőző, szintén ilyen élménypedagógiai alapú workshopok szoktak lenni még.
2: A gyerekbiztonságon belül mik a fókuszterületek, vagy hogy látjátok, hogy mik a legégetőbb problémák?
1: Hát, hogyha konkrét fizikai biztonságra gondol az ember, az például a közlekedés biztonság az egyik ilyen fontos dolog. Éppen most fut egy szavazásunk, az Okos Zebra szavazás, ami az Okos Zebráról azt kell tudni, hogy ez egy útburkolatba épített prizma, ami, hogyha a gyalogos közelít a zebrához, akkor elkezd villogni, és az autósoknak felhívja a figyelmét arra, hogy érdemes lassítani. És így nagyon tényleg a megállási hajlandóság meg háromszorozódik az a méréseink alapján. És minden évben, tehát hogy összesen az évek alatt már több mint 70 ilyen okos zebrát támogatunk, és most van egy közönségszavazás folyamatban június 30-áig, amelynek során megszavazhatják az emberek a 19 megyében, Budapestet kivéve, hogy melyik legyen az az iskola közelében levő, kifejezetten iskola melletti zebra, amelyet aztán a mi okossá varázsolunk, hogy biztonságosabb legyen. Illetve van másik programunk is, oktatási intézmények pályázhatnak mobil kressz, animált mobil kressz parkra, vagy program, amivel helybe megyünk 100 iskolához, vagy óvodához, vagy bármilyen oktatási intézményhez. Hogyha most a közlekedés biztonságot említem. Vagy...
0: Igen, most kapásból viszonylag sok feladatot és programot említettél. Mi alapján döntitek el, hogy melyik programba vágtok bele, vagy melyik az, amit akár évről évre újra
1: igen, hát ebben az esetben, hogyha ennél a példánál maradunk, itt például figyeljük a piacot is, korábban egyébként egy ilyen csúszásgátló útburkolatot támogattunk, ami egy magyar innováció szabadalom volt, amit az aszfaltra egy ilyen érdes felületet vittünk fel, és akkor utána olvasva a szakmai anyagokat, hogy a vizibilitás az mennyire fontos, utána váltottunk az okos zebrára, mert az nem az volt az elsődleges cél, illetve nyilván az is egy nagyon fontos cél volt, hogy könnyebben tudjon fékezni az autó, de a megelőzés ugye az alapítványunknak általában fontos szempontja a megelőzés, tehát hogyha időben látja, akkor nem kell akkorát fékezni, és ezért akkor találkoztunk a Safe Cross programmal, és akkor mi kerestük meg a partnert, hogy együttműködnénk, úgyhogy 50%-ban támogatjuk, hogyha az önkormányzatok szeretnének ilyet csináltatni. Ez egy pályázati rendszer.
0: Van olyan projekt vagy program, ami számodra kifejezetten kedves?
1: Hát nekem a szívem csücske gyerekotthonos program, úgyhogy a Gyerekszigetre is mindig meghívjuk őket, illetve hogyha van olyan általunk támogatott esemény, akár futóversenyről még nem beszéltem, mert az egészségmegőrzés terén pedig szűrőbusz futóverseny támogatás is van, de ezekre az eseményekre is a gyerekotthonokat mindig elhívjuk. Most is a Gyerekszigeten jár több száz gyerek, illetve télen a Frisz Fesztiválon, ami a Műjégpályán egy ilyen sportos korcsolyázós program, és a futóversenyinkén a General Night Run-on is rendszeresen megfordulnak, és jól is teljesítenek egyébként a gyerekotthonos fiatalok. Ez nekik egy külön megtartó erő a sport.
0: Ha már említetted a Gyerekszigetet, mióta támogatjátok, illetve melyek a legfontosabb területei az együttműködésnek?
1: Hát ez is már több mint 10 évre nyúlik vissza ez az együttműködés. Itt több dologgal is készültünk. Az egyik legfontosabb programunkról még nem tettem említést, ez az úgynevezett The Human Safety Net program, ami a sérülékeny társadalmi csoportoknak, így a 6 éven alul gyereket nevelő családoknak a támogatást, főleg ilyen szülői kompetencia, 21. századi kompetenciákat hogyan tud a szülő is átadni a gyerekének, ilyen program lényegében, és szervezünk minden évben ilyen szülő-gyerek tábort, és most az adom a

0: Gyerekszigeten is évről évre egy THS-en adománybüfét működtetünk. Ez úgy néz ki, hogy a Generei önkéntesei 100-nál is több ember ott kötényt köt és palacsintát süt, hotdogot készít, limonádét szolgál fel, és az ebből befolyt bevételeket is beleforgatjuk ebbe a szülőgyerek táborba, tehát ez így igazából ez az adománybüfé az egyik legfőbb tevékenységünk, ami évről évre a Gyerekszigeten jelentkezik, illetve van még egy generáli akadálypálya nevű, egy ilyen ninja pályaszerű kihívásos ügyességi, sportos tevékenységünk, és a szűrőbuszaink is évről évre ott vannak a Gyerekszigeten, úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok.
1: Jól értem, hogy akkor ez a Gyereksziget támogatás, ez nem csak egy pénzügyi támogatás, hanem hogy ennél sokkal jobban vagytok involválva a dologba?
0: Igen, ez egy névszponzori együttműködés is, de saját aktivitásokat is mindig viszünk, mert szeretnénk mi is plusz értéket adni, nem csak a nevünket, hanem akkor tud hiteles lenni szerintem egy ilyen együttműködés, hogyha mi is jelen vagyunk aktívan, és azonosulni tudunk ezzel, akár az önkéntesek, akiket oda viszünk, akár azok a programok, amiket mi pluszban adunk, tehát, hogy amit ezen az együttműködésen felül oda viszünk, és beleteszünk energiát, emberi és anyagi erőforrást, hogy gazdagabb legyen a program, és tényleg igyekszünk úgy egyeztetni a szervezőkkel is, hogy ami ott jól ül, és szívesen használják az emberek azokat nyújtani.
2: És hát az egész beszélgetést onnan indítottuk, hogy CSR tevékenységet, a társadalmi felelősségvállalás tevékenységet folytattuk. Például akár egy ilyen Gyereksziget esetében évről évre kiket, hány embert tudtok elérni?
0: Hát a Gyerekszigeten is volt egy evolúció, ugye korábban az volt, hogy júniusban minden hétvégén volt, aztán a Covid után ezt szűkíteni kellett, és most jelenleg már második vagy harmadik éve egy hosszú hétvége, tehát 3 nap az iskola végén, és nyilván több ember tudott vonzani, amíg ez egész hónapos volt ez az ingyenes rendezvény. Most ilyen 40 000 látogatója volt legutóbb a Gyerekszigetnek. Ez főleg azért fontos, mert ez egy ingyenes program, és a kisgyerekes családoknak ez sokat számít, hogy tulajdonképpen bárki által hozzáférhető, és mindenféle tényleg nagyon színes programok vannak. A felnőtteknek is van program, például ez az egészségügyi szűrőbusz, amit mi viszünk, ez ott mindig nagyon nagy érdeklődés szokott mutatkozni, mert itt egy csomó mindent ki lehet szűrni, ott, amit egyébként az ember nem megy külön orvoshoz, akár a gluténérzékenységet, akár a férfiaknál a prostata problémákat ilyen egyszerű gyors vizsgálattal ki lehet szűrni, és ezek mindig fontosak, hogy az emberek eljussanak ilyen vizsgálatokra is.
2: Említetted, hogy többféle szervezettel, illetve kezdeményezéssel vagytok kapcsolatban, és engem az érdekelne, hogy mitől válik egy támogatott kezdeményezés stratégiai partnerré? Tehát hogyan mélyülnek el ezek a kapcsolatok? Mi az a hívószó, ami titeket megérint?
0: Hát mondok egy példát, például ahogy kiválasztottuk azt, hogy futóversenyt fogunk támogatni, a Generali Night Run, egyébként az idén Duna-átúszás is lesz benne, szóval egy egész napos sportünneppel készülünk a különböző futótávok, a Duna-átúszás, meg még napközben streetball bemutató is lesz, szóval ez egy egész napos program lesz augusztus 29-én. Itt például az volt szem előtt, hogy nekünk a diák és szabadidősport, meg az egészségmegőrzés az egyik fókuszterületünk, és a futást azt egy olyan könnyen hozzáférhető műfajnak gondoltuk, amihez nem kellenek eszközök, egy futócipő elég, és igazából könnyű, bárki belevághat, tehát nem egy ilyen elit sport, amihez mondjuk nem fér hozzá bárki, és ez is egy szempont volt, hogy minél több embert ezzel elérjünk, hogy ez nem a versenysport, hanem direkt a szabadidősport, hogy abban hiszünk, hogy az egészségmegőrzés része az, hogy az ember rendszeresen mozog, és hogy egy picit érzékenyítsük a társadalmat arra, hogy ez egy jó buli is, meg egy nagyon hasznos dolog is. Úgyhogy itt például ez a sportág választásnál szempont volt, hogy egy ilyen hozzáférhető, mindenki számára elérhető műfajban működjünk együtt, és nagyon jó az együttműködés itt is, már évek óta maratonmennel, akivel ezt közösen csináljuk.
2: Mondtad az érzékenyítést, és akkor erre rákapcsolódnék, hogy az alapítvány számára mennyire fontos a szemléletformálás, vagy számodra, illetve az, hogy hosszú távon a biztonság kultúrája erősödjön Magyarországon.
0: Erről szól az alapítványunk, hogy a biztonság, és a biztonság az egy olyan fogalom, ami változik az idővel. Az alapítványunkat 1995-ben hozta létre az alapító, és akkor még például senki nem gondolt arra, hogy létezik olyan, hogy cyberbiztonság, vagy pedig az internetes bullying, ez is a biztonság témakörébe tartozik. Volt olyan programunk korábban, most pont nem fut ilyen, az alapítónknál fut egy ilyen AI tudatosság program, de egyébként szóval változik, hogy mikor min van a hangsúly, mik jelentenek a kockázatot. 1995-ben még a cyberbiztonság nem volt jelen, és akkor ezeket így, nyilván ezek a fogalmak így adott korszakra adaptálhatóak, hogy mikor mi számít. A gyermek és ifjúságvédelemben a bullying, a gyerekbántalmazás, az például egy fókusztéma a gyerekotthonos tematikában és a táborokban. Kutatásokat is végzünk néha ezekről, ilyen omnibuszos közvélemény kutatásokat, hogy lássuk azt, hogy mik a legnagyobb félelmek.
2: Tehát amiről beszélsz, gyakorlatilag az minden gyermeket érint. Tehát ugye kifejezetten a gyermekotthonokat említetted, de hogy itt akár bármelyik iskola kapcsán egy ilyen program szóba jöhet, és valid.
0: Igen, meg amikor okoszebrát telepítünk, akkor például ahhoz kapcsolódó kutatást is végeztünk, hogy mitől tartanak, hogy miért nem meri valaki elengedni az iskolába a gyerekét, vagy mi kell ahhoz, hogy biztonságban tudja a gyerekét, és akkor építünk ezekre a kutatásokra is, hogy mire van szükség. Az okoszebra sem úgy kezdődött, hogy kifejezetten iskolák előtti okoszebrákról indultunk, hanem kb. Az önkormányzatok pályáztak, és akkor mi ezt egy súlyozott pontrendszer szerint elbíráljuk, hogy ilyen baleseti statisztika, forgalmi statisztika.
2: Van rá a legnagyobb szükség.
0: Hol van közintézmény, és akkor az utóbbi pár évben fordultunk rá, hogy igen, akkor kifejezetten az iskolák előtti zebrákat szeretnénk célba venni, és biztonságosabbá tenni, mert ez a gyerekfókusz talán így egy picit még inkább indokolt, így, hogy mit vannak ezek a mindenféle mikromobilitási eszközöktől kezdve, az is ugye egy új dolog, hogy ez is egy új ilyen veszély, hogy az ember az osonó rollerek világában is, ott ugye a gyalogos és a közúton közlekedő között hogyan lehet ezt biztonságosan.
2: Hát igen, a biztonság témája az gyakorlatilag egy kimeríthetetlen dolog. Mennyire terveztek, mennyire láttok előre? Ott a COVID kapcsán is jutott eszembe, ott egy nagy váltás volt a ti életetekben, és máshogy kellett gondolkodni, más aktivitásokat máshogyan kellett szervezni. Mennyire lehet biztonsággal előre látni?
0: Hát egyébként pont a THSM programunknak az egyik fő gondolatisága az a jövőállóság, szóval hogy olyan gyerek, a szülőket abban támogatni, hogy a gyerekek jövőállóak legyenek, reziliensek, fel tudjanak készülni olyan dolgokra, amiket ma még egyáltalán nem látnak előre.
2: Ezt igénylik a szülők és a pedagógusok?
0: Mert ezt az oktatásban igen, egyébként ezt szerintem az ilyen progresszív oktatási irányzatban már alkalmazzák is, de igen, ebben vannak partnereink, a Bridge Budapest például sok ilyen workshopot tart. Covid-nál például úgy reagáltunk a helyzetre, hogy a szűrőbuszainkat átállítottuk Covid szűrésre. Tehát, hogy akkor úgy járták a szűrőbuszaink, hogy nem szív- és érrendszeri betegségeket akartak kiszűrni, meg teljes testtömeg elemzést végeztek, hanem kifejezetten Covid gyors teszttel járták a világot. Kisvállalkozóknak, akik ugye nehéz helyzetbe kerültek a Covid alatt, kifejezetten nekik is ilyen Covid szűrőcsomagot biztosítottunk, úgyhogy igyekeztünk így
2: mindig az aktuális
0: követni,
2: helyzetekre.
0: Igen, a szükségletekre.
2: Reagálni. És egyébként mivel lennél elégedett akár, hogyha 2-3 éves távlatba előre nézünk az alapítvány tevékenységével kapcsolatban?
0: Hát mindig a társadalmi hatás a fő cél, ugye ez egy nehezen mérhető dolog, vagy erre különböző módszertanok vannak, de alapvetően a társadalmi hatás a célja az alapítványunknak, és én annak örülnék, hogyha mindig képes lenne az alapítvány megújulni, tehát hogy nyilván egy már több mint 20 éve létező, sőt, alapítvány kell, hogy tudjon mindig reagálni a környezetre, az új igényekre, szükségletekre, hogy a kockázatokat csökkents, hogy a biztonság szó az tényleg tartalommal teljen meg, és ne legyen ilyen elkopott egy idő után, hanem ugye mindig vannak kihívás, biztonsági kihívások, és akkor ezekre tudjunk mindig reagálni.
2: Meg fontos az edukáció, fontos az érzékenyítés, de kellenek a gyakorlati segítségnyújtások. Tehát, hogy az, nem tudom, hogy itt milyen súllyal esik latba egyik vagy másik. Mire fókuszáltok?
0: Szemléletformáló programjaink is vannak, illetve arra is mindig teret szentelünk, hogy ilyen adhok esetekre tudjunk reagálni, hogy amikor ilyen nagy bajok történnek, akár a verónai buszbaleset, vagy akár ilyen egyedi nehéz sorsokkal találkozunk, akkor arra is tudjunk reagálni. Nyilván ez nem egy stratégiai dolog tud lenni, hanem ez egy adhok dolog lenni.
2: De ha jól értem, egyén és társadalmi szinten egyaránt.
0: Igen, így van.
1: A szülőktől, pedagógusoktól kaptok egyébként visszajelzést, vagy igényt adott esetben, hogy mivel lenne érdemes foglalkozni?
0: Igen, én a gyerekotthonos nevelőket is ide sorolnám, tehát ők borzasztóan sokat visznek haza, és hálásak azért az új szemléletű programért, amiből ők is tanulnak. Úgy is tanulnak belőle, hogy ők kísérik a gyerekcsoportokat, és az élménypedagógia módszertanát így megismerik, hiszen ők se ebben szocializálódtak, meg a gyerekek se ebben szocializálódtak, illetve amikor kifejezetten nekik tartunk ilyen módszertani workshopokat, szerintem az is, abból is nagyon-nagyon sok, tehát ugye az egy olyan terület, ahol erre nagyon nagy szükség van. Nyilván az élet más területén, ahol találkozunk pedagógusokkal, az amikor az oktatási intézményekben megyünk, korábban, az idén már nem, de korábban volt az Innomate program, amikor ilyen ötlet, innovációs ötlet verseny volt ez tulajdonképpen, ahol középiskolások a saját ötleteiket vihették el a megvalósításig, és különböző mentorok kíséretével, és ez is egy ilyen design thinking módszertant használt, és ezt is, ott is nagyon sok pozitív visszajelzésünk érkezett.
2: Hát jó hallani ezt a sok pozitív példát. Boglárka, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Volt Boglárka, a Generália Biztonságért Alapítvány szakértője volt ma a Business Lunch vendége. Ez volt mára a műsor. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmedia, az Indamedia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Árthat a gyermekeknek a túl sok képernyő, tisztult a kontinens levegője. Továbbra is nyári meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Kiskezekben nagy képernyők, ez a média hatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túl korán használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: Szerelem helyett átverés. Egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 000 forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatért, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég, hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
1: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Amikor még Guy Ritchie tudott filmet csinálni, a második nagy duranása a Bluff. Na most Korski zenélte újra.

0: This is a shotgun, Sol.
1: It's a fucking anti-aircraft gun, Vincent.
2: Szervusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádiókaféban, és jól érzem magam.

smoking sex.

0: Sem a Paradízó. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Korszki volt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Qualitons, Yumi Gagarin, Karkava, Reed Packer, Dali Borovú Granye, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Július 6-án, hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Elindult a jelölés a Gundeldíjra, új energetikai törvénycsomag készül, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiunkat Kovács László, a Magyar Vendéglátó Kipar Testületének elnöke.
6: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elveszik.
5: Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsú üzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Miki Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik ugyanakkor az északi tájakon, még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs. Független. Kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, és ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai vendégeim Pálos Hanna, a Katona József Színház tagja, és Pető Kata, akivel számos független produkcióban találkozhattunk. Ma a Jurányiban látható MILF és Mély Levegő című előadások kapcsán beszélgetünk női sorsokról, döntésekről, párkapcsolatról, színészi létről. Sziasztok!
1: Szia!
3: Szia! Sziasztok!
2: Az az érzésem, hogy se a MILF, se a Mély Levegő nem úgy készült, mint egy hagyományos színésznői felkérés. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy téged képzellek el ebben a szerepben, hanem mind a ketten nagyon megdolgoztatok érte, nagyon aktívan részt vettetek a kezdetektől a folyamatokban. Erről, ha mesélnétek először.
3: Hát igen, nem ezt én képzeltem el magamnak. Lévén, hogy a történet is az enyém, ezért aztán az írás, már az írás elejétől, illetve a beszélgetésektől kezdve ott voltam minden egyes pillanatban.
2: A beszélgetés azt jelenti, hogy a Kovács Ikrekkel, Viktorral és Dominikkal, akik fiatal drámaírók, elkezdtél beszélgetni, és őket gyakorlatilag egy ponton felkérted arra, hogy írjanak ebből egy darabot?
3: Nem egy ponton, tehát először rögtön, történt tehát a felkérés, és utána kitaláltuk, hogy ennek az lesz a jó módszere, hogyha mi találkozunk, beszélgetünk, ők lejegyzetelik és fölveszik, föl is vették, nagyon sok órányi anyag készült, és akkor abból írtak egy darabot, de ez nem azt jelenti, hogy tehát ez ettől még az ő darabjuk, és teljesen átalakult az írás során a szereplők, meg egy csomó esemény is hozzá is tettek, szóval, hogy igazából csak az alapja az, ami az enyém.
2: És mi volt az alapgondolat benned?
3: A legelső gondolatom, illetve vágyam az volt, hogy a Fleabag című nagy sikerű sorozatot szerettem volna megcsinálni egyedül, és akkor monodráma lett volna, erre nem kaptam meg a jogokat, és akkor rájöttem, hogy hát tök jó, hogy nem kaptam meg a jogokat, mert van nekem is bőven elég történetem, ami így átível az egész életemen, ezek kapcsolati történetek, beleszőve a családomat, mint erős tényezőt, mint párválasztásban, és aztán az egész, hát a gyerekeim születése, és ahogy így átbukdácsoltam ezeken az éveken a kapcsolataimat illetően, és aztán úgy éreztem, hogy van most valami nyugvópont, ami viszont elég itt társadalmilag kérdéses, hogy ez hogyan és miként felvállalható, és akkor ez így nagyon érdekesnek tartottam, hogy ide lyukadtam ki, vagyis hogy én most itt tartok.
2: És mi volt a Kovácsiknak reakciója? Tehát hogy zajlott így az eleje, közepe, vége ennek a munkának? Biztos sokat alakult. Őket elsősorban így a vidékkel szoktuk azonosítani, tehát hogy ők a vidéki gondolkodás, vagy a vidéki emberek világa az, amiben ők nagyon otthonosan mozognak, tehát ez pedig az, amit te képviselsz ebben a darabban, meg egyébként ez nagyon más.
3: Igen, hát ez nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy bele tudnak helyezkedni ebbe a lényegében budai úrilány szerepkörbe. Ami persze nem egyáltalán nem is így néz ki a valóságban, és nem, semmilyen konfliktusunk nem volt, semmit nem kellett magyarázni, hanem egyszerűen tényleg eleve jó kérdéseket tettek föl. Ők értették, hogy én nekem mi az alap gondolatom, ami a MILF, mint a címéből is látszik, hogy a nagy korkülönbséggel létrejövő kapcsolat, és úgy, hogy a nő javára van a korkülönbség, ez izgatott engem, és ez őket is nagyon érdekelte. Nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy hülye vagy, hát 20 éves fiúkkal akarod megíratni ezt a történetet, és hogy így picit pillanatokra elbizonytalanodtam, de aztán minden találkozásnál biztos lettem abban, hogy ez egy nagyon jó döntés. Nagyon széles látókörűek társadalmilag is, és szerintem lélektanilag is, és ezért egyáltalán nem volt kérdés, hogy ez jó lesz, és végtelenül jó humoruk van, ami számomra nagyon fontos. Cinikus és fekete humoruk is van, és az is jól jött.
2: Hanna, nemrég beszélgettem Halász Ritával, és hát ő elmondta, hogy már ugye a hangos könyv felolvasásakor benned már így érett a gondolat, hogy neked ezzel további dolgod van.
1: Tulajdonképpen a második karantén alatt olvastam a Mély Levegő című regényt. Egy nap alatt olvastam el körülbelül, szóval 24 óra leforgása alatt, és akkor azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Ha más nem, azért is, mert olyan szavakat olvasok itt egymás után, olyan sorrendben, olyan gondolatokká összekovácsolva, amiket már nagyon régóta keresek. És én akkor volt a kisfiam másfél éves, és tulajdonképpen nem csak régi kapcsolataimnak a feldolgozása állt előttem, mint feladat, hanem egyáltalán magamat, mint anyát megfogalmazni, vagy ebbe a szerepbe belehelyezkedni, és elképesztő ereje volt számomra ennek a történetnek, és azt éreztem, hogy ha engem ez így megérint, és már ez a szakmám, hogy színésznő vagyok, akkor ezzel én ezt szeretném másoknak is átadni, eljuttatni. És akkor az első gondolatom az volt, hogy meg is kerestem a Halász Ritát, hogy ebből hangos könyvet, ha esetleg készülne, akkor én egyébként nagyon szívesen felolvasom. És amikor ez készült, akkor pont az volt bennem, hogy de kár, hogy ezt nem lehet megcsinálni előadásnak.
2: És akkor megtörtént a hangos könyv?
1: Megtörtént a hangos könyv, de arra úgy felkészültem, hogy a Lázár Katihoz jártam például felolvasni neki hangosan, mert még soha nem csináltam hangos könyvet, nem tudtam ez hogy néz ki, szóval már fejből tudtam részeket, mire a hangos könyv maga a felvétel készült, de a nagy áttörés az volt, hogy a Ritának volt a Műpában egy bemutatkozó estje, Valuska Lacival beszélgettek, és akkor felkértek, hogy egy-egy részt tehát olvassak
2: már föl. A Margó Fesztiválról
1: beszélgettem. Igen. És a Beck Zoli játszott egy pár számot. Engem meg felkértek, hogy olvassak már fel pár részt, ha már a hangos könyvet is én csináltam. És akkor megéreztem azt, hogy így minden nélkül csak egy pódiumon ülve egy-két részletet hall a közönség, olyan ereje van, és annyira jól működik, hogy ez nem egy elvetélt gondolat. De akkor még utána még mindig egy-két pár hónap eltelt, és nagyon rosszul voltam. Nem találtam a helyemet így semmilyen szempontból, se szakmailag, se a lakásba, se anyaként, szóval azt éreztem, hogy valamit kell csinálnom, és akkor egy novemberi napon felültem az ágyamba, és úgy ébredtem fel, hogy tudom, hogy kell ezt megcsinálni.
2: Térjünk vissza Katához. Az, hogy a Kovács Ikreken kívül milyen alkotótársakat választottál magad mellé, akár látványban, akár Rohonyi Barnabás személyében, ennek a folyamatáról, ha mesélnél.
3: Gergye Krisztiánnal már korábban dolgoztunk együtt egy korábbi monodrámámon, az Árnyék Elfrid Jelineknek az Árnyék című szövegével, és akkor nagyon egymásra találtunk, úgyhogy kerestem rendezőt, és volt, aki nem vállalta, volt, aki nem is válaszolt, és akkor a Krisztián mondta, hogy őt koreográfusnak szerettem volna, és mondta, hogy annyira hülye vagy, hát, hogy olyan jól értjük egymást, miért kell ide egy harmadik ember közénk, hogy csináljuk meg együtt. A Barnabás, a Rohonyi Barnabás, ő is egy idő után lett nyilvánvaló, hogy hát miért keressek egy másik fiút, vagy fiatal színészt, aki eljátsza, hogy velem kapcsolatban van, amikor itt van a Barni, aki egy csodálatos színész, és akkor még nem csináljuk meg együtt.
2: Zárójelben azért most már jegyezzük meg, hogy ti valóban egy párt alkottok.
3: Igen, össze is házasodtunk, úgyhogy férj és feleség vagyunk. Hát a Matisz Flóra, a zeneszerző, őnek is nagyon sok zenéjét hallottam már, és akkor az úgy nagyon izgatott, és nagyon jó is volt együtt dolgozni. Most csinálunk egy következő darabot, úgyhogy abban is ő az egyik zeneszerző. A Nagy Fruzsina, aki a jelmezeket csinálta, ő nekem évezredes barátnőm, úgyhogy az is valahogy egy, sőt, nem csak barátnőm, hanem példaképem jelmeztervezőként, úgyhogy az valahogy egyértelmű volt, hogy nem én fogom csinálni, hanem ő.
2: De már a nyitókép is nagyon erős, amikor a közönség bemegy és helyet foglal, akkor igen, ott ül egy gyakorlatilag mesztelen férfi, és igen, nézi igen, őket, vagy minket. Általában ez fordítva szokott lenni, vagy ritkábban lát az ember mesztelen férfiakat a színpadon, mint igen, nőket. Igen. És azért, mivel ez a nő története nyilván másodhegedűs a férfi. De hogy ezek a viszonyok, meg viszonyulások, meg a mesztelenség, stb. Ez hogy alakult ki a darabban?
3: Azért nem mesztelen.
2: Hát van rajta.
3: Alsónadrág van rajta.
2: Különböző alsónadrágok
3: a jelmezei. Ez nagyon egyszerűen úgy alakult, hogy azt éreztem én, hogy ha én ennyire kitárulkozom lelkileg, akkor szeretnék ennek egy ilyen kontra képet kirakni, hogy akkor most cseréljük meg, és a férfi vetkőzzön kvázi, sőt, mi több legyen kitéve, mint ahogy hús piacra, most legyen a férfi kirakva, ez egy férfi test. Nézzük ezt, és viselje most a férfi. Az, hogy ez tulajdonképpen ironikusan ez az ő értéke, amit természetesen én nem így gondolok, de hogy ezt szerettem volna.
2: Hát, sőt, ez a neve is, ugye? Sexy motherfucker, vagy
3: igen,
2: mi a neve?
3: Igen. És aztán volt egy pillanat, amikor a Krisztián mondta, hogy ennél a szerepnél szeretném, hogyha ott egy öltöny, legyen öltöny a Barnabáson, és akkor a Fruzsina mondta, hogy ti hülyék vagytok. Hát eddig szépen végigvittük, hogy minden szerep egy másik alsónadrág, most már ne legyen rajta öltöny, hanem akkor tessék végigcsinálni, hogy ez egy
2: alsó. Hát egy nyakkendő van rajta.
3: Egy nyakkendőt kapott.
2: Szóval van erre valamiféle utalás. Nálad, Hanna, viszont egy darab nagy bőgös van.
1: Igen. Az számomra egyértelmű volt, hogy olyan régóta dolgozik bennem a szöveg, tulajdonképpen az olvasástól kezdve 2,5 év telt el, olyan többlet tudásom van, és annyira határozottan érzem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy nem szeretnék győzködni valakit, hogy de hidd el, hogy ez jó lesz, vagy helyet keresni most ebbe egy rendezőnek. Ráadásul egyébként, ami szerintem tök hasonló a Katához, hogy olyan erős volt a belső hívás, én nem is tudom elképzelni, hogy csinál az ember úgy monodrámát, hogy nem ő találja meg a szöveget, hanem így, mert az a helyzet, hogy egy színésznő áll a színpadon, és 90 percet beszél, mondhatjuk azt, hogy most milyen szerep mögé bújik, és ez nem ő, annyira személyes lesz az összes gesztusa, hogy az többet igényel, mint egy színészi létezés, amit úgy megszoktunk egy több szereplős előadásnál. Tehát azt tudtam, hogy rendezőre nincs szükségem, és azon a novemberi napon úgy ültem fel az ágyamba, hogy egy férfi nagybőgős szeretnék magam mellé. Azért is, mert ez a történet egy válás története, vagy tulajdonképpen egy váláson keresztül egy nagyon bonyolult kapcsolatból sok sebbel kilépett nő története. Az ő szemszögén keresztül ismerjük meg egy évét, amíg ezt feldolgozza, vagy eljut odáig, hogy én el fogok válni. De annyira az ő szemszögéből nézzük végig az összes szereplőt, hogy szerettem volna, hogy áll mellettem egy férfi, aki nem szólal meg. Ha eszébe jut a nézőnek, ha nem, óhatatlanul is azt látom, hogy nagyon sokszor figyelik az Andris, Csizmás András egyébként a nagybőkös, vele próbáltam, és Ajtai Péter a váltója, de hogy egyáltalán az ő jelenléte, vagy hogy a férfi energia így van jelen a színpadon, az nekem nagyon fontos volt. Hogy ez most az egyik szemszög, most a másikat nem halljuk, ő játszik egy bőgön, ami szintén egy ilyen teret követel, szóval az egy nagy hangszer, annak úgy ki kell találni a helyét, és hogy én meg vagyok a másik hangszer, és tulajdonképpen mi egy duett vagyunk. illetve a bögő végig kíséri Verának, a főszereplőnek a lelki állapotait. Szóval nem ellenpontként szerettem volna, hanem egy picit segíteni a koncentrációt. Volt bennem egy ilyen kisebb rendőrségi érzet, vagy valami félsz, hogy most, ha én egyedül beszélek, akkor az érdekes lesz-e. És azt gondoltam, hogy ha szólít zene közben, nem végig, de bizonyos pontokon nagyon határozottan is, az valahogy, ha még segíti a nézőt, ha egy kicsit valamiért lejönne a történetről, és eszébe jutna, hogy holnap mit kell bevásárolni, amit én aláírok, hogy most tudjuk, hogy nem fog bejönni más, tehát hogy ez előfordulhat, akkor is hasson úgy a zsigereire valami, ami még így itt tartja. Ugyanilyen volt a másik találmányom, vagy amihez nagyon ragaszkodtam, és amiben Keresztesova Veronika díszlet jelmeztervező segített, az írásvetítő, hogy színek jelenjenek még meg, hogy legyen még valami vizualitás én mellettem, ami ugyan ezt a funkciót szolgálja, de nem csak ezt. Zeneileg is, vizuálisan is így ide kötni a nézőket, illetve még Zsigó Anna dramaturg segített nekem a szövegkönyvet megalkotni.
2: De a tulajdonképpeni rendezés az a te feladatod lett.
1: Igen, igen. De az a mai napig, az nagyon érdekes, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, mert azért te már a monodrámákban eléggé otthonosan mozolsz, vagy egyel beljebb vagy, hogy az ember játsza ezeket, játsza a monodrámát, akkor előadásról előadásról úgy rá kell szólnom magamra, hogy most ebbe belekényelmesedtél, vagy most azért ezt szereted így viccre játszani, de mi lenne, hogyha ezt most így visszafognánk egy kicsit, és így keressük meg újra. Tehát, hogy nem tudom, én szigorúnak kell lenni magammal.
2: Egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk a tandemet Pető Katával és Pálos Hannával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Part Cafét.
7: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café. A Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sirály.
9: Ez itt a Tandem, mai vendégeimmel Pálos Hanna és Pető Kata. Nagyon nagy szövegekről van szó mindkét előadásban, a MILF-ben is, és a mély levegőben is. Megfordult a fejetekben akár a próba folyamatok, vagy a szöveg gyakorlása közben, hogy normális vagyok? Hogy mekkora falat?
10: Nekem megfordul, de nem ezért.
9: Nem ezért? Nem. Hanem az üzenetért?
10: Igen, igen, igen. Ott az a bemutató környékén nagyon izgultam és szorongtam azon, hogy azért ez egy nehéz, vagy hogy mondjam, tétje van annak, akárhogy nézzük, van tétje annak, hogy az ember előáll egy olyan darabbal, ami az ő története, ő játsza, ő találta ki, tehát itt minden kiterül és kiderül, hogy mi az én ízlésem, mik az én gondolataim, és nincs sehova bebújni, még egy rendező mögé se, mert a Krisztiánnal is teljesen egyetértettünk, tehát hogy ez egy nagyon nagy vállalás, és igen, izgul az ember, hogy fogják megítélni, vagy megfogják-e egyáltalán, és azzal majd ő mit kezd, és tehát erre kellett készülni.
11: A szöveg az csak az alap. Én a mai napig próbálok visszacsempészni még mondatokat a regényből, hogy az még beleférne.
9: Mert hogy sok minden kimarad.
11: Hát persze, hát 90 percre húztuk meg, és ez a több órás anyag. Azt hiszem a hangos könyv. Az az érdekes, hogy mert én nem is saját szöveget mondok, és a szöveg megtanulás az sem ennyi problémát nem jelentett, de nekem is a bemutató kezdődött el, és az első pár előadás alatt le kellett győznöm azt az érzést magamba, hogy jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, És ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok, hogy én nem akartam még egy rendezőt se, hogy erről most kritikák fognak megjelenni, hogy emberek ezt nézik, és majd így mondják, hogy tetszik, vagy nem tetszik, hogy mostanáig annyira jó volt minden, amíg ezt csak próbáltuk, és agyaltunk rajta, hogy én mit tettem saját magammal. Ehhez kellett egy jó pár előadás, amíg így helyre tudtam tenni. Szóval, hogy valószínűleg ezt is meg kell fejlődni, hogy meg kell lépni, ez a része ennek a műfajnak, hogy az ember egyedül van, és igen, és hogy az egyedül létet nem magánynak élje meg.
9: Mind a két előadás hatalmas siker. Hogy

0: Előadás 2 év alatt, és nem hiszem, hogy a siker miatt, amiatt, hogy örömmel csináljuk, és hogy az életemre viszont nagyon nagy hatással volt az, hogy ezt megcsináltuk, hogy játsszuk folyamatosan, hogy figyeljük a visszajelzéseket, inkább a közönségét, nem a kritikákra gondolok. Sokszor gyakran ott maradnak, megvárnak minket a büfében, megszólítanak, beszélgetünk, elmondják emberek, hogy ők milyen hasonló helyzetben voltak, szóval hogy megnyílnak teljesen ismeretlen emberek, nők, férfiak, fiatalok, idősek. Én úgy érzem, hogy nekem ez a legnagyobb siker, és az, amit az Imre mondott, hogy az Imi, hogy teljesen eltávolodott a darab attól a személy, attól a kicsit szinte már veszélyesen intim személyességtől, amit az elején lehetett érezni, hogy annyira kitágult és univerzális lett számára, hogy őt ez a végtelenségig meghatotta, és nagyon boldogan ment haza.
1: És volt bármi, amit sikerült feldolgozni, vagy más szűrőn nézni ennek hatására?
0: Ezt szeretném szögezni, hogy nem azért csináltam az előadást, hogy feldolgozzak dolgokat, hanem azért, hogy átadjak, vagy hogy a közönséggel megosszak, másokkal megosszak olyan érzéseket és olyan helyzeteket, amikre nagyon nehéz megoldást találni, és biztos vagyok benne, hogy így vagy úgy, de sokan, vagy akár mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe.
2: Én amikor ezt az előadást készítettem, vagy készítettük az alkotótársaimmal, akkor nekem az nagyon fontos volt, hogy ez a Katonától független produkció legyen, mert ilyen szabadon szerettem volna kísérletezni, és nem tudtam, hogy sikerül-e, és nem szerettem volna, hogy bárhogy kötődjön a Katonához, hogyha nem sikerül, nem baj, én majd abba az épületbe bemegyek, vagy csinálom a dolgomat. És egyébként Orlai Tibort szeretném megemlíteni, mert ő az előadás producere, és ő elképesztő bizalommal fordult felém. Számomra is a legnagyobb siker az egy ilyen fejlődés, színészileg is és emberileg is, amit ez az előadás jelent nekem. Hogy ez sikerült, és pont tegnap játszottam a 71. előadást Gyulán. A legnagyobb öröm nekem az, hogy így eljut az emberekhez. Hogy amit szerettem volna, az megtörténik, és úgy eljut az emberekhez, hogy tegnap Gyulán egy kamaraszínházban játszottam, de volt már meghívásunk egy lakásba, ahova 18 fő, egy baráti társaság elhívta az előadást, vagy Barcelonában is játszottam egy asztalos műhelyben a kinti magyaroknak. Tehát, hogy annyira széles skálán játszhatom olyan sok helyen, ami nekem egy nagyon régi vágyam volt, hogy így kimozdulni egy épület, és elvinni a színházat oda, akit érdekel, és ez teljesült. De ha igazán a sikert nézzük, akkor nekem is az ilyen személyes megkeresések számítanak leginkább, amikor a múltkor egy lány odajött egy előadás után, hogy őt a pszichológusa küldte el, mert azt mondta a pszichológus, hogy ezt az előadást receptre fel kell írni mindenkinek, és így elküldte ő a klienseit. Valamit, vagy az, hogy Halász Rita azt mondta, amikor látta először az előadást, hogy ezt írtam meg, hogy ez a lány, akit játszol, és akkor nagyon megnyugodtam.
1: Ami a függetlenséget, vagy a választás lehetőségét illeti, hogy kerestek, vagy tudatosan kerestek olyan anyagot, szöveget, szerepet, ami kifejezetten a jelenlegi élethelyzetetekre, gondolatiságotokra, nőiességetekre, minden színésznőt elérő idősödés problematikájára rezonál.
0: Van is készülőben egy újabb darab, ami ugyanígy épül, ugyanígy fog fölépülni, hogy saját élményekből, benyomásokból, emlékekből írják szintén a Kovács Viktor és a Kovács Dominik. Szóval, hogy én inkább most ebbe a sodrásban vagyok benne, hogy az, ha én vagy általam megfogalmazódik, és most fogalmazódik meg, az nekem most valahogy sokkal izgalmasabb, mint hogy keressek egy
1: erről szöveget. Még korai beszélni? Hogy miről szól?
0: Ez egy felnövés. Nem. Akkor beszélek róla egy kicsit. Az a címe, hogy Who the fuck is Alice? Az Alice Csodaországban mesébe van beágyazódva egy felnövés történet. Egy kamaszlány és a családja és a körülötte lévő emberek közti főleg érzelmi küzdelmek, de lényegében kamasz. A nagyon, nagyon nehéz kamasz lázadás és kamasz lét az, ami izgat.
2: Ugyanígy érzések és gondolatok vannak bennem, és így megtalálnak a szövegek, amik érdekelnek. Nekem most így, ami konkrét ötletem van, az nem is színház, amivel foglalatoskodom, de még nem eleget. Az a történet, amit szeretnék elmesélni,

0: És erről most még nem is mondanék többet, mert nem akarom így elkiabálni. Inkább abban erősített meg ez a történet, hogyha valamit ennyire el szeretnék mesélni, akkor így bízzak magamban. Hogy akkor nem biztos, hogy hülyeség. Valami nekem szükségem van is arra, hogy alkotóként egy kicsit nagyobb ráhatással részt venni produkciókban.
1: Igen.
0: Ez nagyon nagy szabadságot ad a függetlenség.
2: Ez mindkettőtöknél nagyon erős vonal szerintem.
1: Igen, de ez nem egy ilyen, ez inkább egy ilyen nyughatatlanság. Szóval, hogy annyi minden van az emberben, és az nem lehet mindet beletenni mondjuk egy médiába.
0: Igen, én is gondoltam, hogy szóban hozzuk.
2: Igen. És az, hogy mindkettőtök családjában vannak alkotók, művészek, felmenőitek között, ez egy picit így szerintetek predesztinált titeket arra, hogy hát az ember csak ilyesmivel foglalkozhat?
0: Apukám, aki filmes operatőr, rendező, Pálos György, elég távol tartott. Tehát, hogy ő nem akarta, hogy ezt mi bármilyen nyomásnak éljük meg. Mi négyen vagyunk testvérek, a bátyám Páros Gergely operatőr, az öcsém Pálos Péter zenész, húgom Pálos Kata, ő orvos lett. Mondta, hogy kell valaki, aki meggyógyít.
1: Igen.
0: Ő távol tartott, tehát nem, de amikor kitaláltam, hogy a színművészetire szeretnék jelentkezni, akkor mondta, hogy hát valaki ennyire színész akar lenni, az lesz. Szóval, hogy ezzel most nem tud mit csinálni. Nem fog lebeszélni róla.
1: Nálam is. Tehát, hogy...
2: Tehát például az éneklés?
1: Igen, tehát egyszerre predesztinál, és egyszerre van egy saját útkeresés is. Tehát, hogy van egy ilyen eltartás is bennem. Nekem azért, nekem a nagypapám volt ugye operaénekes, és ő elég, én 10 éves voltam, amikor ő meghalt, tehát hogy rám inkább a család volt olyan hatással, hogy szinte akkora űr lett a nagypapám után a család művészi létezésében, hogy az volt egy olyan nyomás, hogy azt nekem kell most betöltenem, de nagyon kicsi voltam akkor még. És aztán voltak időszakok, amikor ez ellen én tiltakoztam. Például, amikor a konzervatóriumba jártam opera szakra, akkor minden vizsgára berekedtem, és nem tudtam szerepelni, annyira beteg voltam, és akkor valahogy az, hogy színész lettem, és nem énekes, vagy nem opera énekes, az már egy távolodás, de a nagyapám is tervezett jelmezeket, díszletet, szóval, hogy ő festő is volt, szóval, hogy ez a multifunkcionalitás, ez azért mégiscsak hatással volt rám, és ami volt egy nagyon-nagyon érdekes élményem, hogy én Grazban, amikor a Bodó Viktor meghívására szerepeltem Grazba, utána engem leszerződtettek ott a grazi Schauspielhausba, és akkor ott játszottam a Dreyer Groschen opert, a Koldus operában játszottam a Pollit, és ezek után tudtam meg, hogy a nagypapám szintén Németországban, hát ő Németországban németül játszotta a Bicska Maxit. Körülbelül annyi idősen, mint amikor én a Pollit, és hogy ez annak ellenére ért körbe ez a dolog, hogy én erről nem tudtam, tehát nem semmilyen szándék nem volt bennem, hogy én ezt eljátszom, vagy hasonló.
2: Hát itt is csak zárójában jegyzem meg, hogy ugye jelmezeket is tervezel, ezt most kifejezetten a hallgatóknak, igen, meg hogy hát kiválóan énekelsz.
1: Igen.
2: Ezt nem lehet eltagadni. A végére marad az a kérdés, amit tulajdonképp az elején illet volna feltennem, hogy ti mennyire ismeritek egymást? Milyen közös kapcsolódási pontjaitok vannak?
0: Nem tudom, a Kata hogy éli meg, de az én életemnek egy nagyon fontos pillanattá kötődik Katához. Engem először Kaposvári Egyetemre vettek fel színész szakra, és akkor ott voltál kezdő színésznő. Én számtalan előadásban láttam a Katát, és nagyon szerettem, és nem tudom, a Lili Bárónőt több mint 10-szer láttam, szóval, hogy ez fejből énekelem azóta is. De nekem nem jött be annyira a kaposvári képzés, úgyhogy én 2 év után elmentem Németországba, Berlinbe egy évre, egy útkeresésre, hogy lehet, hogy nem is akarok színésznő lenni, lehet, hogy ez nem is nekem való. És akkor nagyon vaciláltam, hogy a Máté Gábor indít Budapesten osztályt, mi lenne, ha beadnám a felvételit. És emlékszem, február 15-én kellett beadni, és 13-a este összefutottunk színházba a Katával.
1: Berlinben. De én nekem fogalmam sincs, hogy én hogy kerültem oda.
0: Vagy szerintem, mert én akkor a Bodó Viktornak asszisztenskedtem, ott a Deutsche Theaterbe.
1: És elmentünk megnézni.
0: És szerintem egyszerűen. Te jöttél megnézni. Vagy épp jöttél ki valami munkát előkészíteni, nem tudom, és emlékszem, hogy jegypénztárban te jegyet kértél, tehát németül beszéltél, meg így vagy megörültem neked, igen, és így odaszaladtam.
1: Örültünk egymásnak.
0: És akkor ilyen dióhelyben összefoglaltam, hogy épp mi van, most lehet, hogy kimaradok, de mi lenne a Budapest, de hogy nem tudom, hát vissza kéne menni a Kaposvárt befejezni, és akkor emlékszem, hogy a Katta rám nézett, és mondta, hogy nem kell visszamenned.
1: Hogy
0: add be Budapestre, hogy nem kell. És az volt, hogy hazamentem, elkezdtem telefonálgatni, papírokat intézni, és beadtam.
2: Na hát.
1: Szóval ezt én is nagy szeretettel őrizgetem ezt az emléket. És azt rettenetesen sajnálom, hogy nem tudjuk mostanában megnézni egymást, de mindig szívesen és örömmel nézlek én is a színpadon.
0: De majd lehet, hogy most tavaszra, akkor most ez egy ilyen kihívás lesz, hogy megnézzük egymást.
2: Na jó, majd le. Köszönjük. Drukkolok. A végére van pár gyors villámkérdés, ez csak egy kis játék, ha nem bánjátok. Próba vagy premier?
0: Próba.
1: Próba.
2: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
1: Muszáj választani.
0: Nem, mert a kettő együtt. Teljes szabadság, de egy ilyen határozott. Igen.
2: Merészség vagy biztonság?
1: Merészség.
0: Biztonság.
2: Zenés vagy prózai színház?
1: Hát muszáj a kettőt együtt. Nem lehet igen. Választani.
2: Egyedül vagy csapatban?
1: Csapatban.
0: Csapatban.
2: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
1: Ó, biztos, hogy a rajongók.
0: Egyértelmű.
2: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
1: Jó kérdés.
0: Én most nem tudok ilyet mondani, nem tudom, hogy mikor fájt.
1: Ó, nekem volt olyan...
0: Amikor... Vagy fájt, és ő igaz
1: igen,
0: volt.
1: Igen, nekem volt olyan, ami nagyon fájt, képzeld azt, hogy nem írtak semmit. És tehát egy ilyen jelentőség teljes bemutató volt, és akkor... Mondjuk nem tudom, hogy igaz volt-e, de az nagyon fáj. Tehát, hogy ez valahogy még fájdalmasabb volt, és akkor arra következtettem, hogy ez annyira szar volt, hogy inkább nem akartak megbántani, és igen. Nem is írtak róla, de hogy semmi.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
1: Nekem ez darab függő, bocsánat. Egy
0: hát
1: az,
0: igen,
1: egy
0: de nekem mondani. Biztos, hogy a Kovács T. Dani az élettársam, vagy ha majd egyszer majd úgy néz színpadon, mondjuk, hogyha ezt a valamilyen monodráma helyzetben a fiam egyszer néz, az biztos.
2: Tehát a közvetlen család.
0: Igen.
2: Minden este más a közönség, ez inspirál, vagy kizökkent?
0: Az inspirál.
1: Nekem volt már, hogy kizökkentett, de egyszerre nyilván inspirál is, szóval megint csak nagyon nehéz válaszolni, de volt, hogy, és maga van, hogy ez a kizökkentés inspirál.
2: Csend vagy taps?
1: Csend most.
0: Csend. Én szeretem, amikor a tapsrend akkor kezdődik, amikor elkezdenek tapsolni, és nagyon nem szeretem, hogy csönd van, de hát menni kell tovább, toljuk föl a fényt, kezdődjön el, hogy én szeretem, hogy csend van.
2: Hát most tényleg csend is lesz, lejárt a műsoridőnk, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük a meghívást.
2: Pető Kata és Pálos Hanna, ez volt a Tandem.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Nem volt zökkenőmentes a Függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Itthon népszerűek az Erzsébet táborok. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban, őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is többlet ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben tízi mentők vigyáznak a táborozókra.
1: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóság biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttesben mutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h-ra csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: Tessék most már elkezdeni a rádió műsort. Hát most mire a csodának vannak ott maguk? Alszanak, vagy mi a csodát csinálnak?
0: A stúdióban a jazz rádiózás Bruce Springsteen-je, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
7: Zsuffa Péter.
8: Hát csönd van. Most akkor megszólaltok, vagy játszunk zenét, vagy mi legyen?
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. Boldog új évet kívánok mindenkinek, ez az a első olyan műsor, amit már én is 2000... Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. Tizedike. Úgyhogy ennyi az előregyártásnak, meg hát ugye az ismétlési paránk, ugye, ami rendben ugye fönnáll. De hát ugye tudjátok, hogy próbálom utolérni magam, aztán sikerül, ahogy sikerül. Gémán Bálint, True Listener, semmilyen emlékképem nincs arról, hogy ez ment volna úgy adásban, hogy én ezt elindítom, aztán végighallgatjuk, de komolyan. És ezért van, hogy fölkutattam a lemezt, ami itt van, digitálisan is itt van a borító, meg minden, átnéztem az egészet, tök jó, a Bálint dedikálta nekem a borítót, de nem látom a jelöléseken egyértelműen azt, hogy ez egy leadott lemez lenne. Szerintem ezt egyszerűen nem adtam le. Tehát én most azt mondom nektek, hogy ez nem lett leadva. Úgyhogy most miközben itt kétségbe sem nézem, hogy mindent megcsináltam, a munkát, amit meg kellett csinálni, közben mindjárt konferálok tovább egy pillanat, meg kell néznem, hogy szerintem az megvan. Hál' Istennek, az is jó. Tehát visszatérve, hogy a szétesettségemet jól leplezzem, úgy csinálok, mint egy műsorvezető, és felkonferálom nektek, hogy Gémán Bálint True Listener című lemezt. A BMC-nél jelent meg az album, itt van a kezemben, digipak, csodálatosan szép a grafikája, narancssárga borítót keresettek az interneten, és a zenekar tagjai, ugye a Gémán Bálint, ugye, aki a zeneszerző minden esetben, tehát magyar, jogi értelemben magyar zenét fogunk hallani, elektromos és akusztikus gitárokon hallható Fónai Tibor bőgőzik, és Csízi László dobol. Most viszont van itt egy vendégművész, akiről érdemes egy kicsit szót ejteni. Mikor mondta a nevét Shy Maestro-nak a Bálint, akkor nekem olyan nagyon furcsa volt ez a Shy Maestro név, mert ugye ez a Maestro, ami benne van, hát mondom, már is mesternek hívja magát, pedig egyébként megdöbbentően fiatal jazzangoristáról van szó. Mindössze 5 albummal a háta mögött már a Avishai Cohen zenekarában is játszott. Tehát egy hihetetlen karrier, gyors kifutású, hamar felfedezett, és nagyon hát hamar, hát mondjuk 20 éve benne van a szakmában, 30-an éves zenészről van szó. Tehát gyakorlatilag Gémán Bálinték életkorilag társa, tehát kortársa. Shy Maestro nevet S-H-A-I, Shy Maestro-nak írjuk le, és hát az életkalandját most így átfutva el kellettek mondanom, hogy éppen Izraelből indult, aztán nagyon gyorsan az Egyesült Államokba érkezett meg, utána pedig gyakorlatilag a világ számára most már egy, ami elkezdte egy köntös papucs repülőgép fölle, és akkor megy a különböző koncertekre, évi 80-120 koncert. Amit így nagyjából ki lehet ragadni gyorsan. Ő jött el ide erre a lemez felvételre, és őt fogjuk hallani majd, nem mindegyik felvételen, hanem a 3-as, 5-ös, 7-es és 11-es felvételeken. Nos, akkor következzék most a lemez, és akkor nézzem, hogy mit hallgatunk meg egy pillanat. Na, a lemezt átszaladtam, átfutottam, mindent meghallgatok, úgy intézem, jó? Tehát maga a lemez 55 perces, úgyhogy valószínűleg a legvégén fogjuk majd elvérezni, tehát mivel a True Listener címadó felvétel lesz az időn túli zenénk, úgyhogy lehet, hogy ezt a dát is hozom a következő óra elejére, hogy meghallgassuk azért. Nézzük akkor most már kicsit zavarossá vált felvezetőmet, és a káosz rádiózás ugye sülyeztőjébe esett, csapdájába esett Minisztárszki és Hard Jazz Klubot. Tehát innen kéne valahogy ebből a konfból kimenekülni, ami nem lesz egyszerű, mert tulajdonképpen perceken át zenét hallgattam, tehát azt sem tudom, hogy hol állt az előbb a mondat vége, de akkor nézzük úgy, mintha ez nem így lenne, hanem gördülékenyen és vidáman folytatom. Tehát akkor kedves hallgatók, itt a Minisztárszki és Hard Jazz Klubban Gémán Bálint 2017-es Budapest Music Center Records gondolásában megjelent True Listener című lemezét fogjuk meghallgatni. A lemez első 4 felvétele következik, az összes felvétel Gémán Bálint szerzeménye. Meet Me on the Other Side. Az egyes felvétel egy kis rövid felvezetőben egy kis intrónak tekinthető. The GFC lesz a a kettes elvétel, az Indigo a hármas, ahol már halljuk majd ügyesen meg szót zongorázni, és a Pathway a négyes következik, Gyémánt Bálint True Listener című, az ennek első négy felvétele.

Tarski, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: Rádos Diontól sorolta. Ő 20 éves, szép, teliholdas sarolta. Én 20 éves, vén ordas, slatorma.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Mikrofon mögött a jazz rádiózás Bruce Springsteen-je, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák főnix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
6: Zsuffa Péter.
7: Itt kedvenc rádium műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Gyémánt Bálint True Listener című 2017-es lemezét hallgatjuk. Nekem furcsa, hogy 17-ben jelent meg, de ez van ráírva. A lemez most...
8: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallatok.
7: A lemez első 4 felvétele után most jön az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as felvételek. Ugye itt majd a 7-esben fogjuk majd hallani egyébként Shai Maestrót, aki zongorán közben működője, a vendégművész a lemeznek. Következik tehát az 5-ös felvétel, At Last 100 Meters, ez az 5-ös, a Fly to Berlin lesz a 6-os, a Tricky Knee a 7-es, és a 8-as az Indigo akusztikus változata, az Indigo a 3-as volt, és ez a, igen, és az akusztikus változat lesz. A Shy Maestro a 7-es felvételen, a Tricky Knee-n hallható majd zongorával. Következik most Gyémánt Bálint True Listener című lemezének 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as felvételei.

Szárszki, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Show. Club? All right, whatever I say is it now. Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Club.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Morrissey koncert. Július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livevision.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Hát, hogy nem tudom. Volt, igen, hát az ilyen záróvonalat így érintettem egy kicsit, és akkor utána mondták, hogy akkor köszönjük szépen a részvétel, de hogy így akkor próbálkozzunk elközeledni, és akkor hát nem tudom, így lassan felfogtam, ugye, akkor most akkor én igazából megbuktam tulajdonképpen.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Telehold zenekar.
2: És ez pedig a Rádió Café.

Nekem tetszik. Járunk. Szereted ezt a számot? Nekem tetszik. Járunk.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.
1: To the beat, to the 1, 2, 3.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: Session. Magyarország első számú szólműsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Yeah!